0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába a bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban. Mi?

0: Így Halász Jani-Han szerette sem, Püsti állják a műsikat!
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Batta Róbert vagy, ahogy a legtöbben ismerik, Suta zenei múltja is gyermekkoráig vezethető vissza. Zeneóvodába járt, majd később autodidakta módon képezte tovább magát. Érdeklődése hamar az elektronikus zene felé fordult, nagyjából 5. osztályos lehetett, amikor először találkozott az orosz Pille monofon szintetizátorral, ami hangzásában nagyjából olyan, mintha egy régi szokor rádióból hallgatna az ember skóddudát. Mégis ez az elektronikus ketyere volt, ami elindította őt a szintetizátor művészet és a zeneszerzés útján. A 90-es évek elejétől az úttörő magyarországi Techno House formáció a Liquid Limbs vezetője volt, majd a 90-es évek végétől a Skylanddel, a 2000-es években pedig a Hard Knocks-szal ért el komoly mainstream sikereket. 17 év után aztán visszatért analóg szintetizátoros gyökereihez, amit egy új Liquid Limbs albummal ünnepelt.
1: Trend Nights.
2: Meg is hallgattunk már is egy Liquid Limbs dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt, hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvó szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yanderboy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yanderboyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.
3: What we're saying is not protesting, but giving the answers of some kind of solution.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Fesztivál.
1: Egyetlen napba sűríti a magyar zene történetének különböző korszakait, a Koncertó Budapest magyar kincsek ünnepe. Október 11-én a Zeneakadémia nagy termében 3 koncert mutatja meg, hogyan kapcsolódik össze a magyar zenei múlt, a 20. század és a kortárs zene. Az idei fesztivál különleges évfordulókhoz is kötődik. A 100 éve született zenetörténész Kró György emléke előtt tiszteleg, miközben Kurták György is 100 éves. A programban olyan szerzők művei találkoznak, mint Bartók, Liszt, Rózsa Miklós, Veres Sándor, Dohnányi Ernő és Kurták György. A délelőtti koncerten többek között Rózsa Miklós Spellbound koncertója és Bartók a Csodálatos Mandarin című művének szvitje hangzik el Baráti Kristóf vezényletével. Délután Kelemen Barnabás közreműködésével Veres Sándor hegedű versenye kerül a középpontba, este pedig Kurták, kamarazené köztük a Kró György emlékére írt művek szólalnak meg. A magyar kincsek ünnepeid nem egyszerűen egy koncertsorozat, hanem egyben egy zenei időutazás is.
0: Film.
1: Hiszem, ha látom? Ezt a kérdést teszi fel az idei Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál, amely november 16-a és 25-e között több mint 80 filmmel várja a közönséget Budapesten és immár 8 vidéki városban. A középpontban ezúttal a deepfake-ek, a mesterséges intelligencia és a manipulált képek állnak. A téma különösen aktuális egy olyan világban, ahol egyre nehezebb eldönteni, hogy amit a képernyőn látunk, az valóban megtörtént-e. A Verzió éppen ezért arra ösztönöz, hogy ne csak nézzük, hanem értelmezzük is a képeket. A fesztivál nyitófilmje a Papa című magyar dokumentumfilm lesz, amely idén elnyerte a Magyar Filmszemle dokumentumfilmes fődíját. A programban a roma közösségek sokféleségét bemutató és roma alkotók által készített filmek is kiemelt figyelmet kapnak. Emellett szó lesz többek között a gyarmati örökségről, az ökológiai válságról, az ukrajnai háborúról, társadalmi tabukról és a nők elleni erőszakról. A filmeket alkotói beszélgetések, közönségtalálkozók és szakértői programok is kiegészítik. A vetítéseknek a budapesti Toldi és Művészmozi mellett további helyszínek adnak otthont, vidéken pedig Pécs, Szeged, Szombathely, Veszprém, Miskolc, Debrecen, Kecskemét és idén először Szolnok is bekapcsolódik.
0: Esemény.
1: Merre tovább a magyar zeneiparban? Erre a kérdésre keresi a választ az idei Music Hungary konferencia, amelyet november 16-án rendeznek meg a Magyar Zeneházában. A 14. alkalommal megszervezett szakmai találkozó ezúttal a zeneipar túlélésének és tovább lépésének lehetőségeit állítja középpontba. A szakma az elmúlt években alaposan átalakult, meggyengült a rádió korábbi slágerépítő szerepe, nehezebb helyzetbe kerültek a klubok és fesztiválok, változnak a közönség szokásai, miközben a streaming, a jogkezelés és a generatív mesterséges intelligencia is új kihívásokat hoz. A konferencián ezért többek között az adózásról, a foglalkoztatásról és a kiszámíthatóbb finanszírozásról is szó lesz. Külön beszélgetés foglalkozik a klubok jövőjével, hiszen ezek nem csak koncerthelyszínek, hanem egy város kulturális életének fontos találkozási pontjai is. A szervezők azt keresik, milyen együttműködésekkel és új megoldásokkal lehet alkalmazkodni a gyorsan változó zenei piachoz. A szakmai program mellett idén is átadják a Music Hungary díjat, amely 5. alkalommal ismeri el a hazai könnyűzenei élet alkotóit és háttérszereplőit. A Showcase programban pedig feltörekvő magyar előadók is bemutatkoznak. A Music Hungary tehát nem arról szól, hogy mi volt régen, hanem arról, hogyan szóljon a magyar zeneipar holnap, és miből tudja megteremteni ehhez a működő képes hátteret.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Izgalmas hazai tanösvények. amelyek ősszel a legszebbek. Balatoni berekjárás a Mocsári Teknős tanúsvényem. Fonyódon a Berekvilága látogatóközponttól indul az Ordacsehi berekben kanyargó 1 kilométeres Mocsári Teknős tanúsvény, amely kellemes családi program lehet kisebb gyerekkel is. A nádasokkal rétek, nyílt vízű területek váltakoznak, a háttérben pedig az északi part tanúhegyei magasodnak. A 2023-ban átadott tanúsvény bemutatja az Ordacsehi berek történetét, a Natura 2000 terület jelentőségét, a vizes élőhelyek helyreállításának fontosságát, a területen található élőhelyeket, az inváziós élőlényeket és még sok minden mást. Kalandos hullámtéri séta, halásztelki tanúsvény. A hármas körös hullámterében található halásztelki tanúsvényt bármelyik évszakban is keressük fel, nem távozunk jó élmények nélkül. Végigjárva a 10 állomásból álló 3,5 kilométeres útvonalat, megismerhetjük a délalföld jellegzetes tájformáit, az itteni élővilágot, valamint betekintést nyerhetünk a táj múltjába is. A folyóparton évszázados nyárak és ágas-bogas, öreg füzek árnyékában haladunk, míg a táblákon a folyókat kísérő kemény és puha faliget erdőkről olvashatunk. A tanösvényen olyan aktuális problémákról is információkat kapunk, mint az özönnövények, például a gyalogakác egyelőre megállíthatatlannak tűnő terjedése. A tanösvény egész évben látogatható. Kivéve amikor kiárad a folyó, ekkor ugyanis a hullámtér és vele együtt a tanösvény is víz alá kerül. Ősvilági időutazás Ipolytarnócon. Képzeletbeli időutazáson vehetünk részt az Ipolytarnóci ősmaradványok látogatóközpont körül. A borókásárok geológiai tanúsvény egy 17 millió évvel ezelőtti folyóparti katasztrófa nyomába szegődünk, míg a miocén erdőben az ős láblenyomatok alapján megelevenednek az itató körül elpusztult állatok. Borókásárok párás dzsungelében hatalmas lapulevelek és burjánzó páfrányok között vezet az utunk. A tanösvény legelején a hajdani sekélytenger alján sétálhatunk, majd képzeletben kitérhetünk a tengerpartra, ahol a homokkőfalból egy megkövesedett, sok millió éves babérféle törzsek andikál ki. A sziklafallal szemben fura épületek állnak a fák között. Ezek rejtik a lelőhely legértékesebb kincseit, a világhírű lábnyomokat. A leggyakoribbak az ősi orszarúak lábnyomai, továbbá az őz- és szarvasfélék, kisebb ragadozók és madarak konzerválódott lépésnyomai. A tanösvény legnagyobb csarnokában nem csak lábnyomokat láthatunk, de egy holografikus vetítésen az ősállatok meg is elevenednek. Aki Ipolytarnócra érkezik, minimum 3-4 órát szálljon rá a helyre, ugyanis egy komplex élménycsomag várja itt a látogatókat.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Egyelőre csak közvetett információk vannak róla, de úgy tűnik a Hormuz Letter nevű oldal beszámolója alapján meg friss műhold felvételek is erről tanúskodnak, hogy hatalmas tűz pusztított, vagy lehet, hogy még mindig pusztít, a Saudi Aramco Vöröstenger partján fekvő egyik olajfinomítójában, a Rabigi létesítményről van szó, állítólag találat érte a jemeni huszik részéről. Hétvégén újraindultak az ellenségeskedések, a Bab-el-Mandeb szoros környékét szeretnék úgymond megtisztítani a jemeni huszi lázadóktól, a jemeni kormányerők és a szaudi légierő, de egyelőre a szaudi légitámadásokon kívül szárazföldi harcok nem voltak, de úgy tűnik, hogy vannak viszont ellencsapások a huszik részéről. A kőolaj árfolyama egyelőre 100 dollár fölött, ami a Brentet illeti, ez 100 dollár 74 cent, az amerikai könnyolaj 89 dollár 79 centen. Tegnap egy energetikai konferencián egyébként az Aramco vezérigazgatója azt mondta, hogy igyekeznek minél több alternatív útvonalat találni a kőolaj szállításukra, mert hogyha nem keresnének, akár 200 dollár felé is mehetne a Brent kőolaj ára. A globális állampapír hozamemelkedést egyelőre ellensúlyozta a Magyarországon az euró csatlakozási várakozás, de hosszabb távra a magyar hozamoknál is emelkedést várnak a GKI gazdaságkutató elemzői. A nemzetközi emelkedés ugyanis még nem érte el a csúcspontját. A nyilvánosságra hozott elemzésben egyébként majd 1,5 százalékponttal csökkentek az elmúlt időszakban a magyar 10 éves állampapír hozamok 5,3 százalékra is. Nagyon érdekes, hogy körülbelül ezeken a szinteken vannak a fejlett piaci kötvényhozamok is. A 10 éves amerikai papírpiacon például 5,336 ezredden kereskednek a kötvényekkel, és ennél is magasabban a briteké, amely 5,43 százalék.
0: Tőzsde hírek.
1: Ázsiában a japán tőzsde 2,4 százalékos emelkedés után ma a 0,5 százalékos pluszban, tehát folytatja a menetelést felfelé a Nikkei, 70.320 ponttal jár, 0,8 százalékkal erősödik a hongkongi Hang Seng, Shanghai 0,3 százalékkal megy felfelé, India 0,1-del, a dél-koreai Kospi Index 1 százalékos mínuszban, Szingapur 0,2 százalékkal megy lefelé, 1,1210 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai értéktőzsde a tegnapi kereskedésben 1,3 százalékot emelkedett, 141.895 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 24,7 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek. A MOL 2,6 százalékkal 4.980 forintra, az OTP 1,1 százalékkal drágult 40.700 forintig, a Magyar Telekom 2,3 százalékos pluszban fejezte be 2.578 forinton, míg a Richter 0,6 százalékkal erősödött 12.300 forintra. Túlnyomórészt emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai indexek is. London 0,3 százalékkal emelkedett, Frankfurt 0,1-del, a párizsi CAC 0,8 százalékkal gyengült, Milánó viszont 0,7, Madrid 1,1 százalékos erősödéssel zárt. Emelkedéssel fejezték be a napot New Yorkban is, a Dow Jones 0,2 százalékkal emelkedett, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója 1 százalékos pluszban fejezte be, az S&P 500 7 tized százalékkal tudott erősödni. Ma, illetve holnap hallgatja meg három ülés keretében az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal még betöltetlen három elnökhelyettesi posztjára jelentkező pályázókat. Amint vannak erről információk, akkor természetesen mondjuk majd napközben. 100 éves a Batthyány örökmécses, a Pogány Móricz tervei alapján készült emlékművet 1926. október 6-án avatták fel, azóta a magyar történelmi emlékezet, a kegyelet és a nemzeti megemlékezések egyik legfontosabb helyszíne. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Batthyány Alapítvány. Ma van ugye október 6-a és az aradi vértanok napja, országszerte megemlékezéseket tartanak majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült, fátyol, felhős, száraz időre van kilátás napos idővel, általában 22 és 26 fok közötti csúcshőmérséklettel. 6:05 friss hírekkel, információkkal legközelebb fél héttől a reggeli monitorban Németh Lászlóval várjuk Önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ a gazdaságról, kultúráról. A stúdióban Nagy Károly és Németh László.
1: Jó reggelt kívánok! 2026. október 6-a van. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n ezen a hajnali vagy kora reggeli órán fél hétkor sötétben, hidegben. És benne a reggeli monitort, ami most kezdődik, és egészen fél tizenegyig tart, maradjanak minél tovább velünk, és kellemes rádiózást, jó vételt kívánok mindenkinek. A mikrofonok mögött, ahogy azt már hallhatták a méhangú úriembertől, Nagy Károly, aki velem szemben van, én pedig Németh László, jó reggelt.
2: Jó reggelt.
1: Fölszáll a hűvösség, nedvesség, és jön majd valami kellemesebb
2: bár
1: idő?
2: Bár lenne nedvesség, mert nagy szárazság.
1: Nincs nedvesség.
2: Van.
1: Olyannyira, autó tetején hogy, láttam, hogy így kicsapódott a pár.
2: Ja, hát pár, jó, igen, egy reggeli pára van. El nem ítélhető módon én is, amikor bringára ültem, akkor takarítgattam a nyerget, mert ugye az is párás volt, de sajnos azért igen, csak szárazság van. Csak egy pici adat, hogy tegnap a Hungaromet közölte, hogy 4 cm-re süllyedt a vízállás az Agárdi vízmércénél a Velencei tónál, ami rosszabbnak hangzik, mint amilyen, persze elég borzasztó, de hogy maga a víz felület egyébként annyit nem zsugorodott, de hát mélysége gyakorlatilag értékelhetetlen a Velencei tónak, és nem is nagyon várható csapadék a következő napokban azon a vízgyűjtőn. Csütörtökig egyébként országszerte szinte sehol, ma pedig, minthogyha nem is október 6-a lenne, hanem mondjuk szeptember eleje vagy augusztus, tehát ilyen 22-26 fok lesz, tehát aki épp nem dolgozik, az nyugodtan tervezhet szabadtéri programot, de hát aki mondjuk épp egy kicsit lazítana, mondjuk egy 20 percet sétálna, az is nyugodtan tegye meg.
1: Én tegnap a Keszthelyi medence névadó településén Keszthelyen jártam, csodálatos idő volt egyébként, és még mindig nagyon alacsony a Balaton, úgyhogy nagyon várjuk ezeket a bizonyos vízgyűjtő területeket, és azt, hogy végre legyen egy kis csapadék, vagy bármi, ami ezt a helyzetet orvosolja.
2: Hát csapadék leginkább.
1: Csapadék leginkább. Na, jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n. Ez is egy új nap, el fog telni, az iskolásoknak is kellemes készülődést kívánunk, hamarosan becsengetnek.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság, mert a magyar állampapírok kamata adómentes, ez pedig előnyösebb helyzetbe hozza azok tulajdonosait.
2: Magyar Csaba, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének alelnöke szerint minimum kétfajta megoldás létezik erre. Felhívta a figyelmet arra, hogy senki ne lépjen elhamarkodottan, mert akár évekbe is telhet, mire kimondják a végső verdiktet.
3: Az egyik lehetőség természetesen az lenne, hogy megszüntetik a magyar állampapíroknak az adómentességét. Ez azonban jelentősen csökkenteni a lakossági állampapírok jelenlegi keresletét, tehát ez biztos, hogy visszaesést okozna. A másik irány pedig az lehet, hogy a magyar állampapíroknak a mentességét bizonyos feltételek mellett kiterjesztik más uniós vagy EGT tagállamoknak az állampapír. Is. Ez viszont azt jelenteni, hogy egy magyar adórezidens adott esetben ugyanúgy adómentesen tarthatna például osztrák vagy német állampapírt is a magyar mellett.
1: Műholdfelvételek tanúsága szerint hatalmas tűzpusztít a Saudi Aramco Vörös-tenger partján fekvő Rabigi olajfinomítójában, miután a létesítményt a jelek szerint találat érte a jemeni huszik részéről.
2: A tűzfészke az olajtároló tartályok és a nyomástartó edények körzetében található. A napi 400 000 hordós kapacitású finomítót legutóbb 4 évvel ezelőtt érte huszi csapás. Hétvégén újraindult a háború a jemeni huszik és a kormányerők között, a 100 000-esre becsült száraz szárazföldi kormányerőket a szaudi légierő támogatja intenzív bombázással. A céljuk, hogy a Bab el-Mandeb szoros környékéről kiszorítsák a huszi miléciákat, hogy azok drónokkal és rakétákkal ne tudják fenyegetni a Vörös-tenger nemzetközi hajóforgalmát, köztük a kulcsfontosságú olajszállítmányokat.
1: A globális állampapír hozamemelkedést egyelőre ellensúlyozta Magyarországon az eurócsatlakozási várakozás, de hosszabb távon a magyar hozamoknál is emelkedést várnak a GKI gazdaságkutató elemzői.
2: Szerintük a nemzetközi emelkedés még nem érte el csúcspontját, jelenleg a magyar átlaghozam 5,74%, mindössze 4,1% ponttal magasabbak a magyar kötvényszintek az amerikaiakénál. A GKI szerint, ha a magyar 2030-as euró csatlakozási szándék megkérdőjeleződik, akkor a globális emelkedő trend azonnal érvényesülni kezd a magyar állampapírok hozamaiban is.
1: Ma és holnap hallgatja meg három ülés keretében az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal még betöltetlen három elnök helyettesi posztjára jelentkező pályázókat.
2: A közpénzügyi elnök helyettesi tisztségre pályázókat, illetve a vádemelésért felelős és a feleviteli elnök helyettesi posztpályázóit hallgatják meg. Hantosi István, a bizottság tiszapárti elnöke közölte, az eljárás és a meghallgatások is zártak, ezért sem a pályázók számát, sem azok nevét nem árulhatja el. Várhatóan a jövő hétfőn fognak dönteni arról, kiket terjesztenek az országgyűlés elé az elnök helyettesi pozíciókra. A Mi Hazánk bizottsági tagja Apáti István a tegnapi ülésen még jelen volt, ám pártja később közölte, hogy a továbbiakban nem kívánnak részt venni a kiválasztási folyamatban, miután a színjátéknak tartják. A Fidesz frakció még augusztus végén jelentette be, hogy nem vesznek részt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Egyben jelezték, hogy a hivatal létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezik az Alkotmánybíróságnál.
1: 100 éves a Batthyány örökmécses.
2: A Pogány Móricz tervei alapján készült emlékművet 1926. október 6-án avatták fel. Azóta a magyar történelmi emlékezet, a kegyelet és a nemzeti megemlékezések egyik legfontosabb helyszíne. Az aradi vértanúk kivégzésének napján megemlékezés lesz országszerte. Az örökmécsesnél ma az első felelős magyar miniszterelnök Batthyány Lajos és az 1848-49-es szabadságharc mártírjai előtt tisztelegnek, de az aradi vértanúk emléknapján Gyulán is lesz megemlékezés, ahol beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök és Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
0: Tőzsde hírek.
1: Emelkedéssel zártak tegnap a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
2: A 30 vezetőiparvállalat Dow Jones indexe 2,1%-kal emelkedett, a technológiai Nasdaq 1%-os pluszban fejezte be, míg az S&P 500 7,1%-kal erősödött.
1: Túlnyomó részt erősödéssel zártak a vezető nyugat-európai bőrzék.
2: London 3,1%-kal, Frankfurt 1,1% plusszal fejezte be, a párizsi CAC-rán gyengült 8,1%-ot, Milánóban ugyanakkor 7,1%-os, Madridban 1,1%-os erősödéssel zárult a kereskedés.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os emelkedéssel 141.895 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 24,7 milliárd forint volt, a vezető papírok erősödtek.
2: A MOL 2,6%-kal emelkedett 4.980 forintra, az OTP 1,1%-kal drágult 40.700 forintig, a Magyar Telekom 2,3%-os pluszban fejezte be 2.578 forinton, míg a Richter 6,1%-kal erősödött 12.300 forintra.
1: Nézzük, hogy mi történik most más egyéb piacokon, például Ázsiában, ahol általában vegyes szokott lenni a kép, most nem az, elég egyértelműen haladnak fölfelé az indexek. A térségben irányadó tokiói Nikkei 2,1%-kal erősödik, a hongkongi Hang Seng 0,8%, a Shanghai Composite 3,1%-kal áll a pozitív tartományban, az indiai Sensex 4,1%-kal került feljebb. Na és vannak itt azért leszakadók is, a dél-koreai Kospi 1,1, a szingapúri börze 1,1%-os mínuszban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,1%-kal erősödik, $89.57-en áll a Brent jegyzési ára 2,1%-os pluszban, $100.54-en hordonként. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 367 forintot és 4 fillért kérnek, egy amerikai dollár 327 forintba és 24 fillérbe kerül, egy svájci frankért 393 forintot és 64 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
2: Száraz, csapadékmentes, fátyol felhős napos időre van kilátás, a csúcshőmérséklet 22-26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. 3 hét múlva, október 25-én lesz a brazil államfő választás második fordulója. Vasárnap a baloldali és jelenlegi Luiz Inácio Lula da Silva 45%-ot szerzett, ellenfele pedig a jobboldali Flávio Bolsonaro 47%-nyi voksot kapott. Nagy Sándor Gyula, a Corvinus Egyetem professzora, Latin Amerika kutató úgy látja, 3 nagy témakörben küzdenek a jelöltek, a megélhetés, a bűnözés és a korrupció ügye osztja meg a brazil társadalmat. Ezekre kellene megnyugtató választ adnia a politikai oldalaknak. További részletek most derülnek ki Emszücs Péter interjújából.
0: Reggeli Monitor.
2: Túl az első fordulón Brazíliában az államfőválasztás, mi a tét?
3: Hát ugye a tét alapvetően az, hogy a negyedik mandátumát megkezdi-e a munkáspárti Lula, vagy pedig visszatér a, hát nevezzük bolsonarizmusnak, ugye Jair Bolsonaro, fia Flávio Bolsonaro, aki ugyanazt a politikai pártot képviseli, bár a stílus tekintve azért valamivel moderáltabb, de tény, hogy a jobboldali jelölt küzd a baloldali jelölttel, és ez a tét, hogy az ország visszatér egy kicsit a Bolsonaro előző elnökségének az irányába, vagy folytatja a Lulát és a Lula örökségét.
2: Azért fej-fej mellett a két jelölt, ugye az egyikük 47%-ot kapott, a másik 45-öt. Mik azok a legégető problémák, amelyek feszítik a brazil társadalmat?
3: Sok probléma van. Az egyik a biztonságérzete a lakosoknak, bár ugye a statisztikák nem mutatnak romlást a biztonsági körülményekben, de az emberek biztonságérzete az romlik. Tehát az utcára este hogy mernek kimenni, mennyi zsebelés, utcai támadás, stb. Van, ez zavarja a brazilok nagy részét. Illetve van egy új megélhetési válság, ami sok másik latin-amerikai és európai országban is, miszerint bár nincsen gazdasági visszaesés, tehát nincs válság, de mégis úgy érzik az emberek, hogy minden egyre drágább, mindent egyre többe kerül megvásárolni, és a havi fizetésük egyre kevesebb mindenre elég, és 4 év után ebből változást vártak a Lula előző elnöksége alatt, és ez nem igazán történt meg.
2: Egyébként kicsit erre hajaz valóban Spanyolország, illetve a franciaországi események itt a napokban, és hát lehet, hogy lesz még ország, ahol hangosabban fogják követelni az állampolgárok azt, hogy ezekben változtassanak. Azért a bűnözés azért fontos kérdés talán még, most túl azon, hogy egyébként egy minden normális országban lényeges dolog, mert a turizmusra viszont nagyon rossz fényt vet. Emlékszünk csak az olimpiára, hogy milyen intézkedéseket kellett bevezetni, meg hogy milyen tanácsokat adtak azoknak, akik oda mentek az eseményre. Nem azt sejtette, hogy ez egy biztonságos hely.
3: Hát és azóta nem lett jobb. Tehát én 4 évvel ezelőtt jártam utoljára Rio de Janeiro-ban, és konkrétan rosszabb volt a helyzet, mint az olimpia idején, amikor szintén arra jártam. Én azért gyakorlott Latin-Amerika utazó vagyok, és voltak olyan helyek Rio de Janeiro-ban, ahol nem mertem sétálni az utcán, hanem hívtam egy taxit, és beültem, és úgy mentem át azon a negyeden, mert nem volt a biztonságérzetem. Tehát az elmúlt év nem jó irányba vitték Brazília egyes területein ezt a biztonsági kérdést, és nem igazán tud egyébként erre valószínűleg a Flávio Bolsonaro semmit lépni, hiszen Jair Bolsonaro se tudott a saját elnöksége idején, hogy ott egy sokkal keményebb fellépést engedélyt kvázi a rendőröknek, először lőnek és utána tűznek, meg ugye mindenféle ilyen tisztogató hadműveletek voltak a Janeiro favelláiban, de nem lett jobb a helyzet, tehát ugye, hogy valahonnan kifüstöltek egy szervezetbűnözői csoportot, az nem jelenti azt, hogy az másik favelában ne ütötte volna fel ugyanígy így a kis táborát, úgyhogy erre rövid távú megoldás helyett hosszú távú megoldásokat kellene nyújtani, és ebbe egyelőre senki nem igazán tud előremutatót mondani.
2: És gondolom azért, mert azért ezt a dolgot áthatja a korrupció is, nem kicsit.
3: Persze, hát ugye itt az, hogy a szervezett bűnözői csoportok hogyan tudnak megélni, embercsempész, fegyvercsempészet, drogkereskedelem, ugye amíg ezekre van kereslet, addig kínálat is, úgyhogy abban a pillanatban, hogy az emberek már nem akarnak drogot vásárolni és fogyasztani, biztos csökkenni fog az ereje ezeknek a szervezett bűnözői csoportoknak, addig kétlem.
2: Van-e olyan szegmense azért az életnek, ahol Brazília az elmúlt években fejlődött, meg azért a Dél-Amerikára tett hatása talán valamelyest javult, más nem politikai, gazdasági pozíciójának javulása miatt. Vagy ez egy rossz gondolat?
3: Az elmúlt 4 évben azért volt gazdasági növekedés, elég komoly kereskedelem bővülés volt, tehát a brazil export az nőtt, és egy kicsit földrajzi értelemben diversifikálódott, tehát 10 évvel ezelőtt, ha megnézzük az adatokat, akkor több mint egyharmada a brazil kivitelnek az Kína volt, ez már egy negyedre alakult át, és sokkal változatosabb lett azok országoknak a köre, akik vásárolnak brazil árukat. Ugye ebben egy lépés volt a Mercosur EU szabadkereskedelmi egyezmény, amiben szintén ebbe az irányba megy, hogy az Európával való kereskedelem az bővüljön, lehetőleg kölcsönös előnyök mentén. Alapvetően a szegénység az csökkent, tehát az a mély szegénység, ahol tényleg a nyomorban élnek az emberek, az jelentős részben csökkent az elmúlt években. Azért mondjuk az is tény, hogy a Lula elnöksége elején a Covid miatt azért igen magas volt ez a szegénység, amit a különböző szociális programokkal csökkentett a kormányzat, viszont ugye ez nem biztos, hogy fenntartható ez a sok szociális program, amit bevezettek, mert ugye az államadósság megnő, a kamatok elég magasak, tehát amivel finanszírozni tudják az államadósságot, és ez nem, tehát hosszú távon nem fenntartható az egész brazil költségvetésnek a szerkezete, és ha itt nem fognak komoly lépéseket tenni, akkor egy adósság spirálba kerülhet akár már a következő elnökség idején az ország.
2: Meg hát a nemzeti valuta is gyengélkedett emlékeim szerint az elmúlt időszakban.
3: Az hullámzik az elmúlt években, de igen, az utóbbi időben gyengültem. Egyébként az exportnak az jó, az importnak meg nem jó, tehát az országnak ez nem feltétlenül rossz, hogy befele áramlik a pénz és nem kifelé, tehát ez önmagában nem szempont.
2: Mi döntheti el majd a második fordulóban ezt a meccset?
3: Hát nem akarok determinalista lenni ilyen szempontból, de szerintem eldőlt már a második forduló is. Tehát ha megnézzük, hogy a szenátus és a kongresszusi helyek az hogyan alakulnak, gyakorlatilag a jobboldali pártok majdnem 2/3 vannak. A baloldali pártok jelentősen visszaestek, mind az alsó, mind a felsőház, mind egyébként a kormányzó választáson nagyon rosszul szerepeltek. A Lulát ugye mindenki első helyre válta 2-3% szavazat előnnyel Bolsonaro előtt, és ehhez képest pont fordított volt a végeredmény, tehát 47% fölött szerepelt a Flávio Bolsonaro, és 45% körül a Lula. A harmadik, negyedik és ötödik helyen álló jelöltek mindegyike kizárta, hogy Lulát támogassa, és bizonyos feltételekkel a Flávio Bolsonaro támogatását lengette be eddig 2 jelölt a 3-ból. Én azt gondolom, hogy nagyon kevés esélye van Lulának arra, hogy megfordítsa ezt a küzdelmet. Persze semmi nem lehetetlen, tehát azért 3 hét az sok itt még sok botrányt és egyéb más dolgok erről lehet rángatni a fiókból. Meglátjuk, egy elég erős, éles kampányra számítok a következő 3 hétben.
2: Mennyire okoz nehézséget Lulának azért az időskora? Mert ugye a világban egyre több helyen azért ennek van jelentősége.
3: Igen, hát ugye neki volt hivatalosan már bejelentett rákos megbetegedése, bőrrákja, amit ugye megoperálták és állítólag gyógyult, ugye 80 év fölött van már, tehát kicsit ilyen Biden jellege van már a Lulának is, tehát néha hülyeséget beszél, amikor kiáll a színpadra, pont ma láttam egy kampány hajrájában tett kijelentését, a prostata vizsgálat és a kislányok első nőgyógyászati vizsgálata közötti párhuzamokról beszélt, iszonyatos baromságokat, és sértő módon egyébként a kislányok, meg egyébként férfiak irányában is. Tehát ugye néha elszabadul vele a ló, és ezt nem tudom, hogy minek köszönhető, de az biztos, hogy a Flávio sokkal moderáltabban tudja magát visszafogni az ilyen beszédek közben, és egyébként visszafogottabb is, mint az apja az előző kampány, vagy az azt megelőző időszakban. Tehát ő valamivel moderáltabban tudja a megjelenéseken a beszédeket tartani. Lulánál ez az utóbbi időben ez egy rosszabb tendenciát mutat.
0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Újra előkerült egy több mint 60 éves tudományos tanulmány, amely szerint idén november 13-án jönne el a világ vége. A Science folyóiratban 1960-ban megjelent cikk a Föld népesség növekedését vizsgálta. A kutatók nem vallási vagy misztikus jóslatot tettek, hanem matematikai modellt készítettek. Azt nézték meg, mi történne, ha az emberiség lélekszáma ugyanabban az ütemben nőne tovább, ahogyan azt a korábbi évszázadok adatai mutatták. A modell szerint a népesség 2026 novemberére elméletileg a végtelenhez közelítene, vagyis a rendszer összeomlana. A dátum azért is keltett feltűnést, mert 13-a pont péntekre esik. Fontos azonban hangsúlyozni, ez nem valódi előrejelzés a világ végéről, hanem egy korabeli matematikai előbecslés volt. A szerzők olyan népesedési trendből indultak ki, amely azóta jelentősen megváltozott. Az elmúlt évtizedekben a világ népessége ugyan tovább nőtt, de a növekedés üteme több térségben lassult, és a demográfiai előrejelzések ma már nem végtelenbe futó robbanással számolnak. Vagyis november 13-a inkább tudománytörténeti érdekesség, mint valós világvége dátum. A tanulmány mégis emlékeztet arra, hogy a népesség növekedés, az erőforrások felhasználása és a klímaváltozás kérdései ma is nagyon is valós problémák, csak jóval összetettebbek annál, mint amit egyetlen dátummal le lehetne írni.
0: Ez a Reggeli Monitor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
2: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban erős a forgalom a Budaörsi úton, befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig, és az M5-ös autópályán a Határúttól. A 6. kerületben a Király utcát lezárták a Holló utca és a Káldi Gyula utca között daruzás miatt ma 16 óráig. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, a 933-as, a 933-a és a 941-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé. Nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Kedden 20 órától másnap 4 óra 30 percig lezárják az Erzsébet híd Attila úti lehajtóját. Az Erzsébet hídi lehajtót addig megnyitják, az érintett BKK járatok pedig az eredeti útvonalon közlekednek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: Vannak a hangok, illetve vannak azok a hangok, akiket egyszerűen jó hallgatni. Ilyen például Szekeres Adrien, akinek a beszéd hangja is, meg az ének hangja is, én azt gondolom, hogy egész egyszerűen csodálatos, eger szép ajándéka. Isten éltesse, nagyon sokáig a mai napon született, a pontos évszámot majd kitetszenek kukázni az internetről, vagy ahonnan lehet. Artisziusz díjas magyar énekesnő és dalszerző, és hát számtalan nagyszerű slágernek az előadója, reméljük, hogy még sokáig velünk marad. Nagyon-nagyon jó egészséget, és nagyon-nagyon sok erőt kívánunk neki, kívánok neki a továbbiakban is ahhoz, hogy minél tovább a színpadon álljon, és minél tovább halljuk az ő hangját. Most pedig a mi hangunk következik, Nagy Károly hírszerkesztő, én Németh László vagyok, ez a Reggeli Monitor a hírekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Oroszországnak az ukrajnai háborún túlmutató, akár Grúziát, Moldovát és a balti államokat is magában foglaló szélesebb körű ambíciói lehetnek. Ezt közölte Johann Waldeful, német külügyminiszter.
5: Az NTV német hírtelevíziónak nyilatkozva emlékeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a 20. század legnagyobb katasztrófájának nevezte a Szovjetunió összeomlását. Ha ezt tartja a legnagyobb katasztrófának, akkor valószínűleg vissza akarja fordítani, ezt mondta a német külügyi vezető, aki szerint az EU és NATO tag balti államokat érintő orosz ambíciók a velük szövetséges Németországra is hatással lehetnek. Waldeful szerint Németország nem csak azt tekinteni támadásnak, ha német területet vennének célba, hanem azt is, ha a NATO tagként szövetséges államok határait lépnék át.
4: Műhold felvételek tanúsága szerint hatalmas tűz van a Saudi Aramco Vörös-tenger partján fekvő Rabigi olajfinomítójában, miután a létesítményt a jelek szerint találat érte a jemeni huszik részéről.
5: A napi 400 000 hordós kapacitású finomítót legutóbb 4 évvel ezelőtt érte huszi csapás. Hétvégén újraindult a háború a jemeni huszik és a kormányerők között. A 100 000-esre becsült szárazföldi kormányerőket a szaudi légierő támogatja intenzív bombázással. A céljuk, hogy a Bab el-Mandeb szoros környékéről kiszorítsák a huszi milíciákat, hogy azok drónokkal és rakétákkal ne tudják fenyegetni a Vörös-tenger nemzetközi hajóforgalmát, köztük a kulcsfontosságú olajszállítmányokat.
4: Idehaza az első 9 hónapban 5262 milliárd forintos hiány alakult ki az államháztartás központi alrendszerében, de ezt jelentősen növelték az uniós pénzek előfinanszírozási költségei.
5: Ezek nélkül a hiány 3075 milliárd forint lett volna, ami 253,7 milliárddal kedvezőbb az egy évvel korábbinál. A szeptemberi egyenleget javította, hogy a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai csökkentek, és a közüzemi szolgáltatások támogatására is kevesebbet fizettek ki, részben időzítési okok miatt. Regős Gáborta, a Grálit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
6: Szeptemberben az államháztartás központi alrendszere 93 milliárd forintos hiányt ért el. Ez kedvezőbb az előző év azonos időszakának 303 milliárd forintos hiányától, de azért szeptemberben láttunk már pozitív számokat is. A bevételi oldal az 3,8%-os mínuszt mutatott az előző év azonos időszakához képest, míg a kiadások több mint 10 évvel estek vissza. A bevételi oldalon talán egy kellemetlen meglepetés a fogyasztáshoz kapcsolt adóknál lehet, ez 4%-os visszaesés. Látunk. A kiadási oldalon az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásoknál volt a legnagyobb visszaesés, közel kétharmados, miközben a kamatkiadások másfélszeresükre növekedtek az előző év azonos időszakához képest.
4: Ügyességi és fogyasztóvédelmi vizsgálatok indultak több nyugdíjas ház működésével kapcsolatban.
5: Az idősotthonok és nyugdíjas házak országos egyesületének elnöke szerint az ügyészség közérdekvédelmi területe elsősorban azt vizsgálja, hogy a nyugdíjas házak szerződési feltételei megfelelnek-e a jogszabályoknak, illetve alkalmasak-e a fogyasztók megtévesztésére. Dr. Nagy Viktor szerint el kell különíteni az ügyészségi és a fogyasztóvédelmi vizsgálatokat.
7: Első körben irat bekérésekkel folytatják a tényállástisztázást, ami azt jelenti, hogy az önmagukat nyugdíjas házként deklaráló intézmények számára az ügyészség, illetve most már a fogyasztóvédelem is kiküld egy általános megkeresést. Ebben a megkeresésben bekérik az adott nyugdíjas háznak a szerződéseit, illetve az általános szerződési feltételeket tartalmazó blankettákat. Ezeket kivizsgálják, és akkor ezen irat vizsgálatot követően dönti el mind a hatóság, mind az ügyészség, hogy tovább kívánnak lépni. Abban az esetben, hogyha tovább kívánnak lépni, akkor nyilván az ügyészség szempontjából a bírósági út, a hatóság oldaláról pedig különböző szankcióknak a kiszabása vagy a kilátásba helyezése a következő lépés.
4: További híreink következnek itt a Trend FM-en, a 94.2-n. A globális állampapír hozam emelkedést egyelőre ellensúlyozta Magyarországon az eurócsatlakozási várakozás, de hosszabb távon a magyar hozamoknál is emelkedést várnak a GKI gazdaság kutató elemzői.
5: Szerintük a nemzetközi emelkedés még nem érte el csúcspontját, jelenleg a magyar átlaghozam 5,74%, mindössze 0,4%-ponttal magasabbak a magyar kötvényszintek az amerikaiakénál. A GKI szerint, ha a magyar 2030-as eurócsatlakozási szándék megkérdőjeleződik, akkor a globális emelkedő trend azonnal érvényesülni kezd a magyar állampapírok hozamaiban is.
4: Ma és holnap hallgatja meg három ülés keretében az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal még betöltetlen három elnök helyettesi posztjára jelentkező pályázókat.
5: A közpénzügyi elnök helyettesi tisztségre pályázókat, illetve a vádemelésért felelős és a feleviteli elnök helyettesi poszt pályázóit hallgatják meg. Hantosi István, a bizottság tiszapárti elnöke közölte, az eljárás és a meghallgatások is zártak, ezért sem a pályázók számát, sem a pályázók nevét nem árulhatja el. Várható jövő hétfőn fognak dönteni arról, kiket terjesztenek az Országgyűlés elé az elnök helyettesi pozíciókra. A Mi Hazánk bizottsági tagja, Apáti István a tegnapi ülésen még jelen volt, nem pártja később közölte, hogy a továbbiakban nem kívánnak részt venni a kiválasztási folyamatban, miután a színjátéknak tartják. A Fidesz frakció már augusztus végén bejelentette, hogy nem vesznek részt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében, kiválasztásában. Egyben jelezték, hogy a hivatal létrehozásáról szóló törvény felővizsgálatát kezdeményezik az Alkotmánybíróságnál.
0: Tőzsdehírek.
4: Emelkedéssel zártak tegnap a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
5: A Dow Jones indexe 2,1%-kal emelkedett, a Nasdaq 1%-os pluszban fejezte be, míg az S&P 500 0,7%-kal erősödött.
4: Túlnyomó részt emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai börzék.
5: A londoni FTSE 0,3%-kal, a frankfurti DAX 1,1%-os emelkedéssel zárt, a párizsi CAC 8,1%-kal gyengült, Milánóban 0,7%-os, Madridban 1,1%-os erősödéssel zárult a kereskedés.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os emelkedéssel 141.895 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 24,7 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
5: A MOL 2,6%-ot emelkedett 4.980 forintra. Az OTP 1,1%-kal drágult 40.700 forintig, a Magyar Telekom 2,3%-kal emelkedett 2.578 forintra, míg a Richter 6%-kal erősödött 12.300 forintra.
4: Ázsiában még mindig vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 8-tized, a hongkongi Hang Seng szintén 8-tized százalékkal erősödik. A Shanghai Composite ma zárva van, az indiai Sensex 4-tized százalékkal került feljebb, a dél-koreai Kospi 1,4-tized, a szingapúri börze 1-tized százalékkal csökken. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,5%-kal erősödik, $89.91 jár a jegyzés, a Brent jegyzési ára $100.86 hordonként. Egy uncia aranyért 2%-os mínuszban $4.148.30 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
5: Derült fátyol, felhős, száraz időre van kilátás, sok napsütéssel, a csúcshőmérséklet 22-26 fok között várható.
0: Sporthírek a 94.2.
4: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a szlovákiai Nagyszombaton a Nemzetek Ligája B divíziójában. A második félidő elején a nemzeti együttesben először eredményes Tóth Milán a magyar csapat első komoly helyzetét értékesítette. A hajrában Román Járemcsuk egyenlített, de a magyar válogatottban szintén először gólt szerző Csinger Márk eldöntötte a találkozót, amelyen Marco Rossi szövetségi kapitánya csereként beküldött Szalai József személyében újoncot is alatott. A sikernek köszönhetően a magyar csapat egy pontra megközelítette a veretlenül éllovas északíreket, és hárommal elhúzott a harmadik helyre visszacsúszó ukránoktól. A magyarok a november 14-i 5. fordulóban a nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó Georgia vendégei lesznek Tbilisiben. A dél-koreai Kim Jae-yolt választották a téli olimpiai sportágok szövetségének elnökévé, aki az olasz Ivo Ferianitól veszi át a posztot. Az 57 éves Kim a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség elnöke is egyben, ebben a tisztségében júniusban erősítették meg. Megválasztásában szerepet játszott a havas és jeges sportokhoz fűződő szenvedélye és elkötelezettsége, valamint az a vállalása, hogy a jövőben erősíteni fogja az együttműködést a sportszövetségek között. A totális kínai fölényt hozó nagoyai ázsiai játékok után a sportnagyhatalom kiemelkedő eredményekre számít a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpián. A vasárnap zárult kontinentális

0: született első hely volt a mutató. A 2012-es londoni játékokon 38, Rióban 26, Tokióban 38, a 2024-es párizsi játékokon 40 aranyérem jutott Kínának.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
1: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
2: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nagyon sokat beszéltünk már az elmúlt években a kriptotárcákról, hogy hogyan használjuk ezeket, mit tartalmaz valóban a kriptotárca, ugye ez is lényeg, de a mostani adáshoz az ötletet egy Cointelegraph cikk adta, ami konkrétan a hardware tárcákról ír. Na most kriptotárca, hardware tárca, hogyan pozícionáljuk ezeket?
2: Ugye sokféleképpen tárolhatjuk a privát kulcsainkat, és ez egy nagyon fontos dolog, hiszen egy kriptos tárca nem tárol kriptoeszközt. A kriptoeszközt azt a főkönyvben tárolják, ami elosztva nagyon sok példányban megvan, ott, ahol ezeket a csomópontokat futtatják, és azokhoz az egyenlegekhez a privát kulcsonkon keresztül.

0: tudunk hozzáférni, és igaziból a kriptotárca az arról szól, hogy hogyan tároljuk a privát kulcsot. A hardware tárca az egyik módja, ami az egyik legbiztonságosabb módja. Jellemzően a rutinos felhasználók azok egészen pici egyenlegeket tartanak mindenféle más megoldásban, és a nagyobb egyenlegek pedig, tehát azok a privát kulcsok, amikhez nagyobb egyenleg tartozik, azok jellemzően hardware tárcákon keresztül hozzáférhetőek. Ez sokféle éppen kinézhet, de most nem akarom az összeset bemutatni. Jellemzően úgy néz ki, mint egy pendrive, és azt a technológiai megoldást biztosítja, hogy a privát kulcs az nem találkozik az internettel. Tehát amikor én megírok egy tranzakciót, az valójában egy digitálisan aláírt üzenet, amiben szerepel, hogy kinek mennyit küldök. A felhasználó szempontjából ezek az érdekes dolgok. Nyilván vannak ott még egyéb adatok, hogy honnan származik a pénz, időbélyek, stb. Tehát vannak még benne más dolgok. Ezt az üzenetet, ezt beküldöm, vagy kábelen, vagy Bluetooth-on keresztül ebbe a hardware eszközbe, amire azt mondtuk most, hogy jellemzően úgy néz ki, mint egy pendrive, de egyébként egészen tablet formáig minden megtalálható. Ott a privát kulcssal megtörténik a digitális aláírás, a privát kulcs nem hagyja el azt az eszközt, nem találkozik az internettel, és visszaküldi kábelen vagy Bluetooth-on arra az eszközre, amin írtam, mobiltelefon, számítógép, bármi lehet, visszaérkezik, az üzenet és az üzenet aláírása természetesen a privát kulcs nélkül. És innentől kezdve egy hacker már nem tudja ellopni a pénzt, legrosszabb esetben is az adott tranzakciót, ha megváltoztatja, akkor ez egy érvénytelen tranzakció lesz, de átirányítani magához nem tudja. Tehát ezt biztosítja egy hardware eszköz, és a széles körben elterjedt, jól auditált, elismert hardware eszközök, azok nagyjából ugyanazt a biztonsági szintet nyújtják, a használata és a kényelmi szintje az viszont lehet változó.
1: Na de eddig mindig azt mondtuk, hogy lehetőleg csak mi tudjuk ezt a bizonyos privát kulcsot, ne legyen felírva, vagy ha fel van írva, ne az egész, ugye ez egy 12-24 szavas legtöbbször privát kulcs, amiből olyat is mondtál, hogy írjunk fel 11 szót és a 12-et teljesen jegyezzük meg, tehát tényleg nem hozzáférhető teljes egészében sehol. Itt egy pendrive-on, vagy pendrive-hoz hasonló eszközön hozzáférhető. Ez miért jobb? Miért biztonságosabb?
0: Azért biztonságosabb, mert van egy helyreállító szósorunk, ez a seed phrase, amire az előbb utaltál, hogy 12, 24 vagy akárhány szavas, jellemzően 12 vagy 24, mert ezzel a 12-24 szóval helyre lehet állítani, hogyha ez az eszköz elvész, ha ellopják, megsemmisül.
1: Ja, akkor ezen az eszközön nincs rajta ez a 12-24 szavas
0: de
1: szósor?
0: Ott van, viszont ha ezt valaki ellopja, akkor van egy másik biztonsági védelem rajta, egy PIN kód. A PIN kódot viszont, ha valaki mondjuk megoldásonként lehet különbség, csak az elvet mondom, ha a PIN kódot valaki háromszor elrontja, akkor törli magát az eszköz. A PIN kód az nem olyan kritikus, hogyha én elhagyom a PIN kódot, semmi probléma, ha megvan a 12-24 szavam, mert akkor igazából a háromszor beírtam rosszat, törölte magát az eszköz, a 12-24 szóval visszaállítom a privát kulcsot, és új PIN kódot adok meg. Úgyhogy avval nem ért kár. Maximum elvesztettem 10-20 percet az életemből. Ha viszont valaki megtalálja, vagy a tolvaj ellopja, akkor, hogyha mondjuk egy 8 karakteres PIN kódot beállítok, abból nagyon pici az esély, mondjuk nem nagyon van esélye arra, hogy eltalálja a PIN kódot, tehát nem fog hozzáférni a kulcshoz, és hogyha egy olcsóbb eszközt veszek meg, aminek még egyszer mondom, tehát most itt muszáj kimondanom, semmi közünk hozzájuk, de ugye a legelterjedtebb, legrégebbi a Trezor és a Ledger nevű gyártó, ezen kívül van még számtalan új, ezeknél egyébként pont így működik, ebből megveszem a legolcsóbb eszközt, és helyreállítom újra ugyanazt a privát kulcsot, és hozzáférek a kriptoeszközeimhez. Úgyhogy ez mindenképpen egy biztonságos módja. Ugye, hogyha fel van írva papírra a helyreállító szavaim, akkor egy hacker nem fogja a fizikai fiókomból a papírt kiolvasni. Hogyha az ember annyit memorizál, hogy mondjuk egy szót kicserél benne, és akkor tudja, hogy a, nem tudom, a 21. szó az nem az üveg, hanem a papír, akkor, hogyha valaki megtalálja, akkor se tudja helyreállítani.
1: De amire ki akarjuk futtatni ezt az adást, az az öröklés, mert hogy az öröklésről még nem beszéltünk itt a kriptoverzumban. Gondolhatná az átlag ember, beleírom a végrendeletembe a seed phrase-t.
0: Igen, de ha beleírom a végrendeletembe a helyreállító szavakat, akkor az sok mindenki láthatja. Tehát láthatja az ügyvéd, akinél ott van, és ki tudja, hogy kinek kerül a kezébe. a végrendelet, meg különben is az még akkor idő előtt oda kerülhet az örököshöz, mielőtt mi azt szeretnénk. A megoldását ugye ma nem beszélünk a jogi részéről a dolgoknak, tehát hogyha ez egy szolgáltatónál van, akkor ott a normális jogi úton megy, nyilván a megfelelő hagyatéki papírok mellett, meg a saját terms and conditions szerint a szolgáltató előbb-utóbb ki fogja adni. Amikor viszont valaki saját maga tartja az eszközét, és azért akik nagyobb összeget tartanak, jellemzően saját maguk tartják, ott hiába van egy végrendelet, ha nem fér hozzá senki a pénzhez. Ezt biztosítani kell, és higgyétek el, hogy sokkal több ilyen eset van, mint azt gondolnánk. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen eset van. Erre gondolni kell, hogy hogyan fog hozzáférni. Hogyha otthon teljes a nyugalom ilyen téren, akkor oda kell adni a helyreállító mondatokat, és meg kell mutatni, hogy hogy kell használni. Viszont ha ezt nem szeretnénk megtenni, mert nem biztos, hogy akarjuk egyáltalán, hogy otthon tisztában legyenek azzal, hogy milyen vagyon csücsül kriptoeszközökön.
1: Amíg élünk,
0: akkor hát ennek vannak különböző módozatai, lehet csak részben felfedni különböző helyeken, tehát mondjuk a 24 szónak a felét, azt odaadom a családnak, ebből nem tudják helyreállítani, nem tudják megnézni, hogy mennyi pénz van, a másik felét meg odaadom az ügyvédnek. Ez egy megoldás.
1: Akkor nagy butaságot nem mondtam az előbb, hogy végül is beleírhatom a végrendeletembe, odaadhatom az ügyvédnek.
0: Igen, egy részét bele lehet írni.
1: Csak az előző érvelésedből kiindulva, hogy akkor, ha az ügyvédnek odaadom, akkor az több mindenki láthatja, megszerezhetik hamarabb a család, akkor ez itt is igaz, hogy csak a felét adom oda, azt is
0: igen, de most nem feltételezve rosszat semmilyen ügyvédről, csak úgy általános biztonsági szabályként, ha ott van az ügyvédnél a teljes helyreállító kulcs, ki tudja, mit hoz a jövő, milyen kényszerhelyzetbe kerülhet egy ügyvéd, és ha csak ő tud róla, és ő teljes egészében hozzáfér, akkor mennyire lehetünk 100%-osan biztosak, hogy egyszer majd a jövőbe az jó helyre fog kerülni.
1: Na jó, de akkor itt súlyos bűncselekményekről beszélünk már.
0: De én semmit nem tudok már csinálni, hogyha én eltávoztam, és ennél biztosabbra is lehet menni. Tehát, hogyha egyedül senki nem tud hozzáférni, akkor az egy megadott szintű biztonság. De menjünk tovább, mert vannak még megoldások. Szerintem a hallgatóknak a fantáziája az bőven el tudja képzelni, hogy miért lehet szükség ezt úgy megoldani, hogy ha velünk történik valami, akkor egy valaki önmagában ne tudjon hozzáférni. Vannak úgynevezett multisig walletek, ezeket így hívják, de igaziból a megoldás az arról szól, hogy a főkönyvbe bejegyzett összeg elmozdításához több digitális aláírásra van szükség. Itt bármilyen logikát megállapíthatok, sőt, különböző kulcsokat különböző hierarchiába pakolhatok. Mondhatom azt, hogy van mondjuk kettő főkulcs, ha csak az a két kulcs írja alá, a két főkulcssal el lehet mozdítani a pénzt. Ha viszont csak az egyik főkulcs van meg, akkor a második hierarchia szintről, ahol már vannak mondjuk öten, onnan két emberre van szükség. De hogyha egyik főkulcs sincsen, akkor mondjuk az öt második hierarchia szinten lévő kulcsból négyre van szükség. Ezt a helyzet adja meg, és egyébként lehet akár harmadik, negyedik, ötödik és 25. hierarchia szintet is felállítani saját szabályrendszerrel. Itt mondjuk adok két kulcsot a gyerekeknek, egyet az asszonynak, meg egyet az ügyvédnek, és kell, ha az én kulcsom már nem hozzáférhető, akkor senkinek nem adtam ki az én privát kulcsomat, akkor ahhoz mondjuk kell az ügyvédé, és szükség van még kettőre. És egyébként meg a végrendeletbe leírtam, hogy ezt milyen arányba osszák el. De még tovább lehet menni. Mondhatom?
1: Ki hitte volna.
0: Tehát el lehet egészen odáig jutni, hogy a különböző kulcsoknak megszabom, hogy mennyi összeget mozdíthat el róla. Milyen arányba mozdíthatja el ezeket. Ezekre gondolni kell, nyilván akkor kell egy műszaki leírást is adni mellé, hogy ezek hogy működnek, vagy legalább egy olyan hierarchia rajz, hogy egy hozzáértő ember tudjon segíteni. És akkor vannak az olyan jellegű megoldások, amit egyébként mi a saját rendszerünkbe is beépítettünk, tehát a mi blokkláncunkon van egy olyan megoldás, hogyha ezt bekapcsolja a felhasználó, hogy van a családban mindenkinek ugyanúgy tárcája azon a megoldáson, és én beállítom, hogyha nincs semmilyen interakció az én tárcámmal, mondjuk, ez egy beállított, ez lehet egyébként egy nap is, de hát nem ez a célszerű, mondjuk egy fél évig, vagy egy évig, semmilyen belépést nem észlel, akkor hozzáférhetővé teszi az előbb elmondott szabályok szerint azoknak a kulcsoknak, akiket előre beállítottam. És akkor igaziból ez a legkényelmesebb, legegyszerűbb, és ez egy automatikus módszer, mert hogyha én azt mondom, hogy én biztos, hogy évente egyszer legalább valamit ott csinálok, megnyomkodom, nem kell ahhoz túl nagy dolog, akkor onnan újra elindul a visszaszámláló, és akkor, ha velem történik valami, akkor fél évre állítottam, akkor fél év múlva hozzáfér a család.
1: Jó, én értem, hogy erre van lehetőség, meg megvan ennek a technológiai háttere, de azért ezek nagyon szélsőséges esetek.
0: Szerintem az viszonylag gyakran előfordul az emberre legalább egyszer az életében, hogy eltávozik. És mindenkinek, aki kriptója van, azzal nagyon nagy valószínűséggel ez előbb-utóbb be fog következni. És akkor mi lesz azokkal a kriptókkal? Tehát ez ilyen szempontból erre gondolni kell. Sajnos azért, amióta mi ebbe a világba működünk, ugye ez a körülbelül 11-12 éve, azóta nagyon-nagyon sok ilyen esettel találkoztunk, ugyanis ez idő alatt nagyon-nagyon sok olyan ember eltávozott, akinek volt kriptója, és ez rendszeresen visszatérő probléma.
1: Öröklés a kriptopiacon, fogalmazunk így, erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, ez az adásunk is visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on. Tartsanak velünk legközelebb, és köszönjük a figyelmet, szép napot!
2: Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.
2: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban torlódik a forgalom a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha Lujza térig. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, valamint a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídnál. A 6. kerületben a Király utcát lezárták a Holló utca és a Káldi Gyula utca között daruzás miatt ma 16 óráig. Ma 7 óra 45 perc és 8 óra 45 perc között a 2-es, a 23-as és a 2B villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik rendezvény miatt. A 15-ös autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárják ma 22 órától szerdán hajnali 4 óráig Soroksáron a Vecsési úti vasúti átjárót karbantartás miatt. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Fogarasi úton, kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ a gazdaságról, kultúráról. A stúdióban Nagy Károly és Németh László.
5: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hajszál pontosan 7:30 van. A Brunók, a Renáták, a Berények és a Peregrinák ünneplik nevük napját a Csobádokkal és a Renékkel együtt. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk nekik. Azokat is Isten éltesse, akiknek születésnapjuk van. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Az orosz légvédelem este 8:30 és hajnali 5 között 650 olyan ukrán drónt semmisített meg, amely a moszkvai régió felé tartott, közülük 105-öt a főváros közelében, ezt közölte Szergej Szobjanyin, moszkvai polgármester.
6: Radomlia községben egy civil életét vesztette, más településeken pedig további 6-an megsebesültek. Moszkva mind a 4 repülőterén felfüggesztették az éjjel a gépek indítását és fogadását.
5: Oroszországnak az ukrajnai háborún túlmutató, akár Grúziát, Moldovát és a balti államokat is magában foglaló szélesebb körű ambíciói lehetnek. Ezt közelte Johann Wadephul, német külügyminiszter.
6: Az NTV német hírtelevíziónak nyilatkozva emlékeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a 20. század legnagyobb katasztrófájának nevezte a Szovjetunió összeomlását. Ha ezt tartja a legnagyobbnak, akkor valószínűleg vissza akarja fordítani, ezt mondta a német külügyi vezető, aki szerint az EU és NATO tag balti államokat érintő orosz ambíciók a velük szövetséges Németországra is hatással lehetnek. Vadepul szerint Németország nem csak azt tekinteni támadásnak, ha a német területet vennének célba, hanem azt is, ha a NATO tag szövetséges államok határait lépnék át.
5: Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök november 29-ére előrehozott választást írt ki, miután kisebbségi kormánya az elmúlt időszakban egyre nehezebben tudott parlamenti támogatást szerezni.
6: A Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint a közvetlen előzmény az lehetett, hogy a parlament elutasította a kormány két lakásbérlőket segítő javaslatát, miközben a lakhatási válság a spanyol társadalom egyik legfontosabb problémájává vált. Harbiad Marcelt hallják.
7: A legesélyesebb kihívó az a néppárt, ők a hasonló nevű európai pártcsarnok, szóval az európai néppártban ülnek. Mérsékelt jobboldali erő, tradicionálisan a jobboldali váltópárt. Ők vezetik a közvéleménykutatásokat, egyébként olyan nagyjából 8%-kal a szocialista munkáspárt előtt, de az is látszik, hogy ha minden nagyjából marad úgy, ahogy most van, akkor ők egyedül nem lesznek képesek kormányt alakítani. Noha ezt szerették volna, de úgy tűnik, hogy koalícióra kényszerülnek majd a Vox-szal, ami pedig a Patrióta pártcsaládban foglal helyet, európai pártcsaládban, és hát így egy jobboldali pártkoalíció irányíthatja a legvalószínűbb forgatókönyvek szerint Spanyolországot.
5: Három hét múlva, október 25-én lesz a brazil államfő választás második fordulója.
6: Vasárnap a baloldali és jelenlegi elnök Luiz Inácio Lula da Silva 45%-ot szerzett, ellenfele a jobboldali kihívó Flávio Bolsonaro 47%-nyi voksot kapott. Nagy Sándor Gyula, a Corvinus Egyetem professzora, a Latin Amerika kutató úgy látja, hogy három nagy témakörben küzdenek jelenleg a jelöltek.
8: Sok probléma van. Az egyik a biztonság érzete a lakosoknak, bár ugye a statisztikák nem mutatnak romlást a biztonsági körülményekben, de az emberek biztonságérzete az romlik, tehát az utcára este hogy mernek kimenni, mennyi zsebelés, utcai támadás, stb. Van, ez zavarja a brazilok nagy részét, illetve van egy úgy megélhetési válság, ami sok másik latin-amerikai és európai országban is, miszerint bár nincsen gazdasági visszaesés, tehát nincs válság, de mégis úgy érzik az emberek, hogy minden egyre drágább, mindent egyre többe kerül megvásárolni, és a havi fizetésük egyre kevesebb mindenre elég, és négy év után ebből változást vártak a Lula előző elnöksége alatt, és ez nem igazán történt meg.
5: 100 éves a Batthyány örökmécses.
6: A Pogány Móricz tervei alapján készült emlékművet 1926. október 6-án avatták fel. Azóta a magyar történelmi emlékezet, a kegyelet és a nemzeti megemlékezések egyik legfontosabb helyszíne. Az aradi vértanúk kivégzésének napján megemlékezés lesz országszerte. Az örökmécsesnél ma az első felelős magyar miniszterelnök Batthyány Lajos és az 1848-49-es szabadságharc mártírja előtt tisztelegnek, de az aradi vértanúk emléknapján Gyulán is lesz megemlékezés, ahol beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök és Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
2: Tőzsdehírek.
5: Emelkedéssel zártak tegnap a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
6: A 30 vezetőiparvállalat Dow Jones indexe 2,1%-kal emelkedett, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója 1%-os pluszban fejezte be, az S&P 500 7,1%-kal erősödött.
5: Túlnyomó részt emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
6: A londoni FTSE 3,1%-kal, a frankfurti DAX 1,1%-kal emelkedett, Párizsban a tőzsde 8,1%-kal gyengült, Milánóban viszont 7,1%-kal emelkedett, Madridban pedig 1,1%-kal.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os emelkedéssel 141.895 ponton zárt, a piac forgalma 24,7 milliárd forint volt, a vezető papírok erősödtek az előző napi záráshoz képest.
6: A MOL 2,6%-kal emelkedett 4.980 forintra, az OTP 1,1%-kal drágult 40.700 forintig, a Magyar Telekom 2,3%-os pluszban fejezte be 2578 forinton, a Richter 6,1%-kal erősödött 12.300 forintra.
5: Nézzük, hogy mi történik most a piacokon. Ázsiában a térségben irányadó tokiói Nikkei 9/10, a hongkongi Hang Seng 0,8%-kal erősödik, az indiai Sensex 0,5%-kal került feljebb, a dél-koreai Kospi 1,2%, Szingapúr 0,1%-kal áll a negatív tartományban. A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 367 forint és 30 fillér, egy amerikai dollár 327 forint 49 fillér, egy svájci frank 393 forintba és 80 fillérbe kerül.
2: Időjárás jelentés.
6: Derült, fátyol, felhős, napos idő várható, csapadék nélkül, gyenge széllel, a csúcshőmérséklet 22-26 fok között alakul.
5: A hazai álló és folyóvizek egyre inkább csak a legkeményebbeknek vagy a megfelelő védőöltözettel ellátottaknak ajánlott, mármint fürdőzés szempontjából, a Balaton 16 fokos, a Tiszató 18 fokos. Ellenben a tengereken egész kellemes hőmérsékleti értékeket tapasztalhatnak azok, akik ott vannak, például az Adrián, a víz 23 és 24 fok között váltakozik, és a földközi tengernél is 23 fok, illetve 24-25 fok tapasztalható Athénnál, francia partoknál, illetve a spanyol partoknál. A vörös tenger pedig egész kellemes, az izraeli Eilatnál 28 fokos, Egyiptomnál pedig 27 fokos a víz.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: IU, CIU, ACIU, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grid. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: A vonalban pedig itt van velünk Kutni Mátyás, a Nemzeti Innovációs Ügynökség edukációs szolgáltatások igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Amiről pedig most beszélgetünk, az az, hogy még lehet jelentkezni az európai piacra lépést segítő EIT Regional Innovation Booster programra. Egy kicsit járjuk körbe ezt a kérdést. Mire jött létre ez a program?
2: A programnak a gyökerei azok a tavalyi év elejéig nyúlnak vissza, amikor is a mai Tudományos és Technológiai Minisztérium jogelődje kiterjesztette az együttműködését az Európai Innovációs és Technológiai Intézettel, tehát ezzel az EIT-vel, European Institute of Innovation and Technology. És létrehoztak, és megegyeztek abban, hogy létrehoznak közösen egy olyan programot, ami már jól teljesítő cégeket segíti abban, hogy egy másik európai piacra lépjenek.
1: Ez a másik európai piac, ez akkor gyakorlatilag bármely európai ország lehet? Tehát itt a jelentkezők igényeit felmérve tudnak segítséget nyújtani a szakemberek?
2: Abszolút, tehát ennek a programnak tulajdonképpen kettő szakasza van. Az első, az tulajdonképpen egy 20 órás mentorálás, hogyha szabad így fogalmazni, és akkor ennek az első 20 órás szakasznak a lényege az, hogy validálják közösen amit a cég magának megjelöl. Tehát, hogy igen, az első lépés az, hogy tulajdonképpen a cég rádok egy piacra, hogy ő oda szeretne menni. És akkor a programnak az első része az, hogy ezt megnézik, hogy ez valóban valós elképzelése, tehát, hogy ezt mindig le kell ellenőrizni egy ilyen esetben, hogy azok a tulajdonságok, amit a saját termékünk vagy szolgáltatásunk kapcsán itthon igaznak gondolunk, tehát, hogy mi az első versenyelőnye, jól van beárazva, megfelel a szabályozási környezetnek, stb. Le tudjuk gyártani, stb. Hogy ezek mind igazak-e abban a célországban is, amit elképzeltünk magunknak. És aztán a következő szakasz, az meg egy ilyen 40 órás egy 40 órás szakasz, amiben már egy konkrét a célpiacon működő szakember segíti a konkrét piacra lépést, tehát magyarul az első vevőinterjúknak és az első ügyfeleknek az összeszedését.
1: Azok, akik jelentkeznek, eltérő vagy sokszínű palettáról érkeznek a piacról, tehát több ágazatból, több szektorból?
2: Abszolút, tehát itt 8 darab kiemelt ágazat van, amiben ha tevékenykedünk, akkor lehet erre a programra jelentkezni. Ezek a klíma, a digitális technológiák, az élelmiszer és az agrárium, egészségügy, energia, nyersanyagok, városi mobilitás és kulturális és kreatív ipar. Nyilván ez egy széles paletta, és nagyon sok mindent lefed, de azért nem mindent. És akkor még emellett három feltétel van, aminek egy cégnek meg kell felelnie, ez egyik sem hatatlan akadály. Az egyik az, hogy Magyarországon bejegyzett és Magyarországon működő kis vagy középvállalkozás legyen, legalább 3 teljes munkaidős munkatársa legyen, és valamilyen saját fejlesztésű megoldással operáljon, tehát hogy alapvetően ne más megoldásával kereskedjen, hanem valami saját fejlesztésű, aminek a jogai nála vannak. És akkor plusz emellé jön ez a 8 kiemelt iparág, vagy kiemelt terület, amit az előbb felsoroltam, és ezek tulajdonképpen a jelentkezésnek a feltételei.
1: Egy ilyen program révén akár valamilyen méretugrás is elképzelhető egy-egy adott vállalkozásnál a közeli jövőben?
2: Abszolút, tehát ennek pont ez a lényege, hogy azt a tevékenységet, amit Magyarországon már a cég jól végez, azt egy következő országban is próbálja meg skálázni felfele. Abszolút, igen, ennek a növekedés a lényeg, ennek a programnak innen is jön a neve, hogy Regional Innovation Booster, tehát hogy tulajdonképpen a gazdasági teljesítményét boostolja a cégnek.
1: Népszerű a program, tehát vannak jelentkezők?
2: Még tart a jelentkezés, tehát október 15-ig lehet jelentkezni. 8 céget fognak kiválasztani most ebben a körben. Tehát, hogy annyira, tehát így nem egy több százas nagyságrendről kell gondolkodni. Úgyhogy október 15-ig lehet jelentkezni, úgyhogy én javaslom mindenkinek, akit esetleg ez megindított, hogy még tegye meg. De egyébként pont a héten beszéltünk az EIT-s kollégákkal, és nagyon szép számban vannak már most is jelentkezések.
1: Ön hogyan látja a hazai vállalkozásokat, illetve startupokat? Van a részükről hajlandóság a továbbfejlődésre, a tanulásra? Tehát nincs az, hogy most akkor van egy jó ötletünk, és leültünk vele?
2: Éppen ez így most rögtön rá is kérdezett arra, hogy mi a különbség mondjuk egy startup, meg egy kis és középvállalkozás között. Tehát hogy a startupok azok definíciójukból adódóan nagy növekedési potenciál, hogy valami újdonságot hoznak, egy-kettő növekedési potenciállal rendelkeznek, és hogy ebből a megközelítésből Magyarország az ugye egy 10 milliós ország, tehát hogy aki startupot alapít, annak tényleg definíció szerint az ország határokon kívül kell gondolkodnia. Aztán persze lehet valakinek egy olyan cége, aminek a megoldása az itt csak Magyarországon működik, van egy stabil ügyfélkör, tehát nem tudom, 5-6 ezer darabot elad, vagy 10 ezer darabot, vagy 1 millió darabot elad minden évben, de hogy tudjuk, hogy ennek van egy plafonja, és ott pedig ilyen értelemben a külpiacra lépés az nem feltétlenül releváns, mert hogy neki itt ebben az országban vannak a vásárlói. Tehát, hogy igen, aki startupot alapít, az mindenféleképpen nyitott, és nyitott is kell, hogy legyen az ország határokon túli működésre, mert a skálázhatóság, meg egy terméknek a skálázhatósága az egy 10 milliós ország esetén nyilván egy bizonyos pontig értelmezhető, de egy bizonyos pont után meg már nagyon nehezen.
1: Szükséges esetleg komoly nyelvtudás ahhoz, hogy az ember piacra lépjen egy külföldi országban, vagy ma már az AI segítségével azért sok minden áthidalható?
2: Hát úgy alapvetően azt tudom mondani, hogy így, hát sajnos igen. Tehát, hogy egyszer csak valakinek a cégnél vagy a csapatból képesnek kell lennie arra, hogy angol nyelven elmondja egy befektetőnek, hogy mennyi pénzt kér tőle költeni, és mikor fogja a befektető visszakapni, vagy pedig éppen egy ügyfélnek elmondja, hogy mi ez a termék, miért jó, és miért pont tőle kell vásárolni. Tehát, hogy persze a mai korban már nyilván nagyon sok minden áthidalható, meg megugorható e-mailezéshez, pitch anyagoknak, tehát ezeknek a pitch deckeknek az elkészítéséhez lehet persze mesterséges intelligenciának a segítségét igénybe venni, sőt, bizonyos esetekben talán ajánlott is, de hogy a nap végén egyszer csak fog jönni egy megbeszélés, ahol személyesen fogunk ott ülni, és ott tényleg képesnek kell lennünk arra, hogy vagy angolul, vagy pedig az adott országnak a nyelvén három értelmes mondatba össze tudjuk foglalni, amit szeretnénk.
1: Folyamatosan vannak érdeklődők, illetve jelentkezők, tehát nem kell attól félni, hogy egyszer csak elfogynak a kreatív vállalkozók, vagy az újdonságot keresők Magyarországon?
2: Hát alapvetően ettől szerintem nem kell, jelenleg, amit látunk, az alapján nem kell félni, és ezért is nagyon fontos az a munka, amit a Nemzeti Innovációs Ügynökségnél is végzünk, mert ennek a kérdésnek a bemeneti oldala ugye a kutatói és vállalkozói utánpótlás, tehát hogyha eleget dolgozunk azon, hogy már középiskolában és az egyetemeken, szóval így fogalmazom, akkor megfertőzzük a diákokat és a hallgatókat az innovációval, illetve az ötletgenerálással, meg így egyáltalán a startup alapítással, a vállalkozásfejlesztéssel, akkor biztos, hogy mindig meg lesz az a kritikus tömeg, amiből aztán a nagyszámok törvény alapján biztos, hogy lesz olyan is, aki pénzügyi értelemben is értelmezhető.
1: És ők egyébként, a fiatalok nyitottak? Mert én például nemrég jártam egy középiskolában, ott nagyon büszkék voltak a tanítványokra, mert hogy valami ilyen nemzetközi versenyen tenger alatt járót kellett építeni, és az övéké volt az egyetlen, ami el tudott indulni a vízen.
2: Igen, nagyon, nagyon, tehát hogy így tudományos értelemben is, tehát ilyen K+F kutatás fejlesztési projektek, mint mondtuk például, amit ön is mondott, meg így startup alapítást nyitottak a fiatalok, sőt egyre nyitottabbak, tehát azt látjuk, ahogy így, ezt minden évben szoktuk ezeket úgy mérni, így a vállalkozás indítási hajlandóságot a lakosság körében, és azt látjuk, hogy minél fiatalabbakról beszélünk, annál nagyobb ez az arány, hogy ők szeretnének valamilyen saját vállalkozást indítani, de ennek az eleje, ennek a történetnek ez nem is a saját vállalkozás indítása, hanem hogy képesek vagyunk-e valamilyen problémát a saját környezetünkben felismerni, és arra egy jó megoldást találni. És ez megint egy olyan dolog, amire minél fiatalabb az ember, annál azt látjuk, hogy annál nyitottabbak. Úgyhogy ez mondjuk egy olyan dolog, ami nagyon kontrasztos így a meglévő, ha szabad így fogalmaznom, nyilván senkit nem akarok megbántani, és senki ne értse félre, de úgy összességében ez tényleg szerintem kontrasztos a meglévő és a feltörekvő vállalkozói generáció között, hogy nyilván a gyerekeknek is egyértelmű valahol, hogy a vállalkozás az egy bevételszerzésre irányuló tevékenység, de hogy nekik az is egyértelmű mellett, hogy ők valami jót is akarnak csinálni, vagy valamilyen problémát, tényleg ilyen társadalmi, környezeti problémát is meg szeretnének oldani mellette. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenféleképpen van okunk bizakodnia illetően.
1: Köszönjük szépen! Önök az elmúlt percekben Kutni Mátyást, a Nemzeti Innovációs Ügynökség edukációs szolgáltatások igazgatóját hallották, akinek köszönjük, hogy itt volt velünk, és hát további sok sikert kívánunk a program megvalósításához, viszont hallásra, szép napot kívánok!
2: Viszont hallásra, szép napot önöknek is!
3: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
5: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
6: Úgy vagy vele, hogy csak még 2 sört kérnél? Október 16-18 és 21-25 között vár a Nagy Budapesti Sörfesztivál a Kopaszigát nagyparkolónál. Kézműves sörkülönlegességek, prémium bajorfesztivál sörök, specialitások és muzsika. Hauber Exponanza, Rakonca Imre, éjjelente pedig DJ-k. A belépés ingyenes.
7: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
8: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
9: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
10: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
11: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
12: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
13: Nekem 10.
12: Mennyi?
14: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
15: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a vörös neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
16: A fővárosban akadozik az előrejutása a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig, és az M5-ös autópályán az autópiactól. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. Az Egér úton a Balatoni úttól. A Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, valamint a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt. A 6. kerületben a Király utcát lezárták a Holló utca és a Káldi Gyula utca között daruzás miatt ma 16 óráig. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Fogarasi úton, kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 1934-ben ezen a napon indult el, október 6-án az első hazai építésű Dunatengerjáró hajó, a Budapest, aminek hát az volt a különlegessége, hasonlóan a őt követő Dunatengerjárókhoz, hogy hát ahogy a nevében is benne van, a Dunán, illetve a tengereken is tudtak közlekedni. Elsősorban a földközi tengeren jártak egyébként ezek a hajók, Egyiptomig mentek el, vagy esetleg még tovább az óceánokra annyira már nem lehetett velük kimenni, illetve hát a második világháborúban a német hadsereg is kibérelt párat, és a Fekete-tengeren mindenféle áruszállításban segítkeztek ezek az egységek. Így fordulhat elő az, hogy magyar tengerész áldozatai is vannak a második világháborúnak, több más áldozat, illetve hát számos más áldozat mellett. Szóval 1934-ben történt ez, és mindez nem függetleníthető attól, hogy hát az akkori államvezetés, illetve hát az állam élén álló király nélküli kormányzó ugye rendkívül fontosnak tartotta a tengeri kapcsolat megőrzését és fejlesztését. Ekkor lett a csepeli szabad kikötő gyakorlatilag az ország legnagyobb kapcsolata, legnagyobb élő kikötője a tengerek felé. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2, 8 óra múlt 2 perccel. A hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt és szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n!
1: Az orosz légvédelem este 8:30 és hajnali 5 óra között 650 olyan ukrán drónt semmisített meg, amely a moszkvai régió felé tartott, közülük 105-öt a főváros közelében, ezt közölte Szergej Szobjanyin, moszkvai polgármester.
13: Radomia községben egy civil életét vesztette, más településeken pedig további 6-an sebesültek meg. Moszkva minden 4 repülőterén egyébként felfüggesztették az éjjel a repülőgépek indítását és fogadását. Egyébként az ukránok tegnap közölték, hogy 3 irányított légibombával és egy harci drónnal mértek csapásokat az oroszok Harkivra. Ott rengeteg sebesült és több halálos áldozat is volt, és hát egyelőre az ukránokra mért ma reggeli csapásokról még nincs információ, de amit lesz, akkor természetesen mondjuk majd.
1: Oroszországnak az ukrajnai háborún túlmutató, akár Grúziát, Moldovánt és a balti államokat is magában foglaló szélesebb körű ambíciói lehetnek. Egyebek mellett ezt közölte a német külügyminiszter.
13: Az NTV német hírtelevíziónak nyilatkozva emlékeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a 20. század legnagyobb katasztrófájának nevezte a Szovjetunió összeomlását. Ha ezt tartja annak, akkor valószínűleg vissza akarja fordítani. Ezt is mondta Johann Wadephul, aki szerint az EU és NATO-tok balti államokat érintő orosz ambíciók a velük szövetséges Németországra is hatással lehetnek. Wadephul szerint Németország nem csak azt tekinteni támadásnak, ha német területet vennének célba, hanem azt is, ha a NATO-tag szövetséges államok határait lépnék át.
1: Műhold felvételek tanúsága szerint hatalmas tűz van a Saudi Aramco Vörös-tenger partján fekvő Rabigi olajfinomítójában, miután a létesítményt a jelek szerint találat érte a jemeni huszik részéről.
13: A tűzfészke az olajtároló tartályok és a nyomástartó edények körzetében található. A napi 400 ezer hordós kapacitású finomítót legutóbb 4 évvel ezelőtt érte huszi csapás. Hétvégén újraindult a háború a jemeni huszik és a kormányerők között. A 100 ezeresre becsült szárazföldi kormány erőket a szaudi légierő támogatja intenzív bombázással. A céljuk, hogy a Bab el-Mandeb szoros környékéről kiszorítsák a huszi milíciákat, hogy azok drónokkal és rakétákkal ne tudják fenyegetni a Vörös-tenger nemzetközi hajóforgalmát, köztük a kulcsfontosságú olajszállítmányokat.
1: Nem értesültünk arról, hogy Washington kisebb részekre bontaná a Taiwannak szánt 14 milliárd dolláros fegyvereladási csomagot. Ezt közölte Wellington Ku, taiwani védelmi miniszter a törvényhozásban.
13: A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok többször is megerősítette, továbbra is támogatja a Taiwan önvédelmi képességének erősítését. Hozzátette, hogy Taipei tiszteletben tartja az amerikai jóváhagyási eljárást, és folytatja az egyeztetéseket Amerikával. Taiwani tisztségviselők korábban arról beszéltek, hogy az amerikai fél kisebb csomagokra bonthatja a tervezett fegyver eladásokat, hogy elkerülje Kína hevesebb tiltakozását. Donald Trump amerikai elnök egyelőre nem hagyta jóvá a csomagot. Tavaly decemberben 11 milliárd dollár értékű fegyver eladást engedélyezett ugyan Tajvánnak, de Xi Jinping kínai elnökkel folytatott tárgyalásai után közölte, hogy a következő csomag engedélyezését elhalasztja. Kína továbbra is saját területének tekinti Tajvánt, és többször felszólította az Egyesült Államokat a fegyver eladások leállítására.
1: Kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság, mert a magyar állampapírok kamata adómentes, ez pedig előnyösebb helyzetbe hozza azok tulajdonosait.
13: Magyar Csaba, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének alelnöke szerint minimum kétfajta megoldás létezik erre. Felhívta a figyelmet arra, hogy senki ne lépjen elhamarkodottan, mert akár évekbe is telhet, mire kimondják a végső verdiktet.
17: Az egyik lehetőség természetesen az lenne, hogy megszüntetik a magyar állampapíroknak az adómentességét. Ez azonban jelentősen csökkenteni a lakossági állampapírok jelenlegi keresletét, tehát ez biztos, hogy visszaesést okozna. A másik irány pedig az lehet, hogy a magyar állampapíroknak a mentességét bizonyos feltételek mellett kiterjesztik más uniós vagy EGT tagállamoknak az állampapír is. Ez viszont azt jelenteni, hogy egy magyar adórezidens adott esetben ugyanúgy adómentesen tarthatna például osztrák vagy német állampapírt is a magyar mellett.
1: Nőtt a sikeres bankkártyás és átutalásos csalások száma, miközben az okozott kár összetétele is változik.
13: A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint a közelgő Black Friday és karácsonyi időszakban különösen fontos ellenőrizni a webáruházak címeit, előéletüket és vásárlói értékeléseiket, mielőtt bárki adatot, főképp bankkártya adatot ad meg. Tóth Leventét hallják.
18: Amire nagyon érdemes figyelni, hogy ilyenkor dőlnek az ajánlatok. Mindenkinek azt javaslom, hogyha talál egy ilyen ajánlatot, mielőtt még bármit tenne, vásárolna, adatot adna meg, szálljon arra időt, hogy megnézze, hogy ez a webhely, ez konkrétan micsoda. Tehát egy kicsit jobban nézzen szét, nézze meg esetleg, hogy vannak-e értékelések, nézze meg ne csak a konkrét terméket, amire termék oldalra elvisz az oldal, hanem magát az oldalt is esetleg nézze meg, egy nem ebből a linkből, hanem egy mondjuk főoldali linkből. Tehát, hogy nézzen szét mielőtt egy ismeretlen webáruházba, ahol még nem vásárolt, egy kedvező ajánlattal élni akar.
19: Tőzsde hírek.
1: Emelkedéssel zártak tegnap a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
13: A Dow Jones 2%-kal erősödött, a Nasdaq 1%-os pluszban fejezte be, az S&P 500 7%-kal emelkedett.
1: Túlnyomó részt emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai bőrzék.
13: A londoni FTSE 3%-kal, a frankfurti DAX 1%-os plusszal zárt, Párizs 8%-kal gyengült, Milánó ugyanakkor 7%-kal emelkedett, Madridban pedig 1,1%-os emelkedéssel zárult a kereskedés.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,3%-os emelkedéssel 141.895 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 24,7 milliárd forint volt, a vezető papírok erősödtek az előző napi záráshoz képest.
13: A MOL 2,6%-kal ment felfelé 4.980 forintra. Az OTP 1,1%-kal drágult 40.700-ig, a Magyar Telekom 2,3%-kal emelkedett 2.578 forintra, a Richter 6%-kal erősödött 12.300 forintig.
1: Nincs nagy mozgás a két fő olajtípus esetében. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI 1%-kal erősödött mindössze, $89.46 hordonként, a Brent jegyzési ára $100.45, 1%-os pluszban szintén hordonként. 2%-kal csökken az arany ára, $4146.70 kerül a sárga nemesfém unciánként a nemzetközi piacon. A holland gáztőzsdén a november végi határidő szállításban 1 megawattórányi energiahordozó 75 euróba és 20 eurócentbe kerül.
19: Időjárás jelentés.
13: Derült, fátyol, felhős, napos időre van kilátás, csapadék nélkül, a csúcshőmérséklet 22-26 fok között alakul.
19: Sporthírek a 94.2.
1: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a szlovákiai nagyszombaton a Nemzetek Ligája B divíziójában. A második félidő elején a nemzeti együttesben először eredményes Tóth Milán a magyar csapat első komoly helyzetét értékesítette. A hajrában Román Járemcsuk egyenlített, de a magyar válogatottban szintén először gólt szerző Csinger Márk eldöntötte a találkozót, amelyen Marco Rossi szövetségi kapitánya csereként beküldött Szalai József személyében újoncot is alatott. A sikernek köszönhetően a magyar csapat egy pontra megközelítette a veretlenül éllovas északíreket, és hárommal elhúzott a harmadik helyre visszacsúszó ukránoktól. A magyarok a november 14-i 5. fordulóban a nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó Georgia vendégei lesznek Tbilisiben. A dél-koreai Kim Jae-yolt választották a téli olimpiai sportágok szövetségének elnökévé, aki az olasz Ivo Ferianitól veszi át a posztot. Az 57 éves Kim a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség elnöke is egyben, ebben a tisztségében júniusban erősítették meg. Megválasztásában szerepet játszott a havas és jeges sportokhoz fűződő szenvedélye és

0: bronzot nyert. Kína a legutóbbi 1984-es Los Angeles-i olimpián 15 aranyat nyert és negyedik lett a nemzetek rangsorában, igaz a szovjetek és az akkori keleti blokk legtöbb országa, köztük a magyarok is, bojkottálták a játékokat. 2008-ban házigazdaként Pekingben kereken 100 érem, köztük 48 arany és az összetett első hely volt a mutató. A 2012-es londoni játékokon 38, Rióban 26, Tokióban 38, a 2024-es párizsi játékokon 40 aranyérem jutott Kínának.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: reggeli monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. Kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság, mert a magyar állampapírok kamata adómentes, ez pedig előnyösebb helyzetbe hozza azok tulajdonosait. Ez persze nem jelenti azt, hogy aggódniuk kellene az államkötvényekkel rendelkezőknek, hiszen első körben tájékoztatást kérnek a magyar féltől, az ügy rendezéséig pedig még sok idő van hátra. Ugyanakkor a jövőre nézve nagy kérdés, hogyan rendezhető mindez úgy, hogy ne érjen hátrány senkit sem. Magyar Csaba a Magyar Oklevelős, Magyar Csaba a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének alelnöke szerint minimum két fajta megoldás létezik, de van egy úgynevezett harmadik út is. A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy senki ne lépjen elhamarkodottan, hiszen akár évekbe is telhet, mire kimondják a verdiktet. M. Szűcs Péter interjúja következik a részletekkel.
0: Reggeli Monitor.
2: Miért bántja ezt az Európai Bizottság?
3: Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben a magyar állampapíroknak

0: az adózása miatt. A teljes levélnek a szövege nem publikus, halandó emberek csak annyit látnak belőle, hogy felszólították Magyarországot, hogy ezen változtasson, és ennek a rövid tartalmát. A probléma lényege az, hogy a magyar állam által kibocsátott a lakosság, mint befektetői célpiac számára forgalomba hozott értékpapíroknak a kamata jelenleg mentes a személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó alól is. Ezzel szemben, ha egy másik uniós tagállamnak, például Ausztriának, Németországnak, vagy éppen Szlovákiának az állampapírjainak a kamatát nézzük, magyar adórezidens befektető részéről, akkor az viszont adóköteles lesz. Nem is kicsi a különbség, hiszen a többi kamatjövedelmet főszabály szerint 15% személyi jövedelemadó, és felső korlát nélkül 13% szociális hozzájárulási adó terheli. Vagyis ugyanaz a befektetési döntés adózási szempontból egészen más eredményt hozhat, attól függően, hogy melyik állam bocsátotta ki az állampapírt. A bizottság szerint ez a különbségtétel visszatarthatja a magyar befektetőket attól, hogy más uniós vagy EGT országok állampapírjaiba fektessenek, ez pedig felveti a tőke szabad mozgásának a korlátozását, amely ellenkezik ezzel az uniós alapvető szabadságjoggal. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a magyar szabályozás jelenleg torzítja az uniós tőkepiacot. Azonban fontos, hogy ez még csak az eljárás első szakasza, a bizottság felszólító levelet küldött, Magyarország pedig válaszolhat a kifogásokra.
1: Az nem úgy van, hogy ez akkor igaz csak az adómentesség, meg minden mentesség, ha kivárom a futamidő végét?
0: Akkor fogom megkapni a hozamot, viszont abban az esetben, hogyha ezt netalántán hamarabb visszaváltom, ezt az államkötvényt, akkor abban az esetben ezen bukhatok is. De önmagában a futamidő lejártával, amikor hozamot kapok, akkor az adómentes lesz. Nem úgy van, mint például a tartós befektetési számla esetén, hogy meg kell várni az 5 évet, és csak utána lehet adómentes. Amikor jóváírják az állampapírra a hozamot, az időbeli feltétel nélkül adómentesnek minősül.
1: Miért most került elő ez az ügy? Amikor ez a szabályozást bevezették, az nem ma volt.
0: A történet kulcsa a 2019-es év, amikor a magyar szabályozás jelentősen átalakult. A hangsúly egyértelműen arra került, hogy a magyar állam által kibocsátott lakossági befektetői célpiac részére a forgalomba hoznak értékpapírt, akkor ez legyen SZIA-mentes. Úgy tűnik, hogy ez 7 évig senkit nem zavart, lehet, hogy volt egy jó akaró névtelen betelefonáló, aki bejelentette ezt az anomáliát a bizottság részére, de annak idején ez egy nagyon egyértelmű gazdaságpolitikai cél volt, a lakossági megtakarításokat próbáljuk meg a magyar állampapírpiac felé terelni. És ezt a folyamatot tetézték meg azzal, hogy 2023-ban még tovább szigorították ezt oly módon, hogy általában a kamatjövedelmekre bevezettek 13% szociális hozzájárulási adót az SZIA mellé, viszont, hogyha magyar államkötvényt vásároltunk, és annak keletkezett hozama, akkor a szochómentes. Tehát az SZIA-t meg a szochót így 2 lépésben iktatták ki a rendszerből, és hát ez is egy elég erőteljes lépés volt abba az irányba, hogy a magyar befektetőket a hazai állampapírpiac irányába tereljék. Most a probléma tehát abból fakad, hogy az uniós jog szempontjából nem csak azt kell nézni, hogy Magyarországnak milyen gazdaságpolitikai céljai vannak, hanem azt is kell vizsgálni, hogy ennek során nem kerülnek-e hátrányosabb helyzetbe más uniós tagállamoknak az állampapírjait. Tehát most karambolozott a magyar állampapírpolitika az uniós tők áramlásának a szabadságával.
1: Más országban nincs ilyen gyakorlat, vagy valami hasonló?
0: Hát ezt minden országban meg kell nézni. Ez Magyarország részéről egy elég markáns állampapír politika volt, adópolitikával kombinálva. Időről időre előfordul, hogy más országban is felülvizsgálják az adórendszert, és bizony vannak olyan tiltott támogatások, amelyeknél megállapítja az Európai Bizottság, hogy kötelezettségszegés történt, és akkor meg kell változtatni az adott országnak az adószabályait, de egyébként ezen viszonylag hosszú ideig el lehet vitatkozni.
1: Most, hogyha valak pénzem ott van állampapírban, aggódnom kell?
0: A jelenlegi helyzetből még semmilyen azonnali adóváltozás nem következik. Tehát mielőtt mindenki rohanna túladni a magyar állam kötvényén, számoljunk el 10-ig. Tehát a bizottság most egy felszólító levelet küldött, Magyarországnak pedig válaszolnia kell ezekre a felvetésekre. Ha a bizottság nem tartja kielégítőnek a választ, akkor következhet egy indokolásra ellátott vélemény, és végső soron el lehet menni az Európai Unió bíróságára is ezzel az üggyel. A valódi kérdés az lesz, hogy Magyarország hogyan akarja majd megszüntetni a bizottság által kifogásolt különbségtételt. Tehát azon áll, vagy bukik a kérdés adózási szempontból, hogy egyáltalán igaza van-e a bizottságnak. Ha igaza van, akkor mit fog lépni Magyarország? Az egyik lehetőség természetesen az lenne, hogy megszüntetik a magyar állampapíroknak az adómentességét. Ez azonban jelentősen csökkenteni a lakossági állampapírok jelenlegi keresletét, tehát ez biztos, hogy visszaesést okozna. A másik irány pedig az lehet, hogy a magyar állampapíroknak a mentességét bizonyos feltételek mellett kiterjesztik más uniós vagy EGT tagállamoknak az állampapírjára is. Ez viszont azt jelenteni, hogy egy magyar adórezidens adott esetben ugyanúgy adómentesen tarthatna például osztrák vagy német állampapírt is a magyar mellett. Tehát, hogy pontosan mely megoldás születik, azt most még nem lehet biztosan megmondani. Egyébként még egy köztes megoldás is számításba jöhet. Korábban már volt precedens arra, hogy a jogszabályban csak annyit írtak, hogy nem a magyar állam által kibocsátott állampapírról van szó, hanem mondjuk forintban denominált államkötvényre terjed ki az adómentesség. Ez kicsit olyan, mintha lóháton nyilaznánk hátrafelé, de akár még az is működhet, hiszen más országok is bocsáthatnak ki forint alapú államkötvényt, de azért jó eséllyel nem fognak, viszont ebben az esetben mondjuk akkor meg az eurós magyar államkötvény esne ki ebből a körből.
1: Arról meg nem beszélve, hogyha valaki már állampapírra rendelkezik, akkor azt úgy menet közben nem lehet csak úgy szabályokat változtatni, tehát magyarul, ha az Európai Bizottság el is tiltja Magyarországot ettől a gyakorlattól, akkor feltételezem, jogi szempontból csak a jövőre vonatkozó állampapírokra terjedhet ez ki.
0: A jelenlegi eljárási helyzetből nem az következik, hogy visszamenőlegesen megadóztatnák a már megszerzett kamatokat. A bizottság azt kifogásolja, hogy a magyar jogszabályok jelenleg eltérően kezelik a magyar befektetési lehetőséget a külföldiektől az állampapírok területén. Ha Magyarország változtat a szabályokon, az alapvetően a jövőbeni adóztatási szabályok meghatározását jelenti. Persze az már egy jogalkotási kérdés, hogy esetleg a módosított törvény pontosan már milyen átmeneti rendelkezéseket tartalmaz. Nagyon nem mindegy például, hogy az új szabály csak a módosítás után megvásárolt állampapírokra vonatkozik, vagy a korábban megvásárolt, de később esedékes kamatokra is kiterjed. Tehát egy már megszerzett és korábban adómentesen realizált kamat utólagos megadóztatása jelenleg esélytelen, azonban a jövőbeni kamat adóztatásának a megváltoztatása még terítéken lehet. Tehát itt azért ez egy fontos adójogi kérdés lesz, és hogyha végül oda kerül a sor, hogy Magyarország változtat ezen, akkor ez egy nagyon fontos terület lesz, hogy a már korábban megvásárolt, de a jogszabály hatályba lépése utáni kamatokra milyen szabályokat fognak megállapítani. Ettől függetlenül még a magyar állam lehet, hogy kompenzálja majd az adózókat valamilyen módon ebben a verzióban is, de azért még igen erőteljesen csak kötszurkálás a részemről, tehát ez csak csupa és puszta spekuláció a részemről.
1: Akkor magyarul azt mindenképpen kimondhatjuk, hogy akinek állampapírja van, nyugalom. Egyrészt ez nem két hét alatt dől el, kettő meg nyilván amikor eljön a pillanat, akkor meg úgyis tájékoztatják a állampapír tulajdonosokat arról, hogy na most pontosan mi a jogi helyzet.
0: Igen, és lehet, hogy Magyarország úgy dönt, hogy legyen akkor a többi EU-s tagállambeli államkötvény is adómentes, akkor a magyarokat semmilyen hátrány nem fog érni, hanem ugyanúgy futhatnak tovább a magyar állampapírba történő befektetések. Vagy az is lehet, hogy lesz egy kis jogi trükközés, és azt mondják, hogy ez a forintban denominált államkötvényekre vonatkozik, és Németországnak is szíve joga ilyet kibocsátani, de azért ez még a véleményes kategória, de azért vannak itt lehetőségek, van mozgástere Magyarországnak.
1: Ez körülbelül mennyi idő alatt dőlhet el? Lehet ezt satszolni?
0: Hát ezt nagyon nehéz megmondani, mert a közigazgatási malmok elég lassan őrölnek. Magyarország 2 hónapot kapott arra, hogy küldjön be valamilyen választ. Aztán ez a válasznak a minőségén, meg a mennyiségen is múlik, hogy mennyi idő alatt fogják feldolgozni. Arra jön majd vissza egy válasz, akkor arra viszont válasz, és akkor utána eldönti a bizottság, hogy elmegy-e az Európai Bíróságra ezzel a szabályozási anomáliával, és akkor utána, ha a bíróság mondja ki, ami megint csak egy hosszabb folyamat, tehát akár ezzel éveket is el lehet még játszani.
2: Reggeli Monitor, a legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban telítettek a sávok a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Tököli úton befelé a Barostér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídnál, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, valamint a Váci úton befelé a Megyeri útnál. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, a 933-as, a 933-a és a 941-es éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé. Nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Kedden 20 órától másnap 4 óra 30 percig lezárják az Erzsébet híd Attila úti lehajtóját. Az Erzsébet hídi lehajtót addig megnyitják, az érintett BKK járatok pedig az eredeti útvonalon közlekednek. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Fogarasi úton, kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 8:30 van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. 1914-ben ezen a napon született, vagyis október 6-án Thor Heyerdahl, az egyik leghíresebb norvég, egyébként norvég utazó és tengerbiológus, aki az antropológiával is foglalkozott, és a Kontiki expedícióval vált világhírűvé. Ekkor egy balsafából készült tutajjal 8000 kilométert vitorlázott Dél-Amerikából a Tuamotu szigetekre. Gyakorlatilag ezzel azt bizonyította be, hogy kapcsolat lehetett már akkor is az egymástól távolabbi földrészek között, mármint amikor ezeket a hajókat megépítették. Egészen fantasztikus volt ez az expedíció, viharba is kerültek, de hát természetesen túlélték. A hajót egyébként Oszlóban meg lehet tekinteni, és hát ő pedig az egyik leghíresebb norvég, szóval őrá emlékeztem meg itt az elmúlt másodpercekben. Most pedig következnek a hírek, a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok. Szép napot és kellemes ébredést, reggelt mindenkinek!
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Donald Trump amerikai elnök enyhítette az elsősorban a mezőgazdasági gépekben alkalmazott vörösre festett adómentes dízelolaj használatának korlátozását.
5: Az üzemanyagot azért festik, hogy a rendőrség és az adóellenőrök könnyebben ellenőrizhessék, milyen üzemanyag van a járművek tartályaiban. Eddig bírságot kellett fizetnie azoknak, akik jogosulatlanul használták ezt. Donald Trump szerint mostantól egy átlagos kamionos több mint $100 spórol tankolásonként, úgy vélte, hogy az ideiglenes intézkedéssel dollár milliókat takarítanak meg például a fuvarozók, az olcsóbb üzemanyagárakkal ráadásul mérséklődnek a szállítási költségek, ezzel pedig csökken az áruk ára. Az Egyesült Államokban nemrég rekordszintre emelkedett a dízel olajára. Donald Trump mostani bejelentése alig néhány héttel előzi meg egyébként a félidős amerikai választásokat.
4: Globális szintű hozamemelkedés volt tegnap.
5: Tovább emelkedtek a japán állampapírhozamok, a 30 éves hozam új történelmi csúcsa 4,2% fölé emelkedett. Sanae Takaichi miniszterelnök biztosította a piaci szereplőket arról, hogy a japán kormány gyorsan fog cselekedni, amennyiben váratlan piaci mozgásokat tapasztal. A 30 éves amerikai állampapírhozam is 2002 óta nem látott szintre, 5,7% közelébe emelkedett, miközben a 10 éves hozam már meghaladja az 5,3%-ot. Az újra emelkedő infláció és erre válaszol tartósan szigorú jegybanki kamatpályára vonatkozó piaci várakozások mellett tegnap a francia események is hozzájárulhattak a hozamok széleskörű emelkedéséhez. A belpolitikai feszültségek hatására a 10 éves hozam szintén 2002 óta nem látott szintre emelkedett a franciáknál, ami több eurozóna tagország állampapírpiacára is begyűrűzött, és az euró gyengülését okozta a többi vezető devizával szemben.
4: Hibrid járművekkel bővítene a General Motors.
5: A vállalat hibrid járművekkel bővíteni az amerikai modell kínálatát, mivel a benzin ára továbbra is magas, a teljesen elektromos autók iránti kereslet pedig mérséklődik az Egyesült Államokban. Mike Anderson, a General Motors hajtáslánc fejlesztését felelős alelnöke a CNBC-nek megerősítette egyébként a hibrid terveket, de pontos időpontokról nem közölt további részleteket.
4: Idehaza kulturális, történelmi és tematikus közösségi eseményekkel emlékezik a Magyar Batthyány Alapítvány a család történelmi örökségére és az 1848-49-es szabadságharcra.
5: A Batthyány ősz program sorozatról és a 100 éve felavatott Batthyány örökmécsesről az alapítvány elnökét, Batthyány Schmidt Margitot hallják.
6: Nagyon sok megemlékezésen veszünk részt. Október 6-án például az ászló felvonáson, akkor a Fiume úti sírkertben a megemlékezésen. Megyünk a parlamentbe, mi évek óta úgymond együtt dolgozunk a Boldog Batthyány Stratmann László Katolikus Szociális Intézmény óvoda, általános iskola és különleges gyermekotthon közösségével. Őket visszük a parlamentbe, akkor lesz koszorúzás az örökmécsesnél délután, és este pedig, amit még úgymond egy megemlékezés, egy gyertyagyújtás 7:30-kor szintén a Batthyány örökmécsesnél.
5: Kijöttek a legfrissebb ipari adatok idehaza. Az elmúlt évek gyengélkedése után idén úgy tűnik, hogy a magyar ipar úgymond jobban muzsikál, és hát júliushoz képest 1%-kal nőtt a termelés augusztusban, éves alapon pedig 8,7%-os volt a bővülés.
2: Tőzsdehírek.
4: Emelkedéssel zártak tegnap a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
5: A Dow Jones indexe 2%-kal emelkedett, a Nasdaq 1%-os plusszal zárt, az S&P 500 7%-kal erősödött.
4: Túlnyomó részt erősödéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai bőrzék.
5: A londoni FTSE 3%-kal emelkedett, a frankfurti DAX 1%-del, a párizsi CAC 8%-kal gyengült. Milánóban 7%-os, Madridban 1,1%-os volt a bővülés.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a MUX 1,3%-os emelkedéssel 141.895 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 24,7 milliárd forint volt, a vezető papírok erősödtek.
5: A MOL 2,6%-kal emelkedett 4.980 forintra, az OTP 1,1%-kal drágult 40.700 forintig, a Magyar Telekom 2,3%-os plusszal zárt 2.578 forinton, a Richter pedig 6%-kal erősödött 12.300 forintra. Egyébként nem csak az ipari adat jött ki, hanem a kiskereskedelmi is augusztusról. Az előző évhez képest 2,4%-kal emelkedett a vásárlások mértéke, havi alapon ugyanakkor 7%-kal mérséklődött.
4: Nézzük, hogy mi történik most a piacokon. Például a bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 367 forint és 22 fillér, egy amerikai dollár 327 forintba és 68 fillérbe kerül, egy svájci frankért 393 forintot és 85 fillért kérnek. Ázsiában a térségben irányadó tokiói Nikkei 1,2, a hongkongi Hang Seng 0,7%-os pluszban, India 6, Szingapur 2%-kal bővül, a dél-koreai Kospi 8%-kal csökken.
2: Időjárás jelentés.
5: Derült, fátyol, felhős, napsütéses időjárás várható, csapadék nélkül, gyengebb mérsékelt széllel, a csúcshőmérséklet 22-26 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Ügyészség és fogyasztóvédelmi vizsgálatok indultak több nyugdíjas ház működésével kapcsolatban idehaza. Az idős otthonok és nyugdíjas házak országos egyesületének elnöke szerint fontos különbség, hogy a nyugdíjas ház elsősorban lakhatást biztosító polgári jogi konstrukció, míg az idősek otthona engedélyköteles szociális szolgáltatás, ahol az ápolás és gondozás is meghatározó. Az ügyészség elsősorban azt vizsgálja, hogy a nyugdíjas házak szerződési feltételei megfelelnek-e a jogszabályoknak, illetve alkalmasak-e a fogyasztók megtévesztésére. Dr. Nagy Viktor szerint a háttérben az áll, hogy az idős ellátás szabályozó jogi környezet elavult, ezért kiszámíthatóbb és korszerűbb szabályozásra lenne szükség. Kecső Rihárd interjúja következik.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor!
2: Ügyészségi vizsgálatok kezdődtek meg a nyugdíjas házakban. A nyugdíjas házakat nem kell összetéveszteni az idős otthonokkal, de kezdjük talán ezzel, hogy egy kicsit rendbe tegyük ezt a két fogalmat. Mi a kettő között a különbség?
3: Ugye alapvetően a nyugdíjas ház egy polgárjogi kategória, egy olyan jellegű elsősorban lakhatást biztosító szolgáltatásról beszélünk, ahol nyilván, ahogy a neve is mutatja, nyugdíjasok laknak, de nem az ápolási gondozási oldal, hanem inkább a lakhatási oldal az, ami jelentősebb. Ahogy ugye elmondtam, egy lakhatást konstituáló szerződésről beszélünk, ez tipikusan egy bérleti szerződés, ami alapján az adott nyugdíjas gyakorolja a lakhatási jogát. Ezzel párhuzamosan, illetve ezzel ellentétesen az idősek otthona az egy szociális szolgáltatás, amiben nem csak a lakhatási szolgáltatások, hanem az ápolási, gondozási rész is igen jelentős, és egy szociális szolgáltatási működési engedéllyel rendelkező szolgáltatóhoz kötött, tehát egy jóval nagyobb hatósági kontroll alatt álló szociális szolgáltatásról beszélünk.
2: Ezt a két fogalmat egyébként nagyon sokszor a közbeszédben összemossák. Lehet ennek egyébként komoly következménye?
3: Alapvetően akkor, hogyha a szolgáltatást igénybe vagy a hozzátartozója egy idő után valamilyen okból kifolyólag nem elégedett a szolgáltatással, nyilvánvalóan, hogyha megpróbál különböző jogérvényesítési eszközökhöz nyúlni, illetve jogérvényesítést kezdeményezni, akkor szoktak általában szembesülni a két fogalom közötti különbséggel. Én azt mondanám önnek, hogy míg az idősek otthona egy hatósági kontrollal jóval inkább körülbástyázott történet, ahol különböző jogi ellenőrző szervek, illetve szintek vannak a jogérvényesítés kapcsán, addig a nyugdíjas házak tekintetében ez a fajta idézőjeles védőháló nincs, meg ott az egyedüli ilyen jellegű jogérvényesítési fórum az a bíróság.
2: Most, hogy itt megbeszéltük itt a két intézmény közötti különbséget, beszéljünk a lényegről, mert hogy itt vannak vizsgálatok, és az elmúlt időszakban egyre nagyobb figyelem is irányul mind az idős otthonokra, mind a nyugdíjas házaknak a működésére. És hát megjelentek az ügyészségi vizsgálatok is, de mit akarnak ezek az ellenőrzések pontosan?
3: Én alapvetően szeretném kihangsúlyozni, hogy itt az ügyészségi vizsgálatok tekintetében nem büntetőjogi relevanciájú vizsgálatokról beszélünk, ugyanis ezt nem olyan sokan tudják, de az ügyészségen belül egy úgynevezett közérdekvédelmi osztály. Ez a közérdekvédelmi osztály, ez azt a feladatot tűzte ki zászlajául, hogy a közérdeket sértő, illetve a közérdeket veszélyeztető ügyek, esetek kapcsán vizsgálódik. Ilyen jellegű fogyasztóvédelmi jellegű, illetve közérdeki jellegű ügy most jelenleg a nyugdíjas házaknak az ellenőrzés, illetve a nyugdíjas házak körül kialakuló polémia is. Úgyhogy ezt mindenképp szerettem volna elmondani. Itt alapvetően az ügyészség közérdekvédelmi osztálya azt vizsgálja, hogy az adott nyugdíjas házakban működő, illetve az adott nyugdíjas házakban érvényes általános szerződési feltételek, azok mennyiben felelnek meg az aktuális jogszabályoknak, illetve mennyire alkalmasak esetlegesen fogyasztók megtévesztésére, illetve egyéb jogsértésekre.
2: Van egyébként most konkrét ügy, ami elindította ezt az egész folyamatot?
3: Ezzel kapcsolatban nekem csak sejtéseim vannak, itt az elmúlt időszakban több idős otthonnal, illetve nyugdíjas házzal kapcsolatos hír látott napvilágot, és hát az én tanácsadói praxisomban is több ügyfelem tekintetében került sor közigazgatási, hatósági, ügyészségi, vagy adott esetben bírósági vizsgálatra is. A nyugdíjas házak, illetve az idős otthonok kategóriájának vélt vagy valós összemosási szándéka kapcsán. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek az ügyek lehettek azok, amik elindították ezt a fajta vizsgálati hullámot, illetve hát a már igen régóta uralkodó jogszabály, illetve jogértelmezési polémia abból a szempontból, hogy melyik intézmény minősül nyugdíjas házasháznak, idősek otthonának, vagy esetlegesen engedély nélkül nyújtott szociális szolgáltatónak.
2: Azt lehet esetleg tudni, hogy ilyenkor hogyan és milyen módon vizsgálódik a hatóság? Tehát, hogy miket kérnek be, vagy esetleg helyszínre jönnek?
3: Itt alapvetően el kell különítenünk az ügyészségi vizsgálatot, illetve a fogyasztóvédelmi vizsgálatot, hisz hát ugye a fogyasztóvédelmi hatóság is vizsgálódik ezzel párhuzamosan. Első körben irat bekérésekkel folytatják a tényállástisztázást, ami azt jelenti, hogy az önmagukat nyugdíjas házként deklaráló intézmények számára az ügyészség, illetve most már az elmúlt pár hétben azt tapasztalom, hogy a fogyasztóvédelem is kiküld egy általános megkeresést. Ebben a megkeresésben bekérik az adott nyugdíjas háznak a szerződései, illetve az általános szerződési feltételeket tartalmazó blankettákat. Ezeket kivizsgálják, és akkor ezen irat vizsgálatot követően dönti el mind a hatóság, mind az ügyészség, hogy tovább kívánnak-e lépni. Abban az esetben, hogyha tovább kívánnak lépni, akkor nyilván az ügyészség szempontjából a bírósági út, a hatóság oldaláról pedig különböző szankcióknak a kiszabása vagy a kilátásba helyezése a következő lépés.
2: Tehát, hogyha itt egy szabálytalanságot találnak az adott intézménynél, akkor egyrészt van-e mondjuk lehetőség adott hiányosságok kijavítására, másrészt mikor kerülhet sor egy komolyabb szankcióra?
3: Itt ugye első körben bízva mind a hatóságnak, mind pedig az ügyészségnek a jó hiszem jó gyakorlásában egyfajta felszólítást kap az intézmény. Abban az esetben, hogyha az általános szerződési feltételek sértik a jó hiszemség és a tisztesség követelményét, akkor egy X napos határidő kitűzésével felhívhatja a hatóság, illetve az ügyészség az intézményt, hogy ezt a fajta általános szerződési feltételekkel kapcsolatos gyakorlatot szüntesse meg, és hát nyilván a sérelmezett pontokat módosítsa a jelenlegi fogyasztóvédelmi jogszabályokkal összefüggő, illetve összhangban lévő tartalommal. Abban az esetben, hogyha az intézmény erre hajlandó és együttműködik, akkor ez a fajta vizsgálat nyilvánvalóan mindkét fél megelégedésével lezárul. Abban az esetben viszont, hogyha nem, vagy hogyha adott esetben az intézmény ezzel nem ért egyet, akkor várhatóak nyilván ilyen-olyan-olyan szankciók.
2: Az intézmények oldaláról gyakran felmerül a munkaerőhiány meg a finanszírozásnak is a problémája. Mennyire magyarázhatóak a feltárt hiányosságok ezekkel a gondokkal?
3: Én azt gondolom, hogy nem is feltétlenül erre vezethető vissza ez a fajta vizsgálódási hullám vagy célvizsgálat, amik most elindultak, hanem inkább a nem megfelelő állam, illetve hatósági megközelítésre. Ugye, hogyha jelenleg a jogszabályi hátteret nézzük, ami szabályozza mind az idős otthonok, mind pedig a nyugdíjas házak működését. Egy 1993-as jogszabály tömegről, illetve jogszabálycsoportról beszélünk. Ugye annyi ezen időszakot követően rengeteg minden dolog történt már. Rá kellene ébrednie már az állami oldalnak is, hogy az idős gondozás, az idős ellátás, a tartós bentlakásos idős gondozás is átalakult egyfajta piaccá. És ennek a piacnak ugye nyilván nem csak állami, nem csak ellátásbeli szereplői vannak, hanem szolgáltatói felfogással, illetve nyilván piaci érdekekkel megjelenő szereplő is, ezek ugye a magánszolgáltatók. És hogyha a jelenlegi jogszabályoknak a módosítása lehetővé tenni ezeknek a magánszolgáltatóknak egy lazább keretek között való működését, akkor nyilvánvalóan elkerülhetőek lennének ezek a hullámszerűen megjelenő vizsgálatok, és ugye minden oldal egy kiszámítható jogi háttérrel számolhatna.
2: A hozzátartozók hogyan tudják eldönteni, hogy egy intézmény valóban megfelelően működik?
3: Én azt szoktam tanácsolni a hozzám fordulóknak, hogy minden esetben kérjék el a vonatkozó szerződéseket, gondozási megállapodásokat, bérleti szerződéseket, általános szerződési feltételeket, még azt megelőzően, hogy egy intézmény mellett leteszik a voksukat. Nyilván ezek több tíz oldalas dokumentumcsomagok, úgyhogy a következő tanácsom az mindig az szokott lenni, hogy forduljanak olyan joghoz értő szakemberhez, ügyvédhez, jogászhoz, akik iránymutatást tudnak adni számukra a tekintetben, hogy milyen kategóriájú intézményről van szó, a szerződések milyen jellegű kötelezettségek rónak az intézményre, milyen jogosultságokat biztosít az ellátott számára, és nyilvánvalóan, hogyha egy ilyen jellegű vizsgálat megtörténik, akkor tudják nyugodt szívvel eldönteni, hogy ezeket a szerződéseket aláírják-e, vagy pedig egyéb konzultációs formát folytatnak, vagy más intézmény mellett teszik le a voksukat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden esetre a legfontosabb az a megfelelő előzetes tájékozódás és a nem elkapkodott döntéshozatal az intézmény kiválasztása kapcsán.
0: Reggeli Monitor. Múltról, jelenről, jövőről, a pénzügyek tükrében. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban torlódik a forgalom a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Széll-Kálmán tér felé vezető utakon, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. Akadozik az előrejutása a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Nagykörúton a Blaha-Lujza térnél és az Üllői útnál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A 6. kerületben a Király utcát lezárták a Holló utca és a Káli Gyula utca között daruzás miatt ma 16 óráig. Lezárják az 1. kerületben a Batthyány tér déli oldalát ma 16 óra 30 perc és 18 óra között rendezvény miatt. A 39-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Batthyány tér megállót. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Szűcs Magdolna, BKK Info.

0: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.
1: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban torlódik a forgalom a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Széll-Kálmán tér felé vezető utakon, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. Akadozik az előrejutása a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Nagykörúton a Blaha-Lujza térnél és az Üllői útnál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A 6. kerületben a Király utcát lezárták a Holló utca és a Káli Gyula utca között daruzás miatt ma 16 óráig. Lezárják az 1. kerületben a Batthyány tér déli oldalát ma 16 óra 30 perc és 18 óra között rendezvény miatt. A 39-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Batthyány tér megállót. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 2026. október 6-a van, reggel 9 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Az Egyesült Államokban a német-amerikai napot tartják ma, Egyiptomban a fegyveres erők napját. Magyarországon pedig ez a nap az aradi vértanúk emléknapja. A magyar kormány 2001-ben nyilvánította nemzeti gyásznappá Magyarországon és a magyarok lakta területen, amikor is a honvéd tábornokok mellett Batthyány Lajos, Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke is életét vesztette. Jövünk a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en, a 94.2-n a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt mindenkinek!
1: Hírek a Trend FM 94.2-n!
3: Idehaza folytatódott az ipar bővülése.
4: A KSH adatai szerint augusztusban éves szinten 8,7%-kal bővült az ipar termelése, havi alapon 1%-kal emelkedett az ipari kibocsátás. A feldolgozóipari alágak többségében, így a villamosberendezésgyártásban, az élelmiszer, ital és dohánytermékgyártásban is csökkent a termelés, ugyanakkor az ipar egészét érintő növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékgyártásnak köszönhető.
3: A kiskereskedelemben maradt az éves szintű bővülés, augusztusban 2,4%-kal emelkedett a boltok forgalma.
4: Havi alapon azonban volt némi megtorpanás, mert 7%-kal kevesebbet költöttek az emberek. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben fél, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5, az üzemanyag kiskereskedelemben 3,1%-kal bővült az értékesítés éves összehasonlításban.
3: Az orosz légvédelem este fél 9 és hajnali 5 között 650 olyan ukrán drón semmisített meg, amely a moszkvai régió felé tartott, közülük 105 a főváros közelében, ezt közölte Szergej Szobjanyin, moszkvai polgármester.
4: Radomlia községben egy civil életét vesztette, más településeken további 6-an megsebesültek, Moszkva mind a 4 repülőterén felfüggesztették az éjjel a gépek indítását és fogadását, közben az ukránok is közölték az orosz légitámadások, mondjuk azt, hogy eredményeit. Oroszország összesen 137 ezen belül 49 sugárhajtású drónnal támadta Ukrajnát az éjszaka. A légvédelem 114 drónt semmisített meg, de 17 helyszínen jegyeztek fel becsapódásokat, aláhulló roncsokat pedig 4 helyszínen rögzítettek. Támadták egyébként például Zaporizsiában az egyik hidat, ott 5-en sebesültek meg, de újabb támadás érte a Dnyipro folyóhídját, amelyet le is kellett zárni. Az Odessa elleni orosz légitámadásban senki sem sebesült meg, és lakóépületek sem rongálódtak meg.
3: Donald Trump amerikai elnök enyhítette az elsősorban a mezőgazdasági gépekben alkalmazott, vörösre színezett adómentes dízelolaj használatának korlátozását.
4: Az üzemanyagot azért festik, hogy a rendőrség és az adóellenőrök könnyebben ellenőrizhessék, milyen üzemanyag van a járművek tartályaiban. Eddig bírságot kellett fizetnie azoknak, akik jogosulatlanul használták ezt. Donald Trump szerint mostantól egy átlagos kamionos több mint $100 spórol tankolásonként. Úgy vélte, hogy az ideiglenes intézkedéssel dollármilliókat takarítanak meg például a fuvarozók. Az olcsóbb üzemanyagárakkal ráadásul mérséklődnek a szállítási költségek, ezzel pedig csökken az áruk ára. Az Egyesült Államokban nemrég rekordszintre emelkedett a dízel olajára. Donald Trump mostani bejelentése alig néhány héttel előzi meg a félidős amerikai választásokat.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os erősödés mellett 142.149 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 300 millió forintot 5 perccel nyitás után. 2%-kal erősödik a MOL, 4.990 forintnál jár, az OTP 0,5%-kal került feljebb 40.900 forintra, a Richter 1%-os mínuszban 12.290 forinton, a Magyar Telekom 7%-kal csökken és 2.560 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bitcoin árfolyama jelenleg 85.309 dollárnál és 54 centnél jár, 0,5%-os mínuszban. Az Ethereumot 2695 dollárért és 73 centért lehet megvásárolni, 0,5%-os csökkenés mellett. A bankközi devizapiacon 1 euró jelenleg 367 forintba és 8 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 327 forintot és 42 fillért, egy svájci frankért 393 forintot és 60 fillért kérnek. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 83 forint 83 fillérbe kerül, a cseh korona árfolyama 15 forint 2 fillér. Egy angol font 432 forint és 76 fillér idehaza a bankközi devizapiacon. Nyugat-Európában néhány perccel nyitás után a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 3%-os pluszban, Párizs 2%-kal korrigál felfelé. A milánói börze 1/10, a madridi tőzsde 4%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 9%-kal csökken, $88.67 jár a kurzus. A Brent jegyzés jár a 7%-os mínuszban, $99.65. Egy uncia aranyért 1%-os erősödés mellett 4159 dollárt és 30 centet kérnek a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Globális szintű hozamemelkedés volt tegnap.
4: Tovább emelkedtek a japán állampapírhozamok, a 30 éves hozam új történelmi csúcsa 4,2% felé emelkedett. Sanae Takaichi miniszterelnök biztosította a piaci szereplőket arról, hogy a japán kormányzat gyorsan fog cselekedni, amennyiben váratlan piaci mozgásokat tapasztal. A 30 éves amerikai állampapírhozam is 2002 óta nem látott szintre, 5,7% közelébe emelkedett, miközben a 10 éves hozam már meghaladja az 5,3%-ot. Az újra emelkedő infláció és erre válaszol tartósan szigorú jegybanki kamatpályára vonatkozó piaci várakozások mellett tegnap a francia események is hozzájárulhattak a hozamok széleskörű emelkedéséhez. A belpolitikai feszültségek hatására a 10 éves francia kötvények hozam szintje 2002 óta nem látott szintre emelkedett, ami több eurozóna tagország állampapírpiacára is begyűrűzött, és az euró gyengülését okozta a többi vezető devizával szemben.
3: Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök november 29-ére előrehozott választásokat írt ki, miután kisebbségi kormánya az elmúlt időszakban egyre nehezebben tudott parlamenti támogatást szerezni.
4: A Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint a közvetlen előzmény az lehetett, hogy a parlament elutasította a kormány két lakásbérlőket segítő javaslatát, miközben a lakhatási válság a spanyol társadalom egyik legfontosabb problémájává vált. Harbiad Marcelt hallják.
5: A legesélyesebb kihívó az a néppárt, ők a hasonló nevű európai pártcsarnok, szóval az európai néppártban ülnek, mérsékelt jobboldali erő, tradicionálisan a jobboldali váltópárt, ők vezetik a közvéleménykutatásokat, egyébként olyan nagyjából 8%-kal a szocialista munkáspárt előtt, de az is látszik, hogy ha minden nagyjából marad úgy, ahogy most van, akkor ők egyedül nem lesznek képesek kormányt alakítani, noha ezt szerették volna, de úgy tűnik, hogy koalíció jóra kényszerülnek majd a Vox-szal, ami pedig a Patrióta pártcsaládban foglal helyet, európai pártcsaládban, és hát így egy jobboldali pártkoalíció irányíthatja a legvalószínűbb forgatókönyvek szerint Spanyolországot.
1: Időjárás jelentés.
4: Derült fátyol, felhős, száraz időre van kilátás, sok napsütéssel, a csúcshőmérséklet 22-26 fok között alakul majd.
3: Aki esetleg valami hidegre vágyna, már Európa egyes részein is esik a hó, és a sípályák is szépen lassan alkalmasak lesznek sportolásra. A finnországi Léviben, illetve Rukában 40 cm-es hó várja a sportolni vágyókat, aztán az olaszországi Stelvióban is, illetve már Ausztriában is havazik egyes helyeken, Pitztál, illetve Hintertux pályáin friss hó esett, és Svájcban is ugyanezt történik.
1: Sporthírek a 94.2.
3: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a szlovákiai Nagyszombaton a Nemzetek Ligája B divíziójában. A második félidő elején a nemzeti együttesben először eredményes Tóth Milán a magyar csapat első komoly helyzetét értékesítette. A hajrában Román Járemcsuk egyenlített, de a magyar válogatottban szintén először gólt szerző Csinger Márk eldöntötte a találkozót, amelyen Marco Rossi szövetségi kapitánya csereként beküldött Szalai József személyében újoncot is alatott. A sikernek köszönhetően a magyar csapat egy pontra megközelítette a veretlenül éllovas északíreket, és hárommal elhúzott a harmadik helyre visszacsúszó ukránoktól. A magyarok a november 14-i 5. fordulóban a nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó Georgia vendégei lesznek Tbilisiben. A dél-koreai Kim Jae-yolt választották a téli olimpiai sportágok szövetségének elnökévé, aki az olasz Ivo Ferianitól veszi át a posztot. Az 57 éves Kim a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség elnöke is egyben, ebben a tisztségében júniusban erősítették meg. Megválasztásában szerepet játszott a havas és jeges sportokhoz fűződő szenvedélye és elkötelezettsége, valamint az a vállalása, hogy a jövőben erősíteni fogja az együttműködést a sportszövetségek között. A totális kínai fölényt hozó nagoyai ázsiai játékok után a sportnagyhatalom kiemelkedő eredményekre számít a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpián. A vasárnap zárult kontinentális viadalon Kína 341 érmet, 169 aranyat, 89 ezüstöt és 83 bronzot nyert. Kína a legutóbbi 1984-es Los Angeles-i olimpián 15 aranyat nyert és negyedik lett a nemzetek rangsorában, igaz a szovjetek és az akkori keleti blokk legtöbb országa, köztük a magyarok is, bojkottálták a játékokat. 2008-ban házigazdaként Pekingben kereken 100 érem, köztük 48 arany és az összetett első hely volt a mutató. A 2012-es londoni játékokon 38, Rióban 26, Tokióban 38, a 2024-es párizsi játékokon 40 aranyérem jutott Kínának.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: adrenalinban és pulzus számemelkedésben itt aztán nem lesz hiány. A reggeli álmosság a múlté. A gyors ébredésükért felelős műsorvezető ma reggel Németh László.
1: Jó reggelt és kellemes napot kívánok mindenkinek. A vonalban itt van velünk Miró József, az Erste vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Fél kilenckor tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal a friss ipari termelési adatokat, és hát rendkívül kedvezőnek tűnnek. Te hogy látod?
2: Hát igen, jól alakult, de ugye nem arról van szó, mint ahogy le is írja, hogy a szélesebb gazdasági fellendülésnek köszönhető, hanem igazániból két szegmensnek lehet ezt betudni. Ugye az egyik a járműgyártás, és ezt ott lehet tudni, hogy ugye nem olyan rég indult el a BMW-nek a gyára Debrecenben, ugye a tavalyi év folyamán, és az iX3 felfutása, én azt valószínűsítem, hogy az húzhatta egyrésztről az ipari termelést, hiszen úgy halljuk, hogy a kereslet erre a gépkocsira szinte kielégíthetetlen, és

0: gyártósorokat kell beállítani, tehát ugye ennek lehet örülni, illetve ugye a másik fő csoport a számítógép elektronika optikai termékek gyártása, ott pedig csak ugye megint csak sejteni lehet, hogy ott a mesterséges intelligencia felfutásához, világméretű felfutásához és a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódó gyártás jöhet szóba, ilyen például a Foxconn vagy a Lenovo-nak a gyárai, gyanítom, hogy járultak hozzá, és hát ugye pont azért, mert itt nem egy általános fellendülésről van szó, hanem egy-egy kiugró, nagyon erős adatról. Ugye ezért lehet az, hogy az elemzőknek nem sikerült eltalálniuk ezt a növekedést, hiszen ugye a várakozások azok ugye elmaradtak, hiszen 4,1%-ot vártak év per év alapon növekedéssel az előző havi 4,7% után, mind a kettő ugye amúgy nagyon szép adat, de ugye ezzel szemben így sokkal jobb, ugye 8,7% lett ez a növekedés, amivel különben, hogy hasonló méretűre igazándiból, vagy hasonló méretű utoljára, amikor 2022-ben láthattunk, ugye akkor a Covid-ból való kijövetel megbolondította az adatokat, és ott voltak elég nagy hullámok, ugye két nagy hullám volt, egyrészt 2021-ben volt egy hatalmas robbanás a 2020-as visszaesés után, majd egy lecsökkenés után még jött egy második hullám 2022-ben, és hát azóta igazándiból nem nagyon tudott magához térni a magyar gazdaság. Szóval a lényeg, hogy attól függetlenül, hogy itt egy-egy kiugró teljesítményről van szó, azért nyilván örülünk ennek az adatnak.
1: Itt a negatív mutatókat is közzétették, és ugye azt lehet olvasni, hogy villamos berendezések gyártása, illetve élelmiszerital, dohánytermék gyártásában csökkent a volumen havi alapon. Ez jelent valamilyen tartós elmozdulást, vagy ez csak valamilyen egyszeri művelet lehet?
0: Hát ugye ez egy nagy kérdés. Nem tudom megmondani. Ugye nyilván majd, amikor a részletesebb adatokat közlik, akkor lehet ezt tudni. Minden esetre ugye az év első 8 hónapjában ugye 3,4%-kal növekedett az ipari kibocsátás a tavalyi első 8 hónaphoz képest, aminek azért szerintem összességében lehet örülni, és mutatja azt, hogy talán itt három évi, vagy közel három évi mélyrepülést követően azért mégiscsak magára talál valamennyire a magyar ipari termelés, és ezen keresztül a magyar gazdaság. Pláne, hogyha még azt is figyelembe vesszük, hogy ugye az év vége felé jelentősebb uniós támogatások és hitelek érkeznek Magyarországra, aminek egy jelentős része kerülhet elköltésre, aminek nyilván egy része itt csapódik le, egy másik része persze nem feltétlenül Magyarországban gond fog lecsapódni, de mindenképpen pozitívan hathat majd a magyar gazdasági növekedésre itt a jövő év során.
1: Közben arról is érkeztek hírek, hogy csökkenti orosz kitettségét az Unicredit, mert hogy Putyin elnök hozzájárult, hogy a bank átszervezze oroszországi leánybankját. Ez hogy működik mostanában Oroszország? Ugye azt is látjuk, halljuk, olvassuk, hogy nagyon sok multinacionális cégnek a helyi vállalata gyakorlatilag orosz gyámság alá kerül.
0: Hát igen, ugye talán néhány hete volt az, hogy például német cégek kerültek orosz gyámság alá, hogy egyik napra a másikra ugye más kezek kezdték el irányítani az oroszországi egységeket, és nem a németek által megbízott vezetők, illetve a németországi anyavállalatok hozták meg a döntéseket. Itt azért látszik, hogy egyrészt nehezedik a helyzet. Ugye a Raiffeisen is és az UniCredit is ugye az elmúlt években többször kifejezte azt a szándékát, hogy távoznának Oroszországból. Ehhez csatlakozott itt az elmúlt nagyjából egy hét távlatában, vagy két hét, másfél hét távlatában az OTP is. Ugye az OTP nagyon sokáig azt mondta, hogy ő nem menne el Oroszországból, hanem a lakosságot továbbra is finanszírozza. Na de visszatérve az UniCreditre, ugye most az történik, hogy szétválasztja az oroszországi bankját két egységre, az egyiket megtartja, a másikat pedig értékesíti, és ott lehet, hogy ott úgy tűnik, hogy azt hiszem szaúd-arábiai, ha jól emlékszem, private equity, tehát magántőke alap vásárolja be magát. Ugye ez azért is érdekes, mert az OTP ugye felvetette ezt a lehetőséget, és mindig ugye arról van szó, hogy hát csak nagyon nyomott áron, stb. Lehet eladni az orosz egységet, és akkor hogy akkor az nem annyira jó, és ugye nagyon sokan nullával számolunk kiszállási értékként meg, amit ki lehet hozni. Úgyhogy ilyen szempontból azért mégis érdekes, hogy az orosz, hát most idézőjelbe téve vasfüggöny mögött is van élet, mert hogy ugye csak megjelentek külföldi befektetők, tehát nem csak feltétlenül belföldi befektetőknek lehet eladni, úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy az OTP számára is egy enyhén pozitív hírt láthatunk, hogy akár még valami kis pénzt is ki tud hozni, különben, hogyha ezzel számolunk, hogy mennyi a saját tőkéje, az kb. OTP részvényenként 1800 forint, és hát nyilván abban lehet gondolkodni, hogy ezen a skálán, ugye ami nullától mondjuk 1800 forintig terjed, mit lehet esetleg részvényenként kihozni onnan, úgyhogy és ennek a valószínűsége növekedett, hogy nullától talán egy kicsit messzebb lesz, mondom, a piaci szereplők azért inkább ezt a nullát valószínűsítik. Minden esetre ez egy pozitív hír, mindegy az UniCreditnek is, és az OTP, sőt a Raiffeisennek is összességében, de azért hát sajnos nem kell hasra esnünk, tehát nem kell arra számítanunk, hogy akkor itt a nagy boldogság.
1: Egyébként egy ilyen intézkedés sorozat, ami most például megy Oroszországban, hogy gyakorlatilag kormányzati gyámság alá vesznek magáncégeket, a későbbiekben, amikor rendeződik majd a politikai helyzet, akkor mennyire riaszthatja el a potenciális befektetőket? Tehát nagyon, vagy mindig lesznek olyanok, akik kockázatvállalóbbak?
0: Nem teljesen értem a kérdést.
1: Hát hogyha ugye most van egy olyan intézkedés sorozat Oroszországban, hogy számos külföldi tulajdonban lévő céget, igen, ugye átvettek, ugye erre egy elnöki rendelet ad lehetőséget, hogyha normalizálódik a helyzet, tehát mondjuk vége van a háborúnak, nem lesznek szankciók, és ugye hát a külföldi tőke meg kellene egy gazdaságban, akkor ez visszavetheti a későbbi érdeklődőket, vagy azért, hogyha megnézzük az elmúlt évtizedek, évszázadok tapasztalatait, akkor azért elképzelhető, hogy lesznek olyanok, akik kockázatvállalók, és bemennek újra az orosz piacra.
0: Hát ugye ez attól függ, hogy mi lesz utána. Tehát, hogyha úgy ér véget a háború, hogy az a bukik Putyin és egy olyan vezető kerül hatalomra, amely vagy látszik, hogy komoly demokratikus intézkedések épül, demokratikus állam épül ki. Sőt, akár még az is előfordulhat, mert volt korábban erről szó, hogy még az is volt, hát az 20 évvel ezelőtt kb., hogy esetleg Oroszországnak csatlakoznia kéne a NATO-hoz, tehát az Euróatlanti Szövetséghez, ami nyilván azt is jelentette volna, hogy előbb-utóbb az Európai Unióhoz is csatlakozott volna, hiszen azért ugye Európa az az Urálig tart, ezt ne felejtsük el, tehát valójában a gazdaságilag erősebb vagy jelentősebb része, meg a populáció jelentősebb része az európai részén lakik Oroszországnak. tehát ilyen értelemben van realitása annak, hogy csatlakozzon az Euróatlanti Szövetséghez, és volt is erről szó, akkor nyilván ennek van egy, akkor ugye ez nem kérdés. Nyilván, hogyha Putyin marad hatalmon, akkor viszont meg azt fogjuk látni, hogy óvatosabbak lesznek a befektetők a visszatéréssel. Úgyhogy, de mondom, vagy hogyha olyas valaki kerül hatalomra Putyin után, aki nagyon hasonló gondolkodik, és nagyon hasonló dolgokat csinál, akkor megint csak kockázatos lesz. Tehát, hogy igazándiból szerintem ezt nem a jelenlegi állapot fogja eldönteni, hanem az, hogy mi fog kialakulni azután, amit még egyáltalán nem is látunk, hogy mikor lesz vége, mert ugye mindig felröppen az, hogy na most már tárgyalnak a békéről, és akkor béke lesz, de látjuk, hogy ez évek óta mindig csak üres parafrázis, nem jutunk egyről a kettőre, vagy nem jutnak egyről a kettőre a tárgyaló felek, sőt, sok esetben tovább eszkalálódik a háborús helyzet.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánok neked, szervusz!
0: Köszönöm szépen!
2: Reggeli Monitor. Reggeli Monitor.
3: Rekordnézőszámmal zárta 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín az idei évadban több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi szezon egyik fő hangsúlya a feltörekvő előadók támogatása volt. A Parklab tehetségtámogató program keretében több zenei kezdeményezés is összefogtak. A dalok megszületésétől egészen addig, hogy az elkészült produkciók eljussanak a közönséghez. A nagy színpadon is nagyobb teret kaptak az új generáció képviselői. A Mirror Glimpsey, Kohli, Méringer, Daniel Fi és Bongor először adhattak önálló headline koncertet a Budapest Parkban. Többen közülük teltház előtt léptek fel, ami a szervezők szerint azt mutatja, milyen gyorsan tud új szintre lépni egy-egy produkció. A szezonban a társadalmi felelősségvállalás is fontos szerepet kapott. A Budapest Park a 10 millió fa alapítvánnyal együttműködve, mintegy 3 millió 830 ezer forint értékben gyűjtött adományt, ami nagyjából 2400 erdei fa elültetését teszi lehetővé. Emellett több koncerten jelnyelmi tolmácsolás is elérhető volt. A park november 28-ától újra megnyitja a Korcsolya pályáját, a Kori Parkot. A következő koncertévad április 22-én indul. A már bejelentett fellépők között Slash, a Motionless in White, a Skillet és Mary Froze is szerepel.
2: Ez a Reggeli Monitor. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 9:50 van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. 1937-ben ezen a napon alakult meg Budapesten a Gömbös Gyula Társaság, ugye emlékezve Gömbös Gyula miniszterelnökre 1932 és 36 között állt az ország élén. És még egy hír, ami hozzá kapcsolódik, hogy 1944-ben ugyanezen a napon a Gömbös Gyula Társaság alapításának a napján Budapesten kommunista vezetésű partizánok a korábbi miniszterelnök szobrát felrobbantották az Erzsébet híd budai hídfőjénél. Hát én még akkor jártam iskolába, amikor ezt mindenféle hőstettként ünnepeltük, illetve hát tanultuk az iskolában. Azóta már változnak az idők. Jövünk a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. A hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Folytatódott az ipar bővülése idehaza.
4: A KSH adatai szerint augusztusban éves szinten 8,7%-kal bővült az ipar termelése, havi alapon 1%-kal emelkedett az ipari kibocsátás. A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés éves viszonylatban, viszont a két legnagyobb súlyú alág a járműgyártás, illetve a számítógép elektronikai optikai termékgyártás igen nagyot emelkedett.
1: A kiskereskedelemben maradt az éves szintű bővülés, augusztusban 2,4%-kal emelkedett a boltok forgalma.
4: Havi alapon azonban volt némi megtorpanás, mert 7%-kal kevesebbet költöttek az emberek. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,5, a nem élelmiszer jellegűekben 5, az üzemanyag kiskereskedelemben 3,1%-kal bővült az értékesítés éves összehasonlításban.
1: Dudás Katalint nevezték ki foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárnak. államtitkárrá.
4: A több mint 3 évtizedes munkajogi és munkavédelmi tapasztalattal rendelkező szakember október 5-től tölti be a tisztséget. A Szociális és Családügyi Minisztériumban 3 szakmai helyettes államtitkára is lesz a munkaügyi területnek, Nádasné Rab Henriett, Szabó Imre Szilárd és Réti Pál személyében.
1: Kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság, mert a magyar állampapírok kamata adómentes, ez pedig előnyösebb helyzetbe hozza azok tulajdonosait.
4: Magyar Csaba, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének alelnöke szerint minimum 2 fajta megoldás létezik erre. Felhívta a figyelmet arra, hogy senki ne lépjen elhamarkodottan, mert akár évekbe is telhet, mire kimondják a végső verdiktet.
5: Az egyik lehetőség természetesen az lenne, hogy megszüntetik a magyar állampapíroknak az adómentességét. Ez azonban jelentősen csökkenteni a lakossági állampapírok jelenlegi keresletét, tehát ez biztos, hogy visszaesést okozna. A másik irány pedig az lehet, hogy a magyar állampapíroknak a mentességét bizonyos feltételek mellett kiterjesztik más uniós vagy EGT tagállamoknak az állampapír is. Ez viszont azt jelenteni, hogy egy magyar adórezidens adott esetben ugyanúgy adómentesen tarthatna például osztrák vagy német állampapírt is a magyar mellett.
1: Nőtt a sikeres bankkártyás és átutalásos csalások száma, miközben az okozott kár összetétele is változik.
4: A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint a közelgő Black Friday és karácsonyi időszakban különösen fontos ellenőrizni a webáruházak címét, előítéletét és vásárlói értékeléseiket, mielőtt bárki adatot, főképp bankkártya adatot ad meg. Tóth Leventét hallják.
6: Amire nagyon érdemes figyelni, hogy ilyenkor dőlnek az ajánlatok. Mindenkinek azt javaslom, hogyha talál egy ilyen ajánlatot, mielőtt még bármit tenne, vásárolna, adatot adna meg, szálljon arra időt, hogy megnézze, hogy ez a webhely, ez konkrétan micsoda. Tehát egy kicsit jobban nézzen szét, nézze meg esetleg, hogy vannak-e értékelések, nézze meg ne csak a konkrét terméket, amire termék oldalra elvisz az oldal, hanem magát az oldalt is esetleg nézze meg, nem ebből a linkből, hanem egy mondjuk főoldali linkből. Tehát, hogy nézzen szét, mielőtt egy ismeretlen webáruházba, ahol még nem vásárolt, egy kedvező ajánlattal élni akar.
2: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os emelkedés mellett 143.198 ponton áll, a részvénypiac forgalma pedig egészen imponáló 36 perccel nyitás után már közelíti a 3 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1%-kal erősödik 5030 forinton, kereskednek vele, az OTP 1,4%-os pluszban 41.250 forinton, a Richter 7%-kal erősödik 12.380 forinton forog, a Magyar Telekom részvények pedig 2586 forinton elérhetők a budapesti értéktőzsde parkettjén 3%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euró 365 forintba és 87 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 325 forintot és 97 fillért kérnek, egy svájci frankért 391 forintot és 55 fillért kell fizetni. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,2%-kal csökken, 88 dollár 33 centen áll a mutató. A Brent jegyzési ára belépett a 100 dolláros szint alá, 99 dollár 49 centen áll, 8,1%-os csökkenéssel.
2: Időjárás jelentés.
4: Napos idő várható, némi fátyol felhősödéssel, gyenge széllel, a csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Nőtt a sikeres bankkártyás és átutalásos csalások száma, miközben az okozott kár összetétele változik. A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint a lakossági átutalási csalásoknál valamelyes csökkent a veszteség, a céges számláknál viszont meredeken emelkedett, részben azért, mert ezeken jellemzően nagyobb összegek mozognak. Tóth Leventével Kecső Rihárd beszélgetett a részletekről.
0: Reggeli Monitor.
2: A legfrissebb adatok szerint nőtt a sikeres bankkártyás és átutalásos visszaélések száma. Mi látszik most a csalásoknál? Egyre több embert próbálnak átverni?
3: Hogyha a számát nézzük a csalásoknak, akkor az látszik, hogy a szám akár a bankkártyás csalásokat nézzük, akár az átutalásos visszaéléseket. Számban egyértelműen több, ugyanakkor értékben már más a helyzet. Tehát az egyetlen pozitív fejlemény a utalási csalásoknál, a lakossági számlákat és ügyfeleket érintő csalásokkal okozott kár az valamennyivel csökkent. Tehát összességében itt is azoknál is nőtt, ráadásul lényegesen majdnem 30%-kal nőtt az érték az utolsó negyed évben, de ezt a növekedést most szinte egy az egyben a céges számlákkal kapcsolatos visszaélések okozták. Egyértelmű trend, hogy egyre jobban megcélozzák a csalók a céges számlákat és a céges ügyfeleket, hiszen itt nagyon-nagyon meredek volt a növekedés és a kárérték emelkedés. Itt természetesen arról is szó van, hogy a céges számlákon azért jellemzően több pénz van, nagyobb forgalom, tehát az egy-egy csalásnak az értéke is lényegesen magasabb lehet, tehát hogyha egy cégnek a számláját csapolják meg, vagy ürítik ki, bizony az gyakorta sokkal nagyobb összeg, mint amit egy lakossági számláról, egy átlagos lakossági számláról le tudnak emelni. Fejlemény, ami látszik a számokból, és az is látszik, hogy megjelennek új típusok, vagy legalábbis bizonyos csalásoknak a valószínűsége, illetve az elterjedtsége növekszik. A lakossági oldalon ilyen például az örökléses csalás. Ez nem annyira darabszámban növekszik, hanem tehát nyilván a több ezer csalás közül nem lesz domináns sohasem az örökléses csalás, de ez az elmúlt időszakban a kiberszakértők szerint ez egy elterjedtebb csalássá vált, hogy valakit a nagy-nagy örökség reményében lényegében átutalásra késztetnek, tehát nem nagy örökséget kap, hanem valójában az ő pénzét viszik el. És egy új technikai forma, terjedő technikai forma, az NFC-s csalás, amikor rátelepítetnek egy applikációt, egy szoftvert a telefonunkra a csalással, majd ennek a segítségével szerzik meg a kártyaadatainkat. Hát ez is olyan, amit a szakemberek úgy látnak, hogy az elmúlt időszakban növekedett ezeknek a száma.
2: Kijött nektek egy top lista, amely a úgymond a pénzügyi átverések sláger listája. Mi szerepel itt az első helyen, és mik itt a kiemelt szempontok?
3: Az első helyen a csalásformák állnak, akár telefonos ez, akár mailes, akár SMS-es, amikor valamilyen hivatalos személy nevébe, vagy hivatalos szerv nevében jelentkeznek, tehát azt a látszatot keltik, hogy ők az MNB-től, a NAV-tól, a rendőrségtől üdenek üzenetet, vagy akár még ebben valamennyire belevonhatjuk azt, hogy valamelyik nagy közszolgáltatótól például jön egy üzenet, hogy akkor minket lefotóztak valahol, vagy bírságot kaptunk az ORFK-tól, vagy bármilyen, amikor könnyen beúrik az ember, hiszen ez egy realisztikus üzenet is lehet, és a hivatalos személy mögött valójában pedig egy csaló van, tehát hogyha aztán még követjük azt, amit ez a mail, vagy SMS, vagy akár telefon tőlünk kér, akkor a vége az lesz, hogy megcsapolják a számlákat. Továbbra is népszerűek a befektetési típusú csalások, amikor elindul egy nagyon, nagyon kedvező ajánlat, akár egy kamu hirdetéssel, például valamelyik híres embernek a nevét felhasználva, és utána lépésről lépésre, akár folyamatosan egyre nagyobb összegekkel csapolják meg a számlát. Az online piacteres visszaélések is nagyon mennek, és itt különösen az új trend, hogy már nem csak az eladókat, hanem a vevőket csapolják meg. tehát hogy a vevőket, az online piactéren eladást tervezőket, indítókat veszik rá arra, hogy pénzt fizessenek, annak reményében, hogy majd akkor megveszik a, vagy hát a csaló megveszi a termékét. Tehát mi korábban ez alapvetően inkább az eladóknak a megcsapolásáról szólt az online piactereken, most már a vevők is veszélyben vannak, és nekik is érdemes figyelni, hogy ne dőljenek be olyan értesítéseknek, amikor nekik valamilyen webhelyre, nyilván csaló webhelyre be kell menni, és ott mindenféle adatot meg kell adni. De ott van a top listán az SMS adathalászat, az örökléses és romantikus csalások, ugye romantikus csalás alap lényegében az ilyen szerelmi ajánlatokat, vagy házassági ajánlatokat értjük, amikor ilyen módon érzelmileg szednek ki emberekből pénzt, és a ilyen típusú csalások is ott vannak. Persze a befektetési csalások is ilyenek, de ezt azért vettük egy külön pontba ki, mert a sokszor az olyan ajánlatok, például nagy bárkának, drága luxuscikknek a nagyon olcsó ajánlata, például valamilyen nagyon olcsó szálláshely, ami mögött akár az egyik, akár a másik mögött egy csaló web oldal van, aminek, hogyha begurunk és ott elkezdünk adatokat megadni, akkor annak bizony megint csak egy számla leszívás lesz a vége. Lényegében ez a top 7 forma az, amivel most leginkább meg tudják csapolni a magyar számlatulajdonosok és kártyatulajdonosoknak a lájt és pénzét.
2: Közeledik a Black Friday és a karácsonyi vásárlási időszak is, amikor ugye hát az online piac teres, meg a hamis webáruházas csalások is megszaporodhatnak. Mire érdemes ilyenkor különösen figyelni annak, aki mondjuk éppen az interneten vásárol, vagy akár elad valamit?
3: Amire nagyon érdemes figyelni, hogy ilyenkor dőlnek az ajánlatok, tehát aránylag természetesnek veszik azt, hogy mivel itt a Black Friday, ajánlatokat kapunk. És pontosan ebben a tömegben beleszaladni csaló webáruházas ajánlatokba. Tehát mindenkinek azt javaslom, hogyha talál egy ilyen ajánlatot, mielőtt még bármit tenne, vásárolna, adatot adna meg, szálljon arra időt, hogy megnézze, hogy ez a webhely, ez konkrétan micsoda. Tehát egy kicsit jobban nézzen szét, nézze meg esetleg, hogy vannak-e értékelések, nézze meg ne csak a konkrét terméket, amire termék oldalra elvisz az oldal, hanem magát az oldalt is esetleg nézze meg, nem ebből a linkből, hanem egy mondjuk főoldali linkből. Tehát, hogy nézzen szét, mielőtt egy ismeretlen webáruházba, ahol még nem vásárolt, egy kedvező ajánlattal élni akar. Érdemes rászánni azt a néhány percet magát egy átveréstől, és arra is figyeljen, hogyha meg ismert webáruház, vagy ismert partner, aki már vásárolt, vagy akivel kapcsolatban áll, ez egyébként nem csak a vásárlásoknál, hanem banknál, szolgáltatásnál is így van, és a milyen oldalra is akarja elvinni. Hogyha az az oldal ennek a kereskedőnek, banknak, szolgáltatónak a hivatalos oldala, akkor szinte biztos kamuról van szó, és kori visszaélés, hogy egy nagyon hasonló című oldalt létrehoznak, amely akár külsőségekben is nagyon hasonlít a megszokotthoz, tehát nem kelt elsőre gyanút, de ezek a pici különbségek a webcímnél, akár a webcímnek a vége, vagy egy-egy betű, vagy az oldalon is egy-egy furcsaság, az már elég ahhoz, hogy átverjenek, tehát a szokásosnál is legyünk óvatosabbak, és szálljunk időt arra, hogy ellenőrizzük, hogy a cégnek az oldalán vagyunk-e, illetve ha ismeretlen, akkor annak van-e valami előélete, látunk-e már vásárolni véleményeket. Tehát ezek az ilyen első csepp, már a nulladik ponton meg tudjuk magunkat óvni attól, hogy beleszaladjunk egy átverésbe.
0: Reggeli Monitor. Közérdekű ébresztő magazin gazdaságról, kultúráról, lehetőségekről.

0: Reggeli Monitor.
1: Különleges tudományos eredményekkel tért haza Közép-Ázsiából a Szegedi Tudományegyetem kutató expedíciója. A kutatás célja az volt, hogy a szakemberek újra felkeressék Prinz Gyula több mint 100 évvel ezelőtti expedíciós útvonalait, és dokumentálják, hogyan változott meg a magas hegységi környezet az elmúlt 120 évben. A kutatók terepi méréseket végeztek, drónfelvételeket készítettek, és összehasonlították a mai tájat a korabeli fényképekkel, térképekkel és panorámarajzokkal. Az expedíció egyik legfontosabb témája a klímaváltozás hatása volt. Több helyen azt tapasztalták, hogy a korábban leírt hófoltok eltűntek, tavak vízszintje csökkent, a gleccserek pedig visszahúzódtak. A Tian Shan gleccserei különösen fontosak, mivel Közép-Ázsiában több 10 millió ember ivóvízellátásához, öntözéséhez és energiatermeléséhez járulnak hozzá. A kutatócsoport 1600 és 3800 méter közötti magasságban dolgozott, egyes területeket pedig ma is csak lóháton lehet megközelíteni. A hallgatók így nem csak adatokat gyűjtöttek, hanem testközelből tapasztalhatták meg, hogyan zajlik a tudományos terepmunka extrém körülmények között. Az expedíció tudománydiplomáciai szempontból is fontos volt, kirgiz kutatóintézetekkel és egyetemekkel egyeztettek jövőbeli együttműködésekről, valamint megállapodás született Prinz Gyula egyik művének orosz nyelvű kiadásáról is.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a budai alsó rakparton a Battyányi tér közelében. Útszűkületre kell számítani. Tart a helyszínelése a 14. kerületben az Ógyalla utcában az M3-as autópálya lehajtójánál. A 32-es autóbusz a Göncárpádváros központ felé, a 74-es trolibusz az Astoria felé terelve közlekedik. Nem érinti a Szőnyi út és a Teleki Blanka utca megállót. Akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, a Széll Kálmán tér közelében, a Budaörsi úton a Sasadi úttól és a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Lezárják az első kerületben a Battyányi tér déli oldalát ma 16 óra 30 perc és 18 óra között rendezvény miatt. A 39-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Battyányi tér megállót. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: 1951-ben ezen a szép napon, október 6-án Josip Vissarionovics Sztálin elismerte nyilvánosan, hogy a Szovjetunió korábban atombomba kísérletet hajtott végre. Ugyan ő 1953 márciusában vesztette életét szélütésben, és hát aztán kollégái kis puccsa után és Berija kivégzését követően Hruscsov elvtárs került a hatalomra, úgyhogy Sztálin másfél évvel érte túl ezt a kis bejelentését, és hát egyébként áldozatai is számosan voltak, ugye több millió ember vesztette életét csak a II. Világháborúban, illetve a Gulag szigetcsoport különböző egységeiben az ő ténykedésének köszönhetően. Vidámabb hírek következnek mindenképpen itt a Trend FM-en, a 94.2-n a hírszerkesztő Nagy Károly, én Németh László vagyok, 10 óra van.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Folytatódott idehaza az ipar bővülése.
3: A KSH adatai szerint augusztusban éves szinten 8,7%-kal bővült az ipar termelése, havi alapon 1%-kal emelkedett az ipari kibocsátás. A feldolgozóipari alágak többségében, így a villamosberendezés gyártásban, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásban is csökkent a termelés éves alapon. Az ipar egészét érintő volumen növekedés elsősorban a két legnagyobb súlyú alágnak, a járműgyártásnak, valamint a számítógép elektronikai optikai termékgyártásnak köszönhető.
2: A kiskereskedelemben maradt az éves szintű bővülés, augusztusban 2,4%-kal emelkedett a boltok forgalma.
3: Havi alapon azonban volt némi megtorpanás, mert 7%-kal kevesebbet költöttek az emberek. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben fél, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5%, az üzemanyag kiskereskedelemben 3,1%-kal bővült az értékesítés éves összehasonlításban.
2: Dudás Katalint nevezték ki foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárrá.
3: A több mint 3 évtizedes munkajogi és munkavédelmi tapasztalattal rendelkező szakember október 5-től tölti be a tisztséget. A Szociális és Családügyi Minisztériumban 3 szakmai helyettes államtitkára is lesz a munkaügyi területnek, Nádasné Rab Henriett, Szabó Imre Szilárd és Réti Pál személyében.
2: Távozik Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar idén újra választott elnöke.
3: Horváth Péter intézményvezetői és egyéb feladatai mellett családi okokkal indokolta döntését. A köztestület irányítását átmenetileg Rázsi Botond Miklós alelnök veszi át. Bár Horváth Péter távozása hosszabb távon várható volt, a most meghozott döntés sokakat meglepett, úgy is, hogy nem lehet tudni, mi lesz a Nemzeti Pedagógus Kar sorsa.
2: Ügyészségi és fogyasztóvédelmi vizsgálatok indulnak több nyugdíjas ház működésével kapcsolatban.
3: Az idős otthonok és nyugdíjas házak országos egyesületének elnöke szerint az ügyészség közérdekvédelmi területe elsősorban azt vizsgálja, hogy a nyugdíjas házak szerződési feltételei megfelelnek-e a jogszabályoknak, vagy alkalmasak-e a fogyasztók megtévesztésére. Dr. Nagy Viktor szerint el kell különíteni az ügyészségi és a fogyasztóvédelmi vizsgálatokat.
4: Első körben írott bekérésekkel folytatják a tényállástisztázást, ami azt jelenti, hogy az önmagukat nyugdíjas házként deklaráló intézmények számára az ügyészség, illetve most már a fogyasztóvédelem is kiküld egy általános megkeresést. Ebben a megkeresésben bekérik az adott nyugdíjas háznak a szerződéseit, illetve az általános szerződési feltételeket tartalmazó blankettákat. Ezeket kivizsgálják, és akkor ezen irat vizsgálatot követően dönti el mind a hatóság, mind az ügyészség, hogy tovább kívánnak-e lépni. Abban az esetben, hogyha tovább kívánnak lépni, akkor nyilván az ügyészség szempontjából a bírósági út, a hatóság oldaláról pedig különböző szankcióknak a kiszabása vagy a kilátásba helyezése a következő lépés.
2: Kulturális, történelmi és tematikus közösségi eseményekkel emlékezik a Magyar Batthyány Alapítvány a család történelmi örökségére és az 1848-49-es szabadságharcra.
3: A Batthyány ősz program sorozatról és a 100 éve felavatott Batthyány örökmécsesről az alapítvány elnökét, Batthyány Schmidt Margitot hallják.
5: Nagyon sok megemlékezésen veszünk részt. Október 6-án például az átlófelvonáson, akkor a Fiumeúti sírkertben a megemlékezésen. Megyünk a parlamentbe, mi évek óta úgymond együtt dolgozunk a Boldog Batthyány Stratmann László Katolikus Szociális Intézmény Óvoda Általános Iskola és Különleges Gyermekotthon közösségével. Őket visszük a parlamentbe, akkor lesz koszorúzás az örökmécsesnél délután, és este pedig, amit még úgymond egy megemlékezés, egy gyertyagyújtás 7:30 szintén a Batthyány örökmécsesnél.
2: 3 hét múlva, október 25-én lesz a brazil államfő választás második fordulója.
3: Vasárnap a baloldali és jelenlegi elnök Luiz Inácio Lula da Silva 45%-ot szerzett, ellenfele viszont meglepetésre megelőzte, a jobboldali Flavio Bolsonaro 47%-nyi voksot kapott. Nagy Sándor Gyula, a Corvinus Egyetem professzora, a Latin Amerika kutató úgy látja, hogy 3 témakörben küzdenek a jelöltek.
6: Sok probléma van. Az egyik a biztonság érzete a lakosoknak, bár ugye statisztikák nem mutatnak romlást a biztonsági körülményekben, de az emberek biztonságérzete az romlik, tehát az utcára este hogy mernek kimenni, mennyi zsebelés, utcai támadás, stb. Van, ez zavarja a brazilok nagy részét, illetve van egy úgy megélhetési válság, ami sok másik latin-amerikai és európai országban is, miszerint bár nincsen gazdasági visszaesés, tehát nincs válság, de mégis úgy érzik az emberek, hogy minden egyre drágább, mindent egyre többe kerül megvásárolni, és a havi fizetésük egyre kevesebb mindenre elég, és 4 év után ebben ők változást vártak a Lula előző elnöksége alatt, és ez nem igazán történt meg.
2: Tőzsdehírek. Nézzük, mi történik most a piacokon. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-kal erősödik, 143.893 ponton áll, a részvénypiac forgalma pedig továbbra is imponálóan alakul, 6,6 milliárd forint felett jár egy órával nyitás után. A MOL 1,7%-kal erősödik, 5065 forinton áll, az OTP-t 1,7%-os pluszban 41.400 forinton jegyzik, a Richter 1,2%-kal erősödik, 12.450 forinton, a Magyar Telekom 8%-kal került feljebb, és 2598 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. 1%-kal drágult a Bitcoin, 85.848 dollárra és 61 centre. Az Ethereumot 1%-os pluszban 2713 dolláron és 28 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon 1 euró 365 forint és 81 fillér, 1 amerikai dollár 325 forint 73 fillér, 1 svájci frank 391 forint és 30 fillér. Nyugat-Európában, illetve hát mondhatnám azt is, hogy nyugaton a helyzet változatlan. A londoni FTSE és a frankfurti DAX 8%, a párizsi CAC 4%-kal erősödik, Milánó 1,1%, Madrid 1%-kal korrigál felfelé. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Donald Trump amerikai elnök enyhítette az elsősorban a mezőgazdasági gépekben alkalmazott vörösre festett adómentes dízelolaj használatának korlátozását.
3: Az üzemanyagot azért festik, hogy a rendőrség és az adóellenőrök könnyebben ellenőrizhessék, milyen üzemanyag van a járművek tartályaiban. Eddig bírságot kellett fizetnie azoknak, akik jogosulatlanul használták ezt. Donald Trump szerint mostantól egy átlagos kamionos több mint $100 spórol tankolásonként. Úgy vélte, hogy az ideiglenes intézkedéssel dollármilliókat takarítanak meg például a fuvarozók, az olcsóbb üzemanyagárakkal pedig mérséklődnek a szállítási költségek, ezzel csökken az áruk ára. Az Egyesült Államokban nemrég rekordszintre emelkedett a dízel olajára. Donald Trump mostani bejelentése alig néhány héttel előzi meg a félidős amerikai választásokat.
2: Globális szintű hozamemelkedés volt tegnap.
3: Tovább emelkedtek a japán állampapírhozamok, a 30 éves hozam új történelmi csúcsa 4,2% fölé emelkedett. Sanae Takaichi miniszterelnök biztosította a piaci szereplőket arról, hogy a japán kormányzat gyorsan fog cselekedni, amennyiben váratlan piaci mozgásokat tapasztal. A 30 éves amerikai állampapírhozam is 2002 óta nem látott szintre 5,7% közelébe emelkedett, miközben a 10 éves hozam már meghaladja az 5,3%-ot. Az újra emelkedő infláció és erre válaszolt tartósan szigorú jegybanki kamatpályára vonatkozó piaci várakozások mellett tegnap a francia események is hozzájárulhattak a hozamok széleskörű emelkedéséhez. A francia belpolitikai feszültségek hatására a 10 éves hozam 2002 óta nem látott szintre emelkedett, ami több európai tagország, eurozónás tagország állampapírpiacára is begyűrűzött, és az euró gyengülését okozta a többi vezető devizával szemben.
2: Hibrid járművekkel bővítene a General Motors.
3: A cég így bővíteni amerikai modell kínálatát, mivel a benzin ára továbbra is magas. A teljesen elektromos autók iránti kereslet ugyanakkor mérséklődik az Egyesült Államokban. Mike Anderson, a General Motors hajtáslánc fejlesztésért felelős alelnöke a CNBC-nek megerősítette a terveket, de a pontos időpontokról nem közölt további részleteket.
0: Időjárás jelentés.
3: Napközben napos idő várható, gyenge széllel, csapadék nélkül, a csúcshőmérséklet 22-26 fok között alakul.
2: Aki esetleg a tengerek mellé indulna, az siessen, mert hogy a csütörtöki hidegfront, azaz Adria térségét is érinti majd, akkor jelentősen lehull majd a levegő hőmérséklete, a víz most nagyon kellemes 23 és 24 fok között váltakozik, a földközi tenger is hasonló értékekkel bír, illetve a hazai álló és folyóvizek már kevésbé alkalmasak a fürdőzésre, legalábbis hőmérsékleti szempontból. A hóhelyzet pedig úgy áll, hogy egyelőre még nagyon messze van, hogy valódi hótakaró legyen Európa egy részén vagy nagy részén, de azért osztrák, olasz, finn, illetve svájci sípályák is szép lassan már kinyitnak. Ez azt jelenti, hogy azon a környéken már sportolásra alkalmas hórétegre számíthatnak az odalátogatók.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Külön-külön semmik vagyunk, csak az számít, hogy együtt mire vagyunk képesek. Mi adjuk a híreket, ön pedig a figyelmét. Reggeli Monitor, a Trend FM hírértelmező műsora. Nem hagyjuk egyedül. A mikrofonnál Németh László.
1: Pedro Sánchez, spanyol kormányfő november 29-ére előrehozott választásokat írt ki, miután kisebbségi kormánya az elmúlt időszakban egyre nehezebben tudott parlamenti támogatást szerezni. A Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint a közvetlen előzmény az lehetett, hogy a parlament elutasította a kormány két lakásbérlőket segítő javaslatát, miközben a lakhatási válság a spanyol társadalom egyik legfontosabb problémája jelenleg. A kampány várhatóan a lakhatásról, a bevándorlásról és a kormányt érintő korrupciós ügyekről szól majd. A közvélemény kutatásokban jelenleg a jobbközép néppárt vezet, amely önálló többség hiány várhatóan a Vox-szal kényszerülhet koalícióra. A szakértő szerint a jelenlegi erőviszonyok alapján valószínű a kormányváltás, ami Pedro Sánchez pártelnöki pozícióit is veszélybe sodorhatja. Harbjád Marcellel Kecső Rihárd beszélgetett.
0: Reggeli Monitor.
2: Káoszos a helyzet Spanyolországban. A spanyol miniszterelnök Pedro Sánchez előrehozott választásokat helyezett kilátásba. Korábban már többször is mondta, hogy egyébként kitölteni 2027-ig a mandátumát. Mi változott most annyira, hogy mégis előrehozott választásokat írt ki? Pláne arról van szó, hogy egész közeli dátumra, mert hogy november 29-ére.
3: Azt kell tudni, hogy Pedro Sánchez 2023 óta kisebbségben kormányzott Spanyolországban, még koalíciós partnerével együtt sem volt meg a parlamenti többsége, és emiatt regionális pártokra volt kényszerülni, támaszkodni a parlamentben. Ebben viszont nem volt sikeres, tehát lényegében Spanyolországban alig fogadtak el törvényeket. 2023 óta csak egy példa, hogy az országnak elfogadott költségvetés is utoljára 2023-ra volt, tehát már több éve nem sikerült költségvetésen elfogadni az országnak, és folyamatosan emiatt napirenden volt, hogy Sánchez valamikorra előrehozott választást tűzhet ki. Ezt ugye tagadta, de most mégis megtörtént, és alapvetően két oka van. Ugye múlt hét végén a parlament elutasította a kormánynak két törvényjavaslatát, amivel a lakásbérlők helyzetét igyekeztek volna megerősíteni, és ez Sánchez-nek egyrészt megadhatta azt az érzést, hogy végképp nem sikerül, tehát végképp nem számít

0: helyzet a parlamentre semmilyen ügyben, tehát a parlament őt nem fogja a továbbiakban támogatni semmilyen témában, illetve egy kis pozitívum, hogy bár a parlament elutasította ezeket a javaslatokat, de ebben a spanyol lakosság többsége viszont támogatja Sánchez, szóval talált most egy olyan ügyet, amivel kicsit pozitívabb, morálisan jóként állíthatja be magát, mert ugye a spanyol szocialista munkáspártját korrupciós botrányok is megviselték az elmúlt időben, és valószínűleg ez a két dolog, hogy ez egy olyan ügy, amiben a lakosság többséget támogatja őt, de cserébe a parlament viszont nem támogatja őt a jövőben semmiben. Ez adhatta meg számára azt a lökést, hogy mostanra mégiscsak előrehozott választásukat írjon ki.
1: Mi a helyzet a lakhatási válsággal, mert hogy az is már egy ideje húzódik, és már többször összhangba hozták, hogy ez is lehet egyébként az egyik oka, miért mondjuk úgy dönt, hogy előrehozott választásokat ír ki.
0: Spanyolországban évek óta, ahogy egyébként Európa legnagyobb részén is lakhatási válság van, a lakhatási költségek jóval gyorsabban növekednek, mint a bérek, vagy akár mint az infláció, és ez komoly társadalmi feszültségeket okoz Spanyolországban. Spanyolország még annyiban specifikus helyzetben van, talán Európa nagy részével ellentétben, hogy itt a nagyfokú bevándorlás is tovább nyomja fel az albérlet és lakására. Spanyolországban nagyon jelentős, több milliós volt a bevándorlás az elmúlt 10 évben. Egyébként nagy részt Latin Amerikából, tehát spanyolul beszélő embereket hoztak be. Egyébként ez volt az egyik kulcsa annak, hogy Spanyolország volt az egyik legnagyobb, leggyorsabban növekvő Európai Uniós tagállam, mert rengeteg új munkahelyet teremtettek lényegében a Sánchez-nek a kormánya az elmúlt időkben, de ez egy olyan dologgal járt, hogy mivel a lakások száma ezt nem követte le, ezt a népesség robbanást, ezért akut lakhatási válság alakult ki, és hát igazából nem, de most áttételesen ez okozta az új választás kiírását, de az is igaz, hogy folyamatosan a napirenden volt mind a jobb, mint a bal oldalon a kérdés. A jobb oldalon egyébként hát ilyen bevándorlás ellenes szigorításokkal próbálnák megoldani ezt az ügyet.
1: Mi jöhet itt most az elkövetkezendő napokban, hetekben, akár politikailag, akár a lakosság hogyan reagálhat erre az egészre, úgyhogy azért egy elég húzós, szűk 2 hónap következik.
0: Talán kevesebb, mint 2 hónap van hátra a következő választásokig. A kampány az hivatalosan majd csak később fog elindulni, de hát a gyakorlatban már is elkezdődött, hát tulajdonképpen Sánchez-nek azzal a beszédével megkezdődött a kampány, amiben bejelentette, hogy kitűzi az előrehozott választásokat. Igazából úgy tűnik most, hogy a kampány az a lakhatás és a bevándorlás körül fog forogni. Persze minden kampányban előjöhetnek új ügyek, illetve hát a Sánchez és az ő szocialista munkáspártjának ellenfelei, azok pedig valószínűleg továbbra is fogják támadni Sánchezt és a pártot a különböző korrupciós botrányok miatt. Illetve ugye nagy kérdés, hogy hogyan alakul addig a ceutai migrációs válság vagy helyzet, mert ebben a városban, ami ugye Észak-Afrikában van, de Spanyolországhoz tartozik, továbbra is több ezer oda illegálisan bejutott bevándorló tartózkodik, és őket most a napokban kezdték el megpróbálni kitoloncolni. Egyelőre az önkéntes visszaküldést ajánlják fel nekik, de valószínűleg, ahogy jogilag is elbírálják az ügyüket, azoknak, akik nem hajlandók maguktól visszamenni Marokkóba, akkor őket majd ki kell toloncolni, és hát ez Ceutában nagyon sok feszültséggel jár, de ugye az egész Spanyolországra is kisugárzik, és a jobb oldal ezt is igyekszik meglovagolni, ugye a jobb oldalnak 2 ereje a néppárt, illetve a radikális jobb oldali Vox, ők tüntetéseken is részt vettek, és ez az egészet így már magának ennek a bevándorlási hullámnak, vagy tömegnek a érkezését ebbe a városba is igyekeznek Sánchez nyakára varni, szóval ez is egy fontos ügy lesz a választási kampányban.
1: Ki lesz itt a legesélyesebb kihívó?
0: A legesélyesebb kihívó az a néppárt, ők a hasonló nevű európai pártcsarnok, szóval az európai néppártban ülnek, mérsékelt jobboldali erő, tradicionálisan a jobboldali váltópárt, ők vezetik a közvéleménykutatásokat, egyébként olyan nagyjából 8%-kal a szocialista munkáspárt előtt, de az is látszik, hogy ha minden nagyjából marad úgy, ahogy most van, akkor ők egyedül nem lesznek képesek kormányt alakítani, noha ezt szerették volna, de úgy tűnik, hogy koalíció kényszerülnek majd a Vox-szal, ami pedig a Patrióta pártcsaládban foglal helyet, európai pártcsaládban, és hát így egy jobboldali pártkoalíció irányíthatja legvalószínűbb forgatókönyvek szerint Spanyolországot.
1: Bejövetkezik november 29-e, valószínűleg akkor itt arra számíthatunk, hogy egy új kormány alakul majd?
0: Igen, úgy tűnik. Tehát a jelenlegi jelekből erre lehet következtetni, hogy Sánchez-nek a baloldali kormányát, ami eleve egy kisebbségi kormány volt, igen, le fogják váltani. Az a már említett két jobboldali párt jelenleg a felmérésekben nagyjából 50%-on áll, tehát valószínűleg ketten együtt könnyedén meg tudják szerezni a parlamenti helyek többségét is. Persze bármi történhet még egy majdnem két hónapos választási kampány során, de most úgy tűnik, hogy mind a szocialista párt, mind az ő baloldali koalíciós partnere, amit eddig Sumárnak hívtak, most majd meg fogják változtatni a nevüket Széles Frontra, ők is jelentősen visszaesnek az előző választáson elért eredményükhöz képest.
1: Mi lesz Pedro Sánchez sorsa?
0: Amennyiben leváltják, mint kormányfőt, akkor valószínűleg szóba kerül, hogy a párt éléről is lemondjon. Igen sok korrupciós botránnyal terhelt szocialista munkáspárt az ő vezetés alatt, mint már említettem, és még külön hozzátenném, hogy ezeknek a korrupciós botrányoknak egy része pedig kifejezetten hozzá, illetve a családjához kötődik. Itt a fivérét is elítélték már egy kisebb korrupciós ügyben, illetve a feleség ellen is folyamatban van egy korrupciós per, tehát mindenek ötletében még a választást is elveszíti, akkor valószínűleg Pedro Sánchez magától is le fog mondani a pártelnökségről, de ha nem, akkor jó eséllyel le is váltják majd.
2: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél 11 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Folytatódott az ipar bővülése idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint augusztusban éves szinten 8,7%-kal bővült az ipari termelés, havi alapon 1%-kal emelkedett az ipari kibocsátás. Az feldolgozó ipari alágak többségében, így a villamos berendezések gyártásában, illetve az élelmiszeritar és dohánytermék gyártásában is csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. Az ipar egészét érintő volumen növekedés elsősorban a két legnagyobb súlyú alágnak, a járműgyártásnak, illetve a számítógép elektronikai optikai termékgyártásának köszönhető. A kiskereskedelemben maradt az éves szintű bővülés, augusztusban 2,4%-kal emelkedett a boltok forgalma, havi alapon volt némi megtorpanás, 7%-kal kevesebbet költöttek az emberek. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben fél, a nem élelmiszer kereskedelemben 5, az üzemanyag kiskereskedelemben 3,1%-kal bővült az értékesítés éves összehasonlításban. Dudás Katalint nevezték ki foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárrá. A több mint 3 évtizedes munkajogi és munkavédelmi tapasztalattal rendelkező szakember október 5-től tölti be a tisztséget. A Szociális és Családügyi Minisztériumban 3 szakmai helyettes államtitkára is lesz a munkajogi területnek, Nádasné Rab Henriett, Szabó Imre Szilárd és Réti Pál személyében. Távozik Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar idén újra választott elnöke. Horváth Péter intézményvezetői és egyéb feladatai mellett családi jogokkal indokolta döntését. A köztestület irányítását átmenetileg Rázsi Botond Miklós alelnök veszi át. Horváth Péter távozása hosszabb távon várható volt, a most meghozott döntés sokakat meglepett, még úgy is, hogy nem lehet tudni, mi lesz a Nemzeti Pedagógus Kar sorsa.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,4%-os emelkedés mellett 143.900 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 8 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 2%-kal erősödik, 5080 forinton áll, az OTP 1,7%-kal került feljebb, 41.380 forintra. A Richter 1%-os pluszban 12.420 forinton, a Magyar Telekom 0,5%-kal erősödik és 2590 forinton jegyzik. A Masterplast 2900 forinton stagnál, a Rába 3200 forinton teszi ugyanezt, a Forage 1%-kal csökken, és 1590 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin 0,5%-os mínuszban 85.295 dolláron és 86 centen, az Ethereum ugyanennyit csökkent, 0,5%-ot és 2547 dolláron és 33 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forintba és 68 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 325 forintot és 45 fillért, egy svájci frankért 391 forintot és 6 fillért kérnek. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE és a frankfurti DAX 8,1%-kal emelkedik, a párizsi CAC 6,1%-kal teszi ugyanezt, Milánó és Madrid egyaránt 1,2%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI, hordonként 2,1%-kal csökken, 88 dollár 59 centnél jár a kurzus, a Brent jegyzési ára épp hogy 100 dollár fölött, 100 dollár 6 centen áll hordonként. Egy uncia aranyért 4,1%-os erősödés mellett 4172 dollárt és 60 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a november végi határidős szállításban 1 megawattórányi energiahordozó 76 euróba és 66 eurócentbe kerül. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Donald Trump amerikai elnök enyhítette az elsősorban a mezőgazdasági gépekben alkalmazott, vörösre festett adómentes dízelolaj használatának korlátozását. Az üzemanyagot egyébként azért festik, hogy a rendőrség és az adóellenőrök könnyebben ellenőrizhessék, milyen üzemanyag van a járművek tartályaiban. Eddig bírságot kellett fizetnie azoknak, akik jogosulatlanul használták ezt. Donald Trump szerint mostantól egy átlagos kamionos több mint 100 dollárt spórol tankolásonként. Úgy vélte, hogy az ideiglenes intézkedéssel dollármilliókat takarítanak meg a fuvarozók. Az olcsóbb üzemanyag árakkal mérséklődhetnek a szállítási költségek, ezzel pedig csökken az áruk ára.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült vagy fátyol felhős száraz időnk lesz sok napsütéssel, a csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között várható. Ennyi volt már a reggeli monitor. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő M. Szűcs Péter és a hírszerkesztő Nagy Károly nevében Németh Lászlót hallották. Legközelebb holnap reggel 6:30 találkozunk. Szép napot kívánok mindenkinek. Viszont hallásra!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 6:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 11 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben. Egyelőre nem tudni, hogy bárki megsebesült-e, a mentés folyamatban van. Iljana Jotova, bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét, de részleteket nem közölt. Rumen Radev miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel. Még tegnap feltehetően ugyancsak dróntámadás miatt tűzütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren, nemzetközi vizeken, Románia kizárólagos gazdasági övezetében. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre, abban az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Az orosz légvédelem 650 olyan ukrán drónt semmisített meg, amely a moszkvai régió felé tartott, közülük 105-öt a főváros közelében. Összesen 868 drónnal támadták az ukránok az orosz területeket. Egy civil életét vesztett egy kisebb településen, további 6-an pedig megsebesültek. Oroszország összesen 137 ezen belül 49 sugárhajtású drónnal támadta Ukrajnát az éjszaka folyamán. A légvédelem 114 drónt semmisített meg, 17 helyszínen jegyeztek fel becsapódásokat. 5-en megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizsjában egy híd ellen végrehajtott orosz légicsapásban, és Odessa infrastrukturális létesítményeit is újabb támadás érte, a Dnyipro folyó hídját pedig le is kellett zárni.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde jelenleg 1,4%-os erősödésben 143.862 ponton, a forgalom 9 milliárd 541 millió forint. 2%-kal drágulnak a MOL részvények, 5.080 forinton jegyzik őket, az OTP 1,8%-os pluszban járt, 41.420 forinton, a Richter 7%-kal erősödik, 12.390, a Magyar Telekom 4%-os emelkedésben 2.588 forint, 365 forint 40 filléren az euró árfolyama. Európában viszonylag jó a kereskedési hangulat, Londonban a FTSE 9-del, Frankfurtban a DAX 1%-kal megy felfelé, Párizs 9-del, Milánó 1,3, Madrid 1,3%-os pluszban jár, 1,1246 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Csökken a kőolaj, 100 dollár alatt a Brent, 99 dollár 10 centen, az amerikai könnyolaj pedig 87 dollár 98 centen jár. Kijöttek a legfrissebb üzemanyagárak, nem változtak, a 95-ös benzin átlagjában továbbra is 636 forintba kerül literenként, a gázolaj pedig 709 forintba a hazai kutaknál. Minimálisan lassult az euróövezeti építőipari aktivitás csökkenése szeptemberben. Ugyanakkor már az 53. egymást követő hónapban zsugorodott az építőipar teljesítménye az euróövezetben. Az S&P építőipari aktivitást mérő beszerzési menedzser indexe 43,4 pontra emelkedett. Németországban, Franciaországban és Olaszországban is zsugorodást jelzett a mutató. A felmérés szerint továbbra is a lakásépítéseknél volt a legnagyobb a visszaesés, miközben az új megrendelések száma tovább csökkent. Az ágazatban a foglalkoztatottság már a 8. egymást követő hónapban csökkent. Az építőipari vállalatok következő egy évre vonatkozó kilátásai továbbra is borúsak az euróövezetben. Németország és Franciaország arra kéri az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan új jogosítványokat, amelyek lehetővé tennék a harmadik országok, akár Kína gyors kizárását az EU egységes piacáról, ha azok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatnak. A javaslat szerint az EU-nak olyan eszközre van szüksége, amelyel gyorsan és rendszer szinten tud reagálni a kereskedelmi nyomásgyakorlásra, valamint csökkenteni tudja a stratégiai függőségét a külső beszállítóktól.
0: Időjárás jelentés.
1: Napsütéses időjárás várható csapadék nélkül, a csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között várható. 11 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél 12-kor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
2: Sziasztok, a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Ma is emberi energiáról fogunk természetesen beszélgetni, de nem egy cég emberi energiájáról, hanem én magamnak úgy fogalmaznék, hogy a szellem emberi energiájáról. A lényeg az, hogy egy olyan szervezet magyarországi képviselői ülnek itt velem szembe, amely szervezetről úgy véljük, hogy nagyon sokat tudunk, szerintem ez nem igaz, mert sokkal inkább a legendákat tudjuk, az előítéleteket tudjuk, úgyhogy most megpróbálunk ennek mondjuk úgy, hogy a végére járni. Vendégeim Körösvölgyi Tamás, mérnök, közgazdász, és Huzella Péter, dalszerző. És mindketten tagjai a magyarországi szimbolikus nagypáholynak. Ha a legenda oszlatásról beszélünk, akkor mindjárt úgy kezdeném, hogy most akkor a háttérhatalom két embere ül itt velem szemben, és elmondja, hogy hogy fog működni a világ.
3: Hát háttérhatalomról semmiképpen nem tudunk beszélni, ha csak arra gondolunk, hogy számos alkalommal a rendünk beletiltva Magyarországon. A rendszerváltás után újra tudtunk indulni. Ha milyen háttérhatalom lennénk, akkor valószínűleg vissza tudtuk volna kapni azokat az infrastruktúrákat, épületeinket, levéltárunkat, könyvtárunkat, amit soha nem kaptunk vissza. Tehát háttérhatalomként beszélni rólunk nincs igazán értelme. Azért is, mert semmilyen olyan jellegű hatalmi struktúra nem kötődik hozzánk, nincs politikai hatalmi igényünk, nincs katonai hatalom mögöttünk, nincs igazi gazdasági hatalom mögöttünk. Ez egy civil szerveződés, mondhatnánk, egy nagyon-nagyon régi hagyományokon alapuló testvéri közösség.
2: Hát igen, de ugye nyilván ezek a vélekedések, ezek nyilván lábra kaptak, hiszen voltak szabadkönyvesek, akik hatalommal rendelkeztek. Mondjuk például nekem hirtelen Jászi Oszkár jut eszembe, aki szabadkönyves volt, és nyilván ebben a szabadkönyvesekben, amennyire én utána néztem, vannak irányzatok. Szóval itt a háttérhatalomról, ha beszélnek az emberek, akkor nyilván nem arra gondolnak, hogy annak a konkrét szervezetnek, hanem a szervezet tagjainak van egy ilyen összeesküvése, megmondják, hogy mit merre kéne vinni. Szerintem ez nagyjából így működik. Tehát nem magának a páholynak van hatalma, hanem azoknak az embereknek, akik egymást segítik és egymást hatalomban tartják.
4: Hú, ez nagyon durva mondat, ugyanis a magyarországi szimbolikus, a János Rendi szimbolikus nagypáholyban egyetlen politikus sincsen.
2: Hát most nincs, csak azért a háttérhatalom képzetét szerettem volna felintézni.
4: Voltak politikusok is, de ők is csak mindig a saját személyes tetteikért, és gondolataikért és tetteikért voltak felelősek. A szabadkönyveség önmagában és egységében soha nem politizált, legalábbis a János Rendi szabadkönyvesség, hiszen mi a politikai vitákat is kizárjuk a páholyon belül.
2: És a nőket is, úgy tudom.
4: Őket nem kizárjuk, hanem nem veszünk föl nőket, hát, de ez egy évszázados tradíció.
2: Igen, önök az angol irányzathoz tartoznak, igen. A francia irányzata az már nőket is vesz föl.
4: De hogyha egy hölgy érdeklődik, tudja rólam, rájön valami miatt, vagy rákérdez, és akkor én nem tagadom el, és azt mondja, hogy őt ez nagyon érdekli, akkor irányítom a női páholy felé, akikhez nekünk semmi közünk nincsen hivatalosan, de tudunk róluk, és hát miért is ne?
2: Egyébként kaptam egy könyvet, és abban az van, hogy ugye a szabadkönyvesség magából a kőművesekből alakult ki. Ez volt a, ha jól tudom, akkor az operatív páholyok. Nem tudom, hogy miért hívják páholynak, de mondjuk operatív egyesületek, akik tényleg építették a székesegyházakat, meg a különböző...
4: Elmondom gyorsan, hogy miért páholy, mert lodge, és a lodge volt az a kis fa bódé, ahol a szerszámokat és a tervrajzot tartották.
2: Tökéletes. És utána a 18. század legelején átalakultak ezek a úgynevezett operatív páhajok, spekulatív páhajokra csatlakoztak olyanok, akik nem kőművesek.
4: Például a megbízók,
2: magyarul egy,
4: a herceg,
2: a cég,
4: a papságból ez a valaki.
2: Céhes aki... rendszerből épült ki ez a dolog. Tehát akkor ez egy cég? Megtartották?
3: A céhes tradíciók mindenképpen egy fontos elemét képezik annak a komplex rendszernek, ami a szabadkőművesség. Az a terminológia, amit használ, azok a rituálék, azok mind építenek erre a céhes hagyományra, a kőfaragó kőműveseknek a zárt közösség. Ez akkor is egy zárt közösség volt, hiszen sok olyan ismerettel rendelkeztek, amelyek különlegesét tették őket. Gondoljunk itt a geometria használatára az építészetben, statika, stb. Ezek fontos ismeretek voltak. Ez eleve egy zárt közösséget feltételezett, hiszen...
2: Hát minden cég zárt közösség, igen, volt. Hát de innen akkor hoznék egy ilyen példát, a fegyverkovácsok, a páncélkovácsok, amik rendkívüli, tulajdonképpen amennyire én a haditechnikai olvasmányból tudom, a korcsúr technológiáját képezték. Nagyon kevesen Olaszországban és Németországban voltak ennek vezető iskolai, de ők ugyanígy féltették a titkaikat, tehát például halálbüntetést terhe járt azért, ha valaki eladott egy ilyen csúsztechnológiás páncélt, mondjuk, nem tudom én, külföldre, vagy nem szorolták. Tehát, hogy csak azt akarom kérdezni, hogy mitől nőtt ez ki ilyenné? Az érdekel engem, hogy, és maguk a szabadkővesek se adtak erre választ, hogy ez hogy volt ez a transformáció, egyszer csak így lett. Tehát a könyv se ad választ maga erre a kérdésre. Hogy történheted? Mi ebben a vonzó? Akkor másképp kérdezem.
4: Hát ez már egy másik,
2: Péter.
4: Köszönöm, igen. Ez már egy másik kérdés, ami ebben a vonzó, de hát például a titkokra miért volt szükség? Hiszen ugye megtervezni egy gótikus boltozatot, hogy az ne dőljön össze, ne dőljön rá a hívekre.
2: Hát ez tudás.
4: Az egy nagyon komoly tudás volt. Igen. És azt a mester, a tervet csinálta, az nem árulta el a többieknek.
2: Hát logikus, na ezt most, értem, piacféltés.
4: Abszolút, és a tudás az hatalom volt. Így ezért van. Voltak szabadok, ezért vándorolhattak. De rengeteg alkalmazott volt, akik dolgoztak. Ugye rengetegen faragták azokat a köveket, építették az ávázatot, stb. Most ezeknek mind fizetés járt. Ahhoz, attól függően, hogy melyik fokozatban voltak, hogy milyen nehézségű munkát, mennyi tudást kellett belefektetniük a munkába, ahhoz képest voltak fokozataik, viszont ezek írástudatlan emberek voltak. Tehát muszáj volt kézjelekkel és jelszavakkal felruházni azokat, akik esetleg egy következő, magasabb fokra léphettek az építkezésben, így aztán ezek a titkok így születtek meg.
2: Tehát innen származnak az a szimbólumok gyökere, hogy úgy mondjam?
4: Hát mondhatjuk így, igen.
2: És mi ebben a vonzó? Megmaradt ez a építész mentalitás?
3: Több elem is van, ami vonzóvá teszi ezt a életvitelt, mondhatnánk így. Tehát ez egy egyszerre egy testvériség, és a testvériség egy nagyon fontos meghatározó elem ebben. Főleg egy olyan világban, ahol annyi helyen látjuk az elszemét,

0: itt az egész kulturális szövet, ami ehhez tartozik. Tehát nagyon sokrétű. Lehetőséget nyújt, hogy olyan emberekkel találkozzon valaki, akikkel egyébként nem találkozna. Egyszerűen azért, mert a saját szakmájában is egy ökoszisztémában létezik. Ez hirtelen kinyit egy más világra egy ajtót.
1: Tehát ugye a mostani szabadkönyvesség abban különbözik, mert pedig nagyon a régitől, hogy nem egy szakmájúak az emberek, mert ugye az építészek azok mind építészek voltak, tehát az mindenki ugyanabban a szakmában dolgozott. Most rendkívül széles szakmai körből képeznek egy közösséget, és ennek a fedele, vagy az alapja, az a szabadkönyves micsoda? Mi ez?
2: A tradíció.
1: Mi ez? Mit jelent? Miben áll ez a tradíció? Mert azt értem, hogy bonyolult, meg látom a szimbolikát, de hogy miért lépnek be? Hát egy szervezetbe belép az ember mondjuk egy egyházba, belép az ember egy lovagrendbe, belép az ember egy klubba, akkor tudja, hogy ott mi lesz. Mi a szabadkönyvesek lényege?
2: Hú, de jó kérdés.
1: Miért lépek én be?
2: Igazából, aki be akar lépni, valamit keres a világban, amit máshogy még nem talált meg. És mi azt tudjuk garantálni, hogy egy feltétlen elfogadó testvéri közösségbe lép be, ahol mi nyitott szívvel várjuk, és elvárjuk tőle is a nyitott szívét, és egy kölcsönös szeretetben kezdünk el dolgozni. Viszont ez a munka, ez egy természetesen szimbolikus munka, egy rituálé, egy nagyon komoly.
1: Tehát nem a szakmájukban kezdünk el dolgozni.
2: Nem. Nekünk van egy rituálénk, egy sok évszázados.
1: Olyanok, mint egy egyház?
2: Nem. Nem, egyáltalán nem.
1: Meg szeretném érteni, hogy mi a lényege a szabadkönyvességnek. Tehát van egy szakmám, mondjuk orvos vagyok, és hirtelen szabadkönyves leszek, mert szeretném, hogyha elfogadom, mert a kollégák nem biztos, hogy mindig elfogadnak, nagy a kenyérharc, konkurens, mindegy, szóval a világ olyan, amilyen. Azt mondja, hogy szeretetben, tehát egy befogadó közösség, de ilyenre sok példa van. Mondjuk akár belépek az egyházba, ott mindenki testvér, nem akarom sorolni, de egy teniszklubban ugyanúgy szeretik az embert, hogyha ha jól teniszezik. De hogy mitől több ez a szabadkönyvesség? Mi az, amivel akár arról is mesélhetnek, hogy mit adott nektek?
0: A szabadkönyvesség egy út. Tehát azt mondani, hogy szabadkönyvesség jobb, mint egy másik, ilyet mi nem állítunk. Ez is egy út. Egy élethossziglan tartó tanulás és tapasztalás. Maga az út megtétele az már egy nagyon fontos dolog, ezen végigmenni, aminek lehetnek, illetve vannak stációi, mi ezeket fokozatoknak hívjuk. Nagyon régi hagyományokon alapuló személyiségfejlődési eszköztárt nyújt valójában.
1: Tehát én jobb és jobb leszek, ha belépek és szabadkönyves akarok lenni?
0: Ez az egyik legfontosabb cél, igen. Tehát, hogy jó emberből jobb emberré váljak. És most ezért mondtam ezt az első szám első szemét, mert ebben a közösség olyan módon tud segíteni, hogy van egy nagyon régi hagyományokra épülő módszertan, ez a szertartásrendünk, a tanítások, de gyakorlatilag...
1: Mondjuk liturgia egyházi szóval.
0: Mondhatnánk akár ezt így is, viszont az, hogy ebben én meddig jutok, mit érek el, ez az én saját szorgalmomon, saját alázatomon fog múlni. Tehát rajta múlik, hogy a végén mi lesz.
1: Milyen feladatok vannak? Hát mit kell csinálnom?
2: Különböző tisztségek vannak a páholyon belül. Ez is van egy páholy. Aztán van egy másik páholy.
1: Aminek tudjuk már az eredetét.
2: Igen. És van tizenvalahány páholyunk, mindegyiket vezeti egy fő, egy testvér, őt hívjuk a páholy mesterének. Uh-huh. És ennek vannak tisztségviselői. Vannak felügyelők, van belső őr, és van külső őr. Ez megint a régi angol hagyományból van a külső őr, az onnan jön, hiszen régen kocsmákban gyűltek össze, és mivel titkok hangzottak el, titkos jelek, és nem akarták, hogy a külvilág, a sima részegeskedők oda betérjenek, ezért kellett egy külső őr, aki ott őri.

0: őrizte őket, stb. Stb.
1: És szóval, a belső őr az egy amolyan belső biztonsági szolgálat?
0: Az egy olyan testvér, akinek fontos mondatai vannak. Fontos mondatokat mond a rituálén belül, és kapcsolatban van a tisztségviselőkkel. Ez egy eléggé szigorú színházi előadás.
1: Egy ilyen rituálé?
0: Egy rituálé, igen, amiben tele van szimbólummal, olyan szimbólumokkal, többségében ószövetségi szimbólumokkal, amik mind-mind, ha elkezdünk boncolni egyet, akkor könyvtárakat lehet elolvasni. Akár egy fogalomról, egy szóról, vagy egy jelről. Na most tehát rengeteg tisztségviselő van, vagy több is van, és amikor valaki felvételt nyer, akkor egyszer csak azt teszi észre, hogy mindenki ő érte dolgozik. És alig várja, hogy ő is egy olyan pozícióba juthasson, hogy ő is dolgozhasson a többiekért, rituálisan.
1: A munkát hogy kell érteni, hogy dolgozik?
0: Hogy összejövünk, lecsukjuk az ajtót, és onnantól kezdve rituálisan.
1: Átlépnek egy másik világba?
0: Abszolút. Térben és időben.
2: A páholy mindenképpen egy szakrális teret jelent, ami mind időben, mind térben elkülönül a hétköznapoktól. Erre maga a rituálé is mindenképpen ad egy segítséget, hogy ez az elkülönés megtörténjen, és ez egy fontos dolog is, hogy kiszakadjunk abból a hétköznapi mókuskerékből, ami a mindennapjainkat jellemzi. Tehát ez egy különálló tér, különálló idő, és ebben tanulunk a rituálékból, tanulunk egymástól, ahogy az előbb szólt arról, hogy mi történik egy ilyen munkán, tehát részint vannak rituális keretek, amelyeket régi hagyományok szabnak meg. Ezek régi hagyományon alapuló szövegek, amelyek kötött szövegek. Ezen túl elhangozhatnak speciális előadások, ezeket mi rajzolatnak hívjuk, amelyek valamilyen témát ölelnek fel, jellemzően a szabadkönyvességgel kapcsolatban, vagy a szabadkönyvességhez valamilyen módon kötődő. Ez lehet egy akár egy szimbólumnak a magyarázata, de lehet akár egy teljesen más történet is, ami valamiért kötődik a könyvességhez. És ezt egy ilyen előadást az előadónak föl kell készülnie, tehát mindenképpen képzi magát azzal is, hogy azon a területen jártasságot szerez, és a páholyi közösség pedig erre akár kérdésekkel, akár kiegészítő gondolatokkal gazdagítja ezt a diskurzust. Sok olyan dolog van, ami eltér attól, amit tapasztalunk a külső világban. Van egy komoly fegyelmezettség. Arra tanítjuk a tagjainkat, hogy fegyelmezzék saját magukat, önmérséklet, mennyit szólhatok.
1: Ma ott a helyszínen.
2: Ott bent, igen. Tehát, és mindezek, amiket az ember egy rituáli keretében, a közösségben megtapasztal, megtanul, ezeket a kinti világban hasznosítani tudja. Úgy fog viselkedni, hogy ezeket az értékeket, ezeket a viselkedési normákat beleépíti.
1: Magával viszi?
2: Mindenképpen igen. Magával viszi, és itt talán érdemes lenni, beszélgetünk már magáról erre a testvériségről, tehát erről persze nagyon sokat tudnánk beszélni, de beszéltünk a hagyományról, de ott van egy harmadik ilyen, ez a fejlődés. Van olyan definíció, ami a szabad könyvességet filozófikus, filantropikus és progresszív intézményként jeleníti meg. De itt ebben az esetben ez a progresszió, ez a belső progresszió, egy belső fejlődésre utal. És a könyvesség célja az, hogy ez a fejlődés, ez egy belső fejlődés, tehát én megint csak a könyves szimbolikával élve a csiszolatlan, durva köven dolgozom, hogy idővel hasonuljak egy tökéletes építőkőhöz, ami majd az emberiség nagy katedrális, ami így szimbolikusan értendő, ebben én egy olyan építőelem tudok lenni, ami tökéletesen illeszkedik, megfelelő stabilitással és hosszú távúsággal rendelkezik. Ez a munka, ez egy belső fejlődés, saját magamon dolgozom. nem akar a kőművesség a külvilág felé direktben más módon hatni, mint a tagoknak a belső fejlődésén. Azzal, hogy én egy jobb emberré válok, ezzel a környezetemre is olyan hatással lehetek, ami jót tesz a külvilágnak is.
3: Most néhány perc szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Körösvölgyi Tamással és Huzella Péterrel.
4: A dzsungelharc hamarosan folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: keep on caring. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
3: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
3: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
4: www.citytaxi.hu.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
6: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: 00:12, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A jelentések szerint kereskedelmi hajók az érintettek az incidensben. Az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt, a mentés folyamatban van. Ilyen a Jotova bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét, de részleteket nem közölt. Romer Radev miniszterelnök az eset miatt válságtanácskozást hívott össze. Magyar Péter miniszterelnök szolidaritását fejezte ki Bulgáriával a dróntámadás miatt. Még tegnap feltehetően ugyancsak dróntámadás következtében tűzütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren nemzetközi vizeken, Románia kizárólagos gazdasági övezetében. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek akkor a helyszínre, az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Sorozatos dróntámadás volt mind ukrán, mind orosz részről az elmúlt éjszaka, és hát a reggeli órákban is. Egyelőre egy civil vesztette életét Oroszországban a támadások miatt, többen megsebesültek. Ukrajnában halottról nem számoltak be áldozatról, de több sebesültről igen, 17 helyszínen jegyeztek fel becsapódásokat Ukrajnában. Minimálisan lassult az euróövezeti építőipari aktivitás csökkenése szeptemberben, ugyanakkor már az 53. egymás követő hónapban zsugorodott az építőipar teljesítménye az euróövezetben. Leginkább egyébként Németországban, Franciaországban és Olaszországban mértek visszaesést. Továbbra is a lakásépítéseknél volt a legnagyobb a visszaesés, miközben az új megrendelések száma tovább csökkent. Az ágazatban a foglalkoztatottság már a 8. egymás követő hónapban csökkent. Az orosz elnök Vlagyimir Putyin engedélyezte az UniCredit számára, hogy átszervezze orosz leánybankját, valamint végrehajtsa a kapcsolódó részvénytranszakciókat. A döntés fontos lépés az UniCredit régóta tervezett orosz kivonulási stratégiájában. Az olasz bank terve szerint az orosz üzletágat két részre választják. Az újonnan létrehozott bank az UniCredit tulajdonában marad, míg a fennmaradó üzletágat egy az Egyesült Arab Emírségekből származó magánbefektető vásárolja meg, a tranzakció lezárását jövő év első fél évére tervezik.
0: Tőzsde hírek.
7: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban emelkedik méghozzá 1,7%-kal 144.284 ponttal a BUX, 12.440 millió forint a forgalom. 1,8%-kal drágulnak a MOL részvények, 5070 forinttal jegyzik őket, az OTP 2,6%-kal rallizik, 41.770, a Richter 6%-os pluszban 12.380 forint, a Magyar Telekom 4%-kal emelkedik, 2588 forinttal jár, 1%-kal emelkedik a 4IG, 1608 forinton. Forgalmasabb a kereskedése még az Opusnak, amely 1,3%-os pluszban 265 forinton, csökken viszont az Ébdufer 3,6%-kal 8 forinton jegyzik, a Masterplast 1%-kal gyengül 2870 forint, a Cvak 1%-os mínuszban kerek 30 ezer forinton jár. Az euróért 365 forint 60 fillért kell adni. Európában 1, illetve 1,3% közötti mértékben emelkednek a főbb tőzsdemutatók. Némileg visszaerősödött az euró a dollárral szemben, most 1,1242. Jó nagyot, nagyjából 1,5%-ot esett a kőolaj, 98,84 dollár a Brent ára, az amerikai könnyolajé 87,88 dollár. Idehaza négy újpesti beruházás kiemelt státuszának megszüntetését kéri a kerületi önkormányzat a kormánytól. Mindenről Trippon Norbert polgármester számolt be. A Városfejlesztési Bizottság ülésén hoztak erről döntést, és arról is írnak, hogy több egyébként lakásfejlesztési program úgymond kiemelt beruházásának a megszüntetéséről lenne szó. Ide az egyébként folytatódott az ipar bővülése, 8,7%-kal emelkedett augusztusban az ipari kibocsátás.
0: Időjárás jelentés.
7: Napsütéses időjárás várható, fátyol felhősödéssel, szél az mindössze mérsékelten, várható csapadék pedig egyáltalán nem, a csúcshőmérséklet 22-26 fok között alakul. 11 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb délben várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok. Vendégeim Körösvölgyi Tamás és Huzella Péter, a magyarországi szimbolikus nagypáholy tagjai.
8: Hát, ha jól értem, akkor azt ígérik, hogy aki szabadkönyves lesz, az megértheti, hogy miért van. Ugye erre nagyon sokan keresik a választ, az egyházaktól elkezdve, ugye vallásoktól elkezdve, számtalan.
9: Még csak erre se törekszünk. Nem akarunk válaszokat adni kérdésekre. Én nem hiszem, hogy azt adnánk. Példát tudunk mutatni esetleg a viselkedésünkkel, az életünkkel, ahhoz, hogy hogy állunk hozzá.
8: Mi a különbség, amit most leírt Tamás, aközött mondjuk, hogy ugyanaz, tehát mondjuk belépek egy rendbe, egy egyházi rendbe. Nyilván nem az egyházi rendbe belépek, akkor kilépek a világból. Az egy alapvető különbség. De ott is ez a belső út jellemző.
9: Mondta a Tamás, hogy több út van.
8: Igen.
10: A párhuzam egyébként jó párhuzam. Hozzá kell tenni, hogy ugye az egyházi, a szerzetes rendeknek is van világi párhuzamos vonala. Egy kicsit hasonlíthatjuk talán ehhez is, ahol a tagjaink a hétköznapi munkájuk során helytállnak a családjukban, a munkájukban, a hazájuk érdekében, és közben, amikor a páholyban vannak, ott egy más dimenzióban tanulnak és fejlődnek.
8: Azaz, hogy mondjam, a szertartás a szabadkörbeseknél? Tehát az egyházban az ima, vagy a mise?
10: Ha most erre így rákérdezne, akkor azt mondanám, hogy szabadkönyvességül is meg van ima például. Tehát itt az alapvető különbség, ugye mi nem vagyunk egyház. Nincsenek dogmáink. Nem kínálunk megváltást.
8: De tradíciójuk vannak?
10: Tradíciónk,
8: nagyon kötöttek.
10: Nagyon határozott tradícióink vannak. Nem vagyunk felekezet függő. Tehát a mi körünkben ugyanúgy lehet találni különböző felekezetekből, legyen ez egy valaki katolikus, vagy zsidó,
8: de
10: vagy
8: Isten muszlim. Hitet kérnek.
10: Nem kérünk, ez egy, inkább így mondanám, hogy akinek nincs Isten hite, az nem tud nálunk felvételt
8: ez hogy ellenőrzik?
9: Megkérdezzük.
8: Oké, és azt mondja, hogy
9: hát
8: de
9: az
8: hiszek,
9: hamar kiderül.
8: Mert ide akarok tartozni.
9: Volt ilyen. Van ilyen.
8: És akkor kiderül, hogy egy belső ateista.
10: Erre azért is van szükség, mert a mi könyves tanításaink mindenképpen próbálnak hasonulni, közelíteni valamilyen abszolút értékrendhez, itt konkrétan ugye az istenihez. Ami egy példa, ami egy inercia rendszerben mutat valami jobb felé. Ha valaki ebben nem hisz, számára ez nem jelent értéket, akkor a mi tanításaink nem fognak működni. Tehát inkább azt mondom, hogy számára lesz csalódás egy ilyen közösséghez való tartozás, mert neki ez egy idegen, mondjuk így testidegen történet lesz.
8: Akkor csak így közbeszúrom, lehet katedrálist építeni Isten hit nélkül?
9: Nem.
8: Mert én nem tudom most elképzelni, hogy egy katedrális
9: elképzelni. Lehet, hogy közben elkezdi hinni. Elkezdi azt mondani, hogy hát ez nekem tetszik, lehet, hogy nincs igazam. Mert ugye Hamvas azt mondja, hogy az ateizmus az betegség. És a betegségből meg lehet gyógyulni. Mondjuk ezt így nem mondja Hamvas, de tehát mi meg tudjuk gyógyítani az ateistát is, hogyha elszánt abban, hogy önmagát jobbá tegye, és ehhez elfogadja a segítségünket, sőt, mi igényeljük az ő segítségét is, és egyszer csak elkezdi úgy érezni, hogy lehet, hogy van ebben valami, ebben a világegyetem nagy építőmesterében, mi úgy hívjuk.
8: Nektek személyesen mit adott a szabadkönyvesség? Mitől lettetek jobbak?
9: Én nekem a személyes példaképeim ott ülnek velem egy páholyban. Vannak példaképeim, akik már meghaltak, és még ifjúkoromban voltak a példaképeim, és őket is megtartottam így az emlékezetemben, de akiktől nap mint nap tanulok emberséget, szorgalmat, nyitottságot, a szabadságra való vágyakozást, és tetteket ezért, meg jótékonyság, szóval ezek ott ülnek körülöttem.
8: De te jobb lettél, türelmesebb lettél, okosabb lettél? Tehát
9: figyelj, okosabb hogy nem lettem.
8: Hogy jellemeznéd ezt?
9: Én megmondom, mit kaptál? Elmondok egy ilyen rövid sztorit, elmondok. Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Egyszer kiszúrták a gumimat az utcán, és nem tudtam, dögmeleg nyár volt, nem tudtam kicsavarni a kerékcsavart. Hívtam egy sárga angyalt, ő is nagyon nehezen tudta kicsavarni. Nem tudtam készpénzzel fizetni, csak kártyával, ezért beültem abba a sárga kis autóba, és kerestünk bankautomatát. Az ötödik, és kánikula volt, és nem volt légkondi a kis autóba, és utána az ötödik automata működött csak, lehet, hogy a harmadik, de szóval nem az első, és nem a második. És akkor utána azt mondja a sárga angyalos, hogy akkor én visszaviszem magát, ugyan mondom, tegyen ki engem, itt én elmegyek az autóhoz a villamossal. Ne bolondozzon, hát. És én irigylem a feleségét. Mondta nekem a sárga angyalos fickó. Mondtam, milyen alapon? Nem most lát először. Azt mondta, ide figyeljen, kiszúrták a gumiát, nem tudta kicserélni a kereket. Itt a kányukolában velem végigjött, mit tudom én, három automatáig, és magának egy rossz szava nem volt. Maga végig mosolygott és jókedvű volt. Ezt hogy csinálja? Fogalmam sincs.
8: És ezt ettől a szabadkönyvességtől kaptam?
9: Én nem tudom.
8: De nem ilyen voltál?
9: Nem. Nem, egyáltalán nem. Én nem tudom, ez mitől van, de hát van az embernek önuralma. Az tanulja oda bent. És úgy látszik, hogy működik. De ebben nem vagyok biztos.
8: Tamás, neked van ilyen történeted?
10: Én most arra gondoltam, hogy nekünk az egyik tanításunk az úgy fogalmaz, hogy nem a mi feladatunk megítélni azt, hogy mi igazi kőművessé váltunk-e, hanem ez a többiek feladata, hogy megítéljék, hogy én sikeres voltam ebben. Ez megint csak egyfajta önmérséklettet, egyfajta szerénységet.
8: De mit érzel? Tehát, hogy mitől lettél jobb?
10: Hogy én jobb lettem-e, ezt így nem tudom elmondani, hogy jobb lettem-e.
9: Kérdezz
10: az biztos, engem. Hogy a törekvés az bennem van. Sok minden irányába nyitottabb lettem. Valószínűleg sok mindenben fegyelmezettebb lettem. A szabadkönyvességre, ha gondolunk, akkor lehet, hogy nem gondolnánk rögtön arra, hogy ez egy nagyon feszes, nagyon hierarchikus struktúra. Ez sok esetben egy fiatal embernek, ez lehet, hogy akár megdöbbentő is lehet, és utána ennek a fajta rendszerete, a rendszer, a struktúra, a mögötte lévő gondolatiság rendkívül vonzó lesz. És sok mindenféle úton el is itt tudja indítani az embert. Én érzékenyebb lettem például spirituális dolgokkal határozottan. Ugye azt mondtuk, hogy ez nem vallás, egyáltalán nem az, hiszen nincs dogmája, több ilyet dolgot is beszéltünk, teljesen felekezett, semleges, mégis érzékenyített engem azok iránt, a dolgok iránt, ami a nem megfogható. Ezt bátran kimerem jelenteni.
8: Vallásosabb lettél?
10: A hitem az erősödött, az egyértelmű. Az egyértelmű. Ugye előfordul, hogy valakiről, akik azt mondják, hogy ugye a könyvesség egyház ellenes. Nem egyház ellenes.
8: De az egyház valószínűleg könyves ellenes.
10: Ezt
8: legalábbis a történelmet mutatja.
9: Nem. Volt nekünk unitárius püspök.
10: Így van, nem is olyan nagyon régen, az egyik nagymesterünk unitárius püspök volt. Már sajnos nincs közöttünk, örökkeletbe között, mi így hívjuk ezt, ha valaki meghal.
9: Bocsás, és meg hadd térjek vissza Tamásra.
8: Mert térjünk.
9: Ugye az van, hogy a többiek ítélik meg. Amikor én helyettes nagymester voltam, akkor ő volt a nagymester.
8: Igen.
9: És nekem semmi dolgom nem volt. Úgy nem volt semmi dolgom, hogy reggel bejött Tamás úgy, hogy nem aludt egész éjszaka, és dolgozott például helyettem. Meg a többiek helyett. Tehát el kell, hogy mondjam, hogy ő az egyik ilyen nagy példa. Mert ezért nem kap fizetést senki, egy fillért se, sőt, inkább ő fizet rá, mert rengeteg kell erre költeni, amikor elutazol külföldre például saját pénzeden. Szóval őtőle a munkabírást, elkötelezettséget igenis lehet tanulni, és lehetett tanulni, és nagyon örülök, hogy ezt most itt elmondhatom, mert egyébként nem mondanám a szemébe, de itt most ennek helye van. És
8: hogy viselkedtek egymással? Ilyen férfi diszkrécióval? Tehát így bátran szembe, idézőben, hogy a viccesen mondják, hogy én bárkit bármikor szembe dicsérek bátran, de hát ez a férfiaknál, mert ugye ez egy férfi közösség, de nem mindig.
9: Ott benne nem így van.
8: Nem így megy.
9: Hát nem. Azt mondjuk, hogy megtetted a kötelességedet.
8: Azt jó napot?
9: Ez a legnagyobb dicséret.
8: Mint az amerikai filmekben, az angoloknál, hogy thank you for your service.
10: Ez egy nagy dicséret. Ez a legnagyobb dicséret, amit kaphatunk. Dicséret. Igen, ez így
8: van. És miért nem lehet azt mondani, hogy Tamás, ez jó. És így megölelek, rasszoltál.
9: Hát megölelni meg lehet.
8: Aha.
9: Kocintani is lehet.
8: Aha.
9: És miután ezt a dicséretet megkapta, utána lehet, azt is lehet mondani, hogy ez valami, kipontozzuk, ilyen jó volt.
8: Mi a viszony a személy és a közösség között? Tehát ha én szabadkönyves vagyok, mit helyezek előtérbe? Az én boldogulásomat, az én jobbá válásomat, vagy a közösség boldogulását? Ugye az altruizmus az elvárt, de ez nem a közösséggel szembeni altruizmus. Tehát...
10: Ez valójában azért együtt jár. A kőművesség nem direkt akar a környezetre hatással lenni, hanem indirekt módon én jobbá válok, és ezzel adok egy lehetőséget arra, hogy a környezetemen tudjak javítani, tudjak fejleszteni, javítsam. Ez ugyanúgy működik a páholyon belül is.
8: Mit gondoltok, hogy ti többet tudtok a világról, mint más ember?
9: Nem, egyáltalán nem gondolok ilyet.
8: Van egy különleges kapcsolatotok Istennel, rátok kedvezőbben tekint?
9: Nem,
8: vagy...
9: nem,
10: viszont valljuk ezt, ahogy az angol ezt mondja, hogy fatherhood of God, brotherhood of man, tehát ezt viszont valljuk. Rendelkezünk egy olyan hagyománnyal, ami ilyen hagyomány alkalmas arra, vagy alkalmas lehet arra, hogy egy jó emberből jobb legyen. Ad eszköztárat ehhez a tanításaink keresztül.
8: Ez és ezeket fontos. Elmondhatod? Hogy mitől? Mondj egy példát erre, vagy ez
10: hát,
8: erre nincs mód.
10: Hát nem hát tudunk így, nem szívesen, mert nem lehet.
9: De van egy példaképünk, egy szakmabeli példaképünk, aki a templomépítésnek az áldozata volt. Tehát egy építőmester, aki nem árult el a titkot. Hogy most miért nem, és milyen titkot? Ő volt akkor a mestere az építkezésnek, és őt a titokért megfenyegették halálosan, és meg is ölték. A neve szerepel a Szent Törvénykönyvben. És nekünk ő egy
8: tehát ő egy vértanútok.
9: Nem vértanú, hanem nem egyház. Példakép, és a rituálékban szerepel. Néha meg is személyesítjük. Mert az életét adta a többiekért és a szakmáért.
8: Büszkék vagytok arra, hogy szabadkönyvesek vagytok? Mielőtt azt mondjátok, hogy igen. Ebben én éreznék ellentmondást. Ha értitek, hogy mire gondolok.
9: Pontosan. Én boldog vagyok. Engem boldoggá tesz a tudat, hogy ez a szövetség engem...
8: Tehát nem büszkeség, hanem boldogság.
9: Nem büszkeség. Ez kötelesség. Kötelesség, feladat, mindennapi feladat. Én is tanulok szövegeket minden nap, mert nekem rövid az agyam. Verseket könnyen megjegyzem, dalszövegeket, de itt nincs dallam hozzá, úgyhogy itt rengeteget kell tanulni és újra ismételni. Tehát ez kötelesség, de egy nagy öröm. Egy nagyon nagy belső öröm, és amikor szerdánként bemegyek a munkára, akkor már alig várom, hogy ott legyek. Szóval ez nincs oka büszkeségre, hiszen rengeteg munka áll még előttünk, és előttem is, a profán világban is, odabent is. Úgyhogy...
10: És ezt tudjuk Tamás? Is, és ezt tudjuk is, hogy az útnak csak valahol egy szakaszán állunk még, ez még nem a vég, egyáltalán nem. Ez egy nagyon hosszú út. Valójában a könyvesség ad egy lehetőséget egy offline megnyilvánulásra. Tehát offline is éljünk meg dolgokat, ez most olyan furcsán hangzik, de a mai világban azért ez egy fontos dolog tud lenni, hogy erre tehát igen, használunk modern eszközöket, de a könyvesség működése az offline világhoz tartozik, és olyan sok mélységet kínál, amit valójában, amikor az ember kereső, akkor ezt még nem is sejti. Minél többet töltesz benne, kell hozzá nyitottság, kell hozzá alázat, ez egyértelmű, de egyre nagyobb mélységeit látod, és azt, hogy az én életem nem lesz elegendő, hogy azokat a tudást, azokat az ismereteket, azokat az értékeket, azt én mind föl tudjam térképezni. Hatalmas távlatokat jel, miközben ez mégiscsak egy mikrouniverzum. Mert hogy ezt ugye mi magunkban éljük meg, a közösség segítségével. Ez egy ritka tapasztalás, azt hiszem, a mai világban.
9: Még valami van, amikor engem felvettek, jó sok éve, már próbáltam kiszámolni, de elfelejtettem az évet már, tehát én nem tudom, hogy mikor, de 30 éve, 35-40, nem tudom, mennyi idős voltam. Másnap az egyik köműves testvérrel szembe találkoztam a mozgó lépcsőn. Olyan örömöt ritkán érez az ember, mikor egy testvér jön szembe az utcán, vagy a mozgó lépcső. Ez fantasztikus élmény volt.
10: Ó, igen. Ez egy különleges tapasztalása, amit a Péter mond. Nem is igazán megmagyarázható. Mondok egy helyzetet. Találkozol egy másik testvérrel, akivel életedben nem találkoztál. És valahogy mégis van egy olyan kötelék, ami azonnal működik. Nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért. Van egy kifejezés erre, ez a mystic tie. Ezekről nem tudunk beszélni, valójában ez is egy titok, amit így élünk meg. A könyvesség megélése az egyfajta titok. Egyszerűen azért, mert hogy ezt megélni lehet, erről beszélni nagyon nehéz. És valószínűleg nem is tudjuk igazándiból átadni, hogy ez milyen, de ez tényleg így működik. Találkozol valakivel, és ott van egy kötődés, megmagyarázhatatlanul, olyan, mintha gyerekkori régi cimborád lenne az illető, miközben soha nem találkoztál vele.
9: Csak valahogy a közös élmények, amit nem együtt éltünk át, de tudjuk, hogy ő ez is összekült. Átélte, én is átéltem. Ez Liverpoolba összekült. Elmentem a Páholyház előtt, ott állt két idős bácsi. Idős bácsik voltak, és mondom, hogy hát én Budapestről jöttem, és megnézném, hogyan zárva vagyunk, itt senki nincsen. De azért így nyújtotta a kezét. És akkor én úgy fogtam meg a kezét, hogy ő rám nézett, még egy szót kért, azt a szót megadtam neki. Gyere, megmutatom a házad belül. És minden emeleten végigvitt, és egy másfél órán keresztül mutatta büszkén nekem, és legnagyobb élmény volt.
8: Hát Körösvölgyi Tamás és Huzella Péter, köszönöm, hogy eljöttetek. Hát ezt próbáltuk meg felpattintani, vagy körüljárni ezt a bizonyos mystic tie-t, ahogy Tamás mondta. Hát nyilván a mystic tie-ok jellemzője az, hogy nem lehet szavakba önteni, de azért köszönöm, hogy eljöttetek a Dzsungelharc stúdiójába.
9: Nagyon köszönjük.
10: Mi is köszönjük szépen.
1: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégeim Körösvölgyi Tamás és Huzella Péter a magyarországi szimbolikus nagypáholy tagjai voltak. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelharc Spotify és YouTube csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
0: Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
4: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a vörös neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Dél van, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek, az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt. A mentés folyamatban van. Iliana Jotova bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét, de részleteket nem közölt, például, hogy ki gyaníthatóan a támadó fél. Roman Radev miniszterelnök az eset miatt nemzetbiztonsági tanácskozást hívott össze. Magyar Péter miniszterelnök szolidaritását fejezte ki Bulgáriával a dróntámadás miatt. Oroszországnak az ukrajnai háborún túlmutató, akár Grúziát, Moldovát és a balti államokat is magában foglaló szélesebb körű ambíciói lehetnek, ez közölte Johann Wadefult, német külügyminiszter. Az NTV német hírtelevíziónak nyilatkozva emlékeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a 20. század legnagyobb katasztrófájának nevezte a Szovjetunió összeomlását. Ha ezt tartja annak, akkor valószínűleg vissza akarja fordítani, ezt mondta a német külügyi vezető, aki szerint az EU és NATO tag balti államokat érintő orosz ambíciók a velük szövetséges Németországra is hatással lehetnek. Wadefull szerint Németország nem csak azt tekinteni támadásnak, ha német területet vennének célba, hanem azt is, hogyha NATO tag szövetséges államok határait lépnék át.
0: Tőzsde hírek.
5: Jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, a hazai börze 1,7%-os pluszban jár, 144.366 ponttal a BUX, a forgalom 13.829.000.000 forint. A MOL 1,8%-os pluszban 5070 forinton, az OTP 2,6%-kal drágul 41.780, a Richter 7%-kal erősödik 12.390 forint, a Magyar Telekom 0,5%-os pluszban jár 2590. Európában felfelé mennek szintén a mutatók 9,1 illetve 1,3% közötti mértékben, az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1247. Egy bő 2%-os mínuszban a kőolaj, a Brent 98,29 dollár jár, az amerikai könnyolaj 87,49 dollár jelen pillanatban. Dudás Katalint nevezték ki foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárra. A több mint 3 évtizedes munkajogi és munkavédelmi tapasztalattal rendelkező szakember október 5-től tölti be a tisztséget. A Szociális és Családügyi Minisztériumban 3 szakmai helyettes államtitkára is lesz a munkaügyi területnek, Nádasné Rabherriet, Szabó Imre Szilárd és Réti Pál személyében. Távozik Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar idén újra választott elnöke. Horváth Péter intézmény vezetői és egyéb feladatai mellett családi okokkal indokolta a döntését. A köztestület irányítását átmenetileg Rázsi Botond Miklós alelnök veszi át. Bár Horváth Péter távozása hosszabb távon várható volt, a most meghozott döntése sokokat meglepett, még úgy is, hogy nem lehet tudni, hogy mi lesz a nemzeti pedagógus kar sorsa. Hibrid járművekkel bővítene a General Motors, az amerikai modell kínálatát fejlesztené így, mivel a benzin ára továbbra is magas. A teljesen elektromos autók iránti kereslet ugyanakkor mérséklődik az Egyesült Államokban. Mike Anderson, a General Motors hajtáslánc fejlesztését felelős alelnök a CNBC-nek megerősítette a terveket, de a pontos időpontokról nem közölt további részleteket. Közel 15 milliárd dolláros szerződést kötött a Boeing és a Lockheed Martin. A Boeing 7 éves végleges feltételek nélküli megbízást kapott a Lockheed Martintól a PEC-3-os rakéták kereső fejének gyártási felfuttatására. A megállapodás lehetővé teszi a Boeing számára, hogy megháromszorozza ezeknek a kulcsfontosságú alkatrészeknek a gyártói kapacitását. A komponensek a Patriot elfogó rakétáikat vezetik a repülőgépek, ballisztikus és cirkáló rakéták, valamint hiperszonikus fenyegetések ellen.
0: Időjárás jelentés.
5: Napközben derült, száraz napos idő várható, mérsékelt széllel, a csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. 12 óra 5 perc friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél egykor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Vígvandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
2: Köszönjük a hallgatóinkat, és ez már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. És hát itt van velem a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök. Mondani akartam, hogy a hűvös stúdióba, de hát itt meleg van még mindig, az a 40 fok kísér bennünket, a felfokozott hangulat. És hát ez volt nem is olyan régen, a Humor Technikum idei döntőjében is eléggé felfokozott hangulat volt, és ezt éppen te nyerted meg, Farkas Bencét, a nyertest köszöntöm nagyon sok szeretettel. Ugye évek óta már rendszeres téma itt nálunk, mikor a Stand-up Comedy Humortársulat meghirdeti a Humor Technikum tehetség gondozó és kutató műsorát, akkor mindig beszokott jönni az aktuális nyertes, és beszoktuk őt mutatni, és ez nem lesz másként a mai műsorban sem. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Szike a Bece neve, de ezt ne ijesszem meg senkit.
6: Igen, szia. Igen, sziasztok.
2: Nem véletlenül Szike a Bece neved, mert hogy te egyébként, ahogy szokták mondani, vágjunk bele, orvos leszel és sebész.
6: Igen, de egyébként nem innen jön a Szike Bece név, hogy én orvos
2: Hova
6: leszek,
2: lehet visszavezetni?
6: Hanem általános iskolában az osztályfőnök nagyon sokat becézett Bencikének, mert ugye Bence a rendes nevem, és akkor innen jött a Szike, megmaradt a vége, hogy Bencike. Itt általában az emberek egy ilyen komolyabb sztorit várnak, de egyébként elég lehangoló, hogy csak ennyi.
2: Szóval azt mondtam, hogy te nyerted az idei évadot, pedig egyébként nem volt gyenge a mezőny, tehát nagyon ügyes versenyzők voltak az idei évben is. Én azt gondolom, hogy sosincs könnyű dolga Orosz Gyurinak és Sulatának, és egyébként ennek a humor tehetségkutató versenynek és gondozó versenynek az is általában a fődíja, hogy ugye a társulat tagjává választják azt, aki az adott évben nyer. Ez nálatok most milyen volt? Milyen volt az idejév? Te hogyan élted meg? Ugye nem először jelentkeztél erre a versenyre, mert 6 évvel ezelőtt már voltál itt, de ez egy ilyen, ahogy szokták mondani, a kosárlabdában egy másodindulás volt, egy második indulás volt, kétszer indulás volt.
6: Hát így is lehet nevezni, viszont én ezt tekintem első indulásnak, mert ez volt tényleg az első olyan alkalom, amikor én ezt így végigcsináltam, mert ugye az előzőben 6 évvel ezelőtt ott a második alkalom után már nem volt kedvem feljárni, ami egyébként jó döntés volt, mert elég gyenge pontjaim voltak szerintem, és akkor most már az egyetem is úgy haladt, meg minden más is, hogy úgy voltam vele, hogy akkor most ebbe beleállok. Láttam, hogy 6-7 kicsit merész ötlet volt, mert amikor a válogató volt, akkor nekem ott még volt egy nagy szigorlatom, pont előtte jött ki pár nappal, és hát ott vizsgai időszakban nem szoktam nagyon ilyeneket bevállalni, de miután meglett a szigorlat, utána meg már nagyon szívesen jöttem, nagyon jó embereket ismertem meg egyébként tényleg, úgyhogy nagy élmény volt ez a humortechnikum most.
2: Mindig szoktunk róla beszélni, hogy mit ad valakinek ez az egész, vagy csak az a néhány hét, ami a felkészülési időszak, vagy maga a verseny, vagy aztán ez, hogy egyáltalán egy ilyet például megnyer, bekerül egy ilyen közegbe. Ahogyan maga ez a családias környezet működik ott a stand-up comedy társulatnál. Te hogy látod, neked mit adott ez a néhány hét? Mivel lettél több? Mit tanultál, és mit tudsz továbbvinni a jövőre?
6: Ami az egyik legjobb érzés volt, hogy amit te is mondasz, ez a családias hangulat. Ugye az első alkalomkor Marcsi már mondta, hogy mint édesanya tekinthetünk rá sokan, és egyébként ezzel nagyon sokat poénkontunk, meg azóta is szivatjuk vele. Amit nekem adott ez a pár hét, az, hogy egyébként kicsit szerintem magabiztosabb lettem a színpadon. Gyuri nagyon sokat segített abban, hogy így a poénokat, hogy mit kéne változtatni rajta előadásmódba. Ugye nekem kicsit remeg a kezem, és hát így egyébként mondták, hogy ha a számhoz tartom a mikrofont, vagy az államhoz, akkor utána nem lesz vele baj, hogy a mikrofon is remeg. Úgyhogy ezek a dolgok, illetve hát tényleg én nekem egyébként egy nagyon pozitív beszélgetés volt a harmadik humortechnikum selejtező utáni, ahol gyakorlatilag csak így nem tudom, a Gyuri sztorizott ilyen régi sztorikról, ilyen nagyobb, tehát ilyen sóderklubos dolgokról, hogy ő neki hogyan indult a pályája, meg így mindenről, és én nagyon szeretem azt hallgatni, hogyha valaki nagyon lelkesen tud beszélni valamiről, és tényleg olyanokat mondott, amiket nem gondoltam volna egyébként, hogy így ezek megtörténhettek, vagy megtörténhetnek.
2: Neked hogy jött a humor az életedbe? Mi vitt rá, hogy 6 évvel ezelőtt jöttél, és aztán mi, hogy megint visszatértél erre a területre, mert egyébként, ahogy mondtuk is, teljesen mással foglalkozol, vagy mással fogsz foglalkozni, a kettő nagyon távol áll egymástól.
6: Ezt egyébként mindig így kicsit bennem van, hogy ugye nem tudom, hogy fél össze az orvoslás és a humor, mert ugye az egyik az egy nagyon komoly nívós szakma, a másikban meg betegeket kell gyógyítani. Nekem ez a humor egyébként gimnáziumban jött. Én a Kecskeméti Református Gimnázium tanulójaként elindultam egy ilyen kulturális napon. Igazából ez egy ilyen tehetség nap, vagy igazából mindenki fölléphetett bármivel, tehát ilyen volt, aki énekelt, hangszeren játszott, és én is egy nagyon jó barátommal kitaláltuk, hogy hát akkor mi stand-up-olni fogunk. Betanultunk 2 sablon produkciót, amik akkor nagyot mentek. Az akkori énektanárunk, aki egy nagyon nagy lexikális tudással rendelkező személy volt, tényleg ilyen 500 zsoltár tudott fejből, tehát hogy volt egy személyi kultusza neki, és pont emiatt egyébként féltünk is tőle úgy elég rendesen, és ő jött oda az előadás után, és mondta, hogy a tempó nagyon jó volt, mert nyilván a poénok nem voltak sajátok, azok is jók voltak, de a tempó nagyon jó volt, és ezt tovább kell vinni, ezt folytatni kell. Aztán jött a Covid, ott igazából előtte így pár ilyen open mic-ra eljárkáltam, de különösképpen nem vittem végig soha semmit, mert azért gimnazistaként följárkálni Pestre Kecskemétről, mindig utolsó vonattal haza azért elég megterhelő volt, úgyhogy másnap megmenni kellett suliba, és talán egyébként ez a humortechnikumos volt az utolsó, amin úgy komolyabban részt vettem, és az nekem azért is volt egy kicsit ilyen rossz, mert eljöttek barátaim, és nem tudom, tehát nekem az mindig teher, ha van ott valaki ismerős, mert akkor sokkal jobban az van bennem inkább, hogy nekik kell bizonyítanom, ha ők már megtiszteltek azzal, hogy eljöttek, akkor legalább legyen már jó. És akkor az úgy ott csalódás volt, és hát amikor megkezdődött az egyetem, ugye felvettek, akkor tudtam, hogy az első 3 év az nagyon húzós lesz az orvosin, úgyhogy ott biztos, hogy nem fogok ilyeneket bevállalni. Viszont azt megfogadtam, hogyha lesz egy műsor, ahol kb. Egy szereplés elég, hogy mondjuk megismerjenek, vagy felfigyeljenek rám, akkor abban biztos, hogy elmegyek, és ugye ezért jelentkeztem a Csillagszületikbe akkor, és hát nekem senki nem szólt egyébként, de kicsit furcsa volt nekem, hogy megismerkedtem egy harmonikás úriemberrel, aki akkor mondta nekem, hogy neki évi 160 fellépése van, bemegy, lejátszik 1000 hangot 1 perc alatt, és akkor jön, megy, ő így. Én meg odaálltam egy ilyen 3 perces valamivel, nem is volt elpróbálva sehol, de ennek ellenére nagyon-nagyon pozitívan nyilatkoztak a zsűri is, és még annak ellenére is, hogy szerintem elég gyenge voltam egyébként, mert tehát ilyeneket egy tempó nem tartottam be, hát nem is láttam a közönséget, úgy izgultam, úgyhogy jól sikerült, és az egy nagy motiváltságot adott, hogy én ezt folytassam. Csináltam egy TikTok fiókot, ahol mint Néma Stand-up néven ezek után kitaláltam, hogy hát én majd ott tartom a mikrofont, előttem nincs közönség, ez egy Néma Stand-up, és akkor én majd vicceket fogok mondani, meg poénokat, gyakorlatilag szétoltottak. Tehát, hogy azt mondták, hogy tehát a kommentelők voltak a kedvező, hogy ezt ne csináld, hagyd abba, nem bántásból mondjuk, és hát kicsit talán rájuk tudtam cáfolni, nem biztos még, úgyhogy így ezek vannak így mögöttem.
2: De mi vonz a színpadban? Mert ahogy te is mondod, tehát tényleg valóban két különböző dolog, amivel az egyetemen foglalkozol, amit hivatásodnak szeretnél, illetve ez is. Kell egyfajta extrovertáltság szerintem egy emberbe, hogyha kimer állni azon túl is, hogyha vannak negatív tapasztalásai, vagy megjegyzések, ami kísérik esetleg az előadását, de hogy újra és újra visszamegy is, megméretteti magát, hogy megpróbálja, hogy nem ijed meg, nem veszi el a kedvét ez, és ahogy te mondod, igazából azért volt pozitív és negatív visszajelzése is, akkor inkább így mondom a produkcióidnak, de ennek ellenére mégiscsak mentél, és addig nem hagytad abba, végül is nem végeztél ott a legtetején a dobogónak. Mi hajt?
6: Az, hogy én alapvetően ezt szerintem, hogy szeretem, tehát magát a műfajt. Nagyon jó eszköznek tartom a humort, mint látásmód, és igazából

0: Elég
1: délelőtt meg, kórház, délután meg standard.
0: Persze, csak nehogy összekeverjem, ugye. De tényleg egy ilyen élvezem, ameddig lehet, és ez az, ami így hajt.
1: Kibíztatott? Mit szólt a környezeted, a családod hozzá, amikor ezt így elkezdted, és most például idén, amikor úgy döntött, hogy én ezt mégiscsak megpróbálom még egyszer?
0: Barátaim nagyon sokat tettek hozzá. Tehát ők mondták egyébként ezeknek a TikTokos negatív kommentelőknek is, hogy ne figyeljek rájuk, meg jó humorom van nekem, csak egy kicsit jobban át kell tudni valahogy adnom meg más nézőpontból, és szüleim is támogattak egyébként, bár anyukám az megmondta, hogy annyi energiát beleültek már be az orvosi egyetembe, hogy muszáj lesz végigcsinálnom, úgyhogy de hát én is így vagyok vele, tehát hogy ezért ez a arany középút, hogy ez is az is.
1: Abban mennyi van még hátra?
0: 3 év. Remélem.
1: Igen. Szereted egyébként?
0: Nagyon-nagyon szeretem.
1: Ezt miért választottad? Vagy mindig tudtad, hogy orvos szeretnél lenni?
0: Én 6. korom óta szeretnék orvos lenni. Igazából az ötlet az úgy jött, hogy én egy elég maximalista ember voltam már kisgyerekként is, nyilván kitűnő tanuló, stb. És osztálytársaim elkezdtek a lehülyésködni, hogy agysebész leszel, meg ilyenek. Hát mondom, jó van. Legyen így. És akkor azóta minden ez körül forog egyébként.
1: És tényleg azt szeretnél lenni?
0: Igen.
1: A sebész?
0: Ja nem a sebész, csak hogy az úgy akkor jó hangzott.
1: A sebész. Miért pont ezt a válfaját választottad az orvoslásnak?
0: Hát ez egyébként szerintem egy nagyon szép dolog, elég kreatív, illetve nagy tudást igényel nyilván, valamint ez, hogy sebész, ez mindig változik. Tehát ez a nehéz az orvosiban, hogy mindig az érdekel, amit tanulunk alapvetően. Tehát sosincs az, hogy jó, ez most itt nagyon tudnék dönteni, hogy akkor ez. Tehát azért még nekem is van 3 éven, most ez így tetszik, és egy jó dolog. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz, meg hogy hova sodor az élet, több mindenem múlik ez.
1: Van orvos a családban? Van ilyen példa előtted, akitől ezt láttad?
0: Nincsen, ez egy ilyen elég erős tévhit, hogy azért mentél orvosnak, mert ugye a szüleid orvosok, és egyébként pont a humortechnikum döntőjében volt egy ilyen több félreértés volt az én nézőpontomból, és akkor most el is mondanám mind a kettőt erre.
1: Nagyon kíváncsiak vagyunk itt hallgatókkal.
0: Van egy prostatás poénom alapvetően, és ilyenkor mindig megkérem a közönséget, hogy tegye fel a kezét, akinek volt prostata vizsgálata, és akkor ugye a Trabarna volt az egyik zsűri tag, aki feltette a kezét, kérdeztem, hogy élvezte, és ő elkezdett mondani egy poént az én előadásom közbe, és én ott álltam 1,5 méterre, de én nem hallottam, hogy mit mondott. És igazából pont haverommal beszéltem meg előtte, ott ültek az utolsó sorokba, hogy bármit mondanak, bármit fűznek hozzá az előadásomhoz, csak mondjam rá, hogy igen. Tehát, hogy így nem tudtam, mit mondott én meg, de a közönség meg nevetett, tehát gondoltam, valami poén mond. És akkor én meg ránéztem a közönségre, azt se tudtam, mit mondjak, és akkor így hozzafűztem, hogy hát van ez így. De én nem tudtam, hogy miről van szó, és a végén, amikor vége lett az előadásnak, akkor is pont a magyar elkezdte mondani, hogy hát akkor apukád orvos, meg ilyenek, mert hogy neki az nyújt az előadásban, mondom, igen. De egyébként nem, tehát hogy nem tudom, hogy voltak lehet félre hallható részek, amiket így nem nagyon tudtak értelmezni, de hát mindegy, utólag így kiderülnek dolgok.
1: Mit hoztál otthonról egyébként, ha már így megemlítetted a szüleidet?
0: Sok poént, nagyon sok kabarét néztem szüleimmel gyerekkoromban, szerintem az azért nagyon sokat hozzátette ez.
1: Testvéred van?
0: Van egy öcsém, ő bőven elég, de van.
1: Ő is olyan irányultságú, mint te?
0: Nem, ő kicsit más világban, tehát egy 5 évvel fiatalabb. Nem is ugyanazt tanulja, mint én, de sem más érdekli, de ez így van, rendben van szerintem.
1: Lehet, hogy 2 év múlva is itt fog ülni, mert így rájön, hogy ezt szeretné kipróbálni.
0: Hát akkor támogatni fogom mindenképpen. De inkább azt tudnám mondani, hogy abban segítenek sokat, hogy jó sztoriaim legyenek. Mert nyilván ők, tehát ezek megtörténnek, van valóság alapja, és apukám például kőművesként tevékenykedik, ott azért elég sok poén repked.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy ez az írás, ez a szövegírás, vagy poénírás, vagy előadásnak a megírás, ez hogy megy? Ezzel hogy állsz? Mert van, aki nagyon jól elő tudja adni, nehezebben tudja megírni, valakinek az írás megy könnyebben, de egy picit nehezebb előadni, valakinek mind a kettő nagyon könnyen megy, valakinek mind a kettőt tanulnia kell, meg gyakorolnia, és hát nyilván még az, hogy mi inspirálja az embert, az is mindig más. Van, aki a saját család családjáról, környezetéről ír, valaki a nagyvilágról, téged mi érdekel? Miről szeretsz beszélni, vagy mivel szeretsz poénkodni?
0: Hát, ha most magamat nézem, akkor nyilván az egészségügy

0: fő profil, amivel poénkodni szeretnék, illetve egy másik látásmódból megközelíteni, mint amiben elő szokták adni. De nekem az, hogy mikor jön egy poén, az nagyon random tud lenni. Tehát, hogy próbálok óvatosan fogalmazni, hogy én például előadásokra nem mindig járok be az egyetemen, mert nem tudok figyelni. Mert elkezd beszélni valamiről a tanár, és azonnal, tehát ha valami hülyeség rájön az anyám, hogy ó, hát amúgy ez itt tök jó poén lenne. Tehát egy csomószor van ilyen. Vagy most a humor technikum alatt is volt olyan, hogy így mondtam a poént, és akkor ott a színpadon jutott eszembe közbe. És amúgy jól jött ki. Tehát, hogy így mindig más az inger, és így voltam ilyen gólyatábor felkészítőbe, és akkor tanulmányi célból, anyaggyűjtés céljából, és akkor mit tudom, elkezdték mesélni, hogy az egyik évben Harry Potter tematikájú volt a gólyatábor, és az egyik fiút be kellett vinni a traumára, mert annyit ivott, hogy át akart menni a falon. Tehát nem lehet, tehát mindennek van egy alapja. Sok rétegből tevődik össze, de ha
1: ide... Ja, mert a 9¾ vágány hát jutott.
0: Nem volt vágány, ő csak ja. Úgy át akart menni a falon. De hát ebből adódik, igen, a sztori. Úgyhogy ilyen tök jó poénok ezek szerintem, ha az ember így kihozza.
1: Azért azok a stand-up comedy társulati tagok, akik már itt voltak nálam, van, aki ugye régebb óta csinálja ezt a műfajt, valaki éppen megnyerte, amikor beszélgettünk ugyanezt a versenyt, és mindig szóba került az, hogy ez azért elég nagy ismertséggel jár. Szóval, hogy megismerik őket az utcán, felismerik, köszönnek, valaki elmesélte, hogy nem tudom, a drogériában is, a pénztáros is viccelt vele, tehát hogy vagy oda szólnak neki, vagy kérdezik, hogy honnan van ez a poén, kiről szól, tényleg megtörtént, tényleg igaz. Tehát, hogy az emberek egy idő után olyan ismeretlen ismerősként kezelik őket. Ezt te hogyan fogod tudni kezelni, hogyha mondjuk a kórházba így mondják, hogy maga volt, tegnap láttam, nagyon jó volt. Mert hogy az egy másik kabát, vagy másik köpeny lesz.
0: Efelől van bennem félelem is, mert nyilván azért egyszer a Marcsival beszélgettem, és ő mondta ezt, hogy az a jó, hogyha az ember hiteles tud maradni. És oké, most mondjuk ott vagyok, stand-upolok, ott is hiteles tudok lenni, de hogy egyébként a kórházba oda mernek hozzám jönni kérdezni valamit, mert gondolják, hogy nem fogom elviccelni, tehát hogy ott is komoly tudok lenni, és kicsit van bennem félelem, hogy mondjuk amelyek majd vizsgázni, és esetleg láttak, hogy na, akkor most hülyéskedjél, a gyerek, már azért kinézem. Így biztos vannak olyan emberek is, de azért azon vagyok, hogy pont ezt ki tudjam küszöbölni, hogy oké, mondok poénokat, de azért komoly tudok maradni, és nem feltétlenül úgy tekintenek rám, hogy hát ez egy ilyen sallang.
1: Vicces fiú.
0: Igen.
1: Ő a vicces fiú.
0: Igen, vicces fiú.
1: Kedves hallgatók, Farkas Bencével beszélgetek a 2026-os Stand-up Comedy Humor Technikum verseny győztesével. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
2: Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19 000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél egy, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Francis Haltzen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezésért és az Ice Cube Neutrino Obszervatórium létrehozásában és munkájában játszott meghatározó szerepéért. Mindezt a Svéd Királyi Tudományos Akadémia jelentette be. Dróntámadás miatt egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tenger partjainál Bulgáriában. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben. Az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt. A mentésük folyamatban van. Egyelőre nem közöltek információt arról, hogy honnan indították a drónokat. A matrózok közül ketten súlyosan megsebesültek annál a hajónál, ahol tűz keletkezett és nem süllyedt el. Romer Radev miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze. Magyar Péter miniszterelnök szolidaritását fejezte ki Bulgáriával a dróntámadás miatt. Még tegnap feltehetően ugyancsak dróntámadás következtében tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek akkor a helyszínre, abban az incidensben egy ember halt meg, egy pedig eltűnt. Kémkedés gyanújával őrizetbe vették a Német Szövetségi Hírszerző Szolgálat egy korábbi vezetőjét és egy közeli munkatársát, egykori iroda vezetőjét. August Hanning volt hírszerző elnököt, ma állították elő a bajorországi Battelsz-Wolfratshausenben. Hanning egyébként 1998-tól 2005-ig volt a német külső hírszerzés vezetője. Az ügyészség szerint erős a gyanú, hogy a volt kémfőnök hazaárulással felérő kémkedést folytatott, államtitoknak minősülő hírszerzési információkat gyűjtött, és hazaárulás kísérletét követte el, és ügynöki tevékenységet folytatott egy hírszerző szolgálat javára. Egyelőre nem árulták el, hogy mely országnak dolgozott.
0: Tőzsde hírek.
4: A hazai értéktőzsde továbbra is emelkedik, méghozzá 1,5%-os mértékben 143.963 pontra a BUX, a forgalom 15 milliárd 67 millió forint. 6%-kal erősödnek a MOL részvények, 5010 forinton jegyzik őket, az OTP 2,6%-os pluszban járt, 41.780 forinton, a Richter 6%-kal emelkedik, 12.370, a Magyar Telekom 4%-kal drágul, 2588 forinton jár, 365 forint 30 filléren az euró árfolyama. Európában 1, illetve 1,3% közötti mértékben emelkednek a főbb tőzsdemutatók. 1,1247 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Csökken a kőolaj ára, nagyjából 2%-kal, 98,43 dollár a Brent, az amerikai könnyolaj jegyzése 87,76 dollár jár. Folytatódott az ipar bővülése idehaza. A KSH adatai szerint augusztusban éves szinten 8,7%-kal bővült az ipar termelése, havi alapon 1%-kal emelkedett az ipari kibocsátás. A feldolgozó ipari alágok többségében visszaesés volt, de az ipar egészét érintő volumen növekedés elsősorban a két legnagyobb súlyú alágnak a járműgyártásnak, valamint a számítógép elektronikai optikai termékgyártásnak köszönhető. Maradt az éves szintű bővülés a kiskereskedelemben, augusztusban 2,4%-kal emelkedett a boltok forgalma, havi alapon azért volt némi megtorpanás, mert 7,1%-kal kevesebbet költöttek az emberek. Donald Trump amerikai elnök enyhítette az elsősorban a mezőgazdasági gépekben alkalmazott vörösre festett adómentes dízelolaj használatának a korlátozását. Az üzemanyagot azért festik Amerikában, hogy a rendőrség és az adóellenőrök könnyebben ellenőrizhessék, milyen üzemanyag van a járművek tartályaiban. Eddig bírságot kellett fizetnie azoknak, akik jogosulatlanul használták ezt. Donald Trump szerint mostantól egy átlagos kamionos több mint 100 dollárt spórol tankolásonként. Úgy vélte, hogy az ideiglenes intézkedéssel dollármilliókat takarítanak meg a fuvarozók. Az olcsóbb üzemanyagárakkal ráadásul mérséklődnek a szállítási költségek, ezzel pedig csökken az áruk ára. Az Egyesült Államokban nemrég rekordszintre emelkedett a dízel olajára. Donald Trump mostani bejelentése alig néhány héttel előzi meg a félidős amerikai választásokat.
0: Időjárás jelentés.
4: Derült, fátyol, felhős, napsütéses időjárás várható, a csúcshőmérséklet 22-26 fok között alakul. 12 óra 35 perc van, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval 1 órakor a monitorban, Márker Cső Rihárd várja önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották, köszönöm egész reggeli, délelőtti és kora délutáni figyelmüket, további jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
5: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorban. Farkas Bence a mai vendégem, ő a 2026-os Humor Technikum verseny győztese. Hát nagyon sok mindenről beszélgettünk a műsor első felében. Ott hagytuk abba, hogy egy ilyen előkészítő gólyatáborban voltál, mert hogy te ugye sebésznek tanulsz, és az Orvosi Egyetemre jársz Debrecenbe. Debreceni egyetemista vagy. Mesélj egy picit erről, milyen a debreceni egyetemista lét, és említetted, hogy még 3 éved van hátra, és pont arról beszélgetünk, hogy mi lesz, hogyha felismernek majd a kórházban, akár a betegek, és ezzel kapcsolatosan a második kérdésem majd az lesz, hogy amikor erre jelentkeztél erre a versenyre, és most megnyerted, akkor mit szólt a környezeted hozzá? Esetleg a tanárok, már most ugye nyári szünet van, de aki tudott róla, hogy te meg akarod magad mérettetni, vagy esetleg akinek ez ilyen meglepetés volt, hogy benned még egy ilyen is csillog. Ez ilyen volt.
6: Az első kérdésre válaszolva, én nagyon szeretem Debrecent egyébként, tehát az ottani légkör, én imádom benne, hogy van egy külön egyetemi városunk, ahol igazából hát vannak civilek, de alapvetően el van kerítve mindentől, tényleg mindenre lehetőségem van, ugye jelenleg kutatok is az egyetem mellett, akkor nagyon jó baráti köröm van, sportolni is tudok, van egy ilyen szezonális bajnokság, a Buzánszki kupa, ahol az esélyetek esélye csapatának a tagja vagyok, több barátommal első éves korunk óta csináljuk, és nagyon sikeresek is vagyunk benne. Nyilván vannak húzósabb időszakok, amikor szívesebben megyek haza Kecskemétre, főleg vizsgai időszakokban, de összességében én nagyon szeretem Debrecent, meg az egyetemet. Nagyon jó programokat szerveznek. Egyik kedvenc egyetemi sportágam a sörpong, amiben szerintem elég jó is vagyok, úgyhogy ott azért mindig részt szoktam venni.
5: Maradnál Debrecenben a kórházban egyébként? Van ilyen terved?
6: Hát én szívesen élnék Debrecenben, viszont azt azért hozzá kell tenni, hogy nagyon nehéz bekerülni olyan egyetemi városba, mondjuk orvosnak, ahol orvosi egyetem van, mert ugye rengetegen jelentkeznek nyilván, és én nem, tehát hogyha én mondjuk Kecskemétre jutnék vissza, én annak is örülnék. Tehát, hogy nekem így nincsnek ilyen ambícióim, hogy én csak Debrecenbe, vagy csak Pestre, vagy csak Szegedre megyek.
5: Milyen volt a fogadtatása a versenygyőztességnek?
6: A fogadtatása, az a barátaim gratuláltak, anyukám is gratulált, és én vagyok a humortechnikumnak az a tagja egyébként, aki szerintem egy posztot sem tett ki a versenyről, vagy hát de egyet kiraktam, amikor megnyertem, azt a posztot kiraktam, irkáltak alá, de így egyébként nem posztolgattam, szóval szerintem nem is nagyon tudták, hogy én ebbe így részt vettem.
5: Miért? Mit voltál ilyen csendes?
6: Én sose vagyok ez a posztolgatós. Meg egyelőre egyébként még nem érzem magam ott, hogy én oké, most így ezt megnyertem, de nem érzem magam ott, hogy én azért még azon a szinten vagyok, hogy akkor jó, akkor nekiálljak posztolni, igazából ezek.
5: Mit éreztél, amikor meghallottad a nevedet, hogy te nyertél, amikor a zsűri téged válaszol? Egyre gondoltad? Vagy inkább csak a részvétel volt számodra fontos?
6: Mindig próbálok alázatos maradni, és egyébként én nem szerettem volna megnyerni.
5: Ezt mondtad, hogy köszönöm, ezt nem szeretném.
6: Nem, ezt nem mondtam, hanem én a társulati tagságra pályáztam.
5: Ez most már megvan?
6: Ez megvan. Igen, megvan. Mert ugye nem kellett ahhoz megnyerni, hogy társulati tag legyél, és abba bíztam, hogy arra talán van esélyem, és amikor így ment végig a verseny, akkor ugye én a második körben voltam a szünet után, ott azért már úgy éreztem, hogy hát most már lehet, hogy meg lehet, de ugye kicsit kockázatos volt alapvetően, mert ugye a négy selejtező alatt gyűjtöttünk össze poénokat. A best of-ot adtuk elő, úgymond a döntőbe, és nekem azt már hallották sokan. Tehát, hogy olyan nézők ültek ott a döntőbe is, akik egyébként már korábban hallhatták a poénokat, és ezért nem tudtam, hogy fognak rá reagálni. Mert én például úgy vagyok vele, hogy jó, egyszer vicces volt, most is vicces, de azért nem tudom, harmadjára mondjuk már nem, vagy másodjára, de ennek ellenére...
5: Harmadjára is megmosolyogtál.
6: Persze, igen. Hát összejött.
5: Mi lesz, hogyha hosszú távon ennek a sikere majd elsöpri, felülmúlja, inkább ezt a szót mondom, az orvosi munkát, és már akkor a munkáról beszélek, mert azért ez is egy építkezési folyamat. Le fogod tudni cserélni a szikét a mikrofonra? Lecserélnéd?
6: Szikét soha nem cserélném le, mert az én vagyok. Tehát ez nem egy szakmához társuló dolog, ez az én személyiségem. Tehát barátaim így hívnak. Így maradok meg mindenkinek, mert a Farkas Bence az olyan, jó, van 5000, és akkor...
5: Én az orvoslásra gondolok. Hát, mondhatnék egyéb sebészeti eszközt is, de nem jut eszembe. Mondjuk a fogót, csipeszt, nem tudom, a fúrót, a recelőt, bármilyen háztartásban is alkalmazható eszközt. El tudod képzelni, hogy egyszer azt mondta, hogy akkor mondom, a fehér köppenyt lecseréled a mikrofonra?
6: El tudom képzelni egyébként, mert ha már ilyen motiváló dolgoknál tartunk, mi az, ami motivál ebbe az egészbe, mint mondtam, én ezt élvezem. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen álomszerű kép, hogyha vagy én ebből meg tudnék élni, vagy bármi ilyesmi, és pont ez az, ami eltarkítja ezeket a félelmeket, hogy mondjuk ott kell hagynom az orvoslást, mondjuk megismernek az utcán, mondjuk beszólnak, hogy jó, gyenge voltál, vagy valami, hogy, és mindig ezt mondom magamnak, hogyha 10 év múlva, mondjuk egy kerti partin, ahol én, mint apa, már kicsit hamarabb vagyok kész, mint a kaja, megkérdezik a gyerekeim, hogy megpróbáltam-e teljesíteni az álmaimat, akkor azt tudjam nekik mondani, hogy igen. És egyre jelenleg ebbe érünk. Hogy ez most mennyire lesz megvalósítható, hogyan fognak reagálni az emberek, azt majd eldöntöm, hogy akkor, hogy ha ott tartunk, majd gondolok rá.
5: Igen, csak ahogy te is mondod, nagyon sokan mondják azt, hogy például a család tudja azt mondani, hogy legyen egy rendes munkád, valami olyan kétkezű hivatás, amiből mindig minden körülmények között meg lehet élni. És ezért az elmúlt években azt látszott, hogy bizony a kultúra, vagy az előadó művészet egy olyan terület volt, ami nagyon komolyan megsínylette a világnak a történéseit, változásait. És azért nagyon sok olyan híres előadó ült már így velem szemben ebben a székben, akik mindenféle nagyszerű dolgot csináltak az életükbe, de amikor elindult, akkor azt gondolták a szülők, hogy mert mondjuk tőlük távol állt az a világ, hogy jaj, kislányom, vagy jaj, kisfiam, mégiscsak olyat csinálj, amiből mindig lesz kenyered. Szóval nem egy könnyű helyzet szerintem soha ez a típusú lét, mert nekem különben az jutott eszembe, hogyha te ilyen ennyire nem félsz, akár a színművészetit is megpróbálhattad volna, sose volt eszedben?
6: Hát eszembe volt, csak tudom, hogy nem vagyok én ehhez tehetséges, tehát én nem vagyok egy ilyen nagy színész ember azért. Amit most látsz, tehát én ilyen vagyok, ilyen nyugodt, nehezen mutatom ki az érzelmeimet, tényleg, tehát...
5: Mondjuk ez sebészként jó? Tehát nem esel pánikba, hogyha valami baj van, és így ez megnyugtatja a betegeket is.
6: Nem szabad, és azért ezekkel így kapcsolatban. Most pont faterommal kapcsolatban van egy ilyen, hát poén, nem poén, de hogy szoktam neki menni ilyen segédmunkásnak azért, hogy legyen egy rendes szakmám is az orvoslás mellett, és tehát így azért anyáiktól messze áll ez a téma, meg ezen tudják elképzelni, hogy ebből lehet bármi. De egyébként kicsit még én is. Tehát, hogy inkább megyek a biztosra egyelőre, és nem ettől várom a csodát, és lehet, hogy pont ezért lesz jó, mert nincsenek magammal szemben elvárásaim. Élvezem.
5: Amit csinálsz, az a legfontosabb. Az jutott eszembe, mert sok humorista mondja azt, hogy igazából mikor írják a poénokat, akkor ugye, amit mondtam is korábban, hogy hát a megtörtént körülöttük megtörtént dolgokat mondják, de hát nyilván ennek része a család, meg a barátok, van, aki le van tiltva arról, hogy elmesélje, hogy mi történik ott a négy fal között, meg van, aki hát elmeséli valamilyen szempontból, picit még rá is tesz nálad, ez hogy van, hogy le vagy tiltva az otthoni dolgokat, na ebből nem csinálhatsz poént, vagy igazából szabadon garázdálkodhatsz a családi események kapcsán?
6: Hát mivel még nem hallották, meg nem hallják, azért nyilván nem tudják, hogy miről beszélek, de egyébként szerintem nem, tehát nem vagyok illetérdő semmiről. Nyugodtan viccelődhetek anyukámmal is, apukámmal is.
5: Nem veszik véresen komolyan?
6: Nem, inkább odaszólnak, hogy hát akkor ez lehetne erősebb is, meg ez nem olyan rossz, de azért nem is túl jó, tehát hogy azért így inkább az van, hogy tényleg nálunk olyan a család otthon, hogy mindig poénkodtunk, meg így, ez így része ennek a dolognak.
5: Hol megy át az ugratás bántásban áll? Tehát mi az, ami már neked is rosszul esik? Említetted az előbb, hogy csináltad ezt a csatornát, és feltöltöttél oda videót, és akkor igazából ilyen kedvesen mondták, hogy ezt inkább
6: hát,
5: ne.
6: Hát volt, aki kedvesen.
5: Igen, mert gondolom volt, aki kicsit nyersebben fogalmazta meg a véleményének, ez hogy esett? Tehát ez, mert hogy egyébként a hírességgel, vagy a hírnévvel a negatív kritika is tud ám jönni. Azt is meg kell tanulni, kezelni.
6: Nem vettem úgy figyelembe. Tehát láttam, hogy odaírja, úgy, hát jó, de utána töltöttem fel videót ugyanúgy, így ezek a bántások annyira nem érintenek meg, mert tisztában vagyok saját magammal, tehát azért tudom, hogy mondjuk ez ennél voltam már komolyabb helyzetben is, és tudtam teljesíteni, tehát akkor most ő, aki ebbe úgy nem lát bele, az nem biztos, hogy jobban tudja, mint én. Az meg, hogy hol megy át nálam egy bántás, egy poén már egy, ami rosszul esik, hát ezt így nem tudom hova tenni. Alapvetően azt tudom, hogy nekem nagyon fura humorom van. Tehát amikor én végig tudok úgy ülni stand-up estet, hogy nem mosolygok. Viszont ha valaki elsüt egy nagyon nulla poént, tehát amit tényleg lehet nem is annak számít, hogy egy ilyen nagyon nulla dolog, azon akkor el tudok nevetni, hogy nem tudom, tehát hogy ilyen szempontból nehéz dolgom van a közönséges szemben, hogy én lehet viccesnek gondolom, de ők nagyon nem értik. Ez érdekes, hogy nem tapasztaltam még ezt, hogy bármire nagyon megsértődnék, hogyha beszólnak.
5: Mennyire vagy egyébként a társaság középpontja? Vagy a pont ellenkezőleg?
6: Én ilyen chill guy vagyok. Tehát én nem szoktam így. Nekem nem célom az, hogy én nagyon, én most nagyon akarok valami nagy poént mondani, vagy én nagyon közben akarok ebbe szólni. Hallgatok, szólítanak, ha van valami olyan, akkor megpróbálok közbeszólni, de nem vagyok ez a nagyon karatos, meg ez a nagyon nagy dumás ember.
5: Mit jelent a társulati tagság neked most majd így a mindennapjaidban?
6: Egy ugródeszka, aminek még sétálok ki a végére, és nagyon sok fellépést biztosítanak, ami nekem egyébként jól esik, mert, mint mondtam, ezt én szeretem csinálni.
5: De hogy fogod tudni az idődet beosztani?
6: Hát simán este.
5: Megoldod?
6: Persze. Hát most egy vonaton lehet tanulni, azért Debrecentől idáig bőven van idő rá.
5: Egy könyvet ki lehet olvasni oda-vissza, az
6: hát
5: biztos.
6: Igen. Úgyhogy ezzel nem lesz probléma, meg azért nem olyan sűrűn vannak ezek, hogy mondjuk minden héten jönnöm kelljen, és így azért bőven össze tudom egyeztetni a kettőt.
5: Erre számítottál, amikor a társulati tagságra vágytál?
6: Igen. De csak azért, mert beszélgettem a Kéfer Ádámmal, és ő mondta, hogy például ő se nyerte meg annó, de most itt van, mint társulati tag, és mondta, hogy nagyon jó dolgokat ki lehet ebből hozni.
5: Meséld már el nekem, hogy milyen volt az, amikor a versenyen kimentél már ott a döntőben a színpadra, és amikor megnyerted, akkor tudtál aludni éjjel?
6: Tudtam, mert előtte értem haza egy 4 napos kenutúráról hajnalban, úgyhogy örültem, hogy el tudtam jutni, de megoldottuk, és nyilván azért ez kicsit nehéz, mert ezt egyébként, amit most mondasz, ezt a selejtezők után tapasztaltam legtöbbször, hogy még hazamentem, és még mindig kattogott az agyam. Már, mit tudom én, halni 4 óra volt, még mindig kattog az agyam, és akkor fú, ha ezt így leírnám, ezt oda tenném, ez tök jó lenne. És itt ez is megvolt, tehát igazából nem tudtam, hogy mi fog történni, nem tudtam azt, hogy én most itt fogok ülni, és csak úgy jöttek utána az infók, és így tök jó érzés volt.
5: Izgultál? Tehát a nagy nyugalom mögött volt valami adrenalin?
6: Azért volt, mert ott voltak a barátaim megint, tehát hogy bizonyítani kellett.
5: Ők a katalizátor.
6: Igen. Meg azért, hát mondom, akkor ha már itt vagyok, az volt a célom, meg egyébként mindig ennyi a célom, ez ilyen nagyobb eseménynél, hogy úgy jöjjek le a színpadról, hogy nem marad bennem semmi. Tehát, hogy úgy menjen, ahogy én akarom, úgy tudjak teljesíteni, hogy elvárom magamtól, és egyébként ez nem sikerült. Tehát sose volt olyan, amikor megnyertem, mert a selejtezők után is mindig voltak ilyen eredményhirdetések, azt is megnyertem egy párszor, hogy sose volt olyan, amikor elégedett lettem volna magammal, és nyilván a külsős dicséretek jók voltak, meg ugye a Gyuri is véleményezett mindig utána, hogy szerinte se volt a legjobb, nem? Úgyhogy így nagyon maximalista vagyok, lehet, hogy ez baj egy ilyen téren, és nem mindig tudom kezelni.
5: Hányszor nézted vissza a videót fellépésről, például a döntőről?
6: Sokszor visszanéztem.
5: Máshogy csinálná dolgokat?
6: Igen, tehát szeretném hallani, amit a Trabarna mond, az lehet jó lett volna, meg amit a Magyed, tehát hogy rendesen tudjak válaszolni a kérdésre, azt, hogy visszahallgatnám. De egyébként így is volt olyan poén, amit kihagytam, meg változtatnék az előadáson. Tehát ami így feltűnt, hogy volt egy poénom, ami nagyot ment a vége fele, és ott meg kellett volna állni, nem kellett volna tovább vinni szerintem, és akkor bőven belefértünk volna az időbe is, meg minden, de ez már csak ilyen egyéni szociális probléma.
5: Mit tanultál a többiektől, a Marcsitól, például vagy a Gyuritól, milyen útravalóval láttak el ezen a területen?
6: Legyek bátrabb, mosolyogjak sokat, poénok tekintetében is segítettek, tényleg így azóta is egyébként bármilyen kérdéssel fordulok hozzá, nagyon szívesen válaszolnak, nagyon szívesen segítenek, úgyhogy magabiztosságot adtak. Meg tényleg szerintem az sokat segített, hogy így emberileg közel tudtam hozzájuk kerülni, mert nekem ők olyan személyek még mindig, meg tényleg a Gyurit nem ismertem letegezni se így az elején, hogy hogy tévében láttam őket, és akkor így nekem még mindig fura ez a szituáció egyébként, hogy ilyen emberek állnak körbe. Ez körülbelül olyan, mint amikor bemész, nem tudom, gyakorlatra a műtőbe, és akkor megkezdik, hogy amúgy te ki vagy. És akkor így nem tudod oda tenni a szituációt, és én kicsit ebbe érzem magam még mindig, hogy azért sok mindenkivel nem találkoztam még a társulatban, tehát azért így az jó, ha így emberileg közel tudok hozzájuk kerülni.
5: Milyen terveid vannak?
6: Most a legközelebbi az az, hogy minél többet fejlődjek, meg minél jobban szokjam ezt a színpadi légtért, és a későbbiekben pedig nagyon szeretnék egy olyan stand-upos valamit összehozni, ami benne van a prevenció, tehát hogy így kicsit összeötvözni az orvoslást és a humort, hogy hát ha ezzel is tudunk hatni az emberekre. Ezek, meg így magát az orvoslást így, tehát hogyha ez ilyen hosszú távú terv inkább, de hogyha valaki egészségügyi témát szeretne hallgatni hitelesen, akkor az rám gondoljon.
5: És egy pici szabadidő, hogy fel tudj készülni a névkezdésre, meg a társulattal együtt járó feladatokra, vagy a társulati tagsággal együtt járó feladatokra. Tehát amikor nem a színpadon állsz, vagy nem erre készülsz, vagy nem az egyetemben dolgozol, kutatsz, tanulsz, akkor mit csinálsz? Mi érdekel a világból? Mivel töltődsz fel? Hogyan kapcsolódsz ki?
6: Barátaimmal vagyok, az mindig jó. Most majd megyek gólyatáboroztatni. De ezek amúgy mindig ilyen feltöltő programok, meg tényleg most ugye már féldoktorok vagyunk, tehát lesz felező tábor, nyitó bulik, tehát azért én aktív tagja vagyok az egyetemi programoknak. A sportolni szoktam egyébként, ez mindig nagyon, nagyon feltölt. Tehát de tényleg olyan szinten el tudok lenni a saját gondolataimba, hogy gyakran nem emlékszek rá, hogy én voltam edzeni, úgyhogy ezek nagyon jó, egyébként nagyon jó ötleteket is adnak, tehát kattog az agyam közben is, poénokon meg minden, de tényleg ezek barátokkal való kikapcsolódás, családdal, ezek nagyon fel tudnak tölteni.
5: Van példakép egyébként, akinek tetszik a munkája, a munkássága, a humora?
6: Most humoristát kell mondani? Úgy konkrét nincs. Ha ezt meg szokták kérdezni, hogy ki a kedvenc humoristám, akkor mindig azt mondtam mondani, hogy van mindenkinek valami olyan apróság, ami annyit hozzátesz a karakteréhez, legyen ez egy téma, legyen ez egy bármi, ami miatt őt akarom hallgatni, az miatt. Úgyhogy így, ez ilyen vegyes.
5: Bence, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgethettünk. Én nagyon sok sikert kívánok neked az orvosi területtel kapcsolatos elképzeléseidhez is, és hát nyilván a humor a területén is, hogy minél többet tudjál fellépni, és azokat a megszerzett kellemes élményeket tud valamilyen szempontból megvalósítani és beilleszteni az életedbe, ami a humor technikum győztességgel jár. Úgyhogy gratulálok neked.
6: Köszönöm szépen.
5: És köszönöm, hogy itt voltál.
6: Én köszönöm, hogy itt lettem.
5: Kedves hallgatók, ennyi volt mára a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Farkas Bence volt a mai vendégem, a Humor Technikum 2026 győztese. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor tudják, itt a rádióban ismétésben visszahallgathatják, vagy a felületeinken is, és tartsanak velünk egy hét múlva, és én itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
0: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
1: Pontban egy órakor jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt Kecsőri Árdot hallják. Az elkövetkezendő fél órában szó lesz egyebek mellett arról, hogy hogyan teljesített a kis kereskedelem és az ipar augusztusban. Beszélgetünk majd egy kicsit az holnapi inflációs jelentésről is, kilátásokról, illetőleg hát Franciaországban a diákok tüntetnek, és hát nagy forradalom van gyakorlatilag, erről is szó lesz majd. Mindenek előtt az elmúlt órák legfrissebb fejleményei következnek. A hírszerkesztő Nagy Károly.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Francis Haugen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrino felfedezéséért, az Ice Cube Neutrino Observatórium létrehozásában és munkájában játszott meghatározó szerepéért. Ezt jelentette be ma Stockholmban a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben. Az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt, a mentés folyamatban van. Egyelőre nem közöltek információt arról, honnan indíthatták a drónokat. A bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét, ugyanakkor részleteket nem közölt. Rumen Radav miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze. Magyar Péter miniszterelnök pedig szolidaritását fejezte ki Bulgáriával a drón támadás miatt. Dudás Katalint nevezték ki idehaza a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkárra. A több mint 3 évtizedes munkajogi és munkavédelmi tapasztalattal rendelkező szakember október 5-től tölti be a tisztséget. A Szociális és Családügyi Minisztériumban 3 szakmai helyettes államtitkára is lesz a munkaügyi területnek. Nádasné Rab Henriett, Szabó Imre Szilárd és Réti Pál személyében. Távozik Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar idén újra választott elnöke. Horváth Péter intézményvezetői és egyéb feladatai mellett családi okokkal indokolta döntését. A köztestület irányítását átmenetileg Rázsi Botond Miklós alelnök veszi át. Bár Horváth Péter távozása hosszabb távon várható volt, a most meghozott döntés sokakat meglepett, még úgy is, hogy nem lehet tudni, mi lesz a Nemzeti Pedagógius Kar sorsa. Harmadik hónapja nő a magyar ipar teljesítménye. Augusztusban 8,7%-kal nőtt az ipari termelés volumene éves alapon, havi szinten pedig 1%-os volt a bővülés. Augusztusban fordult elő először idén, hogy 2 egymás követő hónapban is nőtt az ipari termelés havi összevetésben. Az ING vezető elemzője szerint pontszerű növekedésről van szó, amit főleg 2 ágazat és 1-2 vállalat húzott felfelé. Virvácz Pétert hallják.
2: Továbbá is pontszerű növekedésről beszélhetünk, tehát van 1-2 ágazat, azon belül is 1-2 vállalat effektíve, ami húzza az ipari teljesítményt. Ugye szektor szinten itt a járműgyártásról beszélünk, illetve természetesen az elektronikai cikkek gyártásáról. Az AI boomhoz kapcsolódó chipgyártás az, ami felszökött egy gyártó esetében Magyarországon, és hát tudjuk pontosan jól, hogy milyen új gyártói kapacitások léptek be a járműgyártásba. Ugye 2 német prémium gyártó is elkezdte felfuttatni a termelést, és éppen sorban majd kapcsolnak be a kínai meg koreai akkugyártók is a gyártás felfuttatásába. Úgyhogy előbb-utóbb azért a villamosberendező gyártásra is várhatunk majd valamiféle pozitív változás, de ez most még nem látszódik.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedés mellett 143.893 ponton áll. A részvénypiac forgalma 16,2 milliárd forint. A vezető részvények között a Telekom csökken 0,2%-kal 2574 forintra. A MOL 0,5%-os pluszban 5005 forinton, az OTP 2,7%-kal erősödik 41790 forintra, a Richter 0,7%-os pluszban 12390 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 365 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 324 forintot és 90 fillért kell adni. Európában jó a hangulat, London 6/10, Frankfurt 7/10, Párizs is 7/10%-kal emelkedik, Milánó 8, Madrid pedig 9/10%-os pluszban tartózkodik. Az olajárak némileg csökkennek, az amerikai könnyűolaj a WTI hordonként 87,50 $, a Brent 98,10 $, a fémárak vegyesen teljesítenek, az aranyára most 8/10%-os pluszban, de a palladium ugyanennyivel csökken például. A platina 4/10%-kal gyengül, a réz 1/10%-os mínuszban, az ezüst ára pedig 2/10%-kal magasabban van most. A hazai kutakon továbbra sincs változás az üzemanyagárak tekintetében, a 95-ös benzin átlagosan 636, a gázolaj pedig 709 forintba kerül, persze töltőállomásokon lehet eltérés az árak tekintetében. Kellemetlen volt az augusztus a kis kereskedelemben idehaza. Havi összevetésben 7%-kal csökkent a forgalom volumene, éves szinten ugyanakkor 2,4%-os növekedés mutat a szektor. A legnagyobb 12%-os bővülést a csomagküldő és internetes kereskedelem produkálta. Az élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene majd 2%-kal növekedett. Az élelmiszer, ital és dohányáru szaküzleté közel 5%-kal csökkent. Az üzemanyag kiskereskedelemben több mint 3%-os pont a bővülés. Az ING vezető elemzője szerint a hőhullám okozott jelentős változást, ugyanakkor a fogyasztási szokások is átalakultak.
2: Úgy fogalmaznék, hogy lehűlt a magyar kiskereskedelem itt a nagy nyári hőségben. Ezért tragédia nincsen, nyilvánvalóan nem egy óriási visszaesésről beszélünk, de az volna igaz, hogy havi alapon zsugorozta a kiskereskedelmi forgalom 0,7%-kal egyébként, de hát azért láttunk itt ilyesfajta úgynevezett fűrészfogazást már a szektortól, úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy óriási nagy meglepetésről nem beszéltünk, de mindenképpen én azt mondom, hogy inkább kellemetlen volt az adat, mert az elemzői közösség ennél azért dinamikusabb növekedésre számított.
1: Virovácz Pétert hallották. Több mint 1 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban az AstraZeneca. A vállalat tegnap megnyitotta új kutatásfejlesztési központját a Massachusetts állambeli Cambridge-ben. A gyógyszeripari és biotechnológiai vállalat közölte, hogy a tervezett beruházással a következő néhány évben több mint 50%-kal növeli az államban foglalkoztatott munkavállalóinak számát és hozzájárul a gazdasági növekedéshez. Az új központ emellett 2000 kutatónak és tudósnak ad majd helyet, erősítve az AstraZeneca onkológiai sejtterápiás, krónikus betegségekkel és ritka betegségekkel foglalkozó kutatásait. Közel 15 milliárd dolláros szerződést kötött a Boeing és a Lockheed Martin. A Boeing 7 éves végleges feltételek nélküli megbízást kapott a Lockheed Martintól a PAK-3 rakétán kereső fejeinek gyártási felfuttatására. A megállapodás lehetővé teszi a Boeing számára, hogy megháromszorozza ezeknek a kulcsfontosságú alkatrészeknek a gyártói kapacitását. A komponensek a Patriot elfogó rakétákat vezetik a repülőgépek, ballisztikus és cirkáló rakéták, valamint hiperszónikus fenyegetések ellen. Ma és holnap hallgatja meg három ülés keretében az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal még betöltetlen három elnök helyettesi posztjára jelentkező pályázókat. A közpénzügyi elnök helyettesítésre pályázókat, illetve a vádemelésért felelős és a felleviteli elnök helyettesi poszt pályázóit hallgatják meg. Hontosi István, a bizottság tiszapárti elnöke közölte, az eljárás és a meghallgatások is zártak, ezért sem a pályázók számát, sem a pályázók nevét nem árulhatja el. Várhatóan jövő hétfőn fognak dönteni arról, kiket terjesztenek az országgyűlés elé az elnök helyettesi pozíciókra. A Mi Hazánk Bizottság tagjai Apáti István a tegnapi ülésen még jelen volt, ám pártja később közölte, hogy a továbbiakban nem kívánnak részt venni a kiválasztási folyamatban, miután azt színjátéknak tartják. A Fidesz frakció augusztus végén jelentette be, hogy nem vesznek részt az MVVH vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Egyben jelezték, hogy a hivatal létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezik az Alkotmánybíróságnál. A globális állampapírhozam emelkedése egyelőre ellensúlyozza idehaza az eurócsatlakozási várakozás, de a hosszabb távon a magyar hozamoknál is emelkedés várnak a GKI gazdaságkutató elemzői. Szerintük a nemzetközi emelkedés még nem érte el a csúcspontját. Jelenleg a magyar átlaghozam 5,74%, mindössze 0,4 százalékponttal magasabbak a magyar kötvényszintek az amerikaiaknál. A GKI szerint, ha a magyar 2030-as eurócsatlakozási szándék megkérdőjeleződik, akkor a globális emelkedő trend azonnal érvényesülni kezd a magyar állampapírok hozamaiban is.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült vagy fátyolfelhős, száraz időre van kilátás sok napsütéssel. A hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul itt a délutáni órákban is. Estére majd ilyen 9-12 fok közé hűl a levegő. A fővárosban most 23 fok van.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
1: 13 óra 10 perc van. Alapvetően lassuló, de bővülő trendet mutat a kiskereskedelem idehaza. Az augusztusi havi 7%-os csökkenés és az éves szinten 2,4%-os növekedés elmarad a vártól. Ugyanakkor nincs tragédia a szektorban. Ezt mondta a Trend FM-nek az ING vezető elemzője. Nem csak a nyári időszakra jellemző ez az ingadozás, hanem az év egészére. Virovácz Péter szerint a hőhullám okozott jelentős változást júliushoz képest, hiszen az emberek otthon maradtak, így a bolti élelmiszer forgalom visszazuhant. Ugyanakkor a ruházati üzleteket megrohamozták. Ha folytatódik a lassú, de kiszámítható trend, idén éves alapon akár 4% is lehet a bővülés. Az ipari termelés harmadik hónapja növekszik idehaza, ugyanakkor ez még nem tartós fordulat. Kovács Gergő interjúja.
3: Mondhatni, pozitív adatokat közölt a KSH az augusztusi kiskereskedelmi forgalommal kapcsolatban, mivel 2,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, ugyanakkor a júliusitól elmaradt. Az Országos Kereskedelmi Szövetség úgy kommentálta ezt, hogy hát kiábrándító. Hogy kell értelmezni ezeket az adatokat?
2: Én úgy fogalmaznék, hogy leült a magyar kiskereskedelmi a nagy nyári hőségben. Ezért tragédia nincsen, nyilvánvalóan nem egy óriási visszaesésről beszélünk, de az való igaz, hogy havi alapon zsugorozott a kiskereskedelmi forgalom 0,7%-kal egyébként, de hát azért láttunk itt ilyesfajta úgynevezett fűrészfogazást már a szektortól, úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy óriási nagy meglepetésről nem beszéltünk, de mindenképpen én azt mondom, hogy inkább kellemetlen volt az adat, mert az elemzői közösség ennél azért dinamikusabb növekedésre számított.
3: Igen, meg hát azért júliusban még egészen más képet mutatott a kiskereskedelem, mert hogy ott éves alapon 4,9%-kal nőtt. Ennyire hullámzó szokott lenni egyébként a nyári időszak? Mert azt gondolná az ember, hogy nyáron azért szeretnek az emberek költeni, most mégis ez az augusztusi, ez egy kicsit enyhébb bővülés lett.
2: Nem csak a nyári időszakra jellemző egyébként a jelentős ingadozás, hanem az év egészében most már hossz időt azt látjuk, hogy egy-egy szegmensben hónapról hónapra tudnak ilyen plusz 3-3-as adatok kialakulni. Én mindig a havi változást nézem, nem pedig az éveset, hiszen a havi változások szekvenciája, a sorozata az, ami többet elmond. És ez alapján azért azt is látjuk a magyar kiskereskedelemről, hogy persze azért itt vannak jobb meg rosszabb hónapok, de azért az elmúlt időszakból az jól látható, és elmúlt időszak, hát 2023 vége óta igazániból van egy tartós növekedési trend, és persze igen, kicsit föl, kicsit le, kicsit föl, kicsit le, de alapvetően mindig magasabbra és magasabbra tudott szökni a kiskereskedelmi forgalom volumene. Talán most az elmúlt pár hónapban látunk valamiféle stagnálás, de azért sem teljesen igaz, mert volt egy extrém márciusi megugrás. Hogyha azt levágjuk itt az idősorról, akkor még mindig egy alapvetően lassuló, de bővülő trendet mutató kiskereskedelmi forgalmat látunk.
3: Lassuló, de bővülő trend. Itt az augusztusban egyébként az élelmiszerboltok alig tudtak növekedni, az online vásárlás viszont továbbra is látványosan bővült. Ez mennyire illik bele ebbe a trendbe ebben az évben?
2: Szerintem a hőhullám az, ami okozta ezt a jelentős változást. Hogyha megnézzük az adatokat, akkor kirajzolódik egy olyan kép, legalábbis számomra én arra következtettem, hogy itt az extrém időjárásban az emberek alapvetően inkább otthon maradtak, és akár még a napi bevásárlási dolgokat is online intézték, ezért látunk havi alapon 3%-os megugrást. Ezzel szemben pont a bolti élelmiszerforgalom az, ami jelentősen visszazuhant havi szinten, úgyhogy szerintem ennek a kettőnek valamiféle köze lehet egymáshoz, és hát úgy néz ki, hogy az emberek nem voltak felkészülve erre a 40 fokos hőségre, és mindenki megromozta a ruházati üzleteket, ott így bizony 3%-os havi forgalom növekedés volt látható, és itt mind volumenről beszélünk, tehát nem az eladott érték, nem az eladott termék mennyiségéről beszélgetünk, hát lehet, hogy nem volt otthon elegendő strandpapucs, meg rövidnadrág, úgyhogy ez is megdobta a kiskereskedelmet, viszont negatívan hatott egyébként az üzemanyag forgalom, ez nyáron eleve gyengébb szokott lenni, gyengébb teljesítményt mutat az üzemanyag forgalom, de most különösen az emelkedő üzemanyagárak miatt hát van egyfajta negatív keresleti hatás.
3: A forgalom volumene még nem érte utol a Covid utáni szintet. Kicsit mögé nézünk ezeknek a dolgoknak, mi ennek a gátja, úgymond? Tehát az árréstopp, az árak, vagy a reálkeresetek nem nőnek olyan ütemben, vagy mi lehet itt az ok?
2: Én azt gondolom, hogy ez a Covid utáni felpattanás volt túlságosan extrém. Tehát az egy anomália. Én nem gondolnám, hogy azt kell tekintenünk egy kitűzött célnak, hogy azt minden körülmények között el kell érnünk. Ez az egyik. A másik, azért az is jellemző ma már globálisan egyébként a fogyasztói szokásokra, hogy szépen lassan elkezdett átalakulni.

0: lassú, kiszámítható bővüléssel kellene kalkulálni, és hogyha ezt tudja hozni, mondjuk éves alapon ezt a 3% körüli bővülést, idén akár ez lehet 4% is, akkor azt gondolom, hogy ez nagyjából egy vállalható teljesítmény. Én nem gondolnám, hogy az lenne a cél, hogy mindenképpen a COVID utáni extrém felpattanásnak a csúcsait rohamozzuk most.
1: Szóval nincs azért egy nagy tragédia itt a kiskereskedelemben, de kijött egy másik adat, a KSH közölte az augusztusi ipari termelési adatot, hát ez azért már egy jóval pozitívabb képet fest, 8,7%-kal nőtt éves alapon, júliushoz viszonyítva pedig 1%-kal. Itt mit látunk, mi húzta ezt a növekedést?
0: Továbbá is pontszerű növekedésről beszélhetünk, tehát van egy-két ágazat, azon belül is egy-két vállalat effektíve, ami húzza az ipari teljesítményt. Ugye szektor szinten itt a járműgyártásról beszélünk, illetve természetesen az elektronikai cikkek gyártásáról. Az AI boomhoz kapcsolódó chipgyártás az, ami felszökött egy gyártó esetében Magyarországon, és hát tudjuk pontosan jól, hogy milyen új gyártói kapacitások léptek be a járműgyártásba. Ugye két német prémium gyártó is elkezdte felfuttatni a termelését, de hát szépen sorban majd kapcsolnak be a kínai meg koreai akkugyártók is a gyártás felfuttatásába. Úgyhogy előbb-utóbb azért a villamos berendező gyártásban is várhatunk majd valamiféle pozitív változás, de ez most még nem látszódik egyébként, és ezen kívül viszont az helyzet, hogy nem nagyon tud a magyar ipar tartós növekedési fordulatot mutatni, úgyhogy igazániból igen, látható egy nagyjából egy évre tartó pozitív trend, de ez ténylegesen az új gyártói kapacitásoknak, és ténylegesen egy ilyen pontszerű növekedésnek köszönhető, és igazániból az még mindig várat magára, hogy ez a fajta növekedés ez elterjedjen, és tényleg ne csak ilyen szigetszerű bővülést lássunk a magyar iparban, hanem a teljes ágazat egészében lássunk jó teljesítményt.
2: Az elmúlt percekben Virovácz Pétert, az ING vezető elemzőjét hallották.
3: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: Ezt jól meg is nézzük, 13 óra 17 perc kor, a vonat túlsó végén köszöntöm Nagy Andrást, az Erste részvényelemzőjét. Szervusz!
4: Üdvözöllek, és köszönöm a tisztelt hallgatókat is.
2: Mi a helyzet most jelenleg fél időben, hogy áll a tőzsde?
4: Fél időben pozitív hangulat tapasztalható, mind a magyar, mind a nemzetközi részvénypiacon. Alapvetően az a helyzet, hogy egy pozitív hangulat van a nemzetközi részvénypiacon, és ez csapódik le a magyar kereskedésben is. Összességében a BUX Index 1,4%-ot tud emelkedni, közel 144 ezer ponton jár az index, és hát az emelkedést nagyon markánsan az OTP vezeti, igyekszik korrigálni itt a múlt heti nagy esést, több mint 2,5%-os emelkedést követően 41.740 forinton jár jelenleg az OTP-nek az árfolyama. OTP-t a Richter követi az emelkedés mértékét tekintve, 0,8%-os emelkedést követően 12.400 forinton áll. A MOL-nak sikerült átvinni az 5.000 forintos lélektani szintet, 5.005 forinton jár jelenleg az árfolyam, és 0,5%-ot tud emelkedni a mai kereskedésben. Blue chip papírok közül egyedül a Magyar Telekom jelent kivételt, itt egy 0,2%-os csökkenést látunk, 2574 forinton áll az árfolyam.
2: Európában ezzel szemben milyen helyzet? Már csak a tekintetben is érdekes a kérdés, hogy ugye most hallottuk itt a híreket, hogy hát Franciaországban is vannak diánklázadások, erről fogunk egyébként még itt beszélni hamarosan a Trend FM-en, illetőleg Spanyolországban is rendkívüli előrehozott választásokat írtak ki, de a tőzsde ezt nagyon nem reagálta le.
4: Franciaországnál az az érdekesség, hogy a piac az inkább egy picit elkezdett megnyugodni, hogyha a francia 10 éves és a német 10 éves hozamoknak a különbségét nézzük, ami ugye a Franciaországnak, vagy hát a francia államadóságnak egész pontosan a kockázati felárát jelenti, abban pénteken láttuk a tetőzést, akkor 150 bázispont fölött, tehát 1,5% fölötti felár volt Németországhoz képest. Történelem folyamán is nagyon ritkán láttunk ilyet, 90-es évek elején, 2011 környékén, és akkor is csak egy rövid átmeneti időre, és erre a szintre mentünk fel itt a pénteki kereskedésben is. Piac egy kicsit úgy érzi, hogy ezt túlhúzták, úgyhogy inkább most már csökkennek ezek a felárak, jelenleg már 130 bázispont alá estek be. Tehát ugye az látszik, hogy bár ugye Franciaországban vannak ezek a diák tüntetések, azért a befektetőket ez kevésbé érdekli, ők sokkal inkább költségvetési hiány, államadóság, illetve hát majd a jövő évi tavaszi elnökválasztás az, ami mozgatja őket, és hát annak a hátszelén, hogy Franciaországban csökkennek ezek a kockázatok.

0: kockázati felárak, ez azért alapvetően egy jó hangulatot okozott ma az európai kereskedésben. Például ugye a pénzügyi szektor az nagyon érzékeny erre, és ott a pénzügyi szektornál azt látjuk ma, hogy Európa szinten felül teljesít ez a szektor, nagyjából 1%-ot emelkedik, míg mondjuk a Stoxx 600 index az ilyen 0,7-0,8%-os emelkedést tud felmutatni. Úgyhogy ezzel a diák forradalom vagy diák lázadással a piac az annyira nem törődik jelenleg.
1: Mi viszont törődünk azzal, hogy holnap jelent a KSH arról, hogy hogyan alakul az infláció, mire számíthatunk?
0: Mind az ERSZ-nek az előrejelzése, mind pedig a Bloomberg gyűjtése alapján a konszenzus az, hogy az előző havi 1,3%-ról 1,8%-ra gyorsulhatott az infláció Magyarországon szeptemberben. Ez nagyjából maga a folyamatnak a sebessége az megegyezhet azzal, amit például az eurozóna esetében láttunk. Ott ugye nagyobb mértékű volt, hasonló mértékű volt az emelkedés, csak nagyobb bázisról történt ott az emelkedés. Ugye ami nagyon meghatározó, az az energiaáraknak az emelkedése. Ugye, hogyha eurozóna szemszerűen nézzük, akkor 3,2-ről 3,8%-ra ugrott az infláció, ugye ezt pénteken jelentették be, de gyakorlatilag egy az egyben az energiaárak emelkedése hajtotta ezt, ugye a maginfláció az szinte stagnált, és ez valószínűleg nagyon hasonló folyamatok jellemezhették majd a magyar inflációt is, amit majd holnap 8:30-kor fog a KSH közölni.
1: Ezt pedig majd jól megnézzük holnap is, és jól átbeszéljük veletek, vagy egyébként majd a francia és a spanyol helyzetet is. Nagy Andrásnak, az Erste részvényelemzőjének köszönöm szépen.
0: További szép napot kívánok.
1: Viszont kívánom. Monitor. 13 óra 22 perc van. Diákok ostromolják Párizs utcáit Franciaországban. A fiatalok robbanószerekkel támadják a rendőröket, miközben már egy teljes iskola is leégett Franciaországban. Szeptember közepe óta több mint 500 középiskolát zártak be ideiglenesen. A hatóságok már több ezer fiatalt előállítottak, a károkat pedig a szülőkkel fizettetnék meg. A Trend FM által megkérdezett Franciaország szakértő szerint még kérdéses, hogy a kampányban melyik oldal tud történésekből politikai tőkét kovácsolni. Sors Eszter Petronellával Gyepes Károly beszélgetett.
2: Lángoló iskolák és felborított autók, ilyen az utcakép a francia iskolák körül. Mi történik most a francia középiskolákban? Mi váltotta ki a hirtelen jött országos elégedetlenséget?
3: Az, hogy mi váltotta ki, azt nagyon nehéz megmondani, erre több teória van. Az egyik, amit említhetünk, és ez valószínűleg igaz, az, hogy az egész országban van egy nagyon komoly fortyogó szociális feszültség, nem csak az oktatásban. Aztán a kormány kiszivárogtatott, illetve kiengedett a nyilvánosságba olyan szolgálati feltételezéseket, amelyek szerint a Lázadó Franciaország nevű baloldali párt hűti a fiatalokat. A Lázadó Franciaország ezt nyilván vitatja, és azt az ellennarratívát mutatja fel, hogy a kormányzat elnyomja, brutalizálja a fiatalokat, akik az igazukért küzdenek. És hát fölmerülnek még olyan kérdések, amelyekre nagyon nehéz így a távolból válaszolni, mármint ilyen közeli időtávolból, hogy esetleg TikTokon, Snapchaten és más közösségi médiákban külföldi kapcsolatokkal is rendelkező influencerek is tüzelhetik a fiatalokat. Szóval nagyon-nagyon sok elképzelés, nagyon-nagyon sok narratíva és magyarázat kering a közvéleményben, hogy pontosan mi miért történik Franciaországban. Egy dolog biztos, hogy van egy elégedetlenség, ezek részben konkrét dologhoz köthető, tehát nem tudom én az épületek felújításához, esetleg ahhoz, hogy van-e tanár vagy nincs tanár, mekkora az óraterhelés, milyen a felvételi rendszer, de hogy hogyan lett ekkora tűz a szikrából, azt szerintem hónapok mire megtudjuk, amikor mindenféle jelentések elkészülnek, addig én mindenkit óvatosságra intek.
2: Mik a diákok legfőbb követelései az oktatási rendszerrel szemben?
3: Az óraterhelés, annak a nagysága, az, hogy nagy létszámúak az osztályok, hogy adott esetben nincsen elég tanár. Ugye itt az elmúlt 10 évben azért történt létszámcsökkentés a közoktatásban, de közben egy viszonylag nagy létszámú generáció érkezett a középiskolába. Aztán ott van a felsőoktatási felvételi rendszer, úgyhogy azt lehet mondani, hogy vannak ilyen konkrétumok, és a kormányzat igyekszik is ezekre a konkrétumokra legalább ígéret szinten azt jelezni, hogy foglalkozik vele. Itt a miniszterelnök októberre osztott is feladatokat ezen a téren. Ugyanakkor a legfontosabb dologban, például a azokban a kérdésekben, amelyek költségvetést igényelnének, ilyen például az épületek felújítása, ami egyébként nem is tisztán állami hatáskör, nagyon szűk az állami mozgástér, hiszen éppen most készül a jövő évi költségvetés, és ez egy megszorító költségvetés lenne, lehet, majd meglátjuk, hogy elfogadják-e, tehát nincsen könnyű helyzetben a kormányzat.
2: Mennyire számít szokványosnak a francia ifjúsági mozgalmakban az ilyesféle radikális iskolablokád?
3: Az, hogy a francia középiskolások aktívak politikailag, tehát politizálnak, még akkor is, amikor nincsen még szavazati joguk, az, hogy vannak diák szakszervezetek, ez teljesen szokványos. Nem kell 68-ig visszamenni, hogy ilyen mozgalmakat találjunk. A francia középiskolások gyakran szolidaritási tüntetéseket is szerveznek, hogyha valamilyen politikai kérdés van napirenden. Olyan ifjúsági mozgalmakat is láttunk már, amelyek viszonylag erőszakosak voltak és zavargásba torkollottak. Itt válik nehézé a dolog, mert mindig nagyon nehéz szétszálazni, hogy rátelepettek-e az adott mozgalomra anarchista, radikális baloldali csoportok, általában egyébként igen. De összességében véve az, hogy ez a korosztály politizál és aktív, de semmi különös nincs Franciaországban.
2: Mit tud kezdeni a francia rendőrség ezzel a helyzettel? Hogyan tudják kezelni a diákokat?
3: Ugye a kormányzat azt igyekszik üzenni, hogy ő rendet tart. Nem tűri az erőszakot, nem véletlen az, hogy városi erőszakról beszél, és nem is feltétlenül ifjúsági mozgalmakról. Ugyanis van egy olyan jellemzően idősebb és jobboldali közönség, amelyik ezt igényli, tehát nyilvánvalóan a kormányzat sem akarja ezt a teret megnyitni más pártok számára, hogy támadható legyen, hogy nem tart rendet. És hát ebből vita is van természetesen, másik oldalról a kormányzat pedig igyekszik azt üzenni, hogy egyébként nyitott a fiatalok követelésére. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy párhuzamosan zajlik ez a két vita, ez a két válaszreakció, az egyik ez a rendpárti válaszreakció, ami például olyan kérdéseket vett föl, hogy esetleg az okozott károkat a szülőkkel fizettessék-e meg, vagy levonják-e a családtámogatásokból, és ott van a másik oldalon az egyébként pedig a békés fiatalok békés követeléseire való odafigyelés üzenete. Egyébként ennek nagyon egyszerű oka van, a közvéleménykutatások szerint a francia lakosság is így viszonyul ehhez a mozgalomhoz. A többség egyszerre támogatja az ifjúsági követeléseket, és egyszerre utasítja el az erőszakot, tehát tulajdonképpen a kormányzat igyekszik ezt a lakossági attitűdöt lekövetni.
1: Az elmúlt percekben Sós Eszter Petronellát, Franciaország szakértőt hallották, akit Gyepes Károly kérdezett. Az elmúlt fél órában pedig szó volt itt többek között a mai makroadatokról, kiskereskedelmi és ipari termelői adatokról augusztusban. Lassú, de bővülő trendet mutat a kiskereskedelem, az ipari termelés pedig már harmadik hónapja növekszik. Szóval itt a legfrissebb hírekről, és még egyszer, hogy Francis Haase részecske fizikus kapta idén a fizikai Nobel-díjat az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinó felfedezésért, illetve az Ice Cube neutrinó obszervatórium létrehozásában és munkájában játszott meghatározó szerepéért. Ezt jelentette be a Svéd Akadémia. És ez volt a Monitor című műsorunk 13 órakor, 13 óra 28 perc van. Az elmúlt órák hír összefoglalóit Nagy Károly állította össze, a stúdióba pedig megérkezett Somogyi Evelin, aki már is hozza a legfrissebb információkat. A mikrofonnál Kecső Rihárdot hallották, kellemes délutánt kívánok, viszont hallásra.
4: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo! Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok! 1:30 van, a Trend FM híreit Somogyi Evelintől hallják. Francis Haltzen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube Neutrino Obszervatórium létrehozásában és munkájában játszott meghatározó szerepért, jelentette be Stockholmban a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Kémkedés gyanújával őrizetbe vették a német szövetségi hírszerző szolgálat egy korábbi vezetőjét és egy közeli munkatársát, egykori irodavezetőjét, közölte a német szövetségi főügyészség. August Hanning ma Hanningot állították elő, mert az ügyészség szerint erős a gyanú, hogy a volt kémfőnök hazárulással felérő kémkedést folytatott, államtitoknak minősülő hírszerzési információkat gyűjtött, hazaárulás kísérletét követte el, és ügynöki tevékenységet folytatott egy hírszerző szolgálat javára. Egyelőre nem árulták el, hogy mely országnak dolgozott. Az ugyancsak őrizetbe vett Manfred D. néven azonosított egykori munkatársa az ügyészség szerint Hanning távozása után hírszerzési információkat adott át neki tanácsadói tevékenységéhez. Németország és Franciaország arra kéri az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan új jogosítványokat, amelyek lehetővé tennék a harmadik országok, akár Kína gyors kizárását az Európai Unió egységes piacáról, ha azok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat folytatnak. A javaslat szerint az EU-nak olyan eszközre van szüksége, amellyel gyorsan és rendszer szinten tud reagálni a kereskedelmi nyomásgyakorlásra, valamint csökkenteni tudja stratégiai függőségét a külső beszállítóktól. Donald Trump amerikai elnök enyhítette az elsősorban a mezőgazdasági gépekben alkalmazott vörösre festett adómentes dízelolaj használatának a korlátozását. Az üzemanyagot azért festik, hogy a rendőrség és az adóellenőrök könnyebben ellenőrizhessék, milyen üzemanyag van a járművek tartályaiban. Eddig bírságot kellett fizetnie azoknak, akik jogosulatlanul használták ezt. Donald Trump szerint mostantól egy átlagos kamionos több mint $100 spórol tankolásonként. Úgy vélte, hogy az ideiglenes intézkedéssel dollármilliókat takarítanak meg például a fuvarozók, az olcsóbb üzemanyagárakkal ráadásul mérséklődnek a szállítási költségek, ezzel pedig csökken az áruk ára. Az Egyesült Államokban nemrég rekordszintre emelkedett a dízelolaj ára. Donald Trump mostani bejelentése alig néhány héttel előzi meg a félidős amerikai választásokat.
4: Tőzsdehírek.
5: Amerikában majd később indul a kereskedés, de Európában most elég stabilan pozitívnak látszik az összkép. A londoni FTSE 4%-os emelkedésben a német DAX 6%-del emelkedik, akár csak a párizsi Kekeron, és 8% a plusz a milánói, illetve a madridi indexnél. A budapesti értéktőzsde részvényindexe most 1,3%-ot erősödik 143.740 pontra. A részvénypiac forgalma elérte a 17 milliárd forintot ebben a pillanatban. A vezető papírok többsége szintén emelkedésben, csak a Magyar Telekomban van egy 0,3%-os mínusz, így 2570 forinton. A Richter 0,7%-del emelkedik 12.390 forintra, az OTP 2,6%-os pluszban 41.740 forint, a MOL 0,3%-ot emelkedik 4.996 forintra. A bankközi devizapiacon az euró értéke 365 forint 21 fillér, az amerikai dollárért 324 forintot és 26 fillért kell fizetni.
4: Időjárás jelentés.
5: Derült, illetve fátyol felhős száraz időre van kilátás sok napsütéssel, 22 és 26 fok közötti csúcshőmérséklet várható. A fővárosban most napos az időjárás és 22 fokot mérnek. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, most pedig a Kultúrtrend magazinban számítunk a figyelmükre. Hírekkel legközelebb 2 órakor várom Önöket.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Fesztivál.
6: egyetlen napba sűríti a magyar zene történetének különböző korszakait, a Koncerto Budapest magyar kincsek ünnepe. Október 11-én a Zeneakadémia nagy termében három koncert mutatja meg, hogyan kapcsolódik össze a magyar zenei múlt, a 20. század és a kortárs zene. Az idei fesztivál különleges évfordulókhoz is kötődik. A 100 éve született zenetörténész Kró György emléke előtt tiszteleg, miközben Kurták György is 100 éves. A programban olyan szerzők művei találkoznak, mint Bartók, Liszt, Rózsa Miklós, Veres Sándor, Dohnányi Ernő és Kurták György. A délelőtti koncerten többek között Rózsa Miklós Spellbound koncertója és Bartók a Csodálatos Mandarin című művének szvitje hangzik el, Baráti Kristóf vezényletével. Délután Kelemen Barnabás közreműködésével Veres Sándor hegedű versenye kerül a középpontba, este pedig Kurtág kamarazenéje, köztük a Kró György emlékére írt művek szólalnak meg. A magyar kincsek ünnepeid nem egyszerűen egy koncertsorozat, hanem egyben egy zenei időutazás is.
4: Film.
6: Hiszem, ha látom? Ezt a kérdést teszi fel az idei Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál, amely november 16-a és 25-e között több mint 80 filmmel várja a közönséget Budapesten és immár 8 vidéki városban. A középpontban ezúttal a deepfake-ek, a mesterséges intelligencia és a manipulált képek állnak. A téma különösen aktuális egy olyan világban, ahol egyre nehezebb eldönteni, hogy amit a képernyőn látunk, az valóban megtörtént-e. A Verzió éppen ezért arra ösztönöz, hogy ne csak nézzük, hanem értelmezzük is a képeket. A fesztivál nyitófilmje a Papa című magyar dokumentumfilm lesz, amely idén elnyerte a Magyar Filmszemle dokumentumfilmes fődíját. A programban a roma közösségek sokféleségét bemutató és roma alkotók által készített filmek is kiemelt figyelmet kapnak. Emellett szó lesz többek között a gyarmati örökségről, az ökológiai válságról, az ukrajnai háborúról, társadalmi tabukról és a nők elleni erőszakról. A filmeket alkotói beszélgetések, közönségtalálkozók és szakértői programok is kiegészítik. A vetítéseknek a Budapesti Toldi és Művészmozi mellett további helyszínek adnak otthont, vidéken pedig Pécs, Szeged, Szombathely, Veszprém, Miskolc, Debrecen, Kecskemét és idén először Szolnok is bekapcsolódik.
4: Esemény.
6: Merre tovább a magyar zeneiparban? Erre a kérdésre keresi a választ az idei Music Hungary konferencia, amelyet november 16-án rendeznek meg a Magyar Zeneházában. A 14. alkalommal megszervezett szakmai találkozó ezúttal a zeneipar túlélésének és tovább lépésének lehetőségeit állítja középpontba. A szakma az elmúlt években alaposan átalakult. Meggyengült a rádiók korábbi sláger építő szerepe, nehezebb helyzetbe kerültek a klubok és fesztiválok. Változnak a közönség szokásai, miközben a streaming, a jogkezelés és a generatív mesterséges intelligencia is új kihívásokat hoz. A konferencián ezért többek között az adózásról, a foglalkoztatásról és a kiszámíthatóbb finanszírozásról is szó lesz. Külön beszélgetés foglalkozik a klubok jövőjével, hiszen ezek nem csak koncerthelyszínek, hanem egy város kulturális életének fontos találkozási pontjai is. A szervezők azt keresik, milyen együttműködésekkel és új megoldásokkal lehet alkalmazkodni a gyorsan változó zenei piachoz. A szakmai program mellett idén is átadják a Music Hungary díjat, amely 5. alkalommal ismeri el a hazai könnyűzenei élet alkotóit és háttérszereplőit. A Showcase programban pedig feltörekvő magyar előadók is bemutatkoznak. A Music Hungary tehát nem arról szól, hogy mi volt régen, hanem arról, hogyan szóljon a magyar zeneipar holnap, és miből tudja megteremteni ehhez a működőképes hátteret.
4: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
7: Izgalmas hazai tanösvények, amelyek ősszel a legszebbek. Balatoni berekjárás a Mocsári Teknős tanösvényem. Fonyódon a Berekvilága látogatóközponttól indul az Ordacsehi berekben kanyargó 1 kilométeres Mocsári Teknős tanösvény, amely kellemes családi program lehet kisebb gyerekkel is. A nádasokkal rétek, nyílt vízű területek váltakoznak, a háttérben pedig az északi part tanúhegyei magasodnak. A 2023-ban átadott tanösvény bemutatja az Ordacsehi berek történetét, a Natura 2000 terület jelentőségét, a vizes élőhelyek helyreállításának fontosságát, a területen található élőhelyeket, az inváziós élőlényeket és még sok minden mást. Kalandos hullámtéri séta, halásztelki tanösvény. A hármas körös hullámterében található halásztelki tanösvényt bármelyik évszakban is keressük fel, nem távozunk jó élmények nélkül. Végigjárva a 10 állomásból álló 3,5 kilométeres útvonalat, megismerhetjük a délalföld jellegzetes tájformáit, az itteni élővilágot, valamint betekintést nyerhetünk a táj múltjába is. A folyóparton évszázados nyárak és ágasbogas, öreg füzek árnyékában haladunk, míg a táblákon a folyókat kísérő kemény és puha faliget erdőkről olvashatunk. A tanösvényen olyan aktuális problémákról is információkat kapunk, mint az özönnövények, például a gyalogakác egyelőre megállíthatatlannak tűnő terjedése. A tanösvény egész évben látogatható. Kivéve amikor kiárad a folyó, ekkor ugyanis a hullámtér és vele együtt a tanösvény is víz alá kerül. Ősvilági időutazás Ipolytarnócon. Képzeletbeli időutazáson vehetünk részt az Ipolytarnóci ősmaradványok látogatóközpont körül. A borókásárok geológiai tanösvény egy 17 millió évvel ezelőtti folyóparti katasztrófa nyomába szegődünk, míg a miocén erdőben az ős láblenyomatok alapján megelevenednek az itató körül elpusztult állatok. Borókásárok párás dzsungelében hatalmas lapulevelek és burjánzó páfrányok között vezet az utunk. A tanösvény legelején a hajdani sekélytenger alján sétálhatunk, majd képzeletben kitérhetünk a tengerpartra, ahol a homokkőfalból egy megkövesedett, sok millió éves babérféle törzse kandikál ki. A sziklafallal szemben fura épületek állnak a fák között. Ezek rejtik a lelőhely legértékesebb kincseit, a világhírű lábnyomokat. A leggyakoribbak az ősi orszarúak lábnyomai, továbbá az őz és szarvasfélék, kisebb ragadozók és madarak konzerválódott lépésnyomai. A tanösvény legnagyobb csarnokában nem csak lábnyomokat láthatunk, de egy holografikus vetítésen az ősállatok meg is elevenednek. Aki Ipolytarnócra érkezik, minimum 3-4 órát szálljon rá a helyre, ugyanis egy komplex élménycsomag várja itt a látogatókat.
4: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

jag slår vid Manta Fe. Röjet sålt av vinjotas. Alkan något vår gott bärnskint. Beült a nyúl és busdi, csóró teknős meg csak lesett, és a teknője egy apmót fújt a szél. A tanúság, hogy drága a benzin, de megéri, mert az az igazság, hogy a V8-as az más. Nyáron a Balatonon egy Mustang

igazság, hogy drága a benzin, de megéri. Az az igazság, hogy a V8-as az más.

0: menjünk oda, gyerekek. Boldog lehetnék, már csak egy pár táncol. Már csak a marus. Hová lett a nő? Boldog lehetnék. Elment egy csávó, valakinek nem mustangja van. Már bocsánat a kifejezését. Hanem egy még drágább sportkocsi.
1: Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 2 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben. Az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt, a mentés folyamatban van. Egyelőre nem közöltek információt arról, honnan indíthatták a drónokat. Iliana Jotova bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét, de részleteket nem közölt. Rumen Radev miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze. Magyar Péter miniszterelnök szolidaritását fejezte ki Bulgáriával a dróntámadás miatt. Oroszországnak az ukrajnai háborún túlmutató, akár Grúziát, Moldovát és a balti államokat is magában foglaló, szélesebb körű ambíciói lehetnek, ezt mondta a német külügyminiszter. Az NTV német hírtelevíziónak nyilatkozva emlékeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a 20. század legnagyobb katasztrófájának nevezte a Szovjetunió összeomlását. Ha ezt tartja a legnagyobb katasztrófának, akkor valószínűleg vissza akarja fordítani, mondta a német külügyi vezető, aki szerint az EU és NATO tag balti államokat érintő orosz ambíciók a velük szövetséges Németországra is hatással lehetnek. A külügyminiszter szerint Németország nem csak azt tekinteni támadásnak, ha német területet vennének célba, hanem azt is, ha NATO tag szövetséges államok határait lépnék át. Idehaza a kiskereskedelemben maradt az éves szintű bővülés, augusztusban 2,4%-kal emelkedett a boltok forgalma. Havi alapon azonban volt némi megtorpanás, mert 7%-kal kevesebbet költöttek az emberek. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben fél, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5%, az üzemanyag kiskereskedelemben 3,1%-kal bővült az értékesítés éves összehasonlításba.
1: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-ot emelkedik 143.493 pontra. A részvénypiac forgalma 17,8 milliárd forint. A vezető papírok többsége emelkedésben, a Richter 0,3-del megy feljebb 12.340 forintra, az OTP 2,4%-os pluszban 41.660 forint. Már csak stagnál a Magyar Telekom 2578 forinton, és szintén változatlan értéken a MOL 4980 forinton. Európában enyhe plusz jellemzi a parkettet, a londoni FTSE 4/10, a német DAX és a francia CAC-on 6%-kal emelkedik, 8% a plusz a milánói, illetve a madridi indexnél. A bankközi deviza piacon az euró értéke 364 forint 83 fillér, az amerikai dollárért 323 forintot és 58 fillért kell fizetni. Műhold felvételek tanúsága szerint hatalmas tűz pusztít a Szaúdi Aramco Vöröstenger partján fekvő Rabigi olajfinomítójában, miután a létesítményt a jelek szerint találat érte a jemeni huszik részéről. A tűzfészke az olajtároló tartályok és a nyomástartó edények közelében található. A napi 400 ezer hordós kapacitású finomítót legutóbb 4 évvel ezelőtt érte huszi támadás. Hétvégén újraindult a háború a jemeni huszik és a kormányerők között. A 100 ezeresre becsült szárazföldi kormányerőket a szaudi légierő támogatja intenzív bombázással. Céljuk, hogy a Bab el-Mandeb szoros környékéről kiszorítsák a huszi milíciákat, hogy azok drónokkal és rakétákkal ne tudják fenyegetni a Vörös-tenger nemzetközi hajóforgalmát, köztük a kulcsfontosságú olajszállítmányokat.
1: Időjárás jelentés.
3: Derült vagy fátyol felhős száraz időre van kilátás sok napsütéssel. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok körül alakul. A fővárosban egyébként napos az időjárás és 22 fokot mérnek. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, friss információkkal legközelebb 14:30-kor várom önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
4: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Réz András, és az apropó, ami miatt összeültünk beszélgetni, az pedig Tarbél a halála, de hát nyilván sok minden másról fogunk beszélgetni, ez csak a kiinduló pont lesz. Köszöntelek a stúdióban.
5: Aligó.
4: Fölhívtalak múlt héten, hogy beszélgessünk Tarbéláról, az ő művészetéről, aztán csak hamar eljutottunk oda, hogy nem is feltétlenül csak róla kell beszélni, hanem arra az egész kontextustól, amiben értelmezhetjük az ő művészetét, és csak hamar eljutottunk oda, hogy beszélgethetünk az egész kultúráról, elitkultúra, plebeius kultúra, stb. Hogyan hatnak ezek egymásra. De kezdjük az elején. Te személyesen milyen viszonyt ápoltál Tarbél a műveivel? Tehát nem vele, hanem a műveivel.
5: De nagyon változó volt, mert ugye az én első kalandjaim azok még a korábbi filmnyelvét illetik. Családi tűzfészek, panelkapcsolat. Én őszintén megvan, ezeket nagyon bírtam. Szóval volt az egészek egy ilyen fura nyersessége. Tehát tök új volt, már mindjárt nézem az évszámokat, hogy azért ne feledjük, hogy a Családi tűzfészek az 1979, a panelkapcsolat az 82.
4: És a panelkapcsolat...
5: Volt közben egy szabad gyalog is még,
4: aha.
5: De ez volt a korai nyelve Tarbélának. Szerintem piszak jól működött, rengeteg irónia volt még benne. Meg hát egyáltalán az a nyelv, tehát, hogy akkor nagyon közel állt még egy ilyen dokumentarista filmnyelvhez.
4: Amatőr szereplőket is használt.
5: Abszolút.
4: Egy időben. Sőt meg is esküdött arra, hogy ők tudják hitelesen képviselni azt, amit ő megálmodott.
5: De remek. Jó, mondjuk a panel kapcsolatban, mert vannak profi színészek, de az egészet átjárja egy ilyen furcsan nem modifikált, nem csicsázott filmnyelvi eljárás, ami nekem abszolút üdítő volt. És akkor jött egy ilyen fura fordulat, mert az őszi kapcsolat már egy, az őszi almanak az már ellépett ettől a panelkapcsolatos családi tűzfészkes látásmódtól, és nem tudtam, hogy merre fog tovább menni. Mert világos volt, hogy az őszi almanak az egy bonyolultabb filmnyel felé mutat, és ott jött egy ilyen fura cezúra, egy válaszszóvonal, mert hogy a következő 5 filmje, az már krasznahorkai munkákra épült. Ugye úgy állunk, hogy a Kárhozat az első ebben a sorban, 88, Sátántangó 94, a Werkmeister harmóniák az 2000, a Londoni férfi 2007, és az utolsó filmje a Torinói Ró, az meg 2011, amelyik eleve úgy utolsó, hogy ő maga jelentette be, hogy ez az utolsó filmje. Na most ez már egy olyan világ, amely új filmnyelv, abszolút másképp szólal meg, mint korábban, illetve ha nagyon kutatod, észreveszed, hogy bocs, a korábbi filmekben vannak nyomok, amelyek arra utalnak, hogy mégiscsak ugyanannak az alkotónak a kezemunkájával van dolgod, de ezek már másfajta filmek, másképp építkeznek, és a maga módján ez az 5 film átkozottul egységes, nagyon összetartozik, és amikor Tarbéla bejelentette, hogy a Torinóiró lesz az utolsó filmje, de most mi van, ez egy politikai döntés, ilyen döntés, olyan döntés, és azt hiszem, hogy ez inkább egy bölcs döntés volt. Mert hogy ez az 5 film így együtt egyfajta teljesség, egyfajta zárt univerzum, és persze folytathatta volna. Szóval készíthetett volna további Tarbéla filmeket, de valamiért az a benyomásom, hogy ő maga is úgy gondolta, hogy ez így a maga módján zárt világ, hogy nem kéne túlragozni, mert hát bocs, de ismerünk olyan rendezői életműveket, ahol a rendező egy adott ponton túl nem tesz egyebet, mint ismétel, folytat, módosítja egy kicsit, rárak, elvesz belőle. Ez nem azt jelenti, hogy az életműve ne lenne jó, csak azt jelenti, hogy egyszer csak rájössz, hogy hát innen kezdve már nem érdekel engem olyan rohadtul, mert hiányzik belőle a megújulás képessége. Tehát ez olyan, hogy vannak festőművészek, akik egész életükben ugyanazt festik.
4: Hát igen. Szóval azt mondod, hogy nem volt több ebben a formában, amit a Tarbéla
5: kitalált. Én azt hiszem, hogy ő úgy gondolta, hogy amit ebben a formában, ezen a nyelven el lehet mondani, ő elmondta.
4: Hogy tegyek fel egy didaktikus kérdést, mit akart ő elmondani? Mi volt az ő filmének az üzenete?
5: Gondoltam, hogy egy ilyen hülye kérdést a fejembe szólsz vágni.
4: De én be is hallottam, ez didaktikus kérdés, de hát amikor ilyeneket mondanak, tudod, hogy elmondtam, amit el lehetett mondani, na és akkor mit is akartál elmondani?
5: Na, de ez az elmondani, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ilyen tanulságos történetek, parabolák, tanmesék, vagy a bánat tudja micsodák, hogy majd a végén aztán levonjuk a következtetést. A mindent elmondani az ő esetében inkább valami olyasmit jelent, hogy az általa kidolgozott nyelvben rejlő lehetőségeket lényegében maradéktalanul kiteljesíti. Ja, ez nem azt jelenti, hogy ugyanolyanok a filmjei, sőt, hát pont erről lehet dumálni, hogy melyik nagy Tarbéla filmet tartod a legjobbnak. Még mindig folyik egyébként az online beszélgetés erről, hogy de hát azért a Sátántangó a legjobb, a feleséggel mondta, hogy hát azért a Kárhozatot nem lehet überelni. Aztán vannak a magamfajták, akik meg a Werkmeister harmóniákra esküsznek. Szóval, de visszatérve a kérdésedhez, hogy az üzenet. Tegnap társaságban voltunk, és ott az egyik barátunk majdnem ugyanezt kérdezte, mert mondta, hogy ő ezen nem bír Tarbélával, nem tudja hova tenni, nyomaszja ez a világ, amelyet létrehozott, és hogy szóval az üzenet majdnem olyan, tudod, mint a Mester és Margaritában a Varieté Színházban leleplezés. Hogy nem baj, vaze, most itt eszünk, itt ül egy filmes tésza, ő majd biztos megmondja. Na most, ez rohadtul nem ilyen. Én azt tudtam neki mondani, és most is a válaszom azzal kezdődik, hogy a műalkotás az nem feltétlenül üzenet a szónak a szűk értelmében véve, hanem például csak annyi, hogy egy másik nézőpontot rak eléd. Uh-huh. Meg hogy kérdéseket tesz föl. Szóval, hogy nem biztos, hogy vannak válaszai meg tanulságai egy műalkotásnak. Nem is biztos, hogy azért nézed, azért hallgatod. Szóval inkább arról van szó, hogy...
4: Igen, sőt, a Tarbéla filmeket azért is nézzük, hogy egyfajta hangulatba kerüljünk, nem? Tehát, hogy van egy atmoszféra, ami megfog, és akkor ugye hasonlított a Tarbéla önmaga is a Sátán tangót egy drogos élményhez, egyébként igen. Meg a Fischer Ádám is mondjuk a Parsifalt egy drogos élményhez, tehát van egy ilyenfajta rákattanás, és akkor belekerülsz ebbe a flowba.
5: Jó, azért vagy zavarban, mert az egyre divatosabb kifejezés lett az immerzió. Aha. Az immerzív művészet, a belemerülés. Na most én nem arra gondolok, amikor beterelnek egy terembe, és körülötted, mit tudom én, Monet vagy Van Gogh művei 6x7 méteres felületen ugrándoznak és változtatják a pofázmányokat. Nem is feltétlenül arra, hogy beeresztenek egy másik hodályba, ahol körülötted történik minden, hanem ez a belemerülés hagyományos értelemben véve azt jelenti, hogy belépsz a műbe. Az már egy bonyolultabb ügy, hogy mitől vagy hajlandó belépni. Mert nekem is voltak ilyen fura kalandjaim, hogy Saul fiát elkezdtem nézni, és a lehető legnagyobb zavarban voltam.
4: Neked tetszett? Egyébként?
5: A tetszett az nem jó szó, mert engem a végén megrendített, aha, miközben ilyen béna forgatókönyvet keveset láttam. És az elején, az első 10-15 percben zavarban voltam, hogy most egy történetbe lépek ebbe, és utána akadtam rá a filmre, nem akármennyire, mert egyszerűen rádöbbentem, hogy ennek egy saját nyelve van, egy saját világa. Magyarán nem látod a világot. Miközben maga a történet pontosan prognosztizálható, tudod, hogy mi fog történni ezekkel az emberekkel. Minden világos, a film elkezdődik egy csodával, az, hogy egy gyerek életben marad. Majd gyorsan korrigálják ezt a csodát, és megölik.

az ördög tudja, hogy hány csatornából összerakva, megjelenik mögött egy világ, amelyik néha olyan, mint Bábel tornya, szóval nem tudod kibogozni, hogy milyen nyelven beszélnek, honnan érkezik a hang, és akkor azt mondtam, hogy oké, most már benne vagyok. És amikor elérkeztünk a Saul végére, tudod, a menekülés illúziójához, akkor azt mondtam, hogy erre igazság szerint nem is tartottam volna igényt, mert hirtelen megint visszatér a történethez. Ja, aztán újra megnéztem. Akkor már könnyebb helyzetben voltam, mert tudtam, hogy másképp kell nézni. Mert hogy amikor azt mondod, hogy belemerülünk egy műbe, az arról is szól, hogy a mű valamiképpen setupolja-e a befogadót, felkészíti-e arra, hogy most valami másba kell belépned. Tehát nem egyszerűen annyi, hogy kijöttél a... Ilyesen nem. Bejöttél az utcáról a moziba, és majd valami lesz. Na most az már a film sajátos varázslata, hogy szépen bevezet a maga világába. Ha ez egy műfaji film, akkor nincs nagy gond, mert könnyen elképzelhető, hogy a fejedben az akciófilm, a horrorfilm, a pornófilm, a nem tudom micsoda formulája már megvan, tehát nem kell törned a fejed. Bevillantanak fel, mert ez a zombi film, a háborús film. De akkor, amikor egyedi felfedező alkotásokról van szó, akkor nincs hozzá ilyen útmutatód. Szóval nincs ilyen izé, hogy és akkor most az a teendő, te fogod fölépíteni, megteremteni a saját kódjaidat ehhez a műhöz. Ergo beülsz egy Tar Béla filmre, és Tar Béla nem mondja azt, hogy én most szépen be foglak vezetni, meg elmondom az elején, meg feliratok közlik veled, hogy mi a teendőd, lép be. Vagy bevonulsz, vagy nem. Ez nem kötelező ráadásul. Tudom, hogy ilyenkor, ha egy elég jelentős alkotó távozik örökre, hát akkor hogy mindenkinek véleménye van róla, vagy véleménye kell hogy legyen. Ami, ha lehet, még ennél is sokkal rosszabb, mert hát ugye most beléptünk egy olyan világba, digitáliába és az online mindenségbe, ahol mindenkinek mindenről van véleménye, ahol mindenki mindenen fel tud háborodni, és mindenki mindentől meg tud sértődni. És ilyenkor áll elő az a nagyon fura helyzet, hogy valamiféle nyomást érzel, hogy csatlakozz, mondd el, és azt merészelnéd mondani, hogy tehát a fene se tudja, ellentmondásos a véleményem, vagy nem tudom, vagy nem mélyedtem el benne, akkor ki leszel közösítve ember, mert hogy mered ide tolni a pofádat egyáltalán az internetre. Na most a dolog az mélyen érint bennünket ilyenkor, mert a jelentős díjak, meg az elmúlás, az felpörgeti ezt a furcsa teret, amelyben lassan több időt töltünk el, mint a valóságos térben. És ilyenkor a hírek, a gyászhírek, az örömhírek, a díjhírek, a bánat tudja micsodák, azok belesodornak olyan embereket ebbe a beszélgetésbe, akik hát, hogy maguk sem tudják, hogy keveredtek oda. Tehát ez az, amikor azt mondja, és mit mond erről a politikus? Hát mondjuk a legjobb, ha meg se szólal. Közel hozzá. Szóval, hogy ő alkotta a műveket, vagy ő osztotta a díjat, vagy ő az, aki filmtudorként, irodalomtudósként, vagy a bánat tudja micsodaként elmélyedt ebben. De nem, a nyomás az baromi nagy, és ha megpróbált kivonni magad ez arról, nagy gáz van. Most szegény Tar Bélával esett meg, hogy az elmúlt években legfeljebb arról esett szó, hogy Tar Béla hát az SZFE ügyben hogyan exponálta magát, meg hogyan nyilatkozik a jelen állapotokról. A filméről meg a kutya se beszélt. Most egyszerre csak mindenki elkezdett beszélni,

0: nem olyan könnyű. Mert ugye visszatérünk oda, hogy a hírverés az sok tekintetben segítség. Mert úgy döntesz, hogy édesem, itt van ez a Tar Béla, miért nem nézzem meg a filmjeit? Lásd még, itt van ez a Krasznahorkai László a Nobel-díjával, miért nem olvastam a regényeit eddig, és egyáltalán nem vitatom, hogy van egy csomó ember, aki most fölfedezi magának. Ez azt kell, hogy mondjam, hogy tökre rendben van, de az a bizonyos belemerülés, az egy sokkal bonyolultabb kérdés, mert hogy Tar Béla teremtett egy világot. Ez a világ lent van, nagyon alacsonyan, nagyon szürke árnyalatokból építkezik. Ezeknek a világoknak hagyományos értelemben vett hősei nincsenek. Ha komolyan vesszük, és miért ne vennénk, ugye Tar Béla egy interjúban arról beszél, hogy ugye a kárhozat előtti időkben, amikor találkozott Krasznahorkaival, és ő már olvasta a műveit, föltette a kérdést, hogy ugye ezek a művek mind az írói fantáziából fakadnak, amire Krasznahorkai azt mondta Tar Bélának, ahogy ő visszaemlékszik rá, hogy nem, ez ott a környékről jönnek. Ugye Krasznahorkai Gyuláról származik.
1: Igen, ő végig ott élt, velük élt egyszerű emberekkel, tehát tökre ismerte ezt a világot.
0: Na, és erre Tar Béla meg azt mondja, hogy ezek után ő két évig járta ezt a furcsa világ mindenséget. De most a barátom, aki tegnap föltette a kérdést az üzeneteket illetően, valójában azért van zavarban, mert hogy miért pont ezt, amikor ez olyan reménytelennek tűnik, olyan szürkének, amikor nincs kiút, és el kell, hogy ismerjem, nagyon sokan ezeket a filmeket úgy szemlélik, hogy ilyen posztapokaliptikus víziók. Uh-huh. De nem vagyok róla meggyőződve. Szóval nekem mindig az volt az érzésem, hogy Tar Béla világa az egy létező világról szól, és noha üzenetet nem tudok neked most kicsomagolni ilyen baromi egyszerűen.
1: Ezt csak úgy mondtam, szerintem erre válaszoltál is. Igen, tehát az benyomásokra voltam kíváncsi, hogyha már üzenetekről beszélünk, meg képi világról, kiknek akarta Tar Béla valakiknek szólni? Tehát mondjuk kik számára hordozhatott ez jelentést? Ki volt a célcsoport?
0: Bonyolultabb, mert ő szerzői filmes. És látod, ez egy olyan kérdés, amiről lehet, hogy gyakrabban kellene beszélgetni. Tehát még van ugye a szórakoztatóiparnak egy olyan zónája, amely definiálható úgy, hogy ez egy tömegfilm, ez a kamaszoknak szól, ez egy kosztümös film, nem tudom mi. Ezt még valahogy értjük. A szerzői filmesnél ez lényegesen bonyolultabb, mert hogy a szerzői filmes éppen attól szerzői filmes, hogy nem formula, nem képlet alapján dolgozik. Nincs recept. Felfedez.
2: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a kategóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
5: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó napot kívánok, 14:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Feltehetően dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren nemzetközi vizeken, Románia kizárólagos gazdasági övezetében. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre. Az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. És több mint 184 ezer ember menekült el otthonából Jemenben augusztus eleje óta a huszi lázadók és a kormányerők közötti harcok miatt, közölte az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete. Csak szeptember utolsó és október első napjaiban több tízezer ember kényszerült lakóhelye elhagyására, miközben sok család megfelelő szállás, étlelem és alapvető ellátás nélkül maradt. A harcok főként az ország délnyugati részén zajlanak, miután a huszik szeptemberben elfoglalták Jemen teljes vöröstengeri partvidékét, és kijutottak a stratégiai jelentőségű Bab el-Mandeb szoroshoz. A kormányerők vasárnap hadműveletet indítottak az elveszett területek visszafoglalására, és arra figyelmeztettek, hogy a harcok miatt tovább nőhet a menekülők száma. Minimálisra lassult az euróvezeti építőipari aktivitás csökkenése szeptemberben, már az 53. egymás követő hónapban zsugorodott az építőipari teljesítmény az euróvezetben, bár a visszaesés némileg lassult az augusztusival összevetve. Az S&P Gazdaságkutató Intézet felmérése szerint az euróvezeti építőipari aktivitást mérő beszerzési menedzserindex értéke 43,4 pontra nőtt. A jelentés szerint Németországban, Franciaországban és Olaszországban is zsugorodást jelzett a szeptemberi mutató. A felmérés szerint továbbra is a lakásépítéseknél volt a legnagyobb a visszaesés, miközben az új megrendelések száma tovább csökkent. Az ágazatban a foglalkoztatottság már a 8. egymás követő hónapban csökkent. Az input árak inflációja április óta először gyorsult fel. A költségnyomás Olaszországban és Németországban volt a legerősebb. Az építőipari vállalatok következő egy évre vonatkozó kilátásai továbbra is borúsak.
0: tőzsdehírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-kal emelkedik 143.479 pontra. A részvénypiac forgalma már a 19 milliárd forintot is meghaladta. A vezető papírok pedig vegyesen teljesítenek, ismét lefordult a Magyar Telekom 0,2%-kal 2574 forintra, emelkedik a Richter 0,5%-ot 12.360 forintra, az OTP 2,4%-os pluszban 41.660 forinton, és a MOL 1%-ot gyengül 4.976 forintra. Európában változatlan az összkép, a londoni FTSE 0,3%-kal emelkedik, a német DAX 0,6%-os pluszban, akárcsak a francia Kekeron, és 0,8%-del emelkedik a milánói, illetve a madridi börze. A bankközi devizapiacon az euró értéke 365 forint 45 fillér, az amerikai dollárért 324 forintot és 47 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
6: Alapvetően derült vagy fátyol felhős száraz időnk lesz, a légmozgás is nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet döntően 22 és 26 fok között alakul, késő estére többnyire 6 és 15 fok közé, a fagyzugokban néhol már ekkor ez alá hűlhet a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
7: Mai vendégem Réz András. De van benne egy szép dolog is, nem? Tehát az irónia mellett van egy ilyen, nem is tudom, hogy nevezzem, ilyen kellemes, ilyen nosztalgikus érzés, ami ironikus is, de azért komolyan is vehető, nem?
8: Aha, de figyelj, a 90-es évek közepén járunk.
7: Igen.
8: A Timár filmet a tizenévesek vitték sikerrel, noha nem ez volt az eredeti szándék az alkotónak. Na de a Dolce Vita számukra egyáltalán jelentette még valamit. Értették ezt a poént? Vagy... Hát igen, hát 1962-ben játszódik a történet. Muszáj értenünk? Hát a papa se ért még akkor.
7: Akik, nem tudom, még akkor művészetekkel kezdtünk foglalkozni, meg értelmiségiek akartunk lenni, vagy igen, valami, akkor azt gondoltuk, hogy ezeket tudni kell. Tehát kell olvasni az Odysseus, vagy legalábbis tudni kell, hogy miről szól. Ezeket a nagy toposzokat meg kell ismerni. Sokkal filmesként, vagy filmes...
8: A film, az alapművek,
7: az alapműveket, így van. És akkor az elfogadtuk, hogy az édes élet, az egy alapmű. Igen. Az egy viszonyítási pont. De most már bátrabban mondják ki, vagy mondjuk ki mi is, hogy nem biztos, meg most miért kell nekünk ezzel bármit is kezdeni?
8: Nem, amiről beszélsz, ez rohadtul fontos, hogy mit tudom én, 1985 Terry Gilliam Brazil című filmje.
7: Kedvencem.
8: Emlékszel, van benne egy jelenet, amikor egy porszívó ledöcög a lépcsőkön. Hanyat dőltem és hangosan röhögtem, mert világos, hogy ez utalás a Patyomkin páncélosra. Na most, ugye az én generációmnak világos volt ez. Édesapám, végig kell járnod az egészet, a türelmetlenséggel, meg Buster Keatonnál, meg nem tudom én kivel, és természetesen Eisenstein néma filmjeivel. És hát a Dolce Vita persze benne volt, a korai Jancsó filmek benne voltak, sorolhatná. Mi van akkor, hogyha ma beültetsz egy teljesen normális, 20-valahány éves embert ezekre a filmekre, és azt mondod, hogy íme itt vannak a klasszikusok. Na, én néha ebben a furcsa helyzetben vagyok. Bennülnek az igen derék 20 éves emberek, és azt mondják, hogy what the fuck?
7: És közben beültek, Tehát érdeklődőek, de mégis megkérdezik.
8: Nem, hova... nem arról van szó, hogy ők zsigerileg ne viselnék, sőt, ők a mostani filmek nagy, hűséges, lelkes nézői. Csak az a nyelv, az a gondolkodásmód nem éri el őket, és tökre igazuk van. Hát most figyelj, a világ radikálisan megváltozott körülöttük. Amikor mondjuk a 60-as évek filmjeit nézzük, 60-as évek vége, 70-es évek eleje. Tehát van egy nagyon erős hippi beütés. Nagyon gyakran hivatkoznak is a virágemberekre, a békemozgalmakra, nem? Mi ez itt, bocsánat? Kik ezek a hülyén öltözött emberek, akik ilyen fura jelképekkel rohangálnak fel alá? A Nagy Lebowski, amelyik ráadásul ilyen abszolút kultuszfilm. Ugye a Nagy Lebowski, aki valójában ugye a Kis Lebowski, egy füllett kaland végén, amikor éppen a jointot szívja, elmeséli a mellette fekvő nőnek, hogy ő valaha a Seattle-i tizekhez tartozott. Mi van? Ja, ő arra utal, hogy hát voltak a diák megmozdulások, meg a mifené, szóval hogy ő sutyomban azért egy igazi hős. De ki tud a diák megmozdulásokról? Hát ne feledd el, hogy amikor Bertolucci csinált egy ilyen fura filmet, 68, egy ilyen édeshármas történet, ebből nem lett átütő siker, mert hogy a korabeli néző már 1968 májusát, mi is történt akkor, apám? Na, szaladjunk, nézzük meg gyorsan online, hogy mire akar utalni az egész, mi történt. Lehet, hogy a franciák emlékeznek rá, de miért kellene emlékezned mondjuk a Kárpát-medencében? Miért kellene, hogy erős emléked legyen? Vagy most igen, a saját filmklubosaimmal itten heves vitákban állunk, hogy a 60-as, 70-es évek, kicsit még a 80-as évek brit rendezői miért látják ilyen furán a világot, meg a második világháborút? Hát igen, mert nekik még elég közel volt. Ha ma ülsz be ezekre a filmekre, akkor teljes joggal jön oda, hogy figyelj már, most mi ez a dühött izé, meg hogy ezek, hogy fasiszták, meg izé, ez nem egy hülyeség? És erre én, öreg szivar, csak azt tudom mondani, hogy de hát édesem, amikor ezek a filmek készültek, a világ másképp festett, és más nézőpontból szemlélték. Na most a kánon, hát az azért cifra egy dolog, mert hogy a kánont azt megcsinálják. Tehát ez nem egy természeti képződmény. Elismerem, hogy itt most Magyarországon rettetes nagy hülyeségek beszélése folyik a kánonok apropóján, mert hogy a kánont, pontosabban a kánonnal szembeni küzdelmet politikai tettként próbálják elemezni. Na most ez, azt hiszem, hogy ennél egyszerűbb is, meg bonyolultabb is. A kánon az a legfelül lévő szórakoztató ipari fogyasztóknak a világa. Tudom, hogy ez ironikusan hangzik,
7: Igen.
8: De mit tudom én többé-kevésbé hozzájuk tartozom. És bocsáss meg, hogy ilyen hülye szóhasználattal élek, de megpróbáltam megvilágítani, hogy ezek a, ronda szó, szóval, hogy ezek a mindenféle tartalmak, amelyek jönnek, és ezzel visszakapcsolok ahhoz a kérdésedhez, hogy van-e összemosódás. Szóval ezek olyanok, hogy van olyan tartalom, amelyik nagyon-nagyon széles kört ér el, a feltehetőleg a lakodalmas rock és a labdarúgás nagyon széles elérés. Ja, hogy ez jó vagy rossz, bocsánat, ezen belül lehet megítélni.
7: Tehát, hogy... tehát nem objektíven.
8: Nem. Az még az én bölcsész életem volt, amikor eldöntöttem.
7: Meg még tehát, az enyém is.
8: Igaz, hát operetre nem járunk. Miért ne járná operetre, hogyha szereted?
7: Hát meg ugye főleg úgy csinálják meg, mint a nullkaposváriak. De hát ez csak egy ilyen...
8: Jó, de most felejtsd el, mert az már félértésnelség. Ennek a szórakoztató ipari izének egy magasabb osztálya volt.
7: Fölfelé. Igen.
8: És itt már beszélhetünk nyugodtan a sznobériáról, a kánonról, nagyon fontos kérdésekről. De mi van akkor, hogyha te úgy megy el az operetbe, hogy nem vágyom semmi ilyesmire, én az operettet szeretném. És valójában a megítélésnek az a módja, hogy a primadonna tud-e énekelni? Hogy a táncos komikusnak jó-e a mozgása? Ha? Hogy a szubrett az elég vicces tud-e lenni a kulcsjelenetekben? Ja, nem arról van szó, hogy egy alacsonyabb rendű történés, pusztán azt jelenti, hogy sokkal szélesebb kört ér el, és egyáltalán nem kizárt, hogy attól, hogy te, mit tudom én, Fischer Ádám vezényletében éppen Wagnerről jössz ki, azt mondta, hogy rohadt életben úgy megnéznék egy nagy operettet, mert az egy jó zenei hangzás, meg szeretem a hangulatát.
7: Uh-huh. Apropó, egyébként te szereted az operett hangulatát, ha már itt vagyunk?
8: Én nem.
7: Nem.
8: Nem, főleg azért nem, mert ugye az operával ellentmondásos a viszem, de az operával jobban meg tudok békélni. Az operet azért bonyodalmasabb számomra, mert még az operák olykor megújulnak. Na, ez is vita tárgya, hogy helyes-e az opera színpadon megújítani meg. De én azt nagyon bírom, amikor az opera színpad megújul, uh-huh. És azt mondja, hogy elnézést, ez ilyen poros 18-19. Századbeli történése, van-e átjárás tőlük a jelenbe, az operett meg erre nem igazán képes, főleg azért nem, mert az operett mellett létrejött a zenés színház egy csomó új műfaja, tehát például Magyarországon a két világháború között a zenés színművek, én és a kisöcsém meg ilyenek.
7: Helyszem oldal, igen.
8: Igen, ami azt jelentett, hogy ez nem operett, nem is kellett hozzá akkora ének tudás félreértés ne essé, de ezek vicces történetek, amelyben néha dalra fakadnak a szereplők, ezek inkább betétdalok félreértés ne essé, ellentétben az operettel, ahol meg a dal az elidegenítetetlen része az egésznek, tehát nyugodtan el lehet táncolni a jaj cicát, de ettől te még tudod, hogy ez a csárdás királynő. De amikor megszólal az én és a kisöcsém, fütyülünk a nőkre, ez honnan is van, figyelj. Szóval a betét dal, amelyik önállósul. És aztán nem sokra rá bejött a musical, és a musical megint egy tök más világ lett, és a musicalre ráadásul, hát, hogy mondjam neked, úgy leginkább nálunk, mikor kezdünk, a 70-es években kezdtünk barátkozni az úgynevezett rockoperával. Mert hogy az első rockopera, ugye az még a 60-as évek vége, a Tommy volt, de utána ez műfajjá vált, mint ahogy nekünk is van egy ilyen nagy nemzeti rockoperánk, félreértés ne essék, az István a király. Ja, és ez már nem idegen hangzás, amikor a királydombnál ott tülekedtünk, akkor azt mondtuk, hogy bocs, ez egy másfajta műfaj, és nem csak azért, mert szabadtér, meg királydomb, meg ilyesmi, hanem még nem voltunk annyira benne a rockoperák világában. Moziban láttunk már ilyet, de a színpadokat nem hódította meg. Na, tehát ezért van egy ilyen fura izé, hogy és akkor aki rockoperára megy, de azt mondja, hogy az operett az nem jön be. Na most ez nem egy rangsor. Tehát erről képtelen vagyok úgy gondolkodni, hogy aki rockoperára megy, az rangosabb szellemi kvalitást képviselne, mint aki operettre. Nem, valószínűleg inkább más korosztályt képvisel. És számára a rockopera hangzásvilága sokkal közelibb. Mint ahogy gondolj bele, lassan a klasszikus musicalek is kezdenek öregedni.
7: Abszolút. De egyébként mondjuk, ha a rockoperáról beszélünk, akkor mondjuk főleg Hadd Istvánnak irányt említjük, és főleg Magyarországot, akkor annak volt egy politikai vonulata is.
8: Hogyne?
7: Még mondjuk az operát, egyébként az operetben is rengeteg társadalomkritika van, de ez már megint messze visz, úgyhogy... Milyen jogosan kérdezted, hogy mennyi időnk van, mert itt aztán beszélhetnénk 5-6 órán keresztül
8: mindenről. Jézusom, ne is mondd, mert én egy fecsegő öregember vagyok.
7: De ez nagyon jó, ez nagyon jó.
8: Úgyhogy nyugodtan vedd elő a revolver, biztosíts ki a revolvered és fogd rá, mert ha azt a szót hallod, hogy kultúra.
7: Ezt én nagyon szívesen beszélek. Na, egyszer majd gyere, és akkor a zenei történet, meg opera.
8: Jó, de látod, messzire kanyarodtunk, miközben pusztán onnan indultunk el, hogy Tar Béla és akiknek nem kell.
7: És eljutottunk az Én és a kisöcsémig, ez egy stílus bravúr. Ez egy dramaturgiai bravúr, amit. Igen.
8: De figyelj, pont azért beszélgetünk, mert normális körülmények között ezeket a beszélgetéseket kávéházban, úgynevezett házi bulikon, társaságban bonyolítottuk le annak idején.
7: Van még ilyen egyébként? Egyre kevesebb ilyen házi?
8: Egyre kevesebb van. Úgyhogy mi még, hál' Istennek, itt ülünk, szorongatjuk az ásványvízünket, igen, és beszélgetünk, mert hogy nem hiszem, hogy vissza lehetne állítani azt a világot, ahol ez egy normális, megszokott dolog. Már pedig az, ami online beszélgetés címén történik, az az én felfogásom szerint a legkevésbé sem normális, mert visszatérve a kezdő gondolathoz, mindenkinek véleménye van, leginkább mások véleményéről. Valójában a kánon gondolatától startoltunk el.
7: Igen.
8: És a kánon csinálástól, ami... Ugye egy ilyen baromi érdekes történet, hogyha a kánon csinálók olyannak minősítenek, aki megüti a mércét, hiszen maga a kánon azt jelenti, hogy mércemérő vesző, akkor, hát, hogy is mondjam, szóval akkor megvan a saját közönséged. Uh-huh. És lehet, hogy a közönséged nem is olyan nagyon kritikus.
7: Ez az elit rész, az tágul, több ember fog maga magába foglalni, vagy szűkül?
8: Hát figyelj,
7: mert
8: a kérdésed az...
7: Arra is
8: az nem az, hogy meglepett, de zavarban vagyok, mert ugye az egyik oldalon azt látod, hogy szűkül. Te még ilyen hülye szavakat használsz, hogy értelmiségi. Mert hogy valószínűleg jogosan vetett föl, hogy ez a bizonyos kánon, ez egy...
7: Kikből áll, milyen ízlésű emberekből áll, a politikusok benne vannak-e, kik vannak benne,
8: igen,
7: stb.
8: Mert hogy a politikus, ha... Na jó, olyat nem ismerek, ezek nem politikusok, hatalomiparosok. Valójában ezt az egész művészeti kulturális terepet, kultúrás, ez olyan nagyon oroszosan hangzott, ugye náluk volt egy ilyen szó, hogy kultúrnői, és ez ilyen ironikus ízé volt, hogy na hát kultúrás ember. Na, szóval a művészeti kulturális területet valójában egy sajátos hadműveleti térként kezelik, aminek nagyjából az a lényege, hogy miként használhatom föl ennek a zónának a figuráit, a híreit, a termékeit arra, hogy a saját hatalomipari pozíciómat támogassa, vagy épp ellenkezőleg az ellenfelem ilyen pozíciót gyengítsen meg vele. Van erre példa, az amerikai elnökválasztási kampányokban ezt megtapasztaltuk, és azt mondtuk, hogy na de hát az Amerika. Most már felzárkózzunk. Ez itt Amerika, sőt tiszta Amerika, ha nagyon akarod, mert pontosan ugyanaz történik. És ennek megvan az a fenessége, hogy a hatalomipar által preferált vagy elutasított művek és művészek megítélhetetlenné válnak hagyományos módon. Tehát most akkor figyelj, ő énekel, és akkor meg tudod ítélni, hogy hamis vagy nem. Olvastam a könyvét, meg tudom ítélni, hogy ez mint irodalmi teljesítmény mennyit ér? Tehát elveszítjük azt a fajta tudásunkat, hogy édesem, én nem szeretem az operettet, de el kell ismernem, hogy ez a csaj ezt tud énekelni a rohadt életbe. Vagy én ezt a fajta irodalmat nem fogyasszom olyan könnyen, de azért ezek a mondatok, ezek a gondolatok. Szóval kezdünk kicsúszni abból a világból, ahol a hát, hogy mondjam, képesek lennénk a kánontól függetlenül megítélni teljesítményeket. A filmrendező Szabó Istvánnak volt mindig egy ilyen, elég hülye mondatnak tűnt, de nem volt hülyeség, a hamburgi mérce. A hamburgi mércenek az volt a lényeg, hogy Hamburgban ott vannak a díjbirkozók, és ezek állandóan föllépnek itt-ott, tehát ebből élne, de azért egymás között tudják, hogy ki a legjobb. Uh-huh. Na most ez egy ilyen fura gonosz Igen. gondolatnak tűnt, de van benne igazság, ugyanis ha így mozognak el körülöttünk a dolgok, mint ahogy látjuk, akkor te még képes a szakma arra, hogy megmondja, hogy mi az igazi teljesítmény, vagy azt mondja ilyen zsidósan, hogy Unzereiner, szóval hát, közülünk való, hát akkor szó nem érheti a ház elejét?
7: Hát igen, meg az, hogy mennyire higul fel ez a kánont megítélő felső réteg. Mert hogyha ez felhigul, akkor már nem lesz olyan szakmai biztonsági.
8: Nézd, a kánonnak volt valaha értéke, és ezért volt érdekes, hogy te még ilyen szavakat használsz, hogy értelmiségi. Kedves hallgató, nézzen utána nyugodtan az értelmező szótárban.
7: Ezt ma már nem szokták így használni, vagy kevesebben használják egyébként?
8: Nehezen tudod értelmezni, mert hogy nincs ilyen.
7: Igen, mert hogy diplomás, ő pedig az, aki gondolkodik pontosan a világról.
8: Pontosan, mert hogy a régi értelmezés szerint ő egy olyan ember, aki gondolkodik a világról. Sőt, hát akár még ilyen tollforgató is lehet. Uh-huh. Szóval, hogy talán még az írástudók felelőssége is érvényes rá. Uh-huh. Meg hogy az értelmiségi a maga módján tanító. Mert uh-huh. hogy átad valamit az ő több-kevesebb tudásából azoknak, akik ennek hiány vannak. Na most ezt már nem nagyon fogod megtalálni. És a kánon esetében pedig az új gondolat az nem úgy szól már, hogy lép be. Lehet, hogy sznobériából lézve, de találsz itt valami izgalmas, különleges dolgot, hanem úgy, hogy kibirtokolja a kánon. És ez már majdnem Orwelli gondolat.
7: Hát ez politika már, igen.
8: Jó, de hát emlékezz vissza az 1984 kezdő mandatára, amikor azt mondja, hogy aki a múltat uralja, az uralja a jövőt, és aki a jelent uralja, az uralja a múltat. Na most a kánon uralása az a szabadságvesztéssel jár. Többé nem érezheted azt a fajta szabadságot, hogy de hát én még választok, közöm van hozzá, jelentést adok neki. Akkor a kérdés úgy vetődik fel, hogy elnézést, ez melyik hatalomipari tömnek a kánonja?
7: Igen. Hát és úgy, ahogy a művészet megítélése és szemlélése változik, úgy az egész világ éppen most hullik darabjaikra, mint ahogy mi ismertük. De hát ez már csak egy ilyen, ez egy másik topik lehetne.
8: Ez egy vidám megjegyzés, bár azt kell, hogy mondjam neked, a Tar Béla filmekhez nagyon illő gondolat, hogy mi maradt meg a világunkból.
7: Igen, és hogy tudunk róla beszélni. Letelt az időn, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Majd még innen folytatjuk, és akkor...
8: Majd valamikor megint leülünk, és kibeszéljük azokat, akik nincsenek itt.
7: Értelmiségi módjára.
8: Ahogy ez elvárható.
7: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, 3 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben Magyarországon, derül ki az ingatlan.com lakásárindexéből. Országosan stagnáltak az árak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben is jelentősen lassult a drágulás. Országosan 8,2%, a fővárosban pedig már csak 3,3%-os volt. Az országos áremelkedés üteme 2024. decemberre, a budapesti pedig 2024. februárja óta nem volt ilyen alacsony. Az orosz elnök engedélyezte az UniCredit számára, hogy átszervezze orosz leánybankját, valamint végrehajtsa a kapcsolódó részvénytranzakciókat. A döntés fontos lépés az UniCredit régóta tervezett orosz kivonulási stratégiájában. Az UniCredit terve szerint az orosz üzletágat 2 részre választják. Az újonnan létrehozott bank az UniCredit tulajdonában marad, míg a fennmaradó üzletágat egy az Egyesült Arab Emírségekből származó magánbefektető vásárolja meg. A tranzakció lezárását 2027 első fél évére tervezik. Hibrid járművekkel bővítene a General Motors. A vállalat hibrid járművekkel bővítené amerikai modell kínálatát, mivel a benzinára továbbra is magas, a teljesen elektromos autók iránti kereslet pedig mérséklődik. Mike Anderson, a GM hajtáslánc fejlesztésért felelős alelnöke a CNBC-nek megerősítette a terveket, de a pontos időpontokról nem közöl további részleteket. A globális állampapír hozamemelkedést egyelőre ellensúlyozta Magyarországon az euró csatlakozási várakozás, de hosszabb távon a magyar hozamoknál is emelkedést várnak a GKI gazdaságkutató elemzői. Szerintük a nemzetközi emelkedés még nem érte el a csúcspontját, jelenleg a magyar átlaghozam 5,74%. Mindössze 0,4%-ponttal magasabbak a magyar kötvényszintek az amerikaiakénál. A GKI szerint, ha a magyar 2030-as euró csatlakozási szándék megkérdőjeleződik, akkor a globális emelkedő trend azonnal érvényesülni kezd a magyar állampapírok hozamaiban is. A Financial Times értesülése szerint Magyarország nem emel akadályt az Ukrajnával folyó Európai Uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának elkezdése felé. A londoni üzleti napilap online kiadásának uniós forrásokat idéző beszámolója szerint Magyar Péter miniszterelnök arra utasította az illetékes magyar diplomatákat, hogy a héten esedékes munkacsoport szintű egyeztetéseken ne akadályozzák meg azoknak a leveleknek az elküldését, amelyeket az Európai Unió Ukrajnának és Moldovának készül küldeni a következő két tárgyalási fejezet csoport potenciális megnyitásának ügyében. Ez a két fejezet csoport a lap szerint az EU egységes belső piacát és a versenyképességi szakpolitikai területeket érinti. A Financial Times hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az új fejezet csoportokról szóló tárgyalások megnyitásának maradéktalan magyar politikai támogatása attól függ, hogy az ukrán parlament október 12-e ülésén megszavazza-e a nemzetiségi kisebbségek oktatásának kiterjesztéséről szóló törvénytervezetet.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,3%-kal emelkedik 143.747 pontra. A részvénypiac forgalma elérte a 20 milliárd forintot. Továbbra is vegyesen teljesítenek a blue chipek, de ez most már csak a Magyar Telekom gyengülésével magyarázható. Ott 2%-os visszalépés után 2572 forintot ér a papír, emelkedik viszont a MOL 6%-kal 5010 forintra, az OTP 2,8%-del 41830 forintra, és a Richter 0,5%-os emelkedő után 12360 forintba kerül. Az európai parketten marad a pozitív összkép, a londoni FTSE jelenleg 0,2%-kal megy feljebb, a német DAX index 0,5%-kal, a párizsi CAC-on 0,2%-os pluszban, de emelkedik Milánó és Madrid is 0,8%-kal. A bankközi devizapiacon az euró értéke 365 forint 47 fillér, az amerikai dollárért 324 forintot és 52 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
4: Alapvetően derült vagy fátyol felhős száraz időnk lesz, a légmozgás is nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet döntően 22 és 26 fok között alakul, késő estére többnyire 6 és 15 fok közé, a fagyzugokban néhol már ekkor ez aláhűlhet a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Táncverzum, én Péli Nagy Kata vagyok. Vajon lehet-e a néptáncot és a kortárs táncot ötvözni? Hát lehet, de jó, ha nem lóg ki a lóláb. Mészáros Máté legújabb darabja, a Mindannyian a nap alatt című alkotás nem kísérletet tesz erre, hanem csodálatos harmóniában meg is teszi. Máté néptánc szakos táncművész, de eddigi karrierje nagy részét külföldi kortárs társulatoknál töltötte. Dolgozott Wim van de Keybusszal a belga Ultima Vesben, valamint a két izraeli koreográfussal Ohad Naharinnal és Sharon Eyal-lal is. Hazatérte után pedig először tért vissza eredeti műfajához. A műsor második részében vele beszélgetek. Feledi János, aki viszont klasszikus balettáncos eredetileg, már jó ideje a kortárs táncban teljesedik ki koreográfusként. A Nemzeti Táncszínház mindkét színpadának sikeres alkotója, most pedig már a csodálatos tágas csarnokát is elfoglalja új darabjával. Legújabb összművészeti produkciója a Salon de Mouvement, a Mozgás Szalonja című előadás, bemutatója adásunk napján október 6-án kedden lesz. A különleges intim hangulatú sorozat havonta jelentkezik majd. A premiéren Járai Máté színművész, Sárik Péter zongoraművész és Bakonyi Justina táncművész szerepel. Feledi Jánossal a műsor első részében beszélgetek.
0: Táncverzum.
2: A vonal túlsó végén a Feledi Project vezetője, koreográfusa, alapítója, kitalálója Feledi János van. Köszöntelek.
5: Én is köszöntöm a hallgatókat és téged is.
2: Két fókuszú lesz most a te alkotói tevékenységed. Az egyik egy program sorozat lesz, amely havonta egyszer fog jelentkezni. Ez egy kis létszámú, ám a művészeti ágakat egyaránt átölelő fúziós produkció lesz, majd erről mindjárt beszélsz részletesen. A másik pedig a MÜPÁ-ba koncentrálódik, és bizonyos szempontból az is fúziós lesz, hiszen egy másik művészeti ággal és annak nagyszerű képviselőivel fogtok dolgozni. Kezdjük azzal, ami a Nemzeti Táncszínházban van tervezve.
5: Ez egy olyan programsorozat, ami a Táncszínház előterében fog megvalósulni. Kicsit ilyen kötetlenebb, szalon jellegű est lesz, ezért is a Salon the Movement címet adtam ennek a programsorozatnak, esteknek, ami igazából úgy épül föl, hogy van egy színművészünk, van egy zenészünk, és van egy táncművészünk, és minden adott esten van egy tematika, ami mentén összerakunk zeneműveket, prózai szövegeket, vagy verseket, és igazából ott az adott pillanatban, az adott helyszínen jön létre a produkció. És ennek van egy ilyen kötetlen szabadsága, kvázi kicsit inkább ilyen improvizatívabb hangvétele van ennek az esnek, de nyilván van egy szerkezete, ami mentén létre fognak jönni az adott pillanatban, az adott helyzetben a jelenetek, helyzetek, és nyilván a nézőknek az energiája, reflexiója is nyilván hatni fog a táncszínészre, a zenészre és a színművészre. Én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas és nagyon jó, hogy nem egy kvázi egy ilyen nagyon kötött színpad nézőtér viszony van, hanem igazából a néző test közelből tényleg egy mellette lévő asztalnál fog ülni, ahol a színész énekes zongorista dolgozik és összerakja a jeleneteket és megalkotják az aznap esti jelenlétüket, úgyhogy szerintem ez nagyon izgalmas és nagyon jó energiájú estnek tervezem.
2: Ez egy háromfős produkció lesz. Fontos az, hogy hármas trió egymást ismeri-e, vagy dolgozott-e együtt, az alkotói koncepcióik hasonlóak, hogyan válogatod össze?
5: Nem feltétlen, szerintem pont az is izgalmas, hogy eddig még nem dolgoztak együtt, és hogy hogy hatnak egymásra egy rövid időn belüli megismerés által. Próbáltam úgy összeválogatni a különböző estekre a fellépőket, hogy mindig más legyen. Az októberi előadáson kvázi a bemutatón Járé Máté lesz, mint színművész, Sári Péter lesz, mint zenész, és Bakonyi Juszti lesz a táncrészünk. A novemberi előadásban Szalontai Tünde színésznő lesz, Tóth Marian lesz, mint zongoraművész, és Hörher Noémi lesz a táncrész. A decemberi esten pedig Szücsnelli színművésznő lesz, szintén Tóth Marian zongoraművész, és Véninger Dalma újra a szülés után visszatér hozzánk, és erősíti a Felebi projekt csapatát. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden est különböző energiájú művészek, én azt gondolom, hogy mindenki a saját területén kimagasló tevékenységet folytat, és pont ez az izgalmas, hogy ezek a különböző területről jövő emberek hogy tudnak hatni egy adott pillanatban, egy adott jelenetben, egymást kiegészítve. Tehát, hogy pont az a lényeg, hogy nem egymás ellen, vagy nem is ez a jó szó, hogy egymás ellen, hanem hogy ez egy egységben legyen. Tehát mindenki egyenrangú félként legyen kezelve, nyilván a saját területén. Tehát ne az legyen, hogy a tánc nagyobb fókusz kap, mint a próza, vagy a zene, hanem ez így egy együttes szimbiózisban, kohézióban működjön.
2: Három alkalomról beszéltél most.
5: Igen.
2: Ezeknek van külön tematikája, és megvan már, hogy mondjuk a próza az mi lesz? Ki választja ki? Milyen alapon?
5: Nyilván ez egy folyamatos ötletelés, egyeztetés a művészekkel, a fellépőkkel. Az első este az októberben az inkább a művészet, mint tág fogalom köré csoportosan, abban azért sok minden belefér, de mivel Máténak ugye elég szoros viszonya volt ugye Törőcsik Marival, ezért szerettem, vagy kértem tőle, hogy legyen benne ez a fajta vonal is, tehát hogy ez a személyes, a művészethez való viszony, tehát igazából ez lesz a fókuszba állítva. A Szalontai Tündénél a szerelem és a férfinői kapcsolódás lesz fókuszba állítva, és a Nellinél, a Szücs Nellivel, tehát a decemberi előadás pedig valahogy az ünnepet szeretnénk fókuszba helyezni, és akkor kicsit megelőlegezve ezeket az ünnepi hangulatokat, és akkor raknánk össze a mind a szövegkörnyezetet, mind a zenei részeket, és hát nyilván közösen egyeztetve rakjuk össze mind a zenéket, a szövegrészleteket. Ez lehet egy novella részlet, ez lehet egy saját személyes történet, akár mondjuk a Máté és a Járai Máté és a Törőcsik Mari viszonyával kapcsolatban, ami illeszkedik ahhoz a művészeti koncepcióhoz, amit felfűzünk erre az estre, de akár lehet egy vers részlet is, akár Juhász Gyulának a Szerelem című verse, vagy József Attila, vagy Adi, szóval pont ez az izgalmas benne, hogy annyira sok színű és sok rétű, de mégis egy egységet fog alkotni, azt gondolom, ezek a különböző estek.
2: A zene és a tánc, az tud improvizatív is lenni. Az így lesz?
5: Így van. A zenével is azért lefektetünk bizonyos sorrendet vagy szerkezetet, amik nyilván az adott tematikához illeszkednek, de azon belül lesznek olyan improvizatív részek, amikor mondjuk előre nem megbeszélt jelenetben a táncművészre reflektál a zenész, vagy akár olyan is lesz, hogy az egyik versre, vagy akár szövegrészletre improvizál a zenész. És ugyanígy lesz olyan, hogy a prózai szövegre, vagy az énekre fog a kapella énekel mondjuk a színész, vagy színésznő, és rá fog reflektálni a táncművészre. Szóval rengeteg izgalmas fúzió és izgalmas helyzet tud születni, vagy akár pont a Mátéval ezelőtt egy pár perccel egyeztettünk, és olyanban is ötletelődtünk, hogy akár musical részlet szöveget nem elénekelve, hanem akár prózában elmondva, hogy az egy milyen szövetet ad, vagy milyen megvilágításba helyezi magát a szöveget, hogy nem énekelve mondja el, hanem mondjuk prózában. Szóval rengeteg izgalmas kísérleti dolog van benne, úgyhogy nekem ettől is izgalmas. Nem csak a személyek, hanem maga a forma nyelv kialakításában is.
2: Most egyre inkább úgy tűnik nekem, hogy például ebben a projektben te nem is annyira alkotó, hanem inkább rendező, producerként szerepelsz. Vannak ilyen terveid a jövőben is?
5: Igen, amúgy lehet, hogy ez egy jó meglátás, csak még nem mondta ki így senki, és így magamnak se volt így dekódolva ez a gondolat, vagy ez az ötlet. Azt tudni kell, hogy amúgy igen, vannak ilyen terveim, vagy ötleteim. Ugye áprilisban már volt lehetőségem megmutatni első prózai rendezésemet a Miten Fesztiválon, ez egy magyar-horvát koprodukció volt. Ez egy kifejezetten prózai előadás volt, amit rendeztem, ugyan voltak benne kisebb mozgásos jelenetek, de alapvetően ez egy prózai előadás volt, úgyhogy már igazából mondhatni, hogy a tűzkeressége már átestem, mint prózai rendező. Én azt nagyon-nagyon szerettem, azt a produkciót.
2: Mi volt ez egyébként?
5: Egy horvát-magyar koprodukció volt, a Kanári Paprikás címe volt az előadásnak, és egy horvát színésznő volt benne, és egy magyar színész a Vígszínházban, a Karácsonyi Zoltán, és a Csárna volt, egy horvát színésznő volt a színésznő, és horvát nyelven játszottuk a Nemzeti Színházban, a Mitem Fesztiválon, ami nekem nagy megtiszteltetés volt, hogy bekerült ebbe a nemzetközi fesztiválba rögtön első rendezésként, ez az első prózai darabom, úgyhogy...
2: Te beszélsz horvátul?
5: Nem, én nem beszélek, nekem volt egy magyar szövegkönyvem, mind a két szereplő amúgy tud magyarul is, de horvát nyelven játszottuk az előadást, és elég nagy sikere volt, utána a Tália Színházba is játszottuk májusba, és úgy néz ki, hogy ősz magyar nyelven is elő fogjuk adni. De terve van véve, hogy Horvátországban is fog turnézni a darab, mert ez egy kétszereplős darab, tehát egy stúdió előadás, ez egy könnyen utaztatható, tehát úgy is terveztük, hogy ez egy könnyen utaztatható előadás tudjon lenni.
2: Ki a szerző?
5: Egy szerb író, Milos Radovic műve alapján készült.
2: Csak hát azért, hogy ezt is mondjuk el. Még mindig maradunk egy kérdés erejéig ennél a produkciónál.

0: belakása, úgymond.
1: Igen, tehát maga az épület, meg az előtér az egy nagyon impulzív és inspiratív. Nem akartam ilyen direkt színházi környezetet, és az előtérnek annyira egy ilyen közösségi tér, hogy pont szerintem erősíteni fogja azt az érzés és azt a helyzetet, amit mi szeretnénk ezzel az előadással, és erre tökéletes, hogy a néző bejön, kér egy kávét, egy pohár bort, leül kötetlenül, szól a zene, tényleg olyan, mint amikor ülsz egy olasz teraszon, kávézol, és ott improvizálnak a színészek a téren, és ez ilyen kötetlen, nem egy feszélyezett, ilyen kötelező jellegű valami, hanem ezek ilyen, tényleg egy ilyen közösségi élmény legyen, egy közösségi térben.
2: Sosszé, hogy utolért kedvenc táncélményed.
0: Egy kicsit pontosítsuk azt, hogy hol is vagyunk. A Sínben vagyunk, ez egy művészeti központ, ahol rengeteg próbaterem van, ahol most Mészáros Máté az új darabját próbálta, ennek a címe pedig Mindannyian a nap alatt, és van egy szerencsés helyzet, legalábbis a számomra, mert úgy kell ezt az interjút megcsinálnom, hogy legalább láttam magát a darabot, és ebből a szempontból nézőként talán én vagyok az első. A darab elkezdődik, a zárt ajtók mögött, és majd egyszer csak szólsz a nézőknek is, hogy na akkor most jöjjünk be. Mi történik az alatt, amíg mi nem vagyunk bent?
3: Egy ráhangolódási folyamatban vesznek részt a zenészek és a táncosok. Én nagyon sokszor úgy készítem az előadásaimat, mintha egy pillanatra bele tudnánk nézni egy folyamatosan történő eseménysorozatba. A tánc szerintem az ilyen, tehát a tánc az mindig történik a testünkben, a tánc az mindig jelen van az én életemben is, meg az előadók életében is, és az az egy óra, amíg a nézőket ebbe beengedjük, az nem azt jelenti, hogy ez csak akkor történik meg. És ennek az előadásnak az eleje is így indul, hogy mi már benne vagyunk az előadásban tulajdonképpen, és ide csatlakoznak be a nézők. Ez egy, ahogy mondtam, ez egy ilyen ráhangolódás, egy bevezetés, egy olyan helyzet teremtése a táncosok számára és a zenészek számára, amikor megérezhetik, hogy milyen állapotban vannak aznap, mi az, amivel fognak tudni foglalkozni, és akkor ebből a nagyon emberi, nagyon egyszerű, őszinte helyzetből kezdjük el az előadást.
0: A ráhangolódás ennyire nagyon fontos.
3: Abszolút, igen. Egy próba folyamatban, meg egy előadás elkészítésében nagyon sokszor, meg nagyon sok helyet vesz igénybe nyilván a próbának a ténye, a készítés, a megmunkálása a táncanyagnak, de ezt nem tudjuk egyszerre mind megmutatni a nézőknek. Szóval ez a ráhangolódás, ez kell nekünk is egy kicsit abba, hogy ide vissza tudjunk kapcsolódni, és a nézők felé is ez egy gesztus, amivel megmutatjuk nekik, hogy mennyi mindent csinálunk mi, mielőtt igazából elkezdenénk az előadást.
0: Az előadás, miután mi beléptünk, nézők az ajtón, számunkra úgy kezdődött, hogy a térben az óramutató járásának megfelelően, körkörösen egy körforgást láttunk, ahol a táncosok folyamatosan haladnak, időnként vannak kapcsolódások, meg-megállnak egymás mellett, fölveszik a szemkontaktust, talán az, hogy tudunk-e egymással táncolni, aztán eldöntik, hogy igen vagy nem, ha nem, akkor mennek tovább. Nagyon nehéz eldönteni, hogy ki a kortárs táncos és ki a néptáncos. A jelmezek sem jeleznek ebből a szempontból semmit. Valaki teljes mértékben a néptáncnak megfelelő jelmez van, valakinek a kortárs táncnak megfelelő jelmez van. Ráadásul te megtörted azt is, ami általában a néptáncra jellemző, hogy van a férfi szerep, meg a női szerep. Van egy szoknyás férfink, van egy nadrágos lányunk, aki a pásztorok lobogó szárú nadrágjában van jelen. Mi történik?
3: Tulajdonképpen igen, tehát ahogy mondtad, mindenki mindent táncolhat, meg táncol is ebben az előadásban. Körforgás, a körforma, az a néptáncban egy nagyon markáns elem, nagyon sokszor tűnik fel néptánc koreográfiákban. Kortárs tánc koreográfiákban a körrel szoktunk foglalkozni, de hogy ezért nem annyira jelentős szerintem a szerepe, ugyanakkor az összetartozásunkat, a mindannyiunknak a jelentését, a körforma, meg a körben sétálás, ez szerintem nagyon jól jelképezi, úgyhogy ezért is használjuk ezt, hogy a nézőket és saját magunkat és az előadókat így egy szintre hozzuk már a darab elején. És aztán pedig megérkezünk magába a mozgás anyagba, ahol nem szerepek szerint, hanem mozdulatok szerint szerkeztem a koreográfiát, tehát nem férfi és női szerepekkel foglalkozunk, hanem az adott mozdulatnak a relevanciájával, azzal, hogy ez milyen fizikai hatást vált ki egy testből, és ezek a testek milyen kölcsönhatásokat tudnak létrehozni. Ezért válik tulajdonképpen jelenték lenni

0: szerep kérdése, a mozdulatnak van dramaturgiai jelentősége, és az, hogy ki kivel végzi ezt a dolgot, az pedig igazából egy ilyen szerkesztésbeli érdekesség. Tehát, hogy engem nagyon érdekel a mozgásnak univerzitalitása, az, hogy minden mozdulat mindenki számára értelmezhető legyen, meg elvégezhető is legyen, és ebből a komplexitásból indultam ki, amikor a saját iskolai képzésemet, ami néptáncos, én a néptánc tagozaton...
1: Néptáncos vagy? Vagy voltál eredetileg?
0: Igen, a néptánc tagozaton végeztem 1999-ben, de én azóta csak kortárstánccal foglalkoztam. És akkor most érkeztem el oda, hogy ezt a tudást, ami bennem van a testemben, ezt most szerettem volna én tudatosan is előbányászni, és akkor így megnézni, hogy mit csinál, hogyha ez a kiinduló pontja az előadásnak. Szóval igen, az én testemben ez a kettőség, ez nagyon is jelen van, és akkor ehhez képest válogattam ki a táncosokat is, hogy valaki csak kortárstánccal foglalkozott eddig, valaki csak néptánccal, vannak olyanok, akik mind a kettőben autentikusan tudnak mozogni, és akkor így igen, tehát a szerepeket elhagyva, azt, hogy kortárstáncos vagy néptáncos, tehát mindent így félretéve megnéztük, hogy a mozdulatok mit csinálnak a testünkkel.
1: Ugye az egész darabnak a felépítése egy lüktetés, csak úgy, mint a zene. Az eleje még egy lassú ráhangolódás, ahogy az előbb mondtad is, és aztán egyszer csak egy fergeteges össztáncba torkollik, majd ismét van egy ilyen megnyugtatóbb lassú rész, amiben alapvetően azért a kortárs elemek jobban dominálnak, illetve a földmunka, és aztán a végén megint fölgyorsulnak ezek az elemek, ahol viszont a néptánc elemek jobban dominálnak értelemszerűen, hiszen a zene is olyan. A bemutatón már élő zene lesz.
0: Igen, az előadásban Porteleki Áron és három másik zenésztársa élőben fog zenélni. A zenei válogatás ez egy ilyen nagyon vegyes igazából. Először azon gondolkodtunk Áronnal, hogy megpróbálunk tematikusan teljegységenként haladni, és a lehető legtöbb dolgot megmutatni, hogy mi az, ami a népzenében létezik. Nyilván ez lehetetlen, tehát iszonyatosan bő a magyar népzenei tárház, tehát el kellett kezdenünk válogatni, meg kiválasztani, hogy mi az, ami számunkra működik, és mi az, ami a mozgásban, a táncban is értelmezhető. Így most öt különböző jelenetünk van, ami öt különböző tájegységnek a zenéje. Van benne széki, van benne boncidai, nyomokban felfedezhető a délalföldi.
1: Én egy kicsit azért ilyen balkáni ritmusokat is hallottam ebben.
0: Igen, kettős jártatója, tehát hogy valóban összeszedtük azokat a dolgokat, amik nekünk a legérdekesebbek, amivel így nagyon szívesen foglalkoztunk. Ezeknek a zenéknek a dinamikai változásai adják meg tulajdonképpen a dramaturgiáját, a lüktetését az előadásnak, és igen, jól számoltad, van két tempósabb, ilyen fergetegesebb részünk, a többi rész az pedig a kiengedések és így a megnyugvó pontoknak a jelenetei. A kortárs tánc, amikor dominánssá válik, ott azzal foglalkoztunk, hogy mi az, ami autentikusan hozzáférhető egy táncos testében. Tehát azok olyan mozdulatokból születtek azok a koreográfiák, amik a lehető legkönnyebben elérhetőek a táncosok számára. Tehát mindenki megmutatja, hogy ő hogy szeret a legjobban táncolni. És nyilván ez személyenként változik, a kortárs táncosok az iskolai tapasztalataikat és a professzionális tapasztalataikat összevetve hozták ezeket az anyagokat, amiket aztán közösen szerkesztettünk meg.
1: Jól látom, hogy azért ebben van improvizáció bőven, tehát itt azért itt kiélhetik magukat ezeknél a kis etüdös részeknél?
0: Nem, nincs benne improvizáció.
1: Akkor jól csinálták.
0: Nagyon szeretek olyan koreográfiát készíteni, ami úgy tűnik, mintha improvizáció lenne, de ebben minden lépés kötött. Tehát, de ezt most igazából egy bókként fogom föl, mert szerintem ez nagyon-nagyon jó, hogyha egy előadó úgy meg tudja csinálni a fix koreográfiát, mintha ott a pillanatban történne vele, úgyhogy most már egy picit még boldogabb vagyok, mint először voltam.
2: Táncverzum.
1: Megköszönöm a figyelmüket, mindkét riportot és beszélgetést meghallgathatnak utólag is a Trend FM YouTube csatornáján. Friss információkkal és műsorral pedig két hét múlva jelentkezünk, 3 órakor, itt a Trend FM-en. A viszonthallásra Péli Nagy Katát hallották.
2: Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 3:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Döntött a kormány a vagyonadó bevezetéséről, a kata kibővítéséről, illetve a sportolók ECHO kedvezményének megszüntetéséről, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A vagyonadót 2027-től vezetnék be, az 1 milliárd forint feletti vagyonrészre évi 1, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5%-os adó vonatkozna. A katát ismét választhatnák nyugdíjasok, mellékállású vállalkozók és egyetemisták, lehetővé tennék a cégeknek történő számlázást, az éves bevételi határt pedig 18-ról 22 millió forintra emelnék. Emellett 2027-től megszüntetnék a sportolók jelenlegi 500 millió forintos ECHO értékhatárát, így rájuk is az általános 60 millió forintos határ vonatkozna. A javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják. Harmadik hónapja nő a magyar ipar teljesítménye. Augusztusban 8,7%-kal nőtt az ipari termelés volumene éves alapon, havi szinten pedig 1%-os volt a bővülés. Augusztusban fordult elő idén először, hogy két egymás követő hónapban is nőtt az ipari termelés havi összevetésben. Az ING vezető elemzője szerint pontszerű növekedésről van szó, amit főleg két ágazat és egy-két vállalat húzott felfelé. Birovácz Pétert hallják.
4: Továbbra is pontszerű növekedésről beszélhetünk, tehát van egy-két ágazat, azon belül is egy-két vállalat effektíve, ami húzza az ipari teljesítményt. Ugye szektor szinten itt a járműgyártásról beszélünk, illetve természetesen az elektronikai cikkek gyártásáról. Az AI boomhoz kapcsolódó chipgyártás az, ami felszökött egy gyártó esetében Magyarországon, és hát tudjuk pontosan jól, hogy milyen új gyártói kapacitások léptek be a járműgyártásba. Ugye két német prémium gyártó is elkezdte felfuttatni a termelést, és szépen sorban majd kapcsolnak be a kínai meg koreai akkugyártók is a gyártás felfuttatásába. Úgyhogy előbb-utóbb azért a villamosberendező gyártásra is várhatunk majd valamiféle pozitív változás, de ez most még nem látszódik.
0: Tőzsde hírek.
3: 1,5%-kal emelkedik a budapesti értéktőzsde részvényindexe 144.005 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma 21,1 milliárd forint. A vezető papírok közül a legnagyobb emelkedés most az OTP-nél látható, ez 2,6%-os, így 41.760 forinton a bankpapír. 1,2%-del nő a MOL 5040 forintra, és a Richter 0,7%-os pluszban 12.380 forint. A Magyar Telekom 0,5%-ot veszít értékéből, így 2564 forinton. Európában marad a pozitív összkép, a londoni FTSE 0,3%-kal emelkedik, a német DAX 0,5%-kal, a párizsi CAC-on 0,2%-os pluszban, 0,5%-kal emelkedik az olasz mutató, illetve a spanyol index 0,7%-os pluszban. A tengeren túlon pedig elindult a kereskedés ezekben a percekben, és a nyitás kora hangulat az pozitív összképet mutat. A Dow Jones most 0,4%-kal megy felfelé, az S&P 500 0,5%-os pluszban kezdi a napot, a technológiai Nasdaq szintén 0,5%-os emelkedésben indít. A bankközi devizapiacon a dollár értéke most 325 forint, az euróért 365 forintot és 81 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
3: Alapvetően derült vagy fátyol felhős száraz időnk lesz, a légmozgás is nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet döntően 22 és 26 fok között alakul, késő estére többnyire 6 és 15 fok közé hűlhet le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában a vendégem egy család, Romvári János képzőművész, és Romvári Márton képzőművész, és valaki még itt van egyébként velünk, de már a túloldalról, a nagypapa, édesapád János, illetve neked nagyapád, aki pedig díszlettervező volt. És azért mondom, hogy itt van velünk, mert most nyílt egy kiállítás Staféta címmel, ahol a teljes három generáció munkáit láthatjuk különböző szekciókban Miskolcon. Úgyhogy erről fogunk most veletek itt beszélgetni. Ahogy szeretnétek, kezdhetünk a nagypapával, bemelegedünk a nagypapával, és akkor utána rátérünk rátok. Meg hát így is van kronológikusan. Fantasztikus filmeket csinált a nagypapa egyébként díszlettervezőként. Például most az imént itt megragadt a szemem a Pendragon legendán, vagy a Sodrász című film, a Légy jó, mint halálig. Az imént említettétek, hogy körülbelül 200 filmnek a díszletét tervezte. Mesélj, János!
6: Igen, hát ha kronológikus sorrendbe akarunk haladni, akkor mindenképp vele kell kezdjük. Illetve el kell, hogy mondjam, hogy a mi családunkban egy elég érdekes hagyomány van. Apám mindig családi körbe elmondta, hogy az ő felmenői között is voltak, hát hogy mondjam, igencsak jó kézügyességgel megáldott emberek. Így például valamelyik családi hagyatékban talált egy olyan 1800-as évek közepe házasságlevelet, amiben az áll, hogy ő, hát most meg nem mondom, hogy ők vagy déd, vagy milyen fokú felmenője, az historische Malerei volt, vagyis történelmi festő. Ilyen gondolom arcképeket, tájképeket, ilyesmit festetett. Róla csak annyit tudott mondani, hogy Svájcban éltek, és onnan jöttek. Hát ez az egyik ága a családnak, de az én nagyszüleim is egyébként szerettek mindenféle művészeti dolgokkal foglalkozni. Például Pécsett éltek, és ilyen színjátszókörbe jártak. Nagymamám is, és a nagypapám is fiatalon. Édesapám pedig már gyerekkorától nagyon ügyesen rajzolt. Ez most hosszú történet, itt nem mondom tovább.
5: Tehát, a génekben van.
6: Így van. A másik ág pedig egy egyszerűbb ilyen, mondhatni úgy, hogy szegény paraszti, vagy ilyen irány. A másik oldali nagyapja, az pedig egy faragó juhász volt, vagy pásztorember, egész közel Pécshez, Szent Lőrinc környékén, egy ma már nem létező tanyán volt pásztor, és maradtak fent, ezt mindig mutogatta nekünk, ilyen pásztorkészségek, meg ökörszarból készült sótartó, betyáros és oroszlános motivumokkal, szóval néprajzi értékek. No, beszéljünk a nagyapámról, illetve a Marci nagyapjáról, bocsánat, édesapámról. Ő egész fiatalon bekerült a akkor iparművészeti főiskolára, és ott először rajztanár szeretett volna lenni, de aztán azt mondták neki, hogy most indul egy filmes szak, próbálja meg.
5: És ez akkor gondolom egy izgalmas új terület volt eleve a filmek, szóval nem...
6: Igaz. És lényegében gyakorlatban ismerkedett a filmkészítéssel, először Ranódival, Fábrival, tehát nagy legendás rendezőkkel dolgozhatott, és aztán később az is egy ismert tény, hogy majdnem minden rendező, akkor ismert nagy rendező a 70-es, 80-es években, de még a 60-as évek közepétől őt kereste, mert annyira precíz, rendszerező, és mindenkinek a elképzelt világát jól visszaadó díszlettervező volt.
5: Elképesztő szép rajzai vannak egyébként, ahogy nézegettem. Nem láttam élőben a kiállítást, bevallom, de ahogy nézegettem az interneten a kiállítás képeit, lenyűgöző az a finom részletesség, ahogy ábrázolja ezeket a díszleteket.
6: Igen, hát gyerekkoromból visszaemlékszem arra, hogy sokat vitt engem olyan helyszínekre, ahol forgattak, illetve díszletet építettek, és például emlékszem egy stúdióban felépített barlang díszletre a Puskák és Galambok című, nem tudom, milyen kalandfilmből, és valóságos, pókhálós, denevéres barlang volt ott a díszletben felépítve. Fogalmam se volt, hogy gyerekként, hogy ez hogy lehetséges, de megcsinálták például.
5: És egyébként téged az ő munkája, mert nyilván téged közvetlenebből találkoztál a munkáival, mint mondjuk Marci unokaként, vagy te is, Marci, te is sokan?
7: Volt, nekem is részem egy picit, nyilván a idősebb korában már ilyen nyugdíjas években, és akkor próbált engem is motiválni, hogy ebbe az irányba menjek, én tavaszi szünetekre emlékszem meg. De hát apu sokat, és elég mélyen a szakmába próbálta a nagypapa behúzni.
5: Karizmatikus volt a nagypapa?
6: Mindenképpen.
7: A maga módján, igen.
6: Mindenképpen, és azt a fajta szakmai elkötelezettséget, amit ő végig élete során mutatott, azt szerette volna átadni. Hát engem se sikerült bevonni a öcsémet se, illetve csak félig, mert ő operatőrként végzett egyébként a testvérem, de fotózott meg minden mást. Szóval nem sikerült bevonnia, de azért annyiban a rendszerlátás, illetve a térlátásban elég sokat adott. Engem például egész gyerekként, fiatalon bevont ilyen maketkészítésbe, mondjuk a Pál utcai fiúk makettjében tudtam valamit segíteni neki, meg nyári munkákon elvitt olyan műhelyekbe, ahol szobrászat, makettozás, háttérfestés, ilyesmi volt.
5: De ez benne van a te művészetedben erősen, mert te azért a szobrászat, a kétdimenziós művészet és az installációk mesdjéjén vándorolsz a karriered során.
6: Igen, köszönöm. Hát ennyiben igen, ez a térben való kilépés, ez engem nagyon vonzott, már egész fiatalon, és azt kell mondjam, hogy 70-es évek közepétől lényegében ilyesmiket csináltam már, teljesen magamtól, és abban az időben ez Magyarországon legalábbis nem volt általános, tehát alig egy páran csináltunk installációkat.
5: Marci, neked milyen érzés volt ez a kiállítás, amit egyébként még meg sem mondtunk pontosan, hogy hol van Miskolcon, ezt azért említsük meg.
7: Galériában van a főutcán, Rákóczi út 2-ben, a Rákóczi háznak is hívják, és most november közepéig látható lesz ez a kiállítás, úgyhogy érdemes megnézni. Az alsó részen van a nagypapa, már az én nagypapám, és a fönti térbe láthatóak édesapámnak az óriási méretű sok évtizedet, olyan, mint egy életmű kiállítás.
5: Egy retrospektív kiállítás.
7: Sok persze, sok minden hiányzik belőle, de közeljövőben az is majd megmutatható lesz.
5: És középen vagy te, mint egy kis szendvics?
7: Hát ugye az installációk azok erősen szervezik a teret, és ez is volt a szempont, hogy azoknak megfelelő helye és környezete legyen, és akkor ahol vannak úgymond falfelületek, amik nincsenek, annyira, talán nem annyira zavaróak be az installációba, oda kerültek nekem még nagy méretű munkáim. Elég, tehát ez tényleg egy óriási tér, úgyhogy így is bőven volt lehetőségem kirakni 13-14 nagyméretű képet. Ez az utóbbi időszakból valóak.
5: És neked milyen érzés volt így hármasban egy kiállítást?
6: Hát nem először próbálkoztunk ezzel. Volt azt hiszem egy Egyenes ág című kiállítás az a Vízivárosi Galériában volt talán. Nem, volt egy háromvári.
7: Igen, ez.
6: Igen, ez a Keleti Károly utcában volt. Ugye?
7: Szerintem, ahogy éppen kijöttem, talán vagy még kisijöttem az egyetemről, akkor volt az a kiállítás. 2000-es évek.
6: Hát akkor még jött édesapám.
5: Megelőlegezték neked, Marci, a bizalmat. Az öreg fiúk.
7: Hát valahogy ennek volt egy ilyen szerencsefaktora, hogy pont ott abban a házban, a Nyúl utcában lakik, vagy lakott a galériás, és akkor így ismerve az egész családot megkért minket, hogy...
6: Azt a kiállítást a Szász János nyitotta meg.
7: Szerencsére már van múltunk így közösen is, de igazából én visszatérnék oda, igen, hogy mert beszéltünk arról, hogy a aput mi motiválta az elején. Engem pedig erőteljesen az, amit gyerekként magam környezetében tudtam. Tehát ezek a installációk, amiket az apu csinál, ezek sok-sok éven keresztül készülnek darabonként egyesével, és rengetegféle anyag használatával. Valahogy ez a fajta sokszínűség, sokféle gondolat, ami ebbe benne van, ami általánosságban kultúrák mixelődése, valláskulturális, meg minden.
6: Hát, különféle kulturális hagyományoknak a eszenciáját próbáltam együtt mutatni.
7: Eszencia jobb szó, igen.
6: Igen. Az a helyzet, hogy visszatérek most én édesapám szellemi hagyatékára, tehát az a fajta építészeti gondolkodás, hogy előre megtervezi az ember, hogy mit fog nyújtani a látvány, na ez például visszajön az installációs munkákba, mert én minden munkámat előtte fejben megtervezem, ha kell, ugye vázlatokat csinálok, de utána azt szoktam mondani, hogy már csak kivitelezni kell, és ez egy ilyen, van olyan, amit 4 évig csinálok, és csak a végén derül ki, hogy milyen lesz. Ilyen volt például a Bizánc című munkám, amit a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasoként kezdtem el kint Rómában, és 4 év után tudtam talán a műcsarnokban egyszer bemutatni meg a Dorottya utcai galériában. Itt is terveztük, de aztán később egy másik ilyen nagyobb méretű installáció került kiállításra.
5: Azért egyébként, hogyha mondjuk maradunk kettőtöknél, és összehasonlítom, hogy mit csinál János, és mit csinál Marci, nehéz azért a közös pontot egyébként, így mondod, hogy hatott rád.
7: Igen.
5: A sokféleség és a sokszínűség.
7: Talán nálam nagyobb a ugrás, a lóugrás,
5: igen,
7: mint a...
5: nagyon lírai vagy mindenkihez
7: képest. Igen, ez nézőpont kérdése. Pont a kiállítás építés közben, hogy ez az első olyan alkalom, hogy én már úgy érzem, kiforrott művészként voltam jelen ebben a mixben, ebben a családi vállalkozásban, és az installáció építés közben történt meg az, hogy apám úgy viszonyult a, ugye már, hogy mondod, előre megtervezett ott helyben összerakott munkákhoz, mint ahogy én alkotok. Tehát, hogy nála az akció, vagy az az arány, amit én keresek, vagy tökéletesség, vagy nem tudom, vagy éppen tökéletlenség határa, nem tudom, ezt így pontosan nehéz megfogalmazni, hiszen én absztrakt festő vagyok, és...
5: És absztrakt organikus,
7: és
5: tehát
7: organikus dolgok.
5: Ilyen amőbeszerűen folynak a dolgok is kapcsolódnak a,
7: igen,
5: képeiden.
7: Én, és ahogy én készítem ezeket, ezek ott abban a pillanatban dőlnek el. Apunak a építés közben volt pont a Marokkó, Szent Marokkót, amikor csináltuk, és jó páran asszisztáltak ott, nekünk segítettünk. Apám pont úgy mozgott ott a térbe, vagy mozgatta ezeket a pozíciókat, mint amikor én a képeken a foltok arányát keresem, és itt...
5: De te is mozgatod, nem a képet, hogy a festék folyjon valamerre, amerre szeretnéd?
7: Igen.
6: Van még egy közös pont szerintem, uh-huh. az a kozmikus szimbólumokra való törekvés. Tehát a Marci műveiben én azt érzem, hogy valahol a világegyetem mozgását modellezi a festészetében absztrakt módon, és én is mindig arra törekedtem a munkáimban, igaz, hogy konkrét kulturális hagyományokat elemezve, analizálva, hogy mindent együtt láttassak. Tehát, hogy ne legyen egyfajta aláfölé rendeltsége bizonyos kultúráknak, hanem ezeknek egy azonos értéken megszólaló egymás mellettisége érvényesüljön, és ezt a fajta kozmikus látásmódot, hogy minden egy időben egyszerre jelenik meg, ezt érzem úgy, hogy ez talán ez az belegabajottam. Igen, köszönöm szépen. Erre való törekvés, ez hasonló.
5: De egy picit még, mert most Marci munkáit egy nagyon picit leírtuk, tehát ezek táblaképek, és akrillal dolgozol?
7: Akrill
5: egyébként.
7: Vászon, igen, az akrill utóbbi időben.
5: Vászon, és ilyen nagyon érdekesen ilyen színes foltok folynak egymásba, és van egy ilyen misztikus lírai hangulata ezeknek a képeknek. Érdekes, hogy apukád említi, hogy a világegyetem működését elemzik mélyen, tényleg van egy ilyen érzés velük kapcsolatban, viszont amit János, te csinálsz, ez meg egy ilyen, tényleg mondjuk főleg ezek az installációk, de van egy ilyen konstruktivista oldala is az egésznek egy picikét, szóval vizualitásban teljesen más, meg külön van, tehát azt nem mondanám a te műveidre, hogy líraiak, sokkal inkább filozófiai.
6: Én azt gondolom, hogy
5: jellegű.
6: Az én munkáimban többféle nézőpont van olyan szempontból, hogy ha közelről nézi az ember, egész más dolgok érinthetik meg. Tehát én azt is szoktam mondani magamnak, hogy hát a részletekben sokkal több dolgot bele tud az ember vinni, ami megfogja esetleg a nézőt. Az első ránézetre nyilván van egy összkép, ami a címekben is egyébként törekszem a kétértelműségre, tehát hogy lehessen így is, úgy is értelmezni a dolgokat. Példát
5: mondjuk
6: mondok.
5: Egy példát, igen. Egy installációt.
6: Buda és Pest halála című munka. Ez most pont nem volt itt a kiállításon, a Nemzeti Galéria tulajdonában van. Az és Pest az zárójelben van, tehát ha tetszik, akkor kihagyva ezt Buda halála, ugye Arany János. De ugyanakkor Ez egy nagyon korai ilyen, hát azt kell, hogy mondjam, hogy környezetvédelemmel foglalkozó munka volt még a 80-as évek elején. Egy ilyen óceániai dárdát csináltam meg egy az egybe, néprajzi hűséggel, tehát aki ránézett, azt hitte, hogy ezt vettem valahol. Ez kiállt az egyik részéből. Olyan volt a két fele ennek a munkának, hogy Buda és Pest, és ilyen rozsdás ástkapcsokkal volt összekötve, amik a hidakat jelképezték, és a Buda részbe volt beledöfve ez a dárda, és körülötte aranyozott ágak, amik meg a történelem előtti időkből való vadászat és egyéb dolgokra utaltak, hogy az elszálló lélek szimbóluma volt ez az aranyozott ág. És tehát a kétség az egy másik, na mindegy, nem megyek tovább. Szóval az érdekes, hogy ezek a kétértelmű címek, ezek arra engednek asszociálni, hogy az ember megnézze távolról is, közelről is, és egy aurát próbálok teremteni, ahova a néző bevonódik. És ezt úgy érzem, elég sok munkában sikerült megoldani.
5: Például van egy ilyen installáció, ahol úgy hívják, hogy Marokkó ezt a...
6: Igen.
5: Van egy ilyen Marokkó nevű játék, sokaknak ismerős lehet gyerekkorukból, még mindig szoktam látni boltokban. Ugye ezek ilyen pálcikák, amiket egy mozdulattal elengedünk, és akkor utána le kell szedni úgy, hogy ne mozduljon meg, ne essen szét az egész, mindig a legfelsőt. És hogy van egy ilyen felnagyított verziója ennek, sőt, még a levegőben is lógnak ezek, mint hogyha éppen esnének le tulajdonképpen.
6: Igen, ez, hogy mondjam, ez egy újabb ciklusnak az egyik darabja, ahol próbálok ősi játékokat, mint ugye ez a Marokkó vagy Mikádónak is mondják.
5: Mikádó is volt, tényleg.
6: De ugyanígy foglalkozom a gó, a sakk, a tarot, a
7: dominó,
6: igen, tehát nem is tudom most hirtelen így felsorolni, de egy csomó ilyen játékkal azért foglalkozom, mert ez tényleg nagyon sok kultúrában egyfajta sorsjáték, tehát az, hogy az emberek valamilyen módon lejátsszák ezt a játékot, és akkor igazából egy egyedi változata lesz a végén a végeredmény, mindig egy sorsvetés történik. Na most például ez a jóslás, mint olyan, ez minden kultúrában alapvető dolog. Ezzel elég sok munkámban foglalkoztam, például a Démoncsapdában, vagy az előjelekben, de hogy itt is arról van szó, hogy a marokkó pálcákra én spirális módon ráírtam körbe, úgy mondom, hogy szent szövegeket, amik fölülről idézőjelbe jönnek, tehát amik intelmek, tanácsok, bölcseletek az élethez, és ezt nem egy kultúrkörből, hanem nagyon sokból összeválogatva, ahány pálca van, 41 ilyen szöveget írtam rá, ezek ugye a 2 méteres marokkó pálcán megjelennek, valahol lezuhan, mint egy fénysugár a magasból, és alul meg szétterül esetlegesen, ahogy a játékban.
5: Az a baj, hogy lejárt a műsoridőnk, de még nagyon röviden csak azt áruljátok el, hogy volt már valahogy közösen dolgoztatok? Valamint van közös alkotás?
7: Hát, leginkább csak akkor, amikor össze kell rakni a kiállítást.
6: Nem.
5: Akkor adtam egy ötletet.
7: Annyit még mondhatnék, visszatérve, hogy ez a dolog ezzel a vallások közöttivel, én nekem mindig eszembe jut, hogy a nagymama szavajárása volt, hogy tulajdonképpen ők magukban hordozzák minden kultúrából, mert hogy 2 külön származású, tehát a zsidó és keresztény kultúrkörből származnak, és hogy ők magukban hordozzák mindenből a jót. És hogy ez öröklődik szerintem a apuba is, hogy mindegyik kultúrából vagy vallási érintettségből a hagyományokat a munkájába összehozza, és én nekem ez
5: ez egy jó zárszó. Hát köszönöm szépen, az a baj, hogy lejárt a műsoridőnk. Egy olyan kiállításról beszéltünk, egy családi kiállításról, ahol a nagypapa, a papa és a fiú állított ki, ebből 2 van itt személyesen. Romvári József díszlettervező, Romvári János és Romvári Marcell képzőművészek kiállítása látható a Miskolci Galériában egészen november, meddig, Marci? 15-16-ig. Mindenki megnézi az interneten.
7: Már 14-én menjenek el.
5: Köszönöm szépen nektek a beszélgetést.
6: Édesapám munkái korábban zárnak, nem tudom miért, ez a Miskolci Galéria döntése volt, az övé október 4-éig látható, mert ez egy külön terem, a kamaraterem.
5: Értem. Hát köszönöm nektek a beszélgetést.
6: Mi is köszönjük.
5: A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
0: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 4 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Döntött a kormány a vagyonadó bevezetéséről, a kata kibővítéséről, illetve a sportolók ECHO kedvezményének megszüntetéséről, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A vagyonadót 2027-től vezetnék be, az 1 milliárd forint feletti vagyonrészre évi 1, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5%-os adó vonatkozna. 2027-től megszüntetnék a sportolók jelenlegi 500 millió forintos ECHO értékhatárát, így rájuk is az általános 60 millió forintos határ vonatkozna. Emellett a katát ismét választhatnák nyugdíjasok, mellékállású vállalkozók és egyetemisták. Lehetővé tennék a cégeknek történő számlázást, az éves bevételi határt pedig 18-ról 22 millió forintra emelnék. A javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják. A kata adózással kapcsolatos további terveket is megosztotta a miniszterelnök.
2: Az új rendszerben a főállású katások havi tételes adója 100 000 forint lesz. Azoknak, akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, 2028-ig átmeneti könnyítést biztosítunk. 2027-ben havi 75 000 forint lesz a havi tételes adójuk, és csak 2028-tól emelkedik 100 000 forintra. A mellékállások havi 50 000 forintot fizetnek majd a javaslat alapján. A cégeknek és szervezeteknek történő számlázás lehetőségét is megnyitjuk. Az ilyen bevétel után 15%-os adó terheli a vállalkozót, amelybe a befizetett tételes kata beszámít. Ez azt jelenti, hogy egy főállású katásnál csak évi 8 millió forintot meghaladó céges bevételnél jelenik meg a tényleges további adóbefizetés.
1: Kellemetlen volt az augusztus a kiskereskedelemben. Havi összevetésben 0,7%-kal csökkent a forgalom volumene, éves szinten ugyanakkor 2,4%-os növekedést mutat a szektor. A legnagyobb 12%-os bővülést a csomagküldő és internetes kiskereskedelem produkálta. Az élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene majdnem 2%-kal növekedett, az élelmiszer, ital és dohányáru szöküzleteké majdnem 5%-kal csökkent. Az üzemanyag kiskereskedelemben 3,1%-os bővülés volt. Az ING vezető elemzője szerint a hőhullám okozott jelentős változást, ugyanakkor a fogyasztási szokások is átalakultak. Virovácz Pétert hallják.
3: Úgy fogalmaznék, hogy leült a magyar kiskereskedelem itt a nagy nyári hőségben. Ezért tragédia nincsen, nyilvánvalóan nem egy óriási visszaesésről beszélünk, de az volna igaz, hogy havi alapon zsugorozott a kiskereskedelmi forgalom 0,7%-kal egyébként, de hát azért láttunk itt ilyesfajta úgynevezett fűrészfogazást már a szektortól, úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy óriási nagy meglepetésről nem beszéltünk, de mindenképpen én azt mondom, hogy inkább kellemetlen volt az adat, mert az elemzői közösség ennél azért dinamikusabb növekedésre számított.
0: Tőzsde hírek.
1: 1,2%-kal emelkedik a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 143.510 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma már 22,6 milliárd forint a tőzsdezárás előtt egy órával. A vezető papírok mindegyike emelkedik most már, a Magyar Telekom 1%-os pluszban 2580 forint, 0,2-del megy feljebb a Richter 12.320 forintra, az OTP 2,3%-os pluszban 41.620 forint, a MOL 0,3%-ot emelkedik 4.994 forintra. A tengeren túlon folytatódik a pozitív hangulat, amit már a nyitáskor is láthattunk. 0,6%-kal emelkedik a Dow Jones, 0,7%-kal az S&P 500, a technológiai Nasdaq 0,6%-os pluszban. Európában szintén jó a hangulat, talán némileg enyhébb pluszokkal. A londoni FTSE 0,2-del emelkedik, a német DAX Index 0,6%-kal, a párizsi CAC-on 0,2%-os pluszban, 0,6 a plusz az olasz mutatónál, és a spanyol börze viszont 0,8%-kal tud emelkedni. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 324 forint 99 fillér, az euróért 365 forintot és 80 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
1: Jobbára derült vagy fátyol felhős időre számíthatunk, de az éjféli óráktól a Dunántúlon vastagabb felhőzet is megjelenhet. Csapadék továbbra sem várható, hajnalban foltokban átmenetileg párássá válhat a levegő. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: bella ragazza. Americana, eh?
1: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek. Ez a Monitor délután itt a Trend FM-en kedden, hosszú műsorságban 6 óráig rádiózhatunk együtt. Színes lesz a mai adás, a mai műsor. 5 óra után például majd vörös fénybe burkolózik a stúdió. Zsedényi Balázs lesz itt a Kultúrbrigádtól. Majdnem egy éves, decemberben lesz egy éves a Vörös Neon, egy új komplex szórakozóhely itt Budapesten, kulturális találkozóhely, szórakozóhely. Rangos elismerést kaptak a National Geographic-tól az elmúlt hetekben. Sok minden szóba kerül ebben a beszélgetésben, de előtte 4 órakor pénzügyi csalások, új típusú csalások, telefonos, érintéses, NFC-s funkciót kihasználó csalások. Önmagában az, hogy a bankkártyát a mobilhoz érintjük, továbbra sem veszélyes, ahogy az érintéses fizetés sem. A gond akkor van, mondják a szakértők, ha a telefonon már fut egy csaló alkalmazás, amely az érintéssel beolvasott kártyaadatokat azonnal továbbítja a bűnözőknek, akár a világ másik végére. Szóval pénzügyi csalások mindjárt itt a Monitor délutánban. Egészen 6 óráig együtt rádiózhatunk.
1: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en Gergely Péterrel beszélgetek, aki pénzügyi szakértő és a biztosdöntés.hu alapítója. Jó napot kívánok, szervusz Péter!
2: Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Itt van a banki csalások toplistája, ezt tegnap tettétek, azt hiszem, vagy tegnap előtt közzé, új módszerrel verik át az ügyfeleket, és már a cégekre is hajtanak, sőt, az NFC-s csalásokig is eljutunk majd, de nézzük végig az érdekességeket, az izgalmas újdonságokat ezen a listán, mert tehát pénzügyi csalások, amióta ember van, meg pénz van, azóta létezik, de mennyit változott a technika, a technológia, vagy a súlypontok hova kerültek át? Honnan, hova kerültek át?
2: A csalók azok nagyon ügyesek, összedolgoznak, kreatívak, sokkal jobban használják a mesterséges intelligenciát és a különböző technológiákat, mint mi átlagosan, hiszen sok milliárd forintot lopnak el nap mint nap az ügyfelek világszinten, és folyamatosan fejlődni fognak. Viszont az, hogy mit akarnak, az mindig ugyanaz, tehát a legfontosabb, amire résen kell lennünk, hogyha bárki hív minket valamilyen gyanús történettel, vagy túl jónak hangzik, vagy valami hivatalos személynek kiadva, és előbb-utóbb minden sztorinak az a vége, hogy adjuk meg a bankkártya adatainkat, a PIN kódunkat, vagy a telefonunkra telepítsünk valamilyen alkalmazást, egyiket se tegyük, ha bármelyiket kéri ezek közül bárki, akárkinek adja ki magát, az biztos, hogy csaló lesz. A technikák azok negyedévről negyedévre változnak, most például egyre inkább a vállalati ügyfelekre mennek rá a csalók, hiszen egy vállalatnak, egy vállalkozónak a bankszámláján mindig sokkal több pénz van, mint egy átlag embernek, és megszoktuk, hogy már megkeresnek minket mindenféle örökséggel és nyereményjátékkal és

0: dobni a második negyed év során. Ugye a Magyar Nemzeti Bank ezt mindig folyamatosan nézi és közli, az főleg a vállalkozóknak az átveréséből adódott össze.
1: Igen, de az az érdekes, amit mondasz, mert az én könyvelőm sokkal körültekintőbb és okosabb ezügyben, mint én, sok tekintetben, de ezügyben egészen biztos, hogy én óvatlanabb lennék, mint a könyvelőm, és egy cégnél, egy vállalkozásnál, aki azért a számlát kezeli, vagy számlákat kezeli, a pénzügyet kezeli, annak van már alapvető műveltsége, egy átlag embernek nem feltétlenül van. Tehát mi még bedőlhetünk annak, hogy örökség, meg romantikus, nem tudom, keleti hercegnő kér a meneküléshez valamekkora összeget, és hát szimpatikus a képek alapján. Van ilyen barátom is, aki ilyen helyre utalt. Szóval azt gondolnád, hogy a vállalkozások azért ebben érettebbek, bölcsebbek? Vagy ezen simán keresztül, vagy átmentetek, mikor ezek a tényekkel találkoztatok? Ez normális? Értem, hogy ott több pénz van a vállalkozásoknál. Már amelyiknél, de nekem gyanús.
0: Abból a szempontból normális, hogy ugye a csalók azért nem a banki rendszereket támadják, mert azok nagyon biztonságosak. Ugye a bankok több milliárdot költenek arra, hogy nagyon fejlett rendszereik legyenek. Nyilván egyik sem mindig 100%-os, de sokkal könnyebb az ügyfelet, a számla tulajdonost átverni, és tőle valahogyan kicsalni a pénzt. És hogy vállalatoknál is ugyanúgy emberek vannak, nagyon sokszor online kommunikálnak, cseten, e-mailben, tehát ott is fel lehet törni az ő rendszereiket, lehet telepíteni mindenféle csalóprogramot az ő számítógépükre. Nekem például, hogyha írna az egyik kolléganőm, vagy mondjuk az én nevemben írna a mi pénzügyesünknek, hogy akkor ennek a partnernek utalja le ennyi pénzt, valószínűleg nem is gondolná azt, hogy nem én írom azt, hanem feltörték a rendszeremet. Tehát nagyon hatékonyak a csalók, minél többen vagyunk egy cégnél, minél inkább online működik, és nem ülünk egymás mellett az irodába, ezeket ki tudják használni, és negyedévről negyedévre újabb taktikákkal fognak jönni, de a vége valahogy mindig ez, hogy telepítsünk valamit a telefonunkra, adjuk meg a bankkártyánk adatait, és ezekkel a változatos mesékkel. Egyébként most nyáron mi is nyaraltunk a családdal, és engem is fölhívott egy csaló, épp a Vidámparkban voltunk, nem is tudtam annyira figyelni, mert ott nagy hangzavar volt, és az elején még engem is átvert azzal, hogy az egyik bankszámlánkat, egyik céges bankszámlánkat feltörték, és hogy a pénzt meg tudták fogni, viszont kellene beszélnünk, amikor majd gép előtt leszek, hogy biztonságos helyre helyezzük egy másik technikai, még biztonságos számlára, a bankon belül helyezzük a pénzemet. Ekkor még nem is nagyon foglalkoztam vele, mondtam, hogy jó, megfogták a pénzt, majd akkor holnap beszélünk, akkor leszek gép előtt, és utána, amikor letettem a telefont, ugrott be két perccel később, hogy mi az a hülyeség, hogy biztonságosabb számlára, hát a banknál azért van a pénzünk, hogy biztonságos legyen, tehát nincs ilyen, hogy még egy biztonságos számla, ez csak egy mese a csalókról, amikor azt mondják, hogy segítenek, hogy áthelyezzük egy még biztonságosabb technikai számlára, hát ez a mese, ilyenkor van az, hogy az átvert ügyfelet ráveszik, hogy elutalja ő maga a csalóknak a számlájára a pénzt. És aztán visszahívtam ezt a számot, egyébként egy mobil szám volt, ami nagyon gyanús, tehát egy bank soha nem fog mobiltelefonszámról hívni.
1: Soha nem telefonálnak, azt mindig elmondják egyébként, hogy nem telefonálnak, és úgy nem kérnek. Ha telefonálnak, nem kérnek adatokat, ezt minden bank elmondja, meg nemzeti bank is, hogy mert rájuk is szoktak hivatkozni.
0: Ez pontosan így van, tehát soha nem fognak PIN-kódot kérni, semmilyen belépési adatot, soha nem fognak felünk telepítetni semmilyen applikációt. Tehát gyanús volt már innen egyébként, és aztán betelefonáltunk a bankunkba, hogy történt bármilyen, ők azonnal visszaigazolták, hogy semmilyen nem volt, ezek csalók voltak. Másnap persze hívtak pontosan ugyanezzel a mesével, és aztán mondtam nekik, hogy ezt nem kéne csinálni. Szóval nagyon kreatívak lesznek.
1: Biztos
0: mindig van különböző mese, különböző technológiai újítás, de a lényeg az, hogy legyünk mindig nagyon óvatosak, amikor ilyen túl szép, hogy igaz legyen, vagy valamilyen gyanús történettel keresnek meg. Még akkor is, hogyha lelkileg nagyon ki vagyunk feszítve, mert a csalók attól sem riadnak vissza, hogyha mondjuk egy közeli szeretünk, vagy valaki a családban meghal, akkor utána hívjanak föl minket valamilyen mesés örökségnek a címével, vagy a sztoriával, mert ilyenkor még inkább
1: fogékonyak vagyunk arra. Nem fogom tudni felidézni, lehet, hogy neked megvan a fejedben, itt a Fintech műsorban a Szupán Marciék hozták fel ezt a történetet, néhány hetes, talán egy hónapos, és itt dollár, nem tudom, milliókról, vagy talán milliárdról volt szó, amikor most már a mesterséges intelligenciát úgy, nem az, hogy azt mondják, hogy a te könyvelődnek, hogy a Gergely Péter azt üzente, hogy meg itt

0: egy e-mail tőle, hanem videóban, vagy hangban, és videóban reprodukálják a mesterséges intelligencia segítségével. Ráadásul ezt a hatalmas cégvezetővel akkor tették ezt, amikor a repülőn ült, tehát elérhetetlen volt, nagyon ügyesen volt megkonstruálva, és így okoztak óriási kárt, mert így a videóüzenet alapján hittel három pénzügyes kollega, hogy most egy tranzakciót le kell bonyolítani. Tehát erre nem vagyunk felkészülve nyilván. Pedig ez most már itt kopogtat az ajtó. Ez a lehetőség.
1: Ez így van. Tehát csalos videókat is tudnak készíteni, ami megszólalásig hasonlít hozzánk, hogyha találnak rólunk online felvételeket, pár másodpercet, ugyanúgy hangüzenetet is tudnak csinálni. Ugye azt már nagyon régen meg tudják csinálni, hogy mondjuk, hogyha el van mentve a bankunknak a telefonszáma a telefonunkba, és a csalók hívnak minket, akkor egy illegális technikai módszerrel meg tudják csinálni azt, hogy a bankunknak a telefonszámát jelezze az ő készülékük, tehát kiírja nekünk, hogy mondjuk az OTP-től hívnak, közben meg nyilván nem az OTP-től, csak eljátszák úgymond technológiailag azt, mint hogyha arról a számról hívnának minket, és akkor így egyből egy nagyobb bizalmat keltenek bennünk, hiszen hívtak már arról a telefonunkról, a telefonunk írja az adott banknak a nevét. Tehát ez már egy nagyon régi trükk, amiket te mondtál, azok a legfejlettebbek sajnos.
0: Na jó, csak vissza a listátokhoz, bár ezt a kollégák azért tegnap előtt kivesézték, szóval akkor a banki csalások top listája most a legfrissebb. Hivatalos személyek nevében elkövetett csalások, befektetési csalás, online piasztér, SMS adathalászat, túl szép, hogy igaz legyen ez a keleti hercegnő, örökléses romantikus csalások, és akkor menjünk a hetedik pont az NFC csalásokra, mert ez viszonylag új, ugye ez a fajta lehetőség, vagy számunkra új.
1: Ez nagyon új, és ugye itt van az, amit említettem, hogy nagyon jó használják a technológiát a csalók. Az NFC az egy olyan technológia, egy adatátviteli szabvány, ami bele van építve a legtöbb bankkártyába és a mobiltelefonunkba, ugye amikor odaérintjük a sarki boltban a terminálhoz a kártyánkat, vagy a terminál közelébe tesszük a kártyánkat, és ugye megtörténik a banki fizetés, ennek a technológiával történik meg. És ezt használják ki a csalók. A sztori hasonló, mint amiket eddig beszéltünk, felhívnak minket, hogy valamilyen jóváírást fogunk kapni, vagy valamilyen nyeremény nyertünk, amiben nem is játszottunk, de egyszer csak nyertünk, hát mindenki szeret nyerni, hiszékenyek vagyunk, de azt mondják, hogy ahhoz, hogy megkapjuk ezt a pénzt, ahhoz a telefonunkra telepítenünk kell egy alkalmazást. Itt ugye már ezt említettük, hogy bárki bármilyen alkalmazást akar telepítetni, nagyon legyünk résen biztos, hogy csalók. Föltelepítjük rossz esetben az alkalmazást, és azt mondják a csalók, hogy eközben végig vonalba vagyunk, hogy akkor érintsük oda a bankkártyánkat, a fizikai műanyag bankkártyánkat a telefonunkhoz, hogy jóvá tudják írni ezt a nyereményt. Ilyenkor a háttérben az történik, hogy ennek az alkalmazásnak a segítségével, amire rávettek minket, hogy telepítsünk, és ugye ennek a technológiának a segítségével a bankkártyánk adatait azt lelopják ezzel a programmal, és aztán pedig van egy másik csaló, akár a világ másik végén, egy bankautomata mellett, aki pedig megkapja ezeket az adatokat, a mi bankkártyánknak az adatait, és ezzel fel tud venni pénzt, vagy tud nagy összegben vásárolni bárhol a világon, a mi bankkártyánk adatait használva. Azért nagyon ravasz ez, mert a mi bankkártyánk és a telefonunk végig a kezünkben van, hogy nyilván technológiailag nem ismerjük ezeket, viszont ezzel eljátszák azt, mintha mi kártyánk a csalónak a kezébe lenne. Sőt, hogyha nagyon gátlástalanok, még akkor rá is vesznek minket arra, hogy valamilyen mesével, hogy emeljük meg a mobilbankunkban a kártya limitünket, hogy ugye minél többet tudjanak onnan lelopni. Hát ugye pont ezért vannak ezek a limitek, hogy
0: minimalizáljuk
1: ne tudjanak a csalók.
0: Igen.
1: Pontosan. Tehát még rá is vesznek minket erre, és akár még a PIN kódunkat is valami mesével elkérik. Tehát itt is ugyanazt tudom mondani, hogy ha bárki nem túl hihető mesével fölhív, azt akarja, hogy telepítsünk valamilyen programot, szinte biztos, hogy csalók lesznek. Most itt nagyon ügyesen kihasználják ezt a technológiát egyébként, ami nagyon jó, minden nap használjuk, és nyilván nem tudjuk, hogy ha odaérintjük egy csaló applikációt letöltve a telefonunkra, a kártyánkat a telefonhoz, akkor azzal el tudják lopni az adatokat. Egyébként ez a technológia teljesen biztonságos, tehát nyugodtan integráljuk be a bankkártyánkat a mobiltelefonba, mint ahogy minden negyedik bankkártya már benne van, én is naponta használom, nyugodtan érintsük oda a sarki boltba a bankkártyánkat. Ez a csalás, ez akkor tud működni, hogyha rá tudnak minket venni, hogy telepítsük fel az általuk mondott programot a telefonunkra.
0: Hát igen, az elmúlt években azért azt már megszoktuk, hogy nem adjuk oda, nem hagyjuk, hogy lehúzzák, ugye, tehát azt próbáljuk tartani, de ez a kettő dolog, hogy összeérintem a kettőt, és így is az adat átmegy a világ másik oldalára, és már akkor, mintha ott lenne a kezébe a bankkártya, úgy tudja használni, ez még nincs meg a fejünkben. Szóval ez egy ördögi kör, itt mindig, minden nap tanulni kell valami újdonságot. Ez is nagyon jó egyébként, hogy kiosztátok ezt a top listát, és mondtam is neked egy előzetes beszélgetésben, hogy ez már annyiszor elhangzott, egy csomó része, és nyilván unalmas, de mindig van új a nap alatt, és mindig vannak újabb és újabb károsultak százezrével, vagy millió számra a világon.
1: Ez így van sajnos, hát csak Magyarországon idén a második negyed évben, ugye késletetve kapjuk meg az adatokat, több milliárd forintot loptak el vállalkozóktól és magánszemélyektől. A banki rendszerek egyébként egyre jobbak, hogy megvédjenek minket, tehát több mint 5 milliárd forintot loptak el tőlünk idén a második negyed évben. Viszont az emberek hiszékenyek, és ez egy nagyon idegesítő dolog, hogyha belegondolunk, hogy mindig úgy kell fölvennünk a telefont, hogy nem tudjuk, hogy a vonal végén valamilyen csaló, valamilyen sztorival fog jönni, vagy ha pittyen a telefonunk, és jön egy SMS-ünk, hogy csúszás vagyunk a Netflix előfizetésünkkel, le fogják tiltani, vagy a futár nem tudta kihozni a terméket, és pár száz forintot be kell fizetni. Tehát akár kis pénzről van szó, akár hihetetlen sztoriról, mindig résen kell lennünk, mert a csalók nem nyugodnak, előbb-utóbb mindenkit megtalálnak, és folyamatosan egyre újabb sztorikkal és csalási módszerekkel fognak lecsapni ránk, és ezek működnek. Tehát globálisan sok milliárd forintot keresnek ezzel napi szinten sajnos, és ez nem fog sohasem leállni.
0: Igen, és nem vagyunk egyedül, hogyha károsultak vagyunk, azt láttam, hogy a második negyed évben 52 ezer sikeres visszaölés történt a bankkártyás fizetési forgalom, és ez 8%-kal több az előző negyed évinél, úgyhogy tényleg folyik a verseny. Nagyon szépen köszönöm neked, Péter, hogy ezt elmondtad, meg összefoglaltad. biztosdöntés.hu Gergely Péter. Köszönöm neked még egyszer.
1: Köszönöm szépen.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 94.2 Trend FM.
2: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo! Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Új pályán a magánegészségügy, újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó napot kívánok! 5:30 múlt a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Takarékoskodásba kezd Józsefváros, a fővárosi parkolási rendszer tervezett átalakítása miatt elsőként a kerület vezetőinek fizetését csökkentik, közölte a 8. kerületi önkormányzat. A kormány és a főváros megállapodása alapján a parkolási rendszer és annak bevételei a kerületektől a fővároshoz kerülnének, ami Józsefváros számításai szerint mintegy 1,5 milliárd forintos bevételkiesést jelenthet. Emiatt több fejlesztést és programot is felfüggesztenek, veszélybe kerülhet például a Jászmin tér felújítása és a kerület 250. születésnapjára tervezett rendezvénysorozat. Az önkormányzat ugyanakkor közölte, hogy tárgyalásokon próbálja elérni a kieső bevétel kompenzálását. Dudás Katalint nevezték ki foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárrá. A több mint 3 évtizedes munkajogi és munkavédelmi tapasztalattal rendelkező szakember október 5-től tölti be a tisztséget. A Szociális és Családügyi Minisztériumban 3 szakmai helyettes államtitkára is lesz a munkaügyi területnek, Nádasné Rab Henriett, Szabó Imre Szilárd és Réti Pál személyében. Több mint 1 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban az AstraZeneca. A vállalat tegnap megnyitotta új kutatásfejlesztési központját a Massachusetts állambeli Cambridge-ben. A gyógyszeripari és biotechnológiai vállalat közölte, hogy a tervezett beruházással a következő néhány évben több mint 50%-kal növeli az államban foglalkoztatott munkavállalóinak számát, és hozzájárul a gazdasági növekedéshez. Az új központ emellett 2000 kutatónak és tudósnak ad majd helyet, erősítve az AstraZeneca onkológiai sejtterápiás krónikus betegségekkel és ritka betegségekkel foglalkozó kutatásait. Az orosz légvédelem este 8:30 és hajnali 5 között 650 olyan ukrán drón semmisített meg, amely a moszkvai régió felé tartott, közülük 105-öt a főváros közelében, közölte Szergej Szobjanyin, moszkvai polgármester. Összesen 868 drónnal támadtak az ukránok orosz területeket. Radomia községben egy civil életét vesztette, más településeken pedig további 6-an sebesültek meg. Moszkva mind a 4 repülőterén felfüggesztették az éjjel a gépek indítását és fogadását.
2: Tőzsdehírek.
6: Fél órával tőzsdezárás előtt 1,3%-kal erősödik a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 143.694 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma 23,7 milliárd forint. A vezető papírok többnyire emelkednek, a MOL 9%-kal 5.025 forintra, az OTP 2,4%-kal 41.660 forintra, a Richter 2%-os pluszban 12.320 forint, a Magyar Telekom stagnál 2.578 forinton. Európában pozitív az összkép most. Majdnem 0,5%-kal emelkedik a londoni FTSE, 0,7%-kal a német DAX és a párizsi CAC-on, 0,8%-os pluszban az olasz mutató, és már 0,9%-del emelkedik a spanyol bőrze. A tengeren túlon a Dow Jones pedig 0,5%-os pluszban, az S&P 500 0,6%-kal emelkedik, akár csak a technológiai Nasdaq. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 325 forint 15 fillér, az euróért 365 forintot és 76 fillért kell fizetni.
2: Időjárás jelentés.
6: Jobbára derült vagy fátyol felhős időre számíthatunk, de az éjféli óráktól a Dunántúlon vastagabb felhőzet is megjelenhet, csapadék továbbra sem várható. Hajnalban foltokban átmenetileg párássá válhat a levegő, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután a Trend FM-en. A múlt héten csütörtökön beszélgettem Orova Zitával, I Love Velencei Tó, és akkor Zita azt mondta itt az adásban, hogy a hétvégén izgalmas fejlemények várhatók a tó környékén, mert hogy összeülnek majd a vállalkozók. Ez így is történt, több mint 50 turisztikai és gasztronómia szereplő ült egy asztalhoz, hogy újra tervezzék a Velencei Tó turizmusát. És most arra vagyok kíváncsi kedden, hogy látja ezt az Egyesület alelnöke, a Velence-Tavi Térséget Egyesület alelnöke Bálint György. Mi történt, mennyivel tudtak előbbre menni, mert nyilván vizet fakasztani nem tudtak a tóban. Most ma olvastam, hogy 4 cm a tó vízszintje, ennek nem örülnek általában helyi vállalkozók, ha ilyen hírek látnak napvilágot. Ehhez képest innen kell nyerni, mondta Zita is csütörtökön. Mire jutottak a hétvégén?
2: Igen, nekünk ez egy nulladik mérföldkő volt ez a rendezvény ebben az összeállításban, már mint az Egyesület, az megalakult Egyesület égisze alatt, annak ellenére, hogy Zita is több mint 10 éve, én pedig most már közel 30 éve, hogy a Velencei tó környékén az idegenforgalommal, vagy annak bizonyos szegmensével foglalkozom. Nekünk az volt a víziónk az Zitával, hogy olyan helyzetben van most jelen pillanatban a Velencei tó, illetve a Velencei tó pozíciója, márkája, helyzete, hogy ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Természetesen, mint ahogy elhangzott a felpontba is, vizet nem tudunk fakasztani, és a víz utánpótlás sem a mi területünk, illetve nem a mi hatókörünkbe tartozik. Mi kifejezetten arra szövetkeztünk a csapat, az Egyesület, hogy a tavon túli turisztikát és turizmust érintő egyéb lehetőségeket feltérképezve, koncentrálva, mindenféleképp egy kínálati csomagba, vagy több kínálati csomagba összeállítva tegyük ismételten vonzóvá a mi térségünket.
1: Igen, hát azt láttam, hogy azért megfogalmaztak ott kéréseket, felvetéseket, és a vízpótlás, a támogatás, az egész éves programok összeállítása, közös marketing, valós idejű tájékoztatás, tehát ott majdnem 50-en ezt fogalmazták meg, és hát beszámoltak arról is, hogy láttam a különböző anyagokat, amiket önök megjelentettek, hogy azért minden harmadik munkaadó már tart attól, hogy a bezárás fenyegetheti a vállalkozását. A 2026-os nyár az 20%-kal volt vendégészaka szempontjából gyengébb, mint a 25-ös. Tehát egy nehéz helyzet, és 21 óta valamiféle stagnálás van a tó körül. Erre kell most gombot varni ott a helyi vállalkozóknak, meg nyilván a települések vezetőinek is, mert ahogy én tudom, itt most már a települések vezető is egyre inkább hajlamosak az összefogásra és a közös gondolkodásra.
2: Ennek ékes jelzésértékű megnyilvánulása volt, hogy a kistérség szinte összes polgármestere jelen volt ezen a szakmai összejövetelünkön, és többen is aktív részeseivé váltak ennek a napnak. Tehát ez mindenféleképp egy biztató. Az továbbá nagyon biztató volt, hogy hívó szavunkra ilyen létszámban jöttek, érintettek az idegenforgalom turizmusban érintett szereplők, és ezt már csak tovább tetézte, hogy a helyszínen egyszerűen szinte mindenki olyan aktív és lelkes volt a közös műhely munkák keretében is, hogy ez mindenféleképp egy pozitív előremutató munkát vetít előre, ami mindenféleképp a mi elképzelésünket, illetve közeli és középtávú terveinket megerősíti.
1: Nincsen sok idő, az biztos, mert egy vállalkozásban, hogyha nincs bevétel, meg nincs haszon, akkor az egy idő után az már döglött ló. Tehát túl sok idejük nincs, hogy most 5-10 év múlva mi fog történni, és ön ismeri a tavat, és a kolléganője is ismeri a tavat, és én mondtam neki múlt csütörtökön, hogy én is 30 éve oda jártam, és ott gyerekeskedtem a Velencei tó környékén, a Madárvártától a Szunyog-szigetig, tényleg minden zegét, zugát, vagy sok zegét, zugát ismerem és szeretem. Mit lehet kitalálni a vizen túl, hogyha nem lesz jövőre víz, és valószínűleg nem lesz egy méteres a vízszint, akkor mit kell kitalálni, mit lehet kitalálni? Mitől lehet ez a régió, ez a térség vonzó? Vagy vonzóbb, mint eddig?
2: Az erőforrásainkat kell koncentrálni, és sokkal erőteljesebben, markánsabban kommunikálni. Itt jönnek elő azok az értékek, erőforrások, amik a tavon túlmutatnak. Tehát az északi oldal, a Velencei hegység varázsát, lenyűgöző környezetét, az ott található természeti képződményeket, épített örökségeinket, aktivitásokat, szolgáltatókat, az egyre erősödő és egyre izgalmasabbá váló borkultúránkat, gasztronómiánkat, kistermelők minőségi termékeit kell nekünk egy olyan csokorba, egy olyan kínálati, izgalmas kínálati palettán bemutatni, ami magában is érték, de így, hogyha ezeket az értékeinket tudjuk egy csokorba kötni, akkor én úgy gondolom, hogy az ország bármely desztinációjával felveszi a versenyt, de nem versenyezni kell, hanem magunkat kell megmutatni, és magunkat, a mi kis térségünket kell vonzóvá tenni, ismételten a környékünkre látogatók számára.
1: Ha a dolog megy, ha megy a bicikli, akkor az ember nem feltétlen törődik azzal, hogy kik tekernek mellette. De amikor nem megy, amikor defektje van, ez most lehet, hogy buta hasonlat, akkor hirtelen jó jönne a segítség. És most nyilván ott egymásra vannak utalva önkormányzatok, vállalkozások, szállásadók, borászatok, éttermesek, bárki. Látja azt a közös akaratot? Mert az, hogy most leülünk és közösen gondolkozunk, egy dolog, de itt most muszáj érdekekben egymás mellé állni, és föladni akár önös érdekeket azért, hogy a közös bicikli valamennyivel jobban guruljon mondjuk a következő szezonra, mert az meg már mindjárt itt van a nyakunkon. Mert itt most nagyon operatívnak kell lenni. Nem tudom, mire van leginkább szükségük, mert nyilván víz meg pénz az kevés lesz, vagy lehet.
2: Nagyon érzékeny pontra tapintott rá, hogy képesek leszünk erre. Pont mellettem ülő egyik szervező társam mondta, hogy na, mit szólsz hozzá, milyen sokan eljöttek, milyen jól sikerült a mai nap, mire számítasz, mit gondolsz? Hát mondom, majd egy év múlva, hogyha ugyanígy itt ülünk, és akkor kérdezel meg engem, akkor meg tudom mondani, hogy ez a mostani pillanatnyi lelkesedés és aktivitás, ez mennyire csapott át érdemi munkába, érdemi közös munkába. Én nagyon optimista vagyok, mert ha nem lennék az vitával válvetve, akkor nem kezdtük volna el ezt a kis lendülettel bíró kis közös szakmai munkánkat.
1: Az, hogy közös marketing, abba bele kell tegyenek a vállalkozások, hogy egymást ajánlják, hogy tényleg karkarba öltve tudják ezt a dolgot kínálni, és legyen ez egy más megvilágítás ennek a régiónak, mint az, hogy ott pancsoltunk 30-40 éve, vagy akár nem tudom, 80. Ez egy nagy kérdés, és azért ilyen nem nagyon volt még Magyarországon, én is most már 20-30 éve újságíró vagyok. De szóval, hogy olyan volt, hogy egy küldő ország nem jött hévízre, az oroszok nem jöttek, akkor ki kellett találni valamit, de a történet maradt ott, a kínálat maradt nagyjából. De itt egy kicsit fordítani kell most ezen, és szóval kreatívnak is kell lenni ráadásul, vagy innovatívnak, ahogy ezeket szokták mondani.
2: Itt nagyon komplexnek kell lenni jelenleg. Valójában a nulláról indulunk, vagy még mondhatom azt, hogy rosszabb pozícióból, mert a mínusz tartományból indulunk, mert azért, amiért az emberek jelentős része ellátogatott a Velencei tóhoz, na pont az erőforrás az most megszűnt létezni olyan formán, ahogy azt ismerte a többség. De a tó még létezik, és egyáltalán ne keltsük halálhírét. Mindössze én úgy gondolom, hogy a tóval kapcsolatban egy struktúraváltásnak, egy szemléletváltásnak kell következni. Viszont ez így igaz, hogy a tavon túli értékeinket viszont nagyon-nagyon-nagyon kevesen ismerik, és nagyon-nagyon nem is foglalkoztunk ezen elemeknek, ezen értékeinknek a népszerűsítésében, propagálásában. Hát ez most egy új helyzet, szemléletben is nagyon-nagyon a szereplőknek változnia kell. Amit említett, az, hogy közösen együtt, és egymást ajánlva tudunk itt így most ilyen pénz vonatkozásában szerényebb körülmények között tovább lépni. Tehát csak magunkra számíthatunk első körben, és mind azon erőforrásainkra, amivel rendelkezünk. Sok ilyennel rendelkezünk.
1: Mi a következő lépés? Hogy látja az elnök úr?
2: Most jelen pillanatban a múlt heti konferenciának a házon belüli értékelése fog pont ma délután megtörténni. Abban megállapodtunk, hogy negyed évente tartunk fórumot, mindig a következő lépése is az addig elért eredményekről, és hát mindenféleképp most egy idegenforgalmi stratégiát tervezünk összeállítani a pénteken elhangzottak alapján, a különböző egyéb szereplőktől visszajött jelzések alapján, és hát nem fogjuk abba hagyni a kutatásainkat, hogy mit gondolnak az ide látogatók, mit gondolnak rólunk a helyi lakosok. Mindenféleképp szakmailag megalapozott, értékalapú munka az, amiben a mi egyesületünk hajlandó tovább menni, és csak ezt vagyunk hajlandóak képviselni.
1: Nagyon sok sikert kívánok őszintén a Velence Tavi Térséget Egyesületnek, meg a tagoknak is, meg a nyaralóknak is, meg minden látogatónak, vállalkozónak, helyi lakosnak. Talán most már szerdán, csütörtökön esni is fog, úgyhogy az sem lesz baj. Nagyon szépen köszönöm Bálint Györgynek.
2: Én is köszönöm. Viszontlátásra.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Gazdaság és kultúra a 94.2. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
2: Úgy vagy vele, hogy csak még két sört kérnél? Október 16-18 és 21-25 között vár a Nagy Budapesti Sörfesztivál a Kopaszigát nagyparkolónál. Kézműves sörkülönlegességek, prémium bajorfesztivál sörök, specialitások és muzsika. Hauber Exponanza, Rakonca Imre, éjjelente pedig DJ-k. A belépés ingyenes.
3: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
4: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a vörös neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
6: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
7: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
6: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: Jó napot kívánok! Továbbra is egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni a fővárosban, a Szent István körúton a nyugati téri felüljáró előtt, ezért a Margit hídtól csak arra szólni tudnak. Lassulást tapasztalhatnak a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, ezért a Műegyetem rakpartról is nehéz az alsó rakpartra lehajtani. Erősödik a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén. Akadozik a haladás, változatlanul a Károly körúton, az Asztóriához közeledve az Üllői úton, mindkét irányban a Nagykörút előtt. Telítettek a sávok a Rákóczi úton, valamint a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcától befelé. Ma éjjel 22 órától hajnali 4 óráig lezárják Soroksáron a Vecsési úti vasúti átjárót karbantartás miatt. Telített a Hegyalja út, az Avar utcától befelé az Irinyi József utca Petőfi híd útvonal is csak lassan járható, s ugyanígy a Pesti alsó rakpart és a Szent István parktól dél irányban, valamint az M3-as kivezető szakasza a Szerencs utca előtt. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Jó napot kívánok! 5 óra van, a Trend FM délutáni hír összefoglalóját Samodi Evelintől hallják. Döntött a kormány a vagyonadó bevezetéséről, a kata kibővítéséről és a sportolók ECHO kedvezményének megszüntetéséről, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A vagyonadót 2027-től vezetnék be, az 1 milliárd forint feletti vagyonrészre évi 1, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5%-os adó vonatkozna. 2027-től megszüntetnék a sportolók jelenlegi 500 millió forintos ECHO értékhatárát, így rájuk is az általános 60 millió forintos határ vonatkozna. Emellett a katát ismét választhatnák nyugdíjasok, mellékállású vállalkozók és egyetemisták. Lehetővé tennék a cégeknek történő számlázást, az éves bevételi határt pedig 18-ról 22 millió forintra emelnék. A javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják. A kata adózással kapcsolatos további terveket is megosztotta a miniszterelnök.
10: Az új rendszerben a főállású katások havi tételes adója 100 000 forint lesz. Azoknak, akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, 2028-ig átmeneti könnyítést biztosítunk. 2027-ben havi 75 000 forint lesz a havi tételes adójuk, és csak 2028-tól emelkedik 100 000 forintra. A mellékállások havi 50 000 forintot fizetnek majd a javaslat alapján. A cégeknek és szervezeteknek történő számlázás lehetőségét is megnyitjuk. Az ilyen bevétel után 15%-os adó terheli a vállalkozót, amelybe a befizetett tételes kata beszámít. Ez azt jelenti, hogy egy főállású katásnál csak évi 8 millió forintot meghaladó céges bevételnél jelenik meg a tényleges további adóbefizetés.
9: Takarékoskodásba kezd Józsefváros a fővárosi parkolási rendszer tervezett átalakítása miatt. Elsőként a kerület vezetőinek fizetését csökkentik, közölte a 8. kerületi önkormányzat. A kormány és a főváros megállapodása alapján a parkolási rendszer és annak bevételei a kerületektől a fővároshoz kerülnének, ami Józsefváros számításai szerint mintegy 1,5 milliárd forintos bevételkiesést jelenthet. Emiatt több fejlesztést és programot is felfüggesztenek, veszélybe kerülhet például a Jászmin tér felújítása és a kerület 250. születésnapjára tervezett rendezvénysorozat. Az önkormányzat ugyanakkor közölte, hogy tárgyalásokon próbálja elérni a kieső bevétel kompenzálását. Magyar Péter kezdeményezte, hogy a Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalja meg Kaprinyák Tibor országgyűlési képviselő ügyét. Az élő környezetért felelős parlamenti bizottság Tiszás alelnökéről olyan külföldön készült fényképek jelentek meg, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal szerepel. A miniszterelnök szerint a pártnak egyértelművé kell tennie, mi tekinthető elfogadhatónak a közösségében. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter korábban közölte, hogy Kaprinyák nem tölt be tisztséget a minisztériumban, parlamenti bizottsági pozíciójáról pedig a Tisza frakciója dönt. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben Magyarországon, derül ki az ingatlan.com lakásárindexéből. Országosan stagnáltak az árak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig 2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben is jelentősen lassult a drágulás. Országosan 8,2, a fővárosban pedig már csak 3,3%-os volt. Az országos áremelkedés üteme 2024. decembere, a budapesti pedig 2024. februárja óta nem volt ilyen alacsony. 3. hónapja nő a magyar ipar teljesítménye. Augusztusban 8,7%-kal nőtt az ipari termelés volumene éves alapon, havi szinten pedig 1%-os volt a bővülés. Augusztusban fordult elő először idén, hogy két egymást követő hónapban is nőtt az ipari termelés havi összevetésben. Az ING vezető elemzője szerint pontszerű növekedésről van szó, amit főleg két ágazat és egy-két vállalat húzott felfelé. Virovácz Pétert hallják.
11: Továbbá is pontszerű növekedésről beszélhetünk, tehát van egy-két ágazat, azon belül is egy-két vállalat effektíve, ami húzza az ipari teljesítményt. Ugye szektor szinten itt a járműgyártásról beszélünk, illetve természetesen az elektronikai cikkek gyártásáról. Az AI boomhoz kapcsolódó chipgyártás az, ami felszökött egy gyártó esetében Magyarországon, és hát tudjuk pontosan jól, hogy milyen új gyártói kapacitások léptek be a járműgyártásba. Ugye két német prémium gyártó is elkezdte felfuttatni a termelést, és éppen sorban majd kapcsolnak be a kínai meg koreai akkugyártók is a gyártás felfuttatásába. Úgyhogy előbb-utóbb azért a villamosberendező gyártásra is várhatunk majd valamiféle pozitív változást, de ez most még nem látszódik.
9: Szeptemberben gyorsulhatott az infláció idehaza. Az elemzői várakozások szerint az éves ütem emelkedhetett. Az Erste részvény elemzője szerint a folyamat hasonló lehetett az eurózónában látotthoz, ahol szintén érdemben nőtt az infláció. Nagy Andrást hallják.
12: Mind az Erste-nek az előrejelzése, mint pedig a Bloomberg gyűjtése alapján a konszenzus az, hogy az előző havi 1,3%-ról 1,8%-ra gyorsulhatott az infláció Magyarországon szeptemberben. Az nagyjából maga a folyamatnak a sebessége az megegyezhet azzal, amit például az eurozóna esetében láttunk. Ott ugye hasonló mértékű volt az emelkedés, csak nagyobb bázisról történt ott az emelkedés. Ugye ami nagyon meghatározó, az az energiaáraknak az emelkedése. Ugye, hogyha eurozóna számszerűen nézzük, akkor 3,2-ről 3,8%-ra ugrott az infláció, ugye ezt pénteken jelentették be, de gyakorlatilag egy az egyben az energiaárak emelkedése hajtotta ezt, ugye a maginfláció az szinte stagnált, és valószínűleg nagyon hasonló folyamatok jellemezhették majd a magyar inflációt is.
9: Tisztességes körülményekért, magasabb tanári fizetésért és iskolák felújításáért tüntetnek a diákok Franciaországban. A demonstrációs hullám már nem csak a nagyvárosokat érinti, országszerte több mint 730 intézmény tanulói mentek az utcára. A Trend FM által megkérdezett Franciaország szakértő szerint egyelőre kritikus kérdés, hogy a szakszervezeti és diák tüntetések összeérnek-e egy teljes társadalmi tiltakozássá. Sós Eszter Petronellát kérdeztük.
13: A szakszervezetek hirdettek szakszervezeti akciónapot, meg egy időről időre vannak mindenféle sztrájkok és tüntetések, de egyelőre ezek még nem értek össze. Azon az kérdés, hogy ezek összeérnek-e. Én ennek egyelőre nem látom a jeleit, de bármikor megtörténhet. Azt kell figyelni igazából, hogy a diák tüntetésekből és a diáklázadásokból lesz-e valamilyen átburjánzó, átbucskázó társadalmi tiltakozás.
9: Több mint 184 ezer ember menekült el otthonából Jemenben augusztus eleje óta a huszi lázadók és a kormányerők közötti harcok miatt, közölte az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete. Csak szeptember utolsó és október első napjaiban több tízezer ember kényszerült lakóhely elhagyására, miközben sok család megfelelő szállás, élelem és alapvető ellátás nélkül maradt. A harcok főként az ország délnyugati részén zajlanak, miután a huszik szeptemberben elfoglalták Jemen teljes vöröstengeri partvidékét, és kijutottak a stratégiai jelentőségű Bab el-Mandeb szoroshoz. A kormányerők vasárnap hadműveletet indítottak az elveszett területek visszafoglalására, a szervezet pedig arra figyelmeztet, hogy a harcok miatt tovább nőhet a menekülők száma.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
9: Maradt a pozitív hangulat egészen zárásig, 1,3%-kal emelkedett ma a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 143.682 ponton állt meg a BUX. A részvénypiac forgalma kiemelkedő volt, 32,4 milliárd forint, a vezető papírok többsége emelkedett, csak a Magyar Telekom gyengült 2,1%-kal 2572 forintra. A Richter 6,1%-os pluszban 12.370 forinton zárt, az OTP 1,9%-kal emelkedett 41.470 forintra, a MOL 0,5%-kal erősödött 5.055 forintra. Forgalom tekintetében az ötödik helyet a Forage szerezte meg, ami gyakorlatilag stagnált 1606 forinton, 2,5%-kal erősödött az Opus 268 forintra, gyengült a Cvak 1,3%-kal 29.900 forintra, a Rába 1,3%-kal nőtt 3.240 forintra. A Megakrán 8,5%-kal emelkedett, így 3,85 forinton zárt, az MBH Bank 4,1%-os plusz után 2560 forintot ért. A Waberers 0,5%-os pluszban fejezte be 4320 forinton, a Masterplast 1%-os mínuszban 2870 forinton zárt. Európában még zajlik a kereskedés, de továbbra is zavartalanul pozitív az összkép. Most az olasz bőrze 6,1%-kal emelkedik, akár csak a spanyol mutató, a párizsi CAC-on 3,1%-kal emelkedik, a német DAX 7,1%-kal, a londoni FTSE 2,1%-os pluszban. A tengeren túlon is hasonló számok látszódnak, ott 6,1%-a plusz a Dow Jonesnál, az S&P 500-ban 8,1%, a technológiai Nasdaq 6,1%-kal megy előre. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 324 forint, 34 fillér, az euróért 365 forintot és 22 fillért kell fizetni. Mindeközben a kőolajpiacán némi árcsökkenés figyelhető meg. Az észak-amerikai könnyolaj majdnem 2%-kal olcsóbb, így hordonként $87.78 kerül. A Brent típus több mint 2%-os mínusz után $98.22 hordonként.
0: Időjárás jelentés.
9: Jobbára derült vagy fátyol felhős időre számíthatunk, de az éjféli óráktól a Dunántúlon vastagabb felhőzet is megjelenhet, csapadék azonban továbbra sem várható. Hajnalra foltokban átmenetileg párássá válhat a levegő, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ready? One.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, és már 4 óra után mondtam, hogy vörös színben fogunk pompázni. Vörös neon, Bonnie Andrews és Zsedényi Balázs vannak itt a stúdióban. Ritka nemzetközi elismerést kapott a budapesti vörös neon, de én nem mennék egészen idáig el a National Geographic Traveler cikkéig, meg fotójáig, meg méltatásáig. Egy picit visszamennék az időben, mert vörös neon ez 1 év, ugye Balázs? Decemberben lesz 1 év, nem?
2: Novemberben? Hát azért sokat elmond egy új hely nyitásáról, hogy az eredeti nyitás októberre volt meghirdetve, és akkor ezt sikerült aztán novemberre abszolválni. Sok minden nem vagyunk túl, ugye mi az elmúlt 15 évben színházzal foglalkoztunk.
1: Kultúrbrigád.
2: Kultúrbrigád néven, ugye a legismertebb az Őrült nők ketrece című produkció volt, és hát azért sok mindent megéltünk a színpadon, a kis színházi előadástól, a nagy musical létrehozásán át a színház vezetésig, bezárólag ennek a politikai aspektusait, amikor ugye a TAU eltörlésével kapcsolatban bekerültünk ilyen mindenféle politikai környezetbe és térbe, de azt kell mondjam, hogy ez az elmúlt 1 év, ez azért übereli az összeset nehézségi fokba.
1: Tehát, várj,

0: a remélem a humor is, és egyébként az emberek szórakoztatása. Ez a fő sodronyom.
1: A Boni szerénysége,
2: szóval igen, csak igen, magából. Tudtam, hogy ezt kiegészíted.
1: Kénytelen vagyok akkor én ajnározni. Szóval, hogy akkor, tehát mert hogy arról van szó, hogy amikor mi ezt a Vörösneont megnyitottuk, akkor nekünk az egyik nagyon fontos gondolatunk az volt, hogy van a drag műfaj, ami Magyarországon alapvetően egy underground műfaj, de ez egyébként a nyugati világban nem így van. Nem véletlenül, mert a drag műfaj ez egy végtelenül szórakoztató valami, amiről nagyon keveset tudunk itt, és mi nagyon szerettük volna a mainstreambe beemelni. És mielőtt a Vörösneont megnyitottuk, mi már ismertük Bonit, tehát neki elképesztő szimpati tapasztalata van abban, hogy kell drag queenként, a közönséggel bánni.
2: Énekelni, szórakoztatni, igen, rengeteg minden. Egy csomó videót megnéztem. Nem láttalak még élőbb, de csomó videót megláttam.
0: Nem láttál élőbb, pedig. Nem. Ha jól hallottam, voltam már egy párszor. Most egy kicsit mondjuk meg is sértettél, nem vagy.
1: Azért nehéz elkerülni a Bonit, tehát benne van a szombatesti, vagy igen, szombatesti kabaréban, ugye a drag show-ba is felszokott lépni, ugye ott ez a beosztás szerint, a Boni Bingo show, aztán ez kifejezetten az ő show műsora. Na de summa summarum, szóval az van, hogy ez a műfaj, ez egy olyan, ez valami olyasmi, ami szerintem nagyon hiányzik a magyar, azt gondoltuk, hogy nagyon hiányzik a magyar szórakoztatóipari palettáról. Mert hát nem, nem mondanék ilyet kollektíven, mert azért nem mondanék ilyet, mert bárki, aki bejön, és tényleg bárki, 5 perc után vinnyogva, visítva röhög. Teljesen mindegy, hogy milyen politikai meggyőződése van, nemi identitása, kulturális
2: mert
1: háttere.
2: Mert itt nem ez a lényeg.
1: Mert nem ez a lényeg. A lényeg az a frivol szabadságérzés. És ugye, ami nagyon működik, és egyébként nyilván ez a bohóc jelleg, amit mondott a Boni, ennek annyi igazságtartalma mindenképp van, hogy itt ugye van egy maszk, van egy állarc, ami mögül lehet beszélni, tehát van egy nagyon erős szerep.
2: Meg egy 4 órás mink, ugye?
0: Igen,
2: tiszteletet tegyük hozzá, mert az egy plusz.
0: De erre rácsatolkozva egyébként, tehát én azt gondolom, hogy az embereknek szerintem van egy kialakult képe erről, amit így innen-onnan összeszednek, tehát akár innen, akár onnan hallottak, és akkor nyilván a fejébe összeteszik, hogy a drag queen az, hogy... És akkor eljön a Vörösneonba, és találkozik azzal, hogy egyáltalán nincs ebből szó sem, amit ő elképzelt, sem negatív, sem pozitív irányba, mert a negatív az szerintem sosem találkozik, a negatív élménye nincsen a vendégnek, ellenben pozitív viszont rengeteg. És ugye még a Balázs nem mondta, de hogy én a Drag Queen Hungary-t vezetem egyébként itt Magyarországon, ami egy versenyből alakult ki, és gyakorlatilag akik a versenyt megnyerik, top 3 helyezett 2 kategóriában, azok lépnek fel nálunk velünk a Vörösneonban, ugye itt kivéve a színházi kabarékról, ugye csak én vagyok és egy kollégám, és... annyira színes lesz ez a műsor ezáltal, hogy mindenki, tehát van ott 6-8 különböző karakter, akikkel találkoznak az emberek esténként, és nem csak a nagyon szép nőiest, hanem megismerik a viccest, megismerik a drámait, a nagyon táncolóst.
2: Azért az őrült nőkben már volt egy ilyen etap, nem?
1: Persze.
2: Hát az a madárkák azért... Vagy rossz a párhuzam?
0: Nem, egy picit azért szerintem, igen. Bocsánat, azért rossz a párhuzam, mert a madárkák azért egy kicsit sztereotípak is voltak. Volt egy kis melszőrzet.
2: Tehát a karakterek azok...
0: Tehát, hogy ott alapvetően ott a férfi volt, tehát ott effektív a crossdresser, transvestita dolog vonal mozgott, aki nem szegyeli a férfiasságát, amivel nincsen baj, tehát vannak az egyébként egy ilyen karakterek, de meg vannak igen. Ilyen karakterek, igen. Tehát ezzel nincs is probléma, de azért nálunk megjelenik nagyon sok más is. Tehát az Őrültnök ketrecében látható madárkák, azok egy kategóriája a dragnek. Ezen kívül még van nagyon sok fajta. De az egy picit sztereotípabb, de a jó értelemben.
1: Most átértünk arra, hogy a szombat éjszakai drag show-ban milyen karakterekkel találkozhat a közönség.
2: De várj egy percet, mert egy éve ti kerestétek a Vörösneonnak a filozófiáját, hogy mit ez a hely, mit bír el, mit bír, hát valamit föl is írtam magamnak, ilyen megérezni és megérteni a helyet. Ezzel telt el ez a 8-10 szab, mert sok mindent ezzel akartatok. Nagy. Bevagadó színház, revű, drag, podcast, kabaré,
1: jazz, blues,
2: karaoke stand-up, nem tudom felsorolni. Tehát ezt egy ilyen mixet éven akartatok oda tenni a Dobutcába, ugye ez volt a
1: így van.
2: Cél.
1: Így van, de ez mindig az van, hogy Moricka elképzeli, hogy lesz, és aztán az élet megmondja, hogy nem úgy lesz, hanem máshogy lesz. Itt az a kérdés, hogy ezt meghalljuk-e. Nyilván azt azért sejtettük, hogy a Vörösneonnak alapvetően ez az éjszakai frivolabb hangulat fog jól állni, de a mai napig vannak kvízestek, élőzenei koncertek, bulik, tehát hogy ez
2: befogadó egy... Befogadó színház, tehát új vidékek jönnek?

0: Igen, úgy vidézik,
1: hát igen,
0: most
1: ugye,
0: jó,
1: hát, igen, mert hogy az Utópia című előadásról van szó, amit Urbán András rendezett, akivel mi még ugye a Mephisztót meg a trianoni csatát csináltuk, és szerintem az egyik legértekesebb magyar alkotó a kortársak közül, és mi ezt nagyon szerettük már behozni. És ez egy rockkoncert, én ezt láttam ennek a bemutatóját Újvidéken, ez egy rockkoncert az Európai Jogok Egyetemes Nyilatkozatáról.
0: Annak idején majd beszélgettük, hogy kulturális és szórakoztató bázis akar lenni a Vörösneon. Mi az, ami sikerült, mi az, ami nem? Mert rengeteg dolgot, műfajt most felsoroltatok. Mi az, ami jobban bejött, mint amit gondoltatok, és mi az, ami kevésbé? Amire nem volt elég érett vagy fogadókész éppen ez a város.
1: Szerintem erről a Boni tud beszélni, mert szerintem az egyik legszebb ilyen íve az a bingo show-nak volt. Hmm. Vagy van. Hát... Honnan indult, és valójában hova jutott?
2: Hát én azt gondolom, hogy maga a köztünk lévő bingo az mindig is jó volt, mert ugye mi az Átriumba kezdtük először, ugye mi voltunk valamelyik Pride-ot neveztük ki, a mi béke felvonulásunk volt, azt hiszem, nem tudom, egy-két éve volt, azt hiszem, ez az első közös munkám.
1: Az több volt, az
2: vagy
1: már.
2: Több?
1: Az már hát
2: nem, 24-ben volt, de nem akarok
0: hazudni. Az meg egy izgalmas.
2: Nem, a lényeg az, hogy szerintem pont azért kezdtünk el mi együtt dolgozni, mert hogy mindig is jól működtünk szerintem együtt, mert mint hogy Boni és a Kultúrbrigád csapata, és szerintem a kérdésedre válaszolva én azt érzem, hogy minden működik igazából a Vörösneonban, tehát bukása nem volt semmilyen dolognak, inkább az, hogy az embereknek meg kellett ismerni a Vörösneont, amit még mindig folyamatosan csinálnunk kell, mert ugye a kabarénknak az első kérdése általában az, hogy ne is ki járt a Vörösneonban, és nagyon érdekes, mindig 8-10 ember teszi fel a kezét, telt háznál. Igen, tehát, hogy ilyenkor ez mindig meglepő, és azért március óta ment a We Are The World, aminek pont most szombaton október 10-e lesz vége.
0: Mindig jönnek újak, hát, tehát nem hát, csak egy szűk törzs közönség, persze. Aki már mindent látott, és nem fog jönni. Tehát...
2: Persze, de hogy azt akarom mondani neked, hogy igazából a koncert sem rossz, igen. A quiz sem rossz, a bingo sem rossz, a drag show
0: tehát,
2: sem rossz.
0: Ezt a svéd asztalt jól raktátok
2: igen,
0: össze.
2: Igen, tehát azt látom, hogy az emberek egyébként mindenre nagyon szívesen eljönnek, és hogy szeretik a Vörösneont, és megismerni, és szerintem jó programok vannak, amiben meg lehet minket ismerni. Ja.
1: Műfajokkal, szerintem a műfajokkal nem lőttünk mellé. Inkább az, hogy a műfajon belül mit mutatsz. Most itt most mondom a kvíz például. Tehát ott is volt olyan, ami egyáltalán nem jött be, mert a témája teljesen távol állt, és volt olyan, amire meg a hip-hop ott termett 100 ember. Tehát, hogy nem a podcast felvétel, vagy beszélgetés, színpadi beszélgetésnél ugyanez volt olyan színpadi beszélgetés, ami nem nagyon érdekelt az embereket, de a Vörös Zóna...
0: Iványi Gábor is, ugye láttam.
1: Ez pont tegnap volt az Iványi Gábor, és akkor ott van 90 ember, és a Iványi Gábor beszélget a Vörös Neonban.
0: Jó, csak szóval, hallgatóknak akarom mondani, hogy ezt kitalálni egy év, vagy valami, ennyire színes valamit összerakni, mert az, hogy a színházat csináltatok volna tovább egy kicsi, ilyen kabaréjel, azt is értettem, ezt is értettem, a draget is, de hogy ez így összejön, ez tök jó, ez a városnak ez egy nagyon jó bizonyítvány, azt kell mondjam.
1: Meg az embereknek hát az is, szerintem sokkal kevesebbet gondolunk magunkról közösségileg, mint ami bennünk van. Nem? Tehát, hogy az én kulturális és tapasztaltam az elmúlt 15 évből az, hogy ez egy kíváncsi, befogadó, értelmes, felvilágosult nemzet. Tudom, hogy keveseknek van ilyen típusú benyomása a magyarokról, de nekem az én környezetemben ez történt az elmúlt 15 évben. Hát igen, hát big picture-ben nem mindig ez jön ki.
2: Ezt meg is szeretném erősíteni, ezt a befogadó képességet.
0: Ez fontos, hogy ezt el is így érzed. Ráadásul ez a drag műfaj, meg hogy mondtad, új műfaj volt. Azt akartam is kérdezni, hogy egyébként mondjuk Bécsben, Pozsonyban, Prágában, mint a környező fővárosokban, egyébként ez már bevettebb műfaj, tehát ott van. Most láttalak titeket tök mindegy egy ilyen gálán is, tehát azért ez úgy óvakodik befelé most, és lehet, hogy a Vörösneon egyfajta ilyen partizán csoport volt, vagy ilyen, nem tudom, ilyen felderítő, vagy hogy mondják, fürkész, aki helyet csinálta, nem, most nyilván nem, de hogy a környező nagyvárosokban, vagy Berlinben, ott nyilván igen, ott ez már sokkal gyakoribb.
2: Meg több helyen létezik, értem, ugye a Balázs úgy hivatkozott rá, hogy ez egy underground műfaj, ezt azért mondja egy, mert szó szerint a pincékben van a drag show, mert ugye minden meleg bár, vagy LMBTQ barát, vagy mindenkit befogadó bár, az általában a pincében van lent. Tehát végre először az emeletre kell fölmennem, ez egyébként nagyon jó tesz is a testépségemnek. Úgyhogy... igen. Szóval, hogy igen, tehát egyébként a környező országokban ez teljesen általános, hogy vannak ilyen bráncsozó helyek, tehát ugye ez a reggel reggeli ebéd közötti időszak, ahol egyébként egy drag queen fellép közben is szórakoztat, és közben csinál egy bingót, és erre sokkal több hely van, sokkal több lehetőség van egyébként. Most az, hogy ilyen színházi kabaré környezetben mennyire van, erre nem akarok őszinte válaszolni. Valószínűleg, hogy van, mert hogy egyetem ilyen Prága, Pozsony, amiket elmondtál, mert én még nem voltam, nem zárom ki, hogy egyébként létezik, biztos, hogy volt rá példa egyébként, de mondjuk Magyarországon szerintem ebben már egészen egyedülállóak vagyunk mi, hogy ezt behoztuk.
1: Magyarországon egészen biztos. Mi azért mielőtt ugye megnyitottuk a Vörös Neont, mi elmentünk néhány európai nagyvárosba, és azt tudom mondani, hogy ez a műfaj, ez ott teljesen bevett, tehát olyan tehát teljesen hétköznapi az, hogy az emberek néha elmennek ilyen típusú szórakozásra is, tehát ez nem egy kuriózum, nem kell pincébe menni hozzá. Ez a, ugye én ezt kabaréként hivatkoztam erre, a műfajra, amit csinálunk, ez nem az a típusú kabaré, amit most az embereknek így egyből beugrik, hogy akkor itt a Hofi Géza.
0: Vicceseket vagy, mond valaki.
1: Igen, tehát ez nem ez. Ez cabaret, tehát hogy és ez nyugaton így is ír, tehát cabaret, és ez egy alapvetően táncos, zenés varieté jellegű, amiben tényleg belefér a szórakoztatási spektrum.
0: A társadalom kritika, a politika kritika, sok minden más.
1: Na és akkor ez a másik, ami szerintem fontos, ettől mondjuk nagyon magyar, azt hiszem, hogy nagyon, tehát mi csak úgy tudunk bármit csinálni művészileg, hogy az arról szól, arról a világról, amiben élünk. És mivel minket társadalmilag nagyon foglalkoztat a közélet, ez talán még mindig látható, és mondjuk az elmúlt időszakban is nagyon látható volt, nem tudunk elmenni amellett, hogy milyen világ vesz minket körül, úgyhogy például a szombatesti kabaréban szegény Boninak mindig van próbálni valója, mert ott van egy blokk, ami egy aktuál blokk.
0: Sok friss esemény van, amire reagálni lehet.
1: Így van, és kell is, és mi ezt meg is csináljuk, úgyhogy Boni pedig felül erre a vonatra is csinálja.
0: Igen. Azt is terveztétek annak idején egy éve, amikor beszélgettünk még Kultúrbrigád, meg Átrium, meg Őrültnök turné kapcsán is, hogy azért a turistákat is, a külföldieket is, csak azért majd mindjárt elmegyünk a National Geographic Traveler méltató cikkéig, csak hogy ez mennyire jött be? Mert amit mondtál, hogy beágyazottan, meg a magyaroknak, én értem azokat a mondásokat, meg történeteket, amit színpadon. Egy angol, vagy egy ajkú, vagy egy német, nem feltétlenül. Ez sikerült?
1: Ezzel még dolgozunk. Egyébként az, hogy azt most tudom, azt mindenképp tudom mondani, hogy egyre sikeresebbek vagyunk, és egyre többen járnak hozzánk, ennek alapvetően az az oka, hogy nem csak a külföldiekre lövünk. Sőt, alapvetően a magyar közönségnek szánjuk a tartalmat, aminek van olyan része is, amit külföldi is tud érteni. Most nyilván egy drag show, egy szombat éjszakai drag show, az olyan, hogy bár van benne némi konf, tehát felkonf, ami magyarul van, de ettől függetlenül a 2x20 perces műsort azt 100%-ig tudja értelmezni egy külföldi. Szombatesti kabarénál ott nincsenek. De a szombatesti kabaréra is szoktak jönni külföldiek. Van úgy, hogy 4-5-6 különböző országból és 3-4 különböző kontinensről vannak. És akkor Boniék ott vannak, és megpróbálják őket is szórakoztatni. Boni egyébként kiválóan beszél angolul, és hál' Istennek a váltója is kiválóan beszél angolul. Tehát bár az egész produkció az magyarul megy le, de ő néha, amikor belefut a közönségbe, mert hogy ez egy interaktív műfaj, és akkor itt nem kell a kedves...
0: Akkor tudsz váltani.
2: Persze.
1: Persze. És nem kell a közönségnek attól megijedni, hogy interaktív, 3 perc után akarnak beszélni.
2: Igen. Meg ez általában a helyzet komikum is, mert ugye megkérdezzük, de volt már olyan, hogy valaki nem tette fel a kezét, vagy nem láttam, mert minden szemből jött a fény, és akkor mentem oda, és akkor megkérdeztem magyarul a kérdést, ismételtem, ugye neki, hogy tudja, miről van szó, és hogy csak annyit mondott, hogy English, és akkor hi, nice to meet you, have a fiderzen, ciao, grazie, mille, buona serata, hello. Hát így minden, és akkor ugye már ebből is van egy ilyen, hogy minden nyelven, és akkor megismerkedünk egymást.
1: És szerintem ebből nagyjából lehet is érezni, hogy körülbelül milyen hangulat van egy ilyenen. Tehát itt nem ez az abszem a seggében mindenkinek, vagy ülünk a sötétbe, és nézzük, hogy
0: ez
1: mi megy az
0: zavarba vagyunk,
1: tehát, hogy nem, ez a Boniék ebben egészen csodálatosak, hogy...
0: De azért ebben van egy érzékenyítés is, mert nem mindenki úgy megy oda, hogy már mindent ért, és mindent tud, és már mindenen tud nevetni, és nem érzi magát feszélyezve. Tehát az, én is voltam ilyen estéken, nem a Boninál, de tehát azért nyilván van a közönségben is egy óvatosabb rész, akivel nagyon fontos, hogy hogy bánik a művész, nem?
2: De kell is ehhez egy érzékenység, hogy mondjam neked, tehát amikor oda megyek hozzá, és érzem azt, hogy a kérdésre nem úgy válaszol, vagy nem, hogy mondjam, tehát akkor felteszem, hogy mitől félsz az utazás előtt, és akkor azt mondja, hát semmitől, vagy ilyen nagyon rövid, vagy halkabb, tehát amikor érzed egy emberen, hogy egyébként nem beszél, nem szívesen beszél, vagy nem akar egyébként, akkor nem fogom erőltetni, hogy te mondjad már, hanem ott hagyom, és tovább megyek, és akkor mondjuk, hogy hát semmi, ez is egy vélemény, köszönjük szépen, tapsoljuk meg a ölgyet, urat, és megyek tovább. Tehát, hogy ezt érezni kell.
0: Csak az őrült nőkre, mert amikor stólod a térdelt, ugye a közönség. Egy pillanatot kellett eldönteni, hogy most akkor játszótársam akarsz-e lenni.
1: Így van. És ezt a Buci is zseniálisan csinálja, de az ugye egy színházi közeg, színházi keretek között. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon más műfaj, és én azért jó pár ilyen drag konferenzt láttam a nemzetközileg is, mielőtt megnyitottuk ezt a helyet, és azt tudom mondani, hogy a Boni is, és a Váltó is, a Slati is európai színvonalon csinálja ezt a műfajt, és minél többen fogják megismerni, annál egyértelműbb lesz, hogy ez egy nagyon-nagyon sajátságos tehetséget igénylő dolog, nem színészet, nem éneklés, nem tánc, nem valami, hát ezt mondanám azt, hogy előadó művészet, egy szórakoztató előadó művészet, amihez olyan skillek kellenek, ami nagyon-nagyon kevés emberben van meg, és nagyon-nagyon kevés fellépőben, és ebből tényleg a krém az, akit láthatnak a Vörös Neonba, és ezt teljesen objektíven állíthatom.
0: Amíg a Vörös Neont csempésztétek egy éve, meg ott próbáltattak a drapírákat, akkor gondoltad, ez hülye kérdés, de úgyis tudod, hogy azt mondom, hogy nem, hogy a pesti alsó rakpart naplementéjével, meg a Városligettel, meg a Lukács gyógyfürdővel együtt fogja emlegetni a National Geographic Traveler a Vörös Neont, aminek van összesen 10 hónapja. Na és akkor ott van a Boni produkciója, meg fotója ugye a történetben. Tehát,
1: ez azt kell, hogy mondjam, azt
0: mondani. Ez szép.
1: Hát ez több, mint szép. Ugye ez egy szerkesztőségi tartalom, és a világ egyik legtöbb példány számában megjelenő nemzetközi utazási újság, ugye ez a National Geographic Traveler UK kiadása. 180 ezer példányban 5 helyet ajánlottak Budapestről, ebből az egyik a Vörös Neon volt, vagy 5 élményt, ebből az egyik a Vörös Neon volt, és a kép, amivel illusztrálták az egész cikket, az pedig a Boninak a Boni Bingon készült képe, ha jól emlékszem. És az, hogy 8 hónap után ezt a visszajelzést kaptuk, megmondom őszintén, hogy szóval ott azért elérzékenyültünk. Tehát az, hogy tényleg brutális egy-másfél év az, hogy tényleg a nulláról, a téglák közül eljuss oda, hogy egy ilyen visszajelzést kapj. Ez valójában ez volt az, ami egy picit átbillentett mindenkit, aki dolgozott, vagy dolgozik a Vörös Neonban, hogy amit gondoltunk, és egy picit azért ez széllel szembe gondolás volt, az nem széllel szembe gondolás, hanem nagyon is helye van nemzetközileg is egy városban, és fú, hát szóval ez mélyre ment ez az elismerés, ez tény.
0: Én már elég öreg vagyok, ez muszáj őszintén megkérdeznem, hogy a bántás nem volt? Mert azért volt ebben, sokféle kockázat volt ez, amikor ezt kitaláltátok, még mondom, ez egy más történet volt, történelemben is, meg egyébként is itt Budapesten, Magyarországon, én azt gondolom, hogy konzervatívak az emberek egyrészt, nagyrészt azt gondolom, hogy sokan vannak, vagyunk prűdek is valamilyen módon, nem volt olyan, ami, szóval nem sosem gondoltátok azt, hogy ezzel óvatosan, ezzel még várjunk egy kicsit, és nem volt de ha nem akartok negatív dolgokról beszélni, nem is kell.
1: De én nagyon szívesen beszélek negatív dolgokról, de én nem emlékszem, hogy bármi effektív bántás érkezett volna.
2: Nem, én sem találkoztam egyébként vele, én ki is jövök műsor után, tehát én nem is az van, hogy bent vagyok, és akkor művésznő vagyok, és akkor lejött ez a kis viszlát, hanem én ki is szoktam jönni az emberekhez, és én mindig a pozitív, tehát elmondanám nagyon szívesen, hogy mi egyszer volt egy vendég, aki a szerintem szegény meleg focista fiával akart mindenképpen összehasonlítani, és akkor úgy éreztem, hogy egy ilyen anyai szerepet vett fel velem szembe, és akkor elmondta, mindig ismételgette részeken, de az én fiam lenne, akkor nem tudom, és ki megkezdhet, hogy egyébként nem lehet, hogy a te fiadat látod bennem, és akkor így láttam így a szemében a megdöbbenést. Tehát tényleg, amit most bocsánat, egy kicsit fényezést, tehát hogy itt szerintem tehát a mi művészetünk arról szól, hogy éreznünk kell az embereket.
0: Ez egy misszió. Amikor azt mondtam, hogy érzékenyítés, akkor ilyesmire gondoltam. Tehát igen, nagykövete is vagytok egy bizonyos...
2: Meg is sértődhettem volna, vagy lerendezhettem volna, vagy mondtam volna, hogy ígyunk inkább még egy italt, csajosom, és akkor tovább megyek, de hogy hanem nem ez volt, hanem rácsatlakoztam erre az emberre, rácsatlakoztam az érzéseire, és így remélem, hogy ezzel is egy élményt adtam neki, hogy így ezt átgondolja.
1: Mert hogy ebből azért látszik, hogy ugye ők kijönnek a közönség közé, tehát ez a nagy különbség egy színház és mondjuk a Vörös Neon típusú kabaré helyek között, hogy gyakorlatilag nincs tényleg semmilyen határvonal a közönség és a színpad között.
0: Mert a stúdiókán színházók is fölépítik a díszlet, utána meg kijönnek a kávézni.
1: Így van. Igen, abszolút. És akkor kérdezett, hogy volt-e bármi atrocitás, tehát hogy nyáron nyilván kijönnek az utcára is a dregek. A show közben, vagy a show szünetében, vagy a show végén. Senki, hát ott átmenő forgalom, ez a Dob utca egy, ugye?
0: Ugye ez, van rendes átmenő forgalom.
1: Van rendes átmenő forgalom, magyarok, külföldiek egyaránt, különböző nációk, nemzetek, tehát tényleg az orosz-ukrántól az amerikai, japánig, tényleg minden. És soha semmi. A mosolyon kívül szerintem semmi.
2: De ez drag, bocsánat, még ez nem csak a dregre vonatkozik, hanem egyébként sem. Tehát ugye vannak érces darabok, ott a ugye Nerfeleség, vagy a Még Magyarország rétegen, és ott is akár meg, ott is világos, vannak nyilván én a pozitívtől értettem. A negatív részéig, és én ezekből a szempontokból se hallottam. Tehát bárki ismerősen megnézett bármit, akkor ott is mindenki pozitív volt. Tehát szerintem mi felvállaltunk egy olyan szerepet, amikor azt mondtuk, hogy akkor mindent bele, minden műfajt, amit igen. már lehet kultúra-művészet szempontból, és mi beleállítottuk ebbe az embereket, és én azt látom, hogy konzervatívak, de azért mégis tetszik nekik egy picit legalábbis
0: ott. Nyissanak legalább, hallgassák meg. Térjünk rá az üzletre, mert ez egy gazdasági rádió is, van még egy pár percünk, hogy oké, hogy ezt megálmodtátok, ezt a színes csirivirit összeraktátok, népszerűek vagytok, látom a hírleveleket, látom, hogy nagyon keményen dolgoztok azért, hogy azért minden este siker legyen. Jönnek az elismerések is, jönnek a külföldi vendégek is, de például a Budapest turizmusa most, meg az ország turizmus sem teljesít úgy, ahogy gondoltuk. Vékonyabb pénzű turista is, és kevesebbet is jön, ti meg ott vagytok azért a Csántróban. Gazdaságilag hogy lehetett ezt összerakni? Úgy, ahogy terveztétek? Ez is úgy, ahogy terveztétek, vagy ez másképp lett?
1: Ez sem úgy, ahogy terveztük.
0: Ez
1: a jó válasz. Igen. Jó válasz erre. Nem, sokkal nehezebb. Észleljük azt, amit mondasz, hogy vékonyabb a turista közönség. Nem tudom, hogy... Tehát a nyáron, amikor mi tavaly építkeztünk ott, akkor nagyon nagy volt az átmenő forgalom. Még úgy, hogy építkeztünk, úgyis be akartak jönni az ajtón. Ez ezen a nyáron ennek a szelét éreztük csak. És ugye azért vannak a környékünkön egyéb vendéglátóhelyek, és nyilván van köztünk kapcsolat, tehát beszélgettünk, és mindenki azt mondta, hogy nagyságrendekkel rosszabb forgalmuk volt ezen a nyáron, mint az előzőn. Hogy ennek mi az oka, azt nem tudom, azért ennek lehet egy olyan típusú elszívó hatása is a mondjuk a megnyitott rakpartnak, és az ottan
0: hogyne,
1: ott kialakult.
0: Mondják is, hogy nem, így van.
1: Buli kultúrának, hogy lehet, hogy...
0: Az
1: hogy
0: a belvárosnak egy komoly gyomros, igen.
1: Szerintem ez benne van, de hogy kevesebb vendégészaka szinte biztos, hogy, és abban nem vagyok biztos, hogy kisebb pénztárcájú közönség jön, abban viszont biztos vagyok, hogy Budapest rohadt drága. Tehát az a 40-50%-os infláció, amit az elmúlt 5-6 évben összeszedtünk, és az azt jelenti, hogy nem vagyunk sokkal olcsóbbak, mint Bécs, sőt, és amikor ide jönnek amerikaiak, most konkrétan pont múlt héten beszélgettem 4 amerikai valaki, valamelyik déli államból érkezett Budapest, és kérdezték, hogy miért ilyen rohadt drága. Vagy nem értik.
0: Egy kis ország
1: hát,
0: is ilyen drága.
1: Hogy a bakker, ide jönnek Kelet-Európába, igen. És annyira iszák a sört, mint otthon. Tehát, hogy és oké, tehát hogy, de ez azért megeszi valamennyire ezt az egész közeget, mert egyszerűen nem értik. És hogyha úgy mennek haza, hogy elmondják az ottani kollégák, hát ide lehet jönni, mert szép, de közd fel a gatyád, mert gyűjtened kell.
0: Na jó, de ti is fölkötöttétek, és akkor üzletileg hogy sikerült?
1: Üzletileg ezt mindenkinek mondom, hogy kétszer annyira számoljon, mint amennyivel számolni
0: mint egy
1: szokott.
0: Építkezés,
1: így tudod, van, tehát ez abszolút. És azt hiszem, hogy most kezdünk el arra a pontra jutni, hogy azt mondom, hogy van esély arra, hogyha ezen az úton megyünk tovább, akkor talán megérte. Nyilván nyilván mi azért alapvetően művészeti irányból jövünk, tehát hogy minket a tartalom érdekel, viszont ez kőkemény piac. Tehát, hogy itt már nincsen se tényleg semmilyen állami támogatás, még csak lehetőség se egyelőre, azért remélem, hogy majd valamennyi lesz, hiszen mégiscsak színpadi műfajra dolgozunk, de itt nekünk azzal kell dolgoznunk, hogy van egy jegybevétel, és van egy fogyasztói kosár, akik az előadás alatt fogyasztanak a bárban, a bárból, ugye ez egy olyan hely, objektum. Kétszintes hely, van a földszinten egy bár, az emeleten egy kabaré színpad, és ott is van egy bár. Tehát ugye a dolognak a kuriózuma alapvetően az, hogy miközben fogyasztod a kultúrát, aközben fogyaszthatsz az asztalnál is, és beszélgethetsz az emberekkel. Tehát nekünk ebből a kettőből kell összejönni, és azt mondom, hogy baromi nehéz, tehát hogy nagyon nehéz még a nullát is elérni, de most már ott vagyunk, hogy ez sikerült, na ezt gyorsan lekopogom, és akkor most lehet az, hogy fogjuk visszakeresni azt a pénzt, amit ebbe beleraktunk.
0: Hát ha most már nyitottabbak lesznek a támogatók, szponzorok is, majd sok minden megváltozott. Ezt ne nyissuk meg, de akár lehet, nem?
1: Erre hagyd mondjak egyet, mert van egy, most nem mondom meg, hogy melyik alkoholkereskedő márka, aki 8 hónappal ezelőtt, amikor megkerestük őket, hogy hát szükségünk lenne erre arra, stb. Ők azt mondták, hogy
0: várjunk egy kicsit.
1: Na pont nem ezt mondták. Nem? Azt mondták, hogy ők azt látják, hogy a következő 10 évben ez egy meghatározó hely lesz, úgyhogy ők inkább most szeretnének leszerződni velünk.
2: Wow. És ezt még én sem tudom.
1: És jelen lenni, mint 3 év múlva, amikor már drágább lesz.
0: Távolban látók voltak.
1: Igen, és nagyon jó is a kapcsolat. Egyébként ez egy magyar gyártó. Ez is egyébként egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy azt látták, hogy valami olyan dolog van itt, ami
0: érdemes ami arra, hogy
1: kellően kuriózum ahhoz, hogy egyszerűen nincs olyan versenytársa. Ezt zárójelben mondom, volt egy versenytársunk tőlünk egy utcára, és ő egy év múlva bezárt. Ő most már nem létezik, nem működik. Mi pedig hál' Istennek működünk, és megyünk.
0: Ezt meg én nem tudtam.
1: Tehát, hogy nem könnyű azért ez a műfaj, de, és azt hiszem, hogy ez egyik legfontosabb, alapvetően ez a műfaj akkor él, hogyha magyarokkal, magyarokról, erről a közegről és erről a kultúráról akar beszélni. Mert a külföldinek is az lesz az érdekes, hogy ebbe belepillanthat.
0: Hát igen, pont mint egy piac, meg egy gasztró, meg egy nem tudom, ugye, vagy egy bevásárló központ, nézze meg, hogy mit tesznek a magyarok, és akkor nézze meg, hogy egyébként miben élnek benne. Nem?
1: És akkor még egy kis gazdaság ehhez kapcsolódóan van egy nagyon kedves barátom, aki elég világlátott, és kellő vagyont is szerzett a világlátásából és a tehetségéből. És ő azt mondta...
0: Most óvatosan.
1: Ő azt mondta, külföldön mi eladható egy koreainak, mi eladható? A magyar kultúra. Az érdekli. Arra odafigyel. Arra, hogy, és akkor most mondott egy-két terméket, amit rosszabbul gyártunk, mint ők, arra nem tud odafigyelni. A kultúrára igen. Azért jön ide.
0: Na jó, meg a Pesti alsó rakpart naplementé, ha már ezt a
1: csarabit. Így van, de ez meg tény, jó, hogy olyan landscape, mint Budapest, jó. Az nagyon-nagyon kevés van a világon.
0: Ehhez még kell egy-két dolog, hogy ez vonzó legyen, és vonzó maradjon. Igen. Csak 2 percben a jövőről, jó szakmai jövőről, hogyan tovább a drag műfajban, Vörösneonban, mire készültök, meg hogy mit lesznek majd most az télen?
2: Hát nekem jövő hét szombaton lesz egy nagy rendezvényem, a verseny, amiből ugye a szereplők jönnek majd, úgyhogy... Bocsánat, szóval a jövő hét szombaton fog ez megrendezésre kerülni, és hát onnantól kezdve majd meglátjuk, hát újabb munkák, újabb szombati műsorok, mindenféle produkciók, úgyhogy ez a Drag Queen Hungary részemről pedig, hát amivel Balázsék majd szembeállítanak, hogy mit kell játszanom, mit kell játszanom, és akkor majd azt.
1: Igen, hát a Bodni szempontjából ugye ez a Drag Queen Hungary számunkra is azért fontos, mert ez a vérfrissítés.
0: Ez az alapanyagot szolgáltatja.
1: Így van, a szombat éjszakai kabaréhoz, vagy a szombat éjszakai drag showhoz, ez adja a merítést. És itt tényleg, tehát, hogy a nagyon poptól a punkig. Tehát, hogy én olyan csodálatos punk draget láttam már, és szerintem ki is mondhatjuk a Tinez nevét, szerintem.
2: Persze.
1: Tehát, hogy elképesztően szórakoztató. Na, de hogy ez az egyik. A másik meg az, hogy a We Are The World-et elbúcsúztatjuk, ami a szombat esti kabarénk volt, és a Ice Ice Baby néven a Téli Álom egy remake-je fog majd a közönség elé kerülni. Október 31 talán az első.
2: Így van.
1: És emellett pedig Ugye a Bonnie Bingo show-ja megy, az gyakorlatilag 3 perc után telt házas, úgyhogy ez az egy ilyen elképesztő ülődiszkót szerintem Magyarországon még nem tapasztalt közönség. És emellett pedig csináltunk egy új műfajt, ez a Dragtivity, ami tulajdonképpen egy, hát ahogy a címéből is következik, itt különféle mutatványokat kell kitalálnia, aktivitásokat a közönségnek, és aztán néha ők is bevonódnak, és ezt a Boni váltója, a Szláti vezeti, a Varga Ádám pedig a színész, aki pedig mutatja a dolgokat, meg körülírja, meg stb. Szóval ezek vannak, emellett élő zenés koncertek, de tényleg a blues-tól a swingen át a jazzig, és ami pedig egy új, nagyon sokan kérdezték tőlünk, hogy mikor lehet táncolni a Vörös Neonban.
0: Rockabilly is volt, azt láttam.
1: Rockabilly is volt, igen, blues, sőt, hát minden kedden a Dynamic Dudes rockabillizik a bárban, tehát az egy ilyen fix műsor, de hogy azt kérdezték, hogy mikor lehet nálunk táncolni. Úgyhogy mi most elkezdünk bulikat is csinálni, péntek esténként, szombat esténként, attól függ, hogy jön ki. Csütörtök vagy péntek inkább, ugye mert szombaton a drag show van. Tehát, hogy felszedjük a székeket, asztalokat, jön mondjuk egy Regan Lily, DJ Junior, vagy jön egy Szesztilalom party, vagy jön egy Halloween buli, és akkor viszont lehet klasszikusan bulizni is.
0: Szesztilalom a Dob utcában a Vörösnél előtt. Gratulálok. Gratulálok. És akkor nagyon jó közös produkciókat, meg sok közönséget nektek, nem? Jó pofa közönsége.
1: Köszönjük szépen.
0: Zsedényi Balázs, Boni Andrusz. Köszönöm, hogy itt voltatok.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket. Ez volt a keddi adás, a keddi Monitor délután. Legközelebb csütörtökön ugyan ebben a műsorsában rádiózhatunk együtt. Mára jó utat, ha éppen közlekednek. Jó pihenést, aztán viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. Yeah,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
2: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
2: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
3: www.citytaxi.hu.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Eggyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Köszöntöm a hallgatókat! A főváros 12. kerületében továbbra is baleset miatt kell korlátozásra számítani a Kékgolyó utcában, a Rád-György utca közelében. Emiatt a 39-es autóbusz terelve közlekedik, és nem érinti a Rád-György utca megállót. Akadozik az előrejutás a 10-es főút kivezető szakaszán az Óbudai temetőtől, az M3-ason kifelé, a Rákospatak utcától a Szerencs utcáig. Nehezen járható a Budaörsi út, a Sasadi úttól befelé, a Hegyalja út is, az Avar utcától, az Irinyi József utca Petőfi híd útvonal úgy szintén telített, a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól észak felé egybefügg a sor, a Műegyetem rakpartról tehát továbbra is nehéz lehajtani, ugyanott a budai alsó rakpartra. A pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre a Lánchídig számítsanak torlódásra, a Rákóczi út mindkét irányban nehezen járható, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont előtt, a Kiskörúton pedig az Asztória előtt mindkét irányban telítettek a sávok. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Jó estét kívánok! 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Oroszország válaszlépéseket tesz, ha NATO bázist és nukleáris fegyvereket telepítenek Litvániába, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A litván parlament ma első olvasatban szavazta meg az atomfegyverek állomásoztatására vonatkozó tilalom feloldását, a jogszabályról azonban még egyszer szavaznia kell a törvényhozásnak. Gitanas Nauséda, litván elnök korábban arról beszélt, hogy amerikai katonák litvániai állomásosztatásáról már megszületett a döntés. Donald Trump pedig jelezte, hogy Washington mérlegeli egy amerikai katonai támaszpont létrehozását az országban. Magyar Péter kezdeményezte, hogy a Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalja meg Kaprinyák Tibor országgyűlési képviselőügyét. Az élő környezetért felelős parlamenti bizottság Tiszás alelnökéről olyan külföldön készült fényképek jelentek meg, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal szerepel. A miniszterelnök szerint a pártnak egyértelművé kell tennie, mi tekinthető elfogadhatónak a közösségében. Vajdos László élő környezetért felelős miniszter korábban közölte, hogy Kaprinyák nem tölt be tisztséget a minisztériumban, parlamenti bizottsági pozíciójáról pedig a Tisza frakciója dönt. Kellemetlen volt az augusztus a kiskereskedelemben. Havi összevetésben 7%-kal csökkent a forgalom volumene, éves szinten ugyanakkor 2,4%-os növekedést mutat a szektor. A legnagyobb 12%-os bővülést a csomagküldő és internetes kereskedelem produkálta. Az élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene csaknem 2%-kal növekedett, az élelmiszer, ital, dohányáru szaküzleteké majdnem 5%-kal esett vissza. Az üzemanyag kiskereskedelemben 3%-os bővülés volt. Az ING vezető elemzője szerint a hőhullám okozott jelentős változást, ugyanakkor a fogyasztási szokások is átalakultak. Pirovácz Pétert hallják.
8: Úgy fogalmaznék, hogy lehűlt a magyar kiskereskedelem itt a nagy nyári hőségben. Ezért tragédia nincsen, nyilvánvalóan nem egy óriási visszaesésről beszélünk, de az volt igaz, hogy havi alapon zsugorozta a kiskereskedelmi forgalom 0,7%-kal egyébként, de hát azért láttunk itt ilyesfajta úgynevezett fűrészfogazást már a szektortól, úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy óriási nagy meglepetésről nem beszéltünk, de mindenképpen én azt mondom, hogy inkább kellemetlen volt az adat, mert az elemzői közösség ennél azért dinamikusabb növekedésre számított.
0: Tőzsdehírek.
7: Zárásig tartott a jó hangulata a budapesti értéktőzsdén, a BUX 1,3%-kal emelkedett 143.682 pontra. A részvénypiac forgalma 32,5 milliárd forint volt, a vezető papírok többsége emelkedett. A Magyar Telekom gyengült viszont 2,1%-kal 2572 forintra. A Richter 6,1%-os pluszban 12.370 forinton állt meg, az OTP 1,9%-ot erősödött 41.470 forintra, a MOL 0,5%-kal ment feljebb 5.055 forintra. A tengeren túlon még zajlik a kereskedés bőven, és a Dow Jones 0,7%-os pluszban, de az egyéb indexek is emelkedésről adnak számot. Most 9,1%-os pluszban jár az S&P 500-as, a technológiai Nasdaq 0,8%-os emelkedésben. És hát zártak az európai börzék is, Nyugat-Európában pozitív volt az összkép záráskor is, a délutáni órákat is ez az összkép jellemezte. A londoni FTSE 0,4%-ot nőtt, a német DAX 0,8%-ot, a francia CAC-on 0,4%-ot, nőtt az olasz börze 0,9%-kal és a spanyol szintén 0,8%-os pluszban fejezte be. A bankközi devizapiacon az euró értéke 365 forint 51 fillér, az amerikai dollárért 324 forintot és 57 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
7: Jobbára derült vagy fátyol felhős időre számíthatunk, de az éjféli óráktól a Dunántúlon vastagabb felhőzet is megjelenhet. Csapadék továbbra sem várható, hajnalban foltokban átmenetileg párássá válhat a levegő. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
9: Szép napot, köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, ez a napvendége műsorunk itt a Trend FM-en, és Tress András a vendég, a Quattrosoft Kft. Alapítója, tulajdonosa. Azt mondta, hogy tegeződhetünk, köszönöm szépen.
10: Igen, te is mondtad, én is köszönöm, hogy itt lehetek, és természetesen tegeződjünk.
9: Többször beszélgettünk már, akkor kérdeztem is, hogy van ez, mert 30 éves a cég, ugye?
10: Így van,
9: de 25 éve egy a motto, ugye, és egy a feladat?
10: Így van, tehát 25 éve foglalkozunk célirányosan folyamatfejlesztéssel. 2001-ben kezdtük el a vízumrendszer fejlesztését, az egy folyamatirányítási rendszer, ugye az egy folyamat, hogy hogyan kapja meg egy Magyarországra beérkezni vágyó a magyar vízumot, és ennek a folyamat támogató rendszerét mi fejlesztettük, utána a schengeni csatlakozáshoz kapcsolódó vízumrendszert is megfejlesztettük, ez egy nagyon összetett, bonyolult folyamat irányító rendszer volt, és azóta ezt a vonalat továbbvíve nagyvállalatoknak, állami intézményeknek segítünk a működésük irányításában és kontrollálásában.
9: Segítek nagyvállalatoknak láthatóvá tenni, hol áll meg a munka, ugye ez egy ilyen...
10: Ez így van.
9: Kőbevéshető elmondat.
10: Régen volt a logonkon, a Quattrosoft alatt az volt, hogy kontroll és hatékonyság. Aztán egy idő múlva levettem, mert olyan furcsán hangzott. És most megint ott tartunk, hogy...
9: Tehát a hatékonyság az ugyanúgy ott van.
10: Így van, a hatékonyság ott van, és a kontroll ott van. Igen. Mert a kollégáknak hatékonyságot, a vezetőknek meg kontrollt áttekintést, látást biztosítunk pontosan. Tehát az, hogy tudja azt, hogy hol tartanak, és hova fognak tovább menni, tudjon ellemezni az már megtörtént dolgokat, és így tovább. A logónk eredeti szövege hatékonyság és kontroll, továbbra is igaz, most azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy visszatesszük a logónk aljára, de ugye sok
9: már jó, kicsit a szöveg. A Quattrosoft egyébként honnan jön? Azt nem is beszéltük még soha.
10: Időtlen időkkel ezelőtt négyen voltunk, innen jött a Quattro. Quattro, mint négy, soft, mint szoftverfejlesztés.
9: Akkor menjünk picit vissza az időbe, jó? Az ezt a 30 évet azért szaladjuk át, megnézzük meg a fontos állomásokat. Már csak azért is, mert azért az ritka, amikor az ember 30 éves cég alapítóval, tulajdonossal tud beszélgetni, mert azért talán inkább most már gyakrabban változnak akár az ügyvezetők, vezetők, akár a tulajdonosok. Szóval az jó, amikor látja az ember a szerves fejlődést. Aztán majd mondd meg, hogy ez töretlen volt-e, hogy lehet ezt egy grafikon, az a te asztalod grafikonon lerajzolni. Na jó, akkor menjünk, akkor a gyökerekig vissza, jó? De ez honnan jött ez a komodoros szerelem?
10: Hát 82-ben még kokomlistás volt minden informatikai, vagy számítógép fogalmazunk inkább így, és 82-ben szüleimtől kaptunk a testvére már egy Commodore 64-es számítógépet, az akkor végtelen nagy flash volt. Vártuk, megérkezik a gép, és akkor próbálod elindítani. Az ugye még nem monitorhoz kapcsolódott, hanem tévé antennával kellett a tévéhez. Ugye bekapcsolod az egészet, semmi nem történik. Akkor neki látsz hangolgatni a tévét.
9: Akkor közben nem tud, hogy a család nézni a tévéműsort, várja.
10: Így van, addig nincsen tévénézés.
9: Csak mondom azoknak, akik már nem ez a generáció.
10: Hát a 80-as években nem hat tévé volt egy lakásban, nem jellemzően egy. Tehát ha mi számítógépezni akartunk, akkor a szülők nem tévét néztek, de még tévéműsor is egy kicsit kevesebb volt, maradjunk annyiban. És akkor eljutunk odáig, hogy a számítógép és a tévé egyszerre működik, és látsz egy villogó kurzort. Azzal a géppel semmit nem lehetett kezdeni, amikor bekapcsoltad, basicbe lehetett programozni. Na most egy 14 éves gyerek, úgyhogy akkor az informatikáról se nem semmi nem volt elérhető, de el tudod képzelni. A villogó kurzor, és tudtad beütni a billentyűt, be tudtad elírni szavakat, a basicra azt se tudtam, mi műfánterem, és akkor hogy mentünk előre az időbe, kiderült, hogy programokat lehet rá tölteni, kellett egy ilyen kis magnót venni hozzá, és akkor volt az az idő, hogy minden komodorosnak volt, ez egy ilyen kicsi kis dobozka volt a magnó, és mindenkinek volt egy csavarhúzója, mert kellett állítani a fejét a magnó kazetta olvasásnál, mert nem mindegy volt, hogy hol volt, mert nem volt elég a jelerő, akkor nem olvasta be a dolgokat, és akkor hallásra tudod, mindig tekergetted, és amikor leghangosabb volt, akkor beolvasta a programot, és utána már el lehetett vele kezdeni játszani, akkor még nem kezdtem el programozni, azt inkább 18-19 éves koromban ott az egyetem tájékán indult.
9: Szóval ez a szerelem akkor ez töretlen azóta is, ugye? Csak már nem Commodore-nak hívják. És van egy másik szerelem is, ugye ez a magasugrás.
10: Hát a sport, az egy kicsit hamarabb kezdődött, azt nagyságrendelgén 8 éves koromban kezdtem el atlétizálni, 10 éves koromban már tudtam, hogy magasugró szeretnék lenni, és ez 27 éves koromban hagytam abba, tehát azért 20 évig atlétizáltam, az viszonylag ritka, mert általában később kezdik, hamarabb kezdik, ha fejezik be. Nagy élmény volt országos szinten.
9: Országos bajnok is volt, ezt nem te mondtad, utána de jól mondom, az is volt.
10: Tehát felnőtt bajnok, mindenféle bajnokságot is nyertem, voltunk 3-4-en, akik a legjobbak voltunk, nemzetközi szintre nem jutottam ki, mert én elkezdtem az egyetemet a sport mellett. Voltak, akik ugye azt mondták, hogy sportállásba mentek, ez ugye az volt, hogy a főállásunk az volt, hogy sportoltak. Lett volna ilyen lehetőség is, de én akkor már az informatik irányába nyitottam.
9: 220 centi vagy 210?
10: 220-at ugrottam, így van.
9: Nem erről szól a műsor, a Quattrosoftról szól, de miért akar valaki gyerekkorában magasugró lenni? Mert sok minden sportot el tud, de neked is volt más sport azért, és el is tudom képzelni, most ne hagyjuk a focit, meg az úszást, meg a vízilabdát, meg az összes többi, de hogy magasugró vagy rúdugró, az hogyan jön? Mitől jön?
10: Hát ez alapvetően úgy kezdődött, hogy egy nagyon eleven gyerek voltam, és mondjuk a harmadik általános iskolában azt javasolták, hogy jó lenne elkezdenék valamit sportolni, és mert a Pasaréti Vasas sporttelettől 50 méterre laktunk, és a nagybátyám az gerelyhelyítő edző volt a Vasasban. És akkor így adta magát, hogy kezdjük el. Lehetett volna teniszezni, de engem a labda dolgok sokkal kevésbé érdekeltek, mint az intenzívebb mozgás, mert az intenzív mozgás a tenisz is, tehát nem, hogy valaki úgy gondolja, de mégis más egy picit.
9: És ez azóta megvan, sőt, Salgótarján?
10: Salgótarján volt az egyik utolsó.
9: Beégett, ugye?
10: Ezen? Ez így van. Hát akkor volt lehetőségem Sotomayorral, a még jelenlegi világcsúcs tartóval.
9: Ő kubai,
10: így,
9: ugye?
10: Így kubai. Van, kubai. Nálam egy évvel idősebb volt, azért ez a 90-es évek legeleje, amiről beszélünk, és ott a rendszerváltás után kezdődtek el olyan versenyeket tartani, amik ilyen buli versenyek voltak, fogalmazunk így. Ez a Salgótarján főterét legumizták, a szálloda volt a háttér, kihoztak böszmedék nagy hangfalakat, és akkor volt esetleg dudugrás, meg magasugrás, ez a két szám volt. Szólt a zene, ott voltak, sokan örültek, és nagyon, nagyon nagy buli volt. Hát most már az atlétika versenyeken, tehát ami most is volt a Gyulai Memorial, ott van zene háttérben, egyfelől sokkal hangosabb volt, másfelől ez akkor nem volt divat, akkor csönd volt a versenyen, a startpisztolyt hallottad, de körülbelül a drukkoláson kívül más hang nem volt. Óriási élmény volt, tehát egy nagyon más volt ahhoz képest, mint a régi versenykörnyezet. Ugye voltak nemzetközileg is csehek, meg talán szlovák magasukról is volt, mi befejeztük 218-nál, és akkor jött a Sotomayor, ugrott egyet 220-ra, egyet 230-ra, egyet 236-ra, mind a hármat átugrotta, majd a csomagolt és elment. Utólag az derült ki, ha jól emlékszem, hogy vadott pénzdíj volt kitéve az adott eredményre, és azt a lehető legoptimálisabban szerette volna elérni.
9: Optimalizálta a folyamatokat.
10: Nem akart nagyon
9: elfáradni. De a cipőt akkor hagyta itt a cipőmúzeumnak? Azt is láttam.
10: Emlékszem.
9: Valamelyik.
10: Na, emlékszem.
9: Jó. Mi az, ami a sportból, a magasugrásból, mert tudom, hogy van egy ilyen jó mondatod, és ezt szeretném kihúzni veled, ami átvihető a cégre, a cégalapításra, a Quattrosoftra, a munkátokra.
10: Ezekről megosztanak a vélemények, mert van egy iskola, aki azt mondja, hogy azért az eredményekhez egy kitartó munka kell, én nekem ez jött, tehát van, aki meg azt mondja, hogy bekapcsolod az AI-t, ez megcsinál magától mindent, és egy ötletből megoldod a világegyetem nagy problémáját. Én jobban hiszek abban, hogy azért az eredményhez kell egyfajta egy irányba menés, pofontűrés, és így tovább. Mert azért a magasugrásnál minden egyes verseny végén az van, hogy sikertelenül fejezed be, mert egyszer csak eljutsz ahhoz a magassághoz, amit nem tudsz átugrani.
9: Igen, ez a negatív a vége most, hogy mondod, én sose ugrottam magasba, de igen, tehát ott mindig a vége egy
10: viszont mérhető és
9: kudarc,
10: teljesen,
9: ha úgy tetszik,
10: hát igen,
9: amiből építkezned kell.
10: De ugye akkor van az, hogy az mindig a legjobb eredményedhez viszonyítod azt a létsz magasságot, amelyiket már nem tudtad átugrani.
9: Meg hát van olyan, bocsánat, aki azért nézni néztem közül, aki már nem próbálja meg. Tehát még lenne lehetőség, ugye még van.
10: Persze, de azért ezt el kell hinni.
9: Igen, hogy meg.
10: Most is láttuk a rudugró versenyben, és voltak elég gyenge próbálkozások, meg amikor beugranak a létszel álmagasugrók, nem hiszel, hogy át tudja ugrani. És azért, amikor nem hiszed el, akkor történik az, hogy megtartod magad, és viszed a lécet, és rásel a lécre, az elég kellemetlen. Tehát régen háromszögletű lécek voltak, azért arra, amikor rásel egy méter magasról, alumíniumból.
9: Ja, mint a csoki, az a
10: az a magasság és méret volt, tehát azért
9: nem
10: akkor, ha megtartod, tehát amikor görcsösen megtartod magad, és nem csinálod végig a mozgást, ha megcsinálod rendesen, akkor leesik a léc. Ha megtartod, így elsotorod magad, de és rá tudsz esni, az nem egy akkora élmény, tehát azért szoktak a magasugrók inkább beugrani. Hát most is a rudugrásnál volt az egyik rudugró, aki majdnem leesett a báláról, mert nem bírt átmenni, és előrefele jött vissza, és talán 15 centi múlott, hogy nem és azért ők 6 méter magasról adják ezt a számot elő. A magasugrásnál ezek kisebbek a magasságok.
9: Na jó, a sportvonal az érthető, és láttuk az átkötést is, a gondolat átvitelt. A cég az hogy alakult a 30 vagy 25 év alatt? Mennyire volt töretlen a pálya?
10: Először volt egy betéti társaság, és utána nem átalakítottam a betéti társaságot KFT, hanem egy KFT is lett alakítva, 96-ban lett alakítva a KFT, de a betéti társaságot azt hiszem 92-ben indítottam el, és utána, amikor idézőjelben komolyabbá váltak a dolgok, akkor lett az, hogy a betéti társaság az nem annyira jó hangzik, és legyen egy KFT is. Nekünk irgalmatlan egy mázlink volt, mert szerintem az akkori top magyar informatikai céggel, az IQ-Soft-tal kezdtünk el együtt dolgozni, tehát azért szerintem szoftverfejlesztésbe az igazi tudás az náluk volt. És ővelük kezdtünk el együtt dolgozni, nagyságrendileg 8-9 évig kizárólag csak velük dolgoztunk, tehát egy kiemelt fővállalkozónk volt, az ő projektjekbe vettünk részt. A vízum projekt is úgy jött, csak azt már annak a dandárját mi csináltunk, az már 5 éves volt az együttműködésünk, és akkor nem az volt, hogy volt egy nagy projektjük, amiben mi is beszálltunk, hanem azt a projektet ő projektvezetésükkel, ő architekturálásukkal, de Isten igazából mi csináltuk. És ott szakmailag is nagyon sokat tanultunk, olyan projektek közelébe kerültünk, amik akkor a legszuperebb projektek voltak.
9: Tehát már önmagában a vízum projekt egy nagy mamut, tehát
10: az ilyen 15-es években a Vestelnek a rendszerein dolgoztunk, mert ott a turbolézernek hívták a digitálnak a gépeit, nem tudtak olyan gépet behozni, aminek elég nagy teljesítménye volt ahhoz, hogy kiszolgálja, ugyan el kell kezdetülni a telefon, tehát az előfizetők száma, hogy nem tudtak kidolgozni, és egy teljes architektúraváltásra volt szükség, amiben ott a legjobb IPQ-szoftos koponyákkal, de mi aktív részvételünkkel sikerült ezt a dolgot megoldani. Utána ezt a vonalat inkább már mi vittük, tehát ezt a technológiafejlesztéses dolgot mi vittük tovább az IQ. Hát nagyon érdekes volt, ott 2003-4 körül az IQ az egy 10-szer nagyobb szég volt, mint a Quattrosoft. Ők kevesebbet költöttek, nem méretarányosan, hanem effektív nominálisan arra, hogy csináljuk olyan dolgokat, amiben bíztak, hogy majd később szükség lesz rá, mint még Quattrosoftként. Tehát mi nekünk ez, hogy dolgozunk valamin, amiben bízunk majd, hogy majd a később a piacon ezt el tudjuk adni, vagy valakinek értéket tud képviselni. Ez nekünk mindig is benne volt, és szerintem méretünkhöz képest mindig gigantikusan sokat költöttünk erre. Ez lett ennek az eredménye.
9: És egy gigantikusan nagy partnereitek voltak akkor, Invitel, Vestel, tehát óriási méretek.
10: Hát azok a legnagyobb telkoszolgáltatók voltak akkoriban, igen.
9: Volt pofon is?
10: Hát 92-ben az életem első.
9: Van olyan magasság, amit nem visz át az ember első.
10: Hát azért az nem volt annyira nagy magasság, de óriási tanulópénz volt. A postaellátó központnak a leltár rendszerét kellett megcsinálni, ez volt az életem legelső munkája.

0: az lehet, hogy csak felsorod a cikkeket, tehát a különböző tételeket, és hagysz egy üres helyet, akkor ide kell beírni azt, hogy mennyi van belőle. Nekik az volt, hogy nyomtasd ki a listát, tedd rá az aktuális mennyiséget, és legyen mellette egy rubrika, ahova be tudja írni a jót, és utána annak alapján lehetett egy leltárt többlet vagy hiánybizonylatot legenerálni. Mindegy, nagy nehezen a végére sikerült ezt a rendszert is látszuszakolni, szerintem el is kezdték használni, de ami nagyon nagy tanulság volt, és ez benne van egy, ezek is régi dolgok, mindenféle módszertani mániám volt, hogy hogyan érdemes szoftvert fejleszteni, mert az nem igaz, hogy lobogóhajó programozót mondasz két szót, és akkor kész, hanem azért azt...
1: Amerikai filmekkel ez így szokott működni.
0: Hát most mintet tartunk, mert most azt mondják, hogy írsz egy jó promptot az AI-nek, és ott a készen van a rendszer, de azért én azt gondolom, hogy van egy végig gondolása, miért elkezded a kódot írni, tehát egy követelményelemzés, egy logikai tervezés, akár egy fizikai tervezés, kódolás, és utána az átadás átvételhez kapcsolódó minőségbiztosítása, meg egyéb lépések. Na és ebbe volt, ez volt egy az IBM-nek egy ilyen Rationalnek hívták egy módszertana, és abban az volt, hogy a közös szótárnak a definiálása. Magyarán, hogy azok a szavak, amik nem egyértelműek, azok tisztázzuk, hogy mit jelent. Amikor te azt mondod, hogy leltárív, akkor azon rajta van az aktás mennyiség, és akkor ez nincsen félreértés belőle.
1: Én ezt újságíróként, műsorvezetőket úgy szeretem, amikor beül a beszélgetőtárs, hogy megvan-e a közös kottánk. Tehát ő is arra gondolt az interjúban, ami 5 perc, 10 perc, 20 perc, 40 perc, amire egyébként én vagy én kaptam erre felkészítést, nézzük. Ez nagyjából ez ugyanaz egyébként, hogy értjük egymás szavát. Majd mindjárt leszek is szünet itt a műsorban. De azért szeretnék eljutni 2001-ig, ugye? Mert az a fordulópont a vízum,
0: 2001
1: ugye?
0: Volt a vízum.
1: Csak előtte egy kérdés, majd onnan folytassuk 2001-től, hogy a szervezet az közben szépen szervesen fejlődött, tehát egyenletesen fejlődött, értettem, hogy
0: létszámban szép lassan növekedtünk, és 2003-4-ig akkor volt egy változás az IQ Soft, az először az LNX csoport tulajdonában, majd a T-Systems, azt hiszem a T-Systems az LNX-ből alapult, ott megváltoztak az elképzelések, hogy hogyan működnek, onnantól kezdve már nem nagyon, tehát sokkal lazábban működtünk együtt, de 2001-ben még gazdagon szinte úgy működtünk, mint egy osztály lettünk volna az IQ Softnak. 2003-4-től kellett a saját szervezet csinyával, binnyával, minden évvel foglalkozni.
1: Abba is jó voltál? Azt is olvastam valahol, hogy az ügyfeleknek, amikor beszélgettek, akkor azt mondod, hogy türelem is kell a dologhoz. Ezt is jól tudtad menedzselni, ezt a részét is?
0: Akkor most fölfedem az egyik gyengedésségem, nekem mindig végtelen nagy idáim vannak, ha érted. Viszont nem a befejező típus vagyok, ha érted, hogy mit szeretnék mondani. Én mindig kitalálom, előre elindulok.
1: Tessék.
0: Elindulok, aztán egy idő múlva már elkezd valami picit más érdekelni. Azért jó az, hogy egy ilyen csapat van velem, mert ahhoz már elég nagyok vagyunk, hogy a mindenféle okos ötleteimet idézőjelbe hátradobjam, és akkor én kutakodok tovább. Van már rá fórumunk, meg majd ez lesz egy szervezetfejlesztési ága is ennek a történetnek. A lényeg az, hogy most tudjuk azt, hogy az én ötleteimet rostáljuk, ami hülyeség, az megy oda, ahova kell, ami meg nem az bekerül, és szépen valamikor sorra kerül, hogy mikor foglalkozzunk vele. Régebben azért volt olyan időszak a Quattrosoftnak, amikor idézőben mondhatjuk azt, hogy hey, you management volt, tehát mentem a folyosón, vagy ment a kollégám a folyosón, és akit éppen megtalált, annak onnantól kezdve másik feladata volt. Most azért ezt már nem így csináljuk, mert ez nem hatékony. De ez már húzamosabb ideje semmit csináljuk.
1: Milyen érdekes, hogy ugye valaki a hatékonyságot növeli más cégeknél, és ugyanakkor egy idő után, akkor a szervezet úgy fejlődik, úgy változik, akkor ő is belekerül. A saját, nem tudom, szakmáját kell gyakorolja a saját cégén belül, hát, vagy a szervezetén belül.
0: Ez így van, azért a mi partner cégénk azok nagyok, mondjuk több ezer. Most már vannak idézőjelben kisebb, amik szintén nagyok, tehát mondjuk 150-200 fős cégek. Itt azért jellemzően viszonylag tiszta szerepkörök vannak. Mi egy 20 fős cég vagyunk, itt azért mindenkinek van 1-2-3-4 vagy több sapkája, és ugye abban egyensúlyozni, hogy megcsinálom az egyik feladatomat, ne menjen a rovására, a másiknak az azért egy feladat.
1: Quattrosoft Story, Tres András alapító tulajdonos van itt a stúdióban, és akkor 2001-től indulunk tovább, jó? A fiatalabb generációknak is ez már könnyebben fogható lesz majd, mindjárt visszajövünk.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
5: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
6: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Jó estét kívánok, fél hét van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Több tízezer középiskolás vonult utcára Franciaországban a közoktatás alulfinanszírozottsága ellen szervezett országos tiltakozó napon. Az Oktatási Minisztérium szerint az állami középiskolák mintegy negyedében 891 intézményben teljesen vagy részben felfüggesztették a tanítást. A belügyminisztérium adatai szerint csak a vidéki demonstrációkon mintegy 86 ezeren vettek részt, több helyen tanárok és szakszervezetek támogatásával. A délelőtti megmozdulások békésen zajlottak, Párizsban ugyanakkor az elmúlt napok erőszakos iskolafoglalásai miatt 2000 rendőrt vezényeltek ki a délutáni felvonulás biztosítására. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben Magyarországon, derül ki az ingatlan.com lakásárindexéből. Országosan stagnáltak az árak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig 2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben is jelentősen lassult a drágulás, országosan 8,2, a fővárosban pedig már csak 3,3%-os volt. Az országos áremelkedés üteme 2024. decemberre, a budapesti pedig 2024. februárja óta nem volt ilyen alacsony. Távozik posztjáról Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar idén újra választott elnöke. Horváth Péter intézményvezetői és egyéb feladatai mellett családi okokkal indokolta döntését. A köztestület irányítását átmenetileg Rázsi Boton Miklós alelnök veszi át. Bár Horváth Péter távozása hosszabb távon várható volt, a most meghozott döntés sokakat meglepett, még úgy is, hogy nem lehet tudni, mi lesz a Nemzeti Pedagógus Kar sorsa.
0: Tőzsde hírek.
7: 1,3%-os emelkedésben zárta a napot a budapesti értéktőzsde részvényindexe 143.682 ponton, a részvénypiac forgalma 32,5 milliárd forint volt. A vezető papírok többsége emelkedett, a Magyar Telekom viszont 0,2%-kal visszaesett 2572 forintra. A Richter 0,6%-ot nőtt 12.370 forintra, az OTP 1,9%-ot 41.470 forintra. Másfél százalék volt a plusz a MOL-nál, ami 5.055 forintot ért záráskor. Európában is pozitív volt a záráskori hangulat, a spanyol index 0,8%-ot nőtt, az olasz mutató 0,9%-ot, a francia CAC 0,4-del ment feljebb, a német DAX 0,8%-kal, a londoni FTSE 0,4%-os pluszban fejezte be. A tengeren túl még zajlik a kereskedés, és a Dow Jones jelenleg 0,6%-os pluszban, az S&P 500 0,8%-kal emelkedik, míg a technológiai Nasdaq 0,6%-kal megy feljebb. A bankközi devizapiacon az euró értéke 365 forint 52 fillér, az amerikai dollárért 324 forintot és 72 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
7: Jobbára derült vagy fátyol felhős időre számíthatunk, de az éjféli óráktól a Dunántúlon vastagabb felhőzet is megjelenhet. Csapadék továbbra sem várható, hajnalban foltokban átmenetileg párássá válhat a levegő. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: Folytatódik napvendégem műsorunk itt a Trend FM-en. Tress András van itt a stúdióban, ez a műsor második fele. Patosoft alapító tulajdonos vagy, elindultunk a 80-as évektől, még a Commodore gépettől, meg a magasugrás is szóba került, a másik szerelem. Cégalapítás, BT, Kft. Sok minden történt, egy 20 fős cég, nagy partnerekkel 2001, egy fordulópont, azt mondtad, miért?
8: Így van. 2001-ben kezdtük meg a vízumrendszernek még az első változatának a fejlesztését. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de nekem az emlékem, hogy előtte azért ez inkább papíralapon történt, és arra jutottak, hogy erre kellene egy informatikai rendszer. Ez akkor egy nagyon nagy rendszer volt, mert itt is olyan 1000 felhasználó plusz az, akit ki kellett szolgálni, és egy elég összetett folyamat. Tehát maga a vízum folyamat is egy nagyon szabályozott történet volt, hogy hogyan kell egy vízumnak, milyen életciklusa van, amíg a végén kiderül, hogy igen vagy nem. Sokan dolgoztak rajta, mindenféle rendszerrel kellett integrálódni, körözési nyilvántartás, egyebek, stb. Tehát sok integráció volt benne, összetett volt a folyamat, sok felhasználó, nyomon követhetőség, tudjam, hogy mennyi feladat van. Ez 2001-ben még nem voltak ám BPM rendszerek, tehát se nem senki nem foglalkozott semmiféle folyamati történéssel, és nekünk ezt akkor meg kellett csinálni. Ez volt mondjuk a fél feladat, vagy az 50%, és a 100%-os kiteljesedés az a 2007-es Schengeni csatlakozás volt. Ugye az Európai Unió való csatlakozáshoz kellett, azt hiszem, az első vízumrendszer fejlesztés, és utána, amikor a Schengeni övezethez csatlakoztunk, ugye akkor már megszűnik a belső határellenőrzés, akkor viszont már az Európai Uniós rendszerekkel való integráció, és egy még sokkal bonyolultabb folyamatot kellett megcsinálni.
2: Amikor egy ilyen viszonylag kis cég, jó cég, de kis cég, kis létszámú cég, elnyer egy ekkora feladatot, egy ilyen mamuttal házasodik össze valamilyen módon. Aztán térjünk át az Allianz, az 2010, ugye? Az, mert azt ismerem is azt, hogy akkor az a kis csapat azért az méltóan meg tudja ünnepelni? Mert kéne ilyenkor egy kis idő, hogy én annak tudja körülni, és nem egy másodperc legyen, hogy én átvittem azt a magasságot, aztán jön a következő.
8: Azért ez nem volt rövid projekt. Mm. Tehát mind a kettő az nagyságrendileg egy éves projekt volt, és a cégnek több mint a fele csak és kizárólag ezzel a témával foglalkozott, ezek ilyen bőven-bőven. Mm. Egyébként minden relatív, mert most már ugye szálltak a projektméretek, tehát ez akkor egy olyan 1000-1001 néhány száz napos projekt volt. És bele tudtunk férni, tehát fel tudtuk úgy mérni, tudtuk azt, hogy amit csinálunk, az mekkora ráfordítást igényel, hogy körülbelül a tervezett adatokhoz hasonlóan teljesüljön, hogy ott a kockázatot, hogy a projekt elszáll, azt mi vittük, mert fixáros a projektenként szerződtünk a Bevándorlás és Állampolgárság Hivatal, akkor még úgy hívták, most ugye Országos Idegenrendezeti Főigazgatóság, és a lényeg az, hogy amennyivel mi terveztük, körülbelül abba bele is tudtuk féleszteni, és azért ez egy nekünk, azért az egy projektméret óriási lépés volt. Tehát én azt gondolom, hogy az viszonylag nehezen elképzelhető, hogy alakítunk egy céget, és elvállalunk egy 1500 napos projektet. Ez szerintem nem. Tehát szépen lépésről lépésre. A csapatnak ismerni kell egymást, ismerned kell a technológiádat, ismerned kell az, hogy az ügyféldel való kommunikációs, az ügyfél kommunikáció mit eredményezhet. Ez valami óriási volt. Nagyon nagy nyomás volt, mert a Schengeni belépés az nagyon pontos határidővel zajlott, viszont a projekt elindítása némi neműleg csúszott, és akkor ott már azt hiszem, hogy a Gyurcsán jelentgette be, hogy itt minden 100%-ig rendben van, és azért...
2: De ti meg tudtátok a hátsúlyod, amit még egyáltalán
8: nem is nincsen, de volt még feladat, fogalmazzuk inkább igen. Úgy, és az egy nagyon megfeszített időszak volt, és azért mi annak a rendszernek az üzemeltetés támogatását 20 évig csináltuk.
2: Jó, Allianz, jó, ez egy másik nagy sztori, és visszamegyek a Quattrosofthoz, meg ahogy kezdtük a műsort, azt mondtad, hogy segítek nagyvállalatoknak láthatóvá tenni, hol áll meg a munka. és ezzel foglalkoztok 25 év. Az Allianznál mi volt a lényeg, a feladat?
8: Az Allianz egy ilyen nagy állami mamutcég volt, Hungária biztosító. Mm. És igazándiból, amikor az Allianz megvette a Hungária biztosítót, vagy beszállt, nem tudom pontos, hogy történt. Tehát most ugye Allianz Hungária biztosítónak hívják, még mindig őrzik a Hungária nevet. Volt egy állami monstrum, és a németeknek volt egyfajta hatékonysági elvárása, tehát azt mondták, hogy most történne kéne valami. Ugye az történt, hogy a kis Benedek Péter, ő azt hiszem akkor az Erste-nek a osztrák bordjában volt már kint, tehát ő egy elég magas szintű vezető volt. Őt kérték föl, és jött át Magyarországon az Allianzot vezetni. Vele pár ember átment az Erste-ből. Mi már ezelőtt az Erste-nek is a bürofisznek egy korábbi változatát leszállítottuk, viszont ott az üzlet nem nagyon akarta alkalmazásba venni, és ott három körben volt az, hogy elkészítettük, átvették tőlünk, majd az üzlet azt mondta egy fél év múlva, hogy tulajdonképp neki még kell valami, ezt három ciklusba játszottuk el, utána eljöttek.
2: Tehát a belső ellenállás működött.
8: Ez így van, ugye? És utána átjöttek az Allianzba, és ez az egész dolog az Erste oldalán elhalt. Viszont az Allianzba, amikor elkezdtek dolgozni, akkor az Agárdi György, aki az IT igazgatója lett az Allianznak, ő elment az EON-ba ügyet intézni. Akkor az EON-ba már az ügyfélszolgáltalami rendszerünket használta, és olyan ügyfél élménye volt.
2: Releváns.
8: Pedig ő volt az, aki velünk együtt dolgozott az Erste-ben, és mégse az Erste-s irányból gondolt azt, hogy érdemes lenne velünk együtt dolgozni, hanem mint magánember megérte azt.
2: Egy ügyfél élmény.
8: Egy ügyfél élmény, és azt mondta, hogy valószínűleg ez kell nekik. És egy ilyen urbánus legenda, ami vagy igaz, vagy nem, az egyik kiváltó okoz volt, hogy valami, akkor még PSZ-nek hívták a felügyeletét a biztosítóknak, és valami megkeresés a válaszadási határidőt egy nappal került oda, ahol már érdemben tudtak vele foglalkozni. Tehát ott bolyongott.
2: Valahol leesett a szekrény mögé.
8: Így van, pontosan, és akkor azt mondták, hogy ez így nem mehet tovább, mert egyfelől ugye nekik elvárás van, hogy választ adjanak, másfelől az ügyfeleknek is választ kell adni, mert az ügyfélélmény meg az javítja, vagy attól fognak az ügyfeled fogja úgy érezni,
2: hogy hát jöttek a többi biztosítók.
8: Pontosan, és elkezdődött a verseny, és akkor ott egy hatalmas nagy, egy 5000 fős cégből lett egy 800 fős cég. Azért az szerintem...
2: Kemény.
8: Ez így van. Tehát azért az egy nagyon komoly átalakulás. Tehát.
2: És ez is éveken át tartó folyamat volt?
8: Ez így van, de használják a rendszerünket, van egy támogatás, ez az alap. Új üzleti terület bevonása, az MNB kitalál valami újabb szabályozást, aminek meg kell felelni, vagy egy picit már meglevő dolog módosul, ezekből jönnek a ilyen projektszerűségek, amikkel folyamatosan foglalkozunk, dolgozunk. Tehát amikor a szervezethez hozzányúlnak, az jellemzően az informatikai rendszert is szokta érinteni.
2: Csak a magasugrásnál az rendben van, mert ezt látom, hogy mikor oda fut, ugye, hogy átugorj, az egy megtervezett útvonal, de ez meg olyan, hogy néha jobbra-balra kell kanyarogni, most csak hozzam ezt a rossz párhuzamot. Mikor van egy feladatod, értem, hogy mit kell, hogy kell áramvonalasítani egy céget, hogy kell hatékonyabbá tenni, de útközben egy szabálymódosulás, egy új szervezet, bármi más, flik-flak meg cik-cak lehet ebben a dologban.
8: Igen, de ha jobban belegondolsz, egy cég top vezetőinek három célja szokott általában lenni. Nőjön az árbevétel, csökkenjenek a költségek, és legyen meg a szabályozó, hogy megfelelés, tehát ne legyen jogi probléma. A top vezetőt általában ez érdekli, mert a tulajdonosokat az érdekli, hogy a végén mennyi a balance sheeten, pozitív vagy negatív, és mennyire pozitív. Az összes többi tulajdonosként igazándiból téged nem érdekel. Ugye az, hogy mennyi az eredményed, úgy tudod növelni, hogyha nő az árbevétel, vagy ha csökken a költség, vagy ennek valamilyen mixtúrája, pontosan jellemzően különben, az árbevétel növekedéssel nőnek a költségeid is, de hogyha a költségnövekedés mértéke kisebb, mint az árbevétel növe, akkor valójában a profitod nő. És azt viszont nem szeretik, hát ugye sok szabályozott intézmény még kértek ezzel a bankokat, biztosítókat, betervezik azt, hogy akkor van 50 millió forintnyi MNB tarifa a betervezve az üzleti tervbe, mert tudják azt, hogy mit tudom, 500 millió forintot kellene elkölteni egy rendszer fejlesztésére, ezt az MNB két évente megbünteti, és akkor benne van az üzleti tervedben, hogy 50 millió forintnyi bírság. Ugye egyfelől most már bírságmértékek nőnek, tehát az elsőre X, utána 2X és így tovább. A másik fele az, hogy reputációs kockázatot is futnak, tehát most már azért nem az van, hogy az üzleti tervbe beteszik a bírságot, és fenntartjuk azt.
2: És tovább is nevelgél, igen. Volt már két fordulópont a Quattrosoft életében, van még egy harmadik, ugye?
8: A harmadik az 2020 tájékára ez a Covid-dal, ott volt egy szerkezeti változás a cégen belül. Addigra jutottam el oda, hogy 2010-ben próbálkoztam először abba, hogy a szervezet működésébe valahogy egy kicsit ilyen szabályozottabb módon menjen. Nem jött össze, mert az ellenállás a Quattrosoft-on belül is megvolt. Volt egy helyettesem, aki teljesen egyetértett minden szabály kidolgozásával, de az első szabály az volt, hogy a szabályokra nem vonatkoznak. És az azért...
2: Kivéve a Gyevi bírót. Egy új működési van. Modell kellett a Quattrosoft-on hát, tulajdonképpen?
8: Igazándiból így van. Utána volt egy ilyen egy amerikai módszertan, hogy hogyan érdemes egy cégnek a működését megszervezni. Azt is elindítottuk, az is Hanvába volt, aztán volt egy harmadik kör, amikor a Dale Carnegie-nek az egyik szakértőjével próbáltuk ugyanezt megcsinálni, az se jött össze, és ott 2020-ban az, amikor átalakult a szervezet, elmentek emberek, meg picit megváltozott, hogy hogy működtünk, akkor viszont sikerült. Ami nagy különbség volt, hogy előtte mindig én kitaláltam a tutit meg a frankót, és akkor azt gondoltam, hogy majd milyen ügyes, nem mindenki végtelen ugyanolyan lelkes lesz, mint én, és mennyire jó fog működni. Ez sajnos nem így van. Az utolsó körben bevontam a kollégáimat is, és együtt dolgoztuk ki. Tehát több mint fél évet dolgoztunk a vezetői tímmel azon, hogy készen legyen az, hogy amivel utána oda megyünk a többiekhez.
2: Hú, ez egy külön töltetet megérne, hogy valaki 20-25 évig cég tulajdonos, cégvezető, és akkor 20-25 év után egy ekkora fordulatot vesz az irányítási módszere, modellje tulajdonképpen. Ugye ez az nagy felismerés, meg nagy tanulság.
8: Hát én hamarra felismertem, csak nem jól kezdtem hozzá. Mondhatjuk azt, hogy ebben én voltam a hunyó, mert meg kell nyerni az embereket. Amiben részt vesznek, sokkal jobban támogatják, mint az, amit hogy egyszer csak jön a megvilágosult vezető, és azt mondja, hogy na mostantól kezdve ezek azok, amik nem mennek.
2: Elkezdtünk beszélni a 80-as évekről, 90-es évekről, és szinte 3 percenként az AI szóba hoztad. Mire számítsunk? Vagy ti mit gondoltok, mire kell számítani?
8: Ugye már beszélgettünk veled is arról, én azt gondolom, hogy én nem vagyok AI optimista, nem vagyok AI pessimista, valahol egy AI realistának gondolom magam. Most már azt látom, hogy azért a nagy túligérgetések már sok helyen lepotyogott a papír 20 fillér, hogy azok, amiket elmondtak, hogy itt minden magától működik, 70%-os leépülés lesz a fehér galéros munkavégzésben, és így tovább, ez látszik, hogy nem fog összejönni. Mi a magunk részéről látjuk, hogy hol vannak azok a lehetőségek, ahol érdemes ezt az egészet használni. Ugye ez azért az nem árt, ha tudod, hogy egy folyamatban hol mennyi időt töltenek a kollégák, mert a 10%-on nem érdemes optimalizálni, azon 20%-ot optimalizál, az 2%. Ha találsz egy olyan részt, ahol a 60-70%-át töltik az idejüknek, és azon csinálsz egy 10-20%-ot, az viszont már is, látható, az így van. Mi látjuk azokat a pontokat, ahova érdemes erőforrást tenni, és azt gondolom, hogy ugye a másik nagy megközelítési kérdés, hogy AI vezérelten csinálod az ilyen jellegű dolgokat, vagy pedig rendszer vezérelten az AI használva.
2: Igen, segítségével. Így kihasználva az AI-t a lehetőség.
8: Én azt látom, hogy itt marha nagy számokat mondanak, hogy milyen magas a sikertelensége a projekteknek, és amit olvasgattam és nézegettem, azok jellemzően AI vezérelt projektek szeretnének lenni. Ez azt jelenti, hogy van valami, hogy működik egy cég, és akkor ide hozzák az AI-t, és az majd végtelenül meg fogja oldani.
2: Megtolja az egészet.
8: Így van. Ezek azok, amik én látok, olvasok, azok szerintem, amik a 95%-ban vannak, és akkor, hogyha rendszer vezérelten oldod meg a dolgot, akkor viszont oda tudod neki adni azokat az adatokat, aminek az alapján optimalizálni lehet sokkal jobb minőségű válaszokat ad az AI. Mert hogyha rosszan kérdezel, vagy nem adod oda neki az adatot, akkor nem fog tudni értelmes választ adni, nem fog tudni neked segíteni a munkában. Viszont, hogyha a rendszer oldalról kérdezel, és odaadod neki, hogy figyelj, ezek vannak, ilyen bevők vannak, vagy ilyen ügyfelek, melyik ügyfél az, aki ezt a levelet küldte, most egy szkennert dokumentumról beszélünk, az nagyon más, mint hogyha az AI megkapja az összes szkennert dokumentumot, találjál már ki belőle valamit ügyesen.
2: Az érdekes, tehát neked ezekben az években, hónapokban partnerekkel tárgyalni, beszélgetni, mert nyilván van egy csodavárás nagyon sokakban, ugye, akik még nem léptek bele, türelmetlenek is, ők azt gondolják, hogy ez egy dobozos cucc, leveszem.
8: Azért sokan látták azt, hogy mások megégették magukat, és amikor a McKinsey, a Gartner, meg más nagy cégek is már azt mondják, hogy figyeljetek, itt azért a pofon esélye az pont 20-szor akkora, mint a siker esélye, és ezért ezek intenzív, magas befektetés igényű történetek, és utána fölmerül a biztonság kérdése. Szabályozott környezetben odaadod a Claude-nak az egészségügyi adatait az ügyfelednek. Én azt gondolom, hogy ezt jellemzően nem. Akkor viszont valami lokál megoldás kell. Ezek azok a dolgok, amik nagyon megbonyolítják. Mi most, amit csinálunk, az lokál AI-tól a legnagyobb felhős AI modellekig mindegyikkel tudunk beszélgetni, más a válasz minősége. De lokálban is meg lehet azt találni, ami értelmes segítséget nyújt, mondjuk adja 80%-át, mint a felhős megoldás, de az fontos, hogy erre fel kell készülni. Tehát az, amikor mi azt mondjuk, hogy hova mi megcsináltuk az OpenAI-jel az integrációt, nagyon jó, az ügyfél nem adhatja oda az adatait a felhőszolgáltatóknak, mert ugye ott adatmegőrzés, meg egyebek vannak. Azt szerintem egy nagyon mázgás terület most aktuálisan. Ugye most az AI-ak is augusztus 1-től már az európai AI-ak elindul, azért erre halmozottan oda kell figyelni, és amit egyszer odaadtál,
2: az már ott van.
8: Persze, nem szentesküvéssel mondják, hogy nem, de mindenkinek a hitére bízom. Tehát ők azt mondták, hogy ők szentesküvéssel mondták, hogy ők nem használtak semmi illegális tartalmat, de mondjuk letorrentezték a világegyetem összes könyvét a Metánál, és azzal kezdték el letetni a saját AI-jukat. Filozófiai kérdés. Tehát az látszik, hogy mivel verseny van, még a legjobb szándék mellett is néha rákényszerülnek ilyen szürke zónás lépésekre, mert ha nem teszi meg, és a másik megteszi, akkor maradunk.
2: Vagy hát lehet, hogy a cég nem teszi meg, de a dolgozói esetleg valamit tesznek, ami végül az adatvesztéshez vagy szivárgáshoz vezethet.
8: Ugye most a Magyar Államkincstárnál volt ez a kis probléma, a halmaz. Ott is mondták, hogy benne van a pakliban, hogy AI segítséget is igénybe vettek. Az látszik, hogy az informatikai rendszereknek a támadási felülete az szélesedik, tehát és több eszközzel is próbálják. Régebben csak portszkennerek voltak, most már automatizáltan emberi beavatkozás nélkül tovább tudnak menni, és akkor itt van is kettő, ami ugye ezt lenne hivatott megoldani. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb egyszer majd lesz egy nagyon durva szembenézés. Azt gondold végig, hogy van egy pénzügyi vállalat, most legyen egy bank, ott van néhány száz rendszer. Ugye a belső fejlesztési rendszerek azt mondják, hát ez belső fejlesztés, ez rendben van, azt ki szokták pipálni. A külső szállító az azt mondta, hogy ez így, hogy amúgy rendben van, és itt van a legújabb változata ennek a rendszernek, amit tudom én, a 7.7-es, és az rendben van. Ugye a nagy kérdés az az, hogy az a 7.7-es rendszer az milyen szoftverkomponenseket használ, és ezt még nem vizsgálják. Itt is egy szoftverkomponensnek a nem frissített változatáról volt szó, tehát nem az volt, hogy a rajta futó rendszer, hanem ott volt egy infrastruktúrás, amit el lehetett érni, és 10 éves állapotban levő dolog. Ugyanez igaz arra, hogy a különböző fejlesztési könyvtárak azok milyen szinten vannak. Nem tudom, hogy mikor fogja valaki kimondani, nem merik kimondani azt, hogy ezeket ellenőrizni kell. Ugye volt ez a Log4j nagy adatszivárgás, amikor mindenki, ebből világból botrány volt belőle, hogy az összes rendszerben azonnal mindenkinek ki kellett cserélni, egy totálisan nagyon komoly hiba volt benne. Hát nem csak a Log4j-t használják, hanem százas számban rendszerenként ilyen komponenseket, amiket szerintem egyszer el fog jönni az a pillanat, amikor igenis meg kell nézni, hogy a fejlesztő, megcsinálta azt a dolgot, mert azért, amikor vannak olyan változások ezekben a könyvtárakban, amikor mondjuk egy részét a rendszernek minimálisan kell írni, vagy módosítani kell, tehát energiát, pénzt, paripát, fegyvert kell beletenni, és ez az, ami nem szokott megtörténni. Tehát bemész, és akkor különböző ilyen verziók vannak, hogy a, mit tudom én, az a bank először Icefaces-t használt, egyest. Aztán utána következő rendszerfejlesztésekben már Icefaces 2-t, de amit Icefaces 1-jel csináltak, azt általában nem szokták fölhúzni erre a szintre. Ez nagyon meleg téma, mert olyan mennyiségű rendszerekről beszélünk, hogy nem is tudom, hogy lehetne ezt kezelni. Na, ez az, ami most nagy kérdés, hogy mi lesz vele.
2: Igen, és itt nagy ügyfelek kerültek legfőképpen szóba, mert ez nagyon izgalmas volt a Quattrosoftnál, hogy egy viszonylag kicsi, aztán már több évtizedes cég, hogy tud ilyen nagy partnerekkel, ilyen ősbőlényekkel együtt dolgozni, és mit tud nekik ígérni, mit tud nekik ajánlani. De most ugye az utolsó két percben inkább azt mondanak, hogy ha én most alapítok céget, vagy egy kis KFT, KKV vagyok, akkor ez az egész tudáshalmazzal, meg problémahalmazzal, amit itt most fölvázoltál az elmúlt 40 percben, ezzel mit kezdjek? Szóval mi az ökölszabály, vagy több ökölszabály, amit követni kell tudni?
8: Jó, ha most nem a lehetséges felhasználó, nem induló cég mondjuk, aki olyat szeretne csinálni, mint mi. Én azt gondolom, hogy az, hogy kitalálja, hogy a cég úgy működik, azt nem kéne addig húzni, mint ameddig nálunk elhúztuk, mert attól lesznek átláthatók a kisebb cég működésének a feltétele is. Az látszik, hogy ha most már egy ügyfélcégről beszélek, egy lehetséges ügyfélcégről, érdemes kiválasztani egy rendszert előbb-utóbb, mert ha mondjuk már van 10 embered, aki adminisztrációval foglalkozik, és abból mondjuk csak 10%-kal nő a hatékonyság, az azt jelenti, hogy egy embernek a bérköltsége felszabadul, az mondjuk 800 ezer forintnál lényegesen nem tud kevesebb lenni, teljes bérköltségről beszélt, nem bruttó bérrel, amennyi a cégnek kerül, az, hogyha kiszorozzuk, az majdnem 10 millió forint. Azért abból már valamit lehet csinálni. Standardizálás, ez a másik, tehát egy kisebb cégnek nem érdemes agyafúr csoda dolgokat kitalálni, igenis vannak olyan standard HR jellegű tevékenységek, nem kell neki, követheti, még betesz egy checkboxot körülbelül, de vannak standard folyamatok, amiket érdemes használni. Még az Allianzban is azt mondták, hogy az egyik legnagyobb előnye a rendszerünknek, hogy csomó mindenre van standardünk. Tehát nem az van, hogy mindent mindig testre kell szabni, mint az SAP bevezetéseknél, amikor jön egy verzióváltás, akkor szembesülnek mindig a megrendelők, hogy oké, hogy ez minden magától működik, de most magától újra lehet írni az egyedi kusztomizációkat, és ezek azért elég jelentős történetek tudnak lenni. Tehát ha nem térsz el a standardről, akkor azért elvárható az, hogy ne az legyen, hogy utána neked egy jelentős befektetéssel újra meg kell csinálni azt, amit már egyszer megcsináltál.
2: Hol van most a léc?
8: Mindig
2: felértesz. Milyen magasan van a léc a Katrosoftnál?
8: Hát én azt gondolom, hogy az, hogy most azért kezdjük kitalálni, és tudjuk azt, hogy hogyan érdemes az AI-t az ügyfeleknek használni, az mindenképp egy jó dolog. Azért ők most kínlódnak azzal, hogy melyik AI modellt használják, ugye ez a belső, külső, hogyan, merre, meddig, hány óra, azért az nem egy egyszerű döntés, és ugye ez azért, ez is egy folyamatosan változó terület, tehát amikor kijön, mit tudom én, két hét múlva egy újabb modell, ami eddig mondjuk a 80%-át szedte ki az adatoknak a szkenner dokumentumból, az meg tudja a 95-öt, de akkor ott egy nagy vállalatnál, akkor az teljes tesztelés, engedélyezés, infrastruktúra felállítás, etc. középvállalatnál, és mi sokkal gyorsabban megyünk el előre ilyen dolgokban, azt gondolom, hogy ami nekünk most benn van AI gépünk, az nagyvállalati szinten sem nagyon szokott jellemző lenni, mert olyan nehézkesen szereznek be bármit is. Nekünk most van egy DGX Sparkunk, amit használunk belül, abban van 128 giga memória, abban egész komoly modelleket el lehet futtatni, és ugye ami a másik, ami nekünk a kihívás és amin dolgozunk, az, hogy a saját munkánkban hol, hogyan, merre, meddig vonjuk be, és ugye és ez is egy érzékeny kérdés, mert mi az, amit odaadsz az AI-nak? Persze, akkor tud nagyon okosat mondani, odaadsz neki mindent, de ha odaadsz neki mindent, akkor elhiszed-e azt, hogy...
2: Mi te vagy a főnök?
8: Ez így van, hogy nem fog esetleg másnál kicsorogni az, amit te itt ezen az oldalon beadtál. Azon kívül azért én nagyon tartok attól, amit egyre többen fogalmaznak neki, hogy zseniális, hogy most elkezdtek AI eszközöket használni a fejlesztéshez. A legpozitívabb becslés az, hogy másfélszer annyi hiba van benne. Pont tegnap olvastam egy valami amerikai cikkben, hogy ők azt gondolják, hogy egy tízszeres hiba mennyiséget tesznek be az AI-ok. A már letesztelt ember által revidiált forráskódokat most higítjuk föl, hogy fogalmazzak, és ennek előbb-utóbb bőtje lesz. Kérdés az, hogy mekkora döndülés lesz belőle. Beletesz olyan hibákat, amit utána a másik modell ennyi idő alatt talál meg, mert ez standard hiba. Tehát egy nagyon érdekes világban vagyunk. Szerintem egy-két év múlva tisztában fogunk látni, hogy hova fog menni. Én nem gondolom azt, hogy mondja, ez a minden felül az emberénél okosabb AI modellek már itt vannak, de ez ízlés kérdése, hogy ki mit gondol róla, hol van a definíció, és így tovább. Ugye most már az interneten is egyre több olyan információ van, amit AI-jal állítottak elő. Én azt gondolom, hogy az AI-jal előállított információ minősége az egy picit gyengébb, mint az ember által elejtett információ, és amikor az AI-ba visszatáplálják azt a cokmokot, amit a másik oldalon ő gyártott, azzal nem emelkedni fog a minőség, hanem innen igazándiból csökkenni. Most indítottak valami projektet, hogy gyűjtik be a 2022 előtt megjelent könyveket, mert abban nincs AI. Az még emberi információk alapján van, az a tuti. 22 után már nem tudhatod, hogy egy elkészült valamiben mennyi van, nincs, és ha van, akkor hány százaléka AI.
2: Szép új világ. Jó, akkor azt mondtad, egy-két év múlva többet látunk, akkor majd beszélgetünk arról, jó, hogy
8: rendben.
2: Hová fejlődött a Katrosoft, meg Tres András, és nagyon szépen köszönöm, hogy voltál.
8: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
9: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, 7 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. 11-szer merült fel Budapest a nyári olimpia és paralimpia lehetséges házigazdájaként, miután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság bejelentette, Magyarország is jelezte rendezési szándékát a 2036-os játékokra. A magyar főváros már az első újkori olimpia az 1896-os aténi játékok kapcsán is szóba került lehetséges helyszínként. Legutóbb Budapest a 2024-es olimpiára nyújtott be pályázatot, ezt azonban 2017-ben visszavonták, miután a Momentum mozgalom több mint 266 ezer aláírás gyűjtött össze egy fővárosi népszavazás kezdeményezéséhez. A 2036-os játékok iránt Magyarországgal együtt összesen 7 ország jelezte rendezési szándékát. Aláírták az M6-os autópálya Érditető és Dunaújváros közötti szakaszának új üzemeltetési szerződését, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A feladatot 44 milliárd forintért további 11 évre az autópályát korábban megépítő és jelenleg is működtető koncesszor kapta meg. Vitézi szerint az előző kormány ugyanezt a feladatot 149 milliárd forintért adta volna az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek, így az új megállapodással 105 milliárd forintot takarít meg az állam. A miniszter azt is közölte, hogy a kormány következő lépésként az MKIF teljes gyorsforgalmi úthálózatára vonatkozó koncessziós szerződésének megszüntetésére készül. Európai uniós szintű szabályozás sürget az Európai Parlament a munkahelyi stressz, kiégés és más pszichoszociális kockázatok megelőzésére. Az EP ma elfogadott jelentése szerint a munkáltatókat kötelezni kellene a dolgozók mentális és fizikai egészségének fokozott védelmére, valamint rendszeres kockázatértékelésre, például a túlzott munkaterhelés miatt. A képviselők fellépnének a munkahelyi zaklatása és a megfélemlítés ellen, és rögzítenék azt a jogot is, hogy a munkavállalókat munkaidőn kívül ne zavarják. Az algoritmikus irányításnál pedig megtiltanák a dolgozók túlzott megfigyelését, és kötelezővé tennék az emberi felügyeletet. Az Európai Bizottságnak 3 hónapon belül kell válaszolnia az EP jogalkotási kezdeményezésére. Francis Haltzen belga származású részecske fizikus kapta a 2026-os fizikai Nobel-díjat az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrínók felfedezéséért és az Ice Cube Neutrino Obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért. Haltzen ismerte fel, hogy a déli sark hatalmas jégtömege alkalmas lehet a rendkívül ritkán kölcsönhatásba lépő neutrínók észlelésére. Az elképzelésből létrejött egy köbkilométernyi jeget magába foglaló Ice Cube segítségével a kutatók a naprendszeren túlról érkező nagy energiájú neutrínókat is képesek érzékelni, új lehetőségeket nyitva a világegyetem szélsőséges jelenségeinek vizsgálatában.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe ma 1,3%-os emelkedéssel 143.683 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 32,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző záráshoz képest. A MOL 1,5%-kal nőtt 5055 forintra, az OTP 1,9%-kal 41.470 forintra, A Magyar Telekom csökkent 2%-kal 2572 forintra, és a Richter 6%-kal emelkedett 12370 forintra. Növekedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 4%, a frankfurti DAX 8% plusszal zárt, míg a párizsi CAC-on 4%-kal nőtt. Milánóban 8%-os, Madridban 7%-os erősödéssel zárult a kereskedés. A tengeren túlon viszont még zajlik, és 0,5%-os pluszban jár most a Dow Jones, az S&P 500 7%-kal emelkedik, a technológiai Nasdaq 6%-os felpattanásban. A bankközi deviza piacon a dollár értéke 324 forint 70 fillér, az euróért 365 forintot és 49 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
2: Jobbára derült vagy fátyol felhős időre számíthatunk, de az éjféli óráktól a Dunántúlon vastagabb felhőzet is megjelenhet. Csapadék továbbra sem várható, hajnalra foltokban átmenetileg párássá válhat a levegő, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

Now you're grown. Why should I cry? Now you're gone.

0: Are you gone?
1: Különleges zenei válogatás a 94.2-n.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói, már akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették.

0: Után 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
0: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Ősvilági időutazás Ipoly Tarnócon. Képzeletbeli időutazáson vehetünk részt az Ipoly-Tarnóci ősmaradványok látogatóközpont körül. A borókás árok geológiai tanúsvény egy 17 millió évvel ezelőtti folyóparti katasztrófa nyomába szegődünk, míg a miocén erdőben az ős láblenyomatok alapján megelevenednek az itató körül elpusztult állatok. Borókás árok párás dzsungelében hatalmas lapulevelek és burjánzó páfrányok között vezet az utunk. A tanösvény legelején a hajdani sekélytenger alján sétálhatunk, majd képzeletben kitérhetünk a tengerpartra, ahol a homokkőfalból egy megkövesedett, sok millió éves babérféle törzse kandikál ki. A sziklafallal szemben fura épületek állnak a fák között. Ezek rejtik a lelőhely legértékesebb kincseit, a világ hírű lábnyomokat. A leggyakoribbak az ősi orszarúak lábnyomai, továbbá az őz- és szarvasfélék, kisebb ragadozók és madarak konzerválódott lépésnyomai. A tanösvény legnagyobb csarnokában nem csak lábnyomokat láthatunk, de egy holografikus vetítésen az ősállatok meg is elevenednek.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!
2: You found the funk. Now, you'll have to swing it. Jazz. Jazz. Say, boy, what you doing around my jazz? You found the funk. Now you have to swing it. Swing. Swing. Now that you found the funk, you'll have to swing.

0: fill it up. Say, boy. Stay away from around my house, big man.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya. A szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
1: Reklámot hallottak.
3: Különleges zenei válogatás
1: a Trend FM-en.
4: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
4: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
2: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadták Szaúd-Arábia több repülőterét a jemeni huszi lázadók, közölte a csoport szóvivője. A huszik szerint Riád és Abha repülőterét vették célba, szaúdi források pedig Najran és Jazán elleni támadásokról is beszámoltak, amelyekben többen megsebesültek. A huszik egyúttal tagadták, hogy a jemeni kormányerők területeket foglaltak volna vissza tőlük. A nemzetközileg elismert jemeni kormány a hét elején szaúdi légitámogatással indított offenzívát a lázadók ellenőrzése alatt álló területek visszaszerzésére. Több tízezer középiskolás vonult utcára ma Franciaországban a közoktatás alulfinanszírozottsága ellen szervezett országos tiltakozó napon. Az Oktatási Minisztérium szerint az állami középiskolák mintegy negyedében, 891 intézményben teljesen vagy részben felfüggesztették a tanítást. A Belügyminisztérium adatai szerint csak a vidéki demonstrációkon mintegy 86 ezeren vettek részt, több helyen tanárok és szakszervezetek támogatásával. A délelőtti megmozdulások békésen zajlottak, Párizsban ugyanakkor az elmúlt napok erőszakos iskolafoglalásai miatt 2000 rendőrt vezényeltek ki a délutáni felvonulás biztosítására. Döntött a kormány a vagyonadó bevezetéséről, a kata kibővítéséről és a sportolók ECHO kedvezményének megszüntetéséről, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A vagyonadót 2027-től vezetnék be, az 1 milliárd forint feletti vagyonrészre évi 1, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5%-os adó vonatkozna. 2027-től megszüntetnék a sportolók jelenlegi 500 millió forintos ECHO értékhatárát, így rájuk is az általános 60 millió forintos határ vonatkozna. Emellett a katát ismét választhatnák nyugdíjasok, mellékállású vállalkozók és egyetemisták, lehetővé tennék a cégeknek történő számlázást, az éves bevételi határt pedig 18-ról 22 millió forintra emelnék. A javaslatokat társadalmi egyeztetésre bocsátották, a kata adózással kapcsolatos további terveket is megosztotta a miniszterelnök.
4: Az új rendszerben a főállású katások havi tételes adója 100 000 forint lesz. Azoknak, akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, 2028-ig átmeneti könnyítést biztosítunk. 2027-ben havi 75 000 forint lesz a havi tételes adójuk, és csak 2028-tól emelkedik 100 000 forintra. A mellékállások havi 50 000 forintot fizetnek majd a javaslat alapján. A cégeknek és szervezeteknek történő számlázás lehetőségét is megnyitjuk. Az ilyen bevétel után 15%-os adó terheli a vállalkozót, amelybe a befizetett tételes kata beszámít. Ez azt jelenti, hogy egy főállású katásnál csak évi 8 millió forintot meghaladó céges bevételnél jelenik meg a tényleges további adóbefizetés.
3: Megerősítették az első ebola fertőzést Kenyában. A vírust egy olyan kenyai állampolgár hurcolta be, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságból tért haza, és azóta elhunyt. A kenyai hatóságok eddig 28 olyan embert azonosítottak, aki kapcsolatba került a beteggel, köztük családtagokat és egészségügyi dolgozókat. Kongóban május óta súlyos ebola járvány zajlik, amelyben már több mint 8000 megbetegedést és 4000-nél is több halálesetet regisztráltak. A járvány korábban Ugandára is átterjedt, az országot azonban augusztusban ebolamentesnek nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet.
0: Tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,3%-os emelkedéssel 143.683 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 32,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,5%-kal 5055 forintra erősödött, az OTP 1,9%-kal 41470 forintra nőtt. A Magyar Telekom 2%-kal 2572 forintra csökkent, a Richter 6%-kal emelkedett 12370 forintra. Emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 0,4, a frankfurti DAX 0,8, a párizsi CAC40 szintén 0,4%-kal erősödött. Milánóban 0,8%-os és Madridban 0,7%-os erősödéssel zárult a kereskedés.
0: Időjárás jelentés.
3: Jobbára derült vagy fátyol felhős időre számíthatunk, de az éjféli óráktól a Dunántúlon vastagabb felhőzet is megjelenhet. Csapadék továbbra sem várható, hajnalra foltokban átmenetileg párássá válhat a levegő. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat, a végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
0: Trend Night.
1: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Rieger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! A Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Oroszország válaszlépéseket tesz, ha NATO-bázist és nukleáris fegyvereket telepítenek Litvániába, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A litván parlament ma első olvasatban szavazta meg az atomfegyverek állomásoztatására vonatkozó tilalom feloldását, a jogszabályról azonban még egyszer szavaznia kell a törvényhozásnak. Gitanas Nauséda litván elnök korábban arról beszélt, hogy amerikai katonák litvániai állomásoztatásáról már megszületett a döntés. Donald Trump pedig jelezte, hogy Washington mérlegeli egy amerikai katonai támaszpont létrehozását az országban. Oroszország nagyszabású támadásra készül Ukrajna ellen, Kijev pedig már megkezdte az ellenintézkedéseket, közölte Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök friss hírszerzési információkra hivatkozva. Az ukrán vezetés elsősorban a logisztikai útvonalak és a kulcsfontosságú létesítmények védelmét erősíti, valamint légvédelmi eszközöket és elfogató rakétákat csoportosít át. Zelenszkij szerint továbbra is a ballisztikus rakéták elleni védekezés jelenti a legnagyobb kihívást, ehhez Ukrajna a külföldi partnerek szállításaira szorul. Közben ma több orosz támadás is érte Ukrajnát, Krivij Rihben egy kórházat, Szumiban egy lakóépületet találtak el, Odessa térségében pedig egy kereskedelmi hajótér droncsapás, amelyben egy ember vesztette életét. Csaknem 200 Líbiából Európába tartó embert mentettek ki a tengerből Kréta partjainál a görög hatóságok, jelentette az ERT görög közszolgálati televízió. A térségben tomboló heves vihar miatt a parti őrség 4 különböző helyszínen hajtott végre mentési műveletet. A túlélők elmondása szerint a líbiai Tobruk térségéből indultak útnak, az ENSZ menekültügyi főbizottsága szerint az év elejétől szeptember végéig több mint 16.300 ember érkezett Krétára ezen az útvonalon. Szakmai napot szervez november 17-én és 18-án a Nemzeti Kulturális Alap a kultúrafinanszírozás és az átláthatóság kérdéseiről. Egyúttal párbeszédet indítana a szakmai szervezetekkel az NKA működésének megújításáról. Matyasovszky Zsolnai Bence alelnök közölte, jelenleg mintegy 5 milliárd forint áll az alap rendelkezésére, és várhatóan heteken belül új pályázatokat írnak ki. Az NKA emellett kérdőíves felmérést indította a kulturális támogatási rendszer átalakításáról. Az alelnök szerint a cél a szakmai szempontok megerősítése, a döntési folyamatok átláthatóbbá tétele és az NKA iránti bizalom helyreállítása. Civil szervezetek számára hirdett pályázatot a Külügyminisztérium a külpolitikai közgondolkodás elősegítésére. A támogatásból olyan rendezvények, workshopok, tanulmányi versenyek és előadássorozatok valósulhatnak meg, amelyek erősítik a kül- és biztonságpolitikai kérdések társadalmi megértését, valamint Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak megismertetését. A pályázatokat november 6-ig lehet benyújtani. Kiírta a 2026-27-es tanévre szóló útravaló ösztöndíjprogram pályázatait a Szociális és Családügyi Minisztérium. A középiskolai tanulmányokat támogató alprogramra több mint 1 milliárd, az érettségi megszerzését segítő programra 472,5 millió, a szakmatanulást támogatókra 285 millió, míg a diplomához vezető alprogramra 96 millió forint áll rendelkezésre. A pályázatokat november 2-ig lehet benyújtani.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,3%-os emelkedéssel 143.683 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 32,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,5%-kal 5055 forintra erősödött, az OTP 1,9%-kal 41.470 forintra nőtt. A Magyar Telekom 2%-kal 2572 forintra csökkent, a Richter 6%-kal emelkedett 12.370 forintra. Emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. a londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX 8/10, a párizsi CAC-on szintén 4/10%-kal erősödött. Milánóban 8/10%-os és Madridban 7/10%-os erősödéssel zárult a kereskedés.
0: Időjárás jelentés.
1: Jobbára derült vagy fátyol felhős időre számíthatunk, de az éjféli óráktól a Dunántúlon vastagabb felhőzet is megjelenhet. Csapadék továbbra sem várható, hajnalra foltokban átmenetileg párássá válhat a levegő. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése, egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram épp felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi Játszik következik.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Különleges zenei válogatás most a Trend

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadták Szaúd-Arábia több repülőterét a jemeni huszi lázadók, közölte a csoport szóvivője. A huszik szerint Riád és Abha repülőterét vették célba, szaúdi források pedig Najran és Jazán elleni támadásokról is beszámoltak, amelyekben többen megsebesültek. A huszik egyúttal tagadták, hogy a jemeni kormányerők területeket foglaltak volna vissza tőlük. A nemzetközileg elismert jemeni kormány a hét elején szaúdi légitámogatással indított offenzívát a lázadók ellenőrzése alatt álló területek visszaszerzésére. Több tízezer középiskolás vonult utcára ma Franciaországban a közoktatás alulfinanszírozottsága ellen szervezett országos tiltakozó napon. Az Oktatási Minisztérium szerint az állami középiskolák mintegy negyedében, 891 intézményben teljesen vagy részben felfüggesztették a tanítást. A belügyminisztérium adatai szerint csak a vidéki demonstrációkon mintegy 86 ezeren vettek részt, több helyen tanárok és szakszervezetek támogatásával. A délelőtti megmozdulások békésen zajlottak, Párizsban ugyanakkor az elmúlt napok erőszakos iskolafoglalásai miatt 2000 rendőrt vezényeltek ki a délutáni felvonulás biztosítására. Döntött a kormány a vagyonadó bevezetéséről, a kata kibővítéséről és a sportolók ECHO kedvezményének megszüntetéséről, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A vagyonadót 2027-től vezetnék be, az 1 milliárd forint feletti vagyonrészre évi 1, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5%-os adó vonatkozna. 2027-től megszüntetnék a sportolók jelenlegi 500 millió forintos ECHO értékhatárát, így rájuk is az általános 60 millió forintos határ vonatkozna. Emellett a katát ismét választhatnák nyugdíjasok, mellékállású vállalkozók és egyetemisták, lehetővé tennék a cégeknek történő számlázást, az éves bevételi határt pedig 18-ról 22 millió forintra emelnék. A javaslatokat társadalmi egyeztetésre bocsátották, a kata adózással kapcsolatos további terveket is megosztotta a miniszterelnök.
2: Az új rendszerben a főállású katások havi tételes adója 100 000 forint lesz. Azoknak, akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, 2028-ig átmeneti könnyítést biztosítunk. 2027-ben havi 75 000 forint lesz a havi tételes adójuk, és csak 2028-tól emelkedik 100 000 forintra. A mellékállások havi 50 000 forintot fizetnek majd a javaslat alapján. A cégeknek és szervezeteknek történő számlázás lehetőségét is megnyitjuk. Az ilyen bevétel után 15%-os adó terheli a vállalkozót, amelybe a befizetett tételes kata beszámít. Ez azt jelenti, hogy egy főállású katásnál csak évi 8 millió forintot meghaladó céges bevételnél jelenik meg a tényleges további adóbefizetés.
1: Megerősítették az első ebola fertőzést Kenyában. A vírust egy olyan kenyai állampolgár hurcolta be, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságból tért haza, és azóta elhunyt. A kenyai hatóságok eddig 28 olyan embert azonosítottak, aki kapcsolatba került a beteggel, köztük családtagokat és egészségügyi dolgozókat. Kongóban május óta súlyos ebola járvány zajlik, amelyben már több mint 8000 megbetegedést és 4000-nél is több halálesetet regisztráltak. A járvány korábban Ugandára is átterjedt, az országot azonban augusztusban ebolamentesnek nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,3%-os emelkedéssel 143.683 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 32,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,5%-kal 5055 forintra erősödött, az OTP 1,9%-kal 41.470 forintra nőtt. A Magyar Telekom 0,2%-kal 2572 forintra csökkent, a Richter 0,6%-kal emelkedett 12370 forintra. Emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 0,4, a frankfurti DAX 0,8, a párizsi CAC 0,4%-kal erősödött. Milánóban 8,1%-os és Madridban 7,1%-os erősödéssel zárult a kereskedés.
0: Időjárás jelentés.
1: Jobbára derült vagy fátyol felhős időre számíthatunk, de az éjféli óráktól a Dunántúlon vastagabb felhőzet is megjelenhet. Csapadék továbbra sem várható, hajnalra foltokban átmenetileg párássá válhat a levegő. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loopstation segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, szűzriadó, Kim Novák, Jazz Megaz, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Nights.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Beat This zenekar 2002. júniusában alakult Szombathelyen Csigó Tamás vezetésével. 2003 nyarán csatlakozott egy New York-i énekesnő, akivel az év végére elkészült az első album. A koordinációs munkát Priger Zsolt vállalta el a zenekar körül, akinek segítségével a Mama Records gondozásában megjelent az első nagylemez. 2007-ben Judy J-jel elkészült a csapat második lemeze, 2008-ban pedig a lemezt Fonogram díjra jelölték, az év hazai dance vagy elektro albuma kategóriában. 2009 májusára elkészült aztán a harmadik album is, melyet a zenekar a másik két lemezzel együtt ingyen letölthetővé tett a honlapján.
0: Trend Nights.
1: A különleges zenei válogatásban most a Beat is következik.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Nights.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en!

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

nyár, tova száll és az emléke fáj, hova mész egyedül? Hol a lábad nyomán,

Halózs Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szánypróbálgatások közepette hamar fény terült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Emiről ez zenéjét leginkább az alternatív jazz kategóriába lehet besorolni. Ők magukról azt állították, hogy hálózati jazz bitang zenekar. A tagok a zenekar megalakulását a 90-es évek közepére teszik, általánosságban jellemző volt rájuk a humor, ami tetten érhető volt zenéjükben, koncertjeiken, de még a weboldalukon is. Sok koncertet adtak, de a nagyobb nyilvánosság előtt a Zazi az ágyban című szerzeményükkel mutatkoztak be az Est FM rádióban. A dal slágerré vált, első lemezük a 2001-ben megjelent Zazi az ágyban pedig aranylemez lett. Összesen 4 korong jelent meg tőlük, mindegyik be is aranyozódott, a legutolsó 2012-ben Gyere át címmel.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket is meghallgatjuk most az Emiről, itt a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loopstation segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Belmondó zenekar Czutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett, rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comet díj jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Czutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól, a

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A zenész zeneszerző producer Rutka Robert Budapesten született 1967-ben. 5 évesen kapta meg első hangszerét, azt a szájharmonikát, amely évekig a kedvenc hangszere volt. 6 évesen zongorázni, 9 évesen klasszikus gitározni és énekelni tanult. Az első elektromos gitárjával a kezében egyértelművé vált számára, hogy az egyetlen dolog, ami igazán boldoggá teszi, az a zenélés. 1989-től napjainkig több mint 200 nagylemez elkészítésében működött közre, zenekaraival számos itthoni és külföldi fesztiválon, illetve rendezvényen vett részt. 2001 és 2008 között Jamie Winchesterrel számtalan jelentős slágert írtak és énekeltek el, ezt az elismerésekben és kiadványokban is termékeny, aktívan koncertező formációt 7 év együttműködés után zárták le, hogy szólóban is bizonyítsanak a hazai és nemzetközi zenei szakmának.
0: Trend Night.
1: Rutka Robert zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.